0: Rádió Café. Van barátod.
1: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Kis Hajni vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, millió

Rádió Café. Van barátom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Gyerek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból. Budapest módra.
1: 3/4.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.

0: Az ENSZ bizalmi válsággal küzd, és túl gyakran marad tétlen, amikor nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat, mondta Baka András köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Az államfő szerint egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a szövetségeseket sem lehet más mércével megítélni, mint a többi államot. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, és minden tagállamára ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta a lehetséges válaszlépéseket az Oroszország felől érkező hibrid fenyegetések kezelésére. Mark Rutte főtitkár szerint szükség esetén ezeket alkalmazni is fogják. A NATO arra is felkészült, hogy Oroszország fokozza a tevékenységét a kibertérben és más területeken. Rutte közben arra szólította fel az országait, hogy nyújtsanak további támogatást Ukrajnának. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter szerint az akkumulátoriparral kapcsolatos hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik. A főhatóság kiemelten ellenőrzi majd az akkumulátorgyárak létesítését és működését, valamint a környezeti hatásvizsgálatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy szükség van az iparra, de nem mindenáron, az emberek egészsége az első. A CNN és a Politico munkatársait is visszaengedik a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés ugyanis blokkolta Donald Trump rendeletét, amellyel kitiltotta az érintett médiumok újságíróit az elnöki hivatalból. A biztonságiak eleinte még visszafordították a sajtómunkásokat, de a szerkesztőségek újabb beadványa után a bíró sürgősségi meghallgatást rendelt el. A bíróság szerint a rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és ezért vissza kell adni az újságírók belépési engedélyét. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten, a Biodómban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is látható kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be, a Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Ma többnyire felhős lesz az ég, de futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Zene.
2: Budapesti tagozattal bővül az ördöngös népzenetanoda. A foglalkozásoknak a FONO Budai Zeneház ad majd otthont. A gyerekeket hétfőnként csoportos hangszeres foglalkozások várják, a képzésben pedig az ütőgardon, a cselló, majd később a kontra és a hegedű kap szerepet. Hétfőn esténként zenekari órákat tartanak azon felnőtteknek is, akik rendelkeznek hangszeres tudással, és szeretnék megtapasztalni a népzene közösségi zenekari működését. A műhely alapítója Horsa István népzenész 2010-ben Komáromban kezdte kialakítani azt a sajátos oktatási módszert, amely a hagyományos paraszti zenész tanulás folyamatát próbálja mai körülmények között rekonstruálni. A legkisebbek az első évben az ütőgardonnal ismerkednek meg, ezen keresztül találkoznak a ritmussal és a közös muzsikálás élményével. A következő lépcső a cselló, majd innen vezet tovább az út a hegedű vagy a kontra felé. A népzenetanoda olyan zenei tudást szeretne továbbadni, amellyel egykor a falusi zenészek rendelkeztek. Biztos ritmusérzéket, hallást, repertoárt, alkalmazkodó képességet, a zenekari szerepek ismeretét és a közös zenélés képességét.
1: Koncert.

0: Kósa György 7. szimfóniájának ősbemutatója, valamint Sugár Rezső és Bartók Béla egy-egy műve is megszólal Kovács János vezényletével a Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 25-én a Műpában. A Mohácsi Vész 500. és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezve olyan mű szólal meg, amely mindkét történelmi eseménnyel összefügg. Kósa György 1957-ben egy esztendővel az 56-os forradalom után komponálta Mohács alcímű 7. szimfóniáját, amikor a zeneszerző a több évszázaddal korábbi történelmi katasztrófát ábrázolta témáival, valójában 1956 vérbe folytott forradalmának traumáját dolgozta fel. A 7. szimfónia 69 évnyi késéssel hallható, egyszerre hajtva fejet 1526 és 1956 hősei előtt, írják a közleményben. A 7. szimfónia a kettős évforduló alkalmából kerül a zenekar műsorára, mint Kósa Gábor elmondta, az archaizáló stílusban írt eredeti szöveget Keményfi Gábor író költötte át, hogy a mai ember számára is jól érthető legyen. A koncerten elhangzik Sugár Rezső Hunyadi Hősi Ének című oratóriuma is, amelyet 1951-ben a Nándorfehérvári Diadal tiszteletére komponált.
1: Koncert.
2: Egy különleges apa-fiú találkozásnak lehetnek tanúi a zene és a népművészet kedvelői szeptember 27-én a Budapest Music Centerben. Berec András Kossuth díjas énekes, mesemondó és népmese gyűjtő, fiával Berec Mihály, junior prima díjas zongora művésszel lép színpadra a Budapesti Vonósok Alma és Fája koncert sorozatában. Az est különlegessége éppen abban rejlik, hogy két látszólag távoli művészi világ találkozik. Berec András a magyar népi kultúra, a történetek és a népzene felől érkezik, fia pedig a klasszikus zenevilágának elismert előadója. A koncerten Mozart kis éjj zenéje és Beres Sándor 4 erdélyi tánca mellett Haydn 2 ritkában hallható zongora versenye is megszólal. Berec Mihály ráadásul egyetlen este alatt mindkét Haydn zongora versenyt előadja, ami már önmagában is különleges vállalkozás. Az pedig, hogy zongorán vagy fortepianon szólalnak-e meg a művek, szintén a koncert egyik zenei meglepetése lehet. Az est így nem csak egy klasszikus zenei koncert, hanem két generáció és két művészeti világ találkozása is. A műsort Molnár Szabolcs zenetörténész vezeti, a Budapesti Vonósok koncertmestere Pilz János. Szeptember 27-én tehát az Alma is fája sorozatban valóban találkozik a gyökér és az ág, a népi hagyomány és a koncerttermi klasszikus zene.
1: Kiállítás.
2: A középkori Budapest elevenedik meg egy különleges kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című időszaki tárlat olyan szakrális emlékeket mutat be, amelyek egykor templomokhoz, kolostorokhoz és a középkori város vallásos életéhez kapcsolódtak. A kiállítás érdekessége, hogy nem monumentális épületeket látunk, hiszen azok közül sok már régen eltűnt, hanem apróbb, mégis sokat mesélő tárgyakat, kőfaragványokat, díszítő elemeket, falképtöredékeket, kereszteket, kis agyagszobrokat és zarándok jelvényeket. Ezek a leletek egy-egy emberhez, sírhoz, vagy konkrét régészeti környezethez kapcsolódnak, így rajtuk keresztül nem csak az építészet, hanem a középkori emberek vallásossága is közelebb kerülhet hozzánk. A tárlat az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódik, és október 25-ig látogatható.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút a megyeszékhely Pezsgő-Nyüzsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza Sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés, ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok, és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Jelenleg a Munkácsi Múzeumban csodálható meg az a 200 éves festett céláda, amely egykor a Békés Csabai csizmadiáké volt. Az 1848-as 49-es szabadságharckor hazafias motivumokkal újra díszített ládában a városi csizmadiák legféltettebb kincseiket, a cél szabályzatát, pecsétjét, pénzét őrizték egészen 1872-ig, amikor is az első ipartörvény nyomán országszerte felszámolták a céheket. Szőlő az Alföldön? Hát persze. A Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemege szőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta. Világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
3: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hadd halljam, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival, és bár ilyen nagyon vidám és lendületes szavakkal kezdtem ezt a mai műsort, de hát rögtön két... Hát színészről, egy színészről és egy énekesről meg kell, hogy emlékezzünk, akik a közelmúltban néhány nappal ezelőtt, néhány napon belül hagytak itt bennünket.
3: Igen, szevasz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ismételten megjegyezhetjük, hogy szinte szokás szerint ezzel kell indítani a műsort. Ugye múlt héten elhunyt Szolnoki Péter, július 12-én, mindössze 56 évesen, aki énekesként volt ismert, vagy hát tulajdonképpen igen, ez volt az első számú profilja, még hogyha egyébként a szinkronokban néha volt prózai szerepe is, de ott is inkább énekelt, mint a Szilajban ugye a Brian Adams-t helyettesítette igazából, meg a Mackó testvérbe Phil Collins-t, meg a Toy Story-ba ugye ő énekelte a Kell egy jó barát című dalt is.
2: Hát, ha már egy filmes tévés mozis műsorról van szó, akkor ugye kezdjük az ő filmes tévés mozis vonatkozás. Én pont a Szilajja vadvölgy legendája,
3: azt igen, meg, az volt az alcíme.
2: Gyerekkel annak idején sokat néztük, kívülről fújtam a sosetörikbe a vadló sort tartalmazó dalocskát, és hát ott jöttem rá arra, hogy hát a valahova tökéletesen illik Szolnoki Péter hangja, az a Disney rajzfilmek. És most igen. Ez nem egy ilyen becsmérlés, vagy egy ilyen degradálás, és ha jól tudom, akkor a Disneynek ugye a munka, egyik munkafázisa az, hogy amikor valakivel felénekeltetik külföldön az adott dalt, akkor azt ők meg akarják Test hallgatni, és jóvá is hagyatják saját magukkal, szóval jóvá is hagyják ezeket a dalokat. Ez az Ákossal is így volt annak idején, meg Szulák Andreával, aki rendszeresen
3: ugye szerepel. Hát meg nem csak a Disney csinálja egyébként, most azt hiszem, hogy a Szilaj kapcsán is ilyen mondom, ami ugye nem Disney, hanem talán hát, Universal, ha jól emlékszem, de szerették az ő hangját, a szinkronrendezők is szerintem, meg a megrendelők is szerették a hangját, ilyen nagyon embermeleg, férfias, igen különleges hangja volt, ének hangja volt, és hát ugye azt még nem mondtuk, de hát a Bombon együttesnek volt ő, Bombon duónak volt ő az énekese, és megszámlálhatatlan előadónak, akár stúdióban, akár élő koncerteken vokálozott, Charlie-nak, nem Pressernek régebben, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek. Tehát ebből a szempontból is rendkívül fontos figurája volt a magyar zenei életnek.
2: Igen, mindenképpen elmondom a véleményemet a Bombonról, ugye nem elvitatva a Bombon sikerét és a elképesztő a lemezeladásait, meg tényleg öreg anyám is ismeri a dalait, de hogy a Szolnoki Péter hangját alapul véve többre volt érdemes szerintem szóló karrier, vagy bármilyen maszek karrier tekintetében. Nekem ha van lakossági dolog, akkor az a Bombon.
3: Annál lehetett volna jobban csinálni. Senki nem vitatkozik veled, hogy hát ez így volt. De... legfeljebb csak, hogy mondjam, van, akinek nem volt ezzel baja, vagy szerette.
2: Igazából bajom nekem sincs, de nekem azért lehetett volna egy kicsit dögösebb. Tökösebb.
3: Bocsánat. Igen, hát amilyen a hangja. Nagyon-nagyon dögös hangja.
2: Elmeséltek egy sztorit erről?
3: Hogy?
2: Nyilván nem tudom, hogy itt van-e a helye, de most itt lesz. Annak idején még a Klubrádióban dolgoztam, akkor, amikor még a Klubrádió az Autóklubé volt. Nagyon régen, ezer év.
3: Budán volt.
2: Igen, ott a Romer, nem Romer, mindegy, ott valahol, az Autóklub székházában.
3: Igen.
2: És ott volt egy kolléganőm, emlékszem a nevére, azt mondom, hogy Töröknének hívták, de akkor én ezt még nem raktam össze. Egy ilyen embernagyságú Bombon plakát volt az íróasztalánál, és nyilván mondtam, hogy te ne arra, hogy te ezt a fost szereted, már elnézést. Én tényleg nem rejtettem még alá, és néz rám, torzul el az arcam, mondom, figyelj, ez rettenetes ez a Bombon, és teljesen nem értettem, hogy mit akar ezzel az óriási plakáttal. Ekkora rajongó vagy? Ezt mondja, és mutatta ilyen névegykártyát, azt nézd már rá, hogy hívnak, Törökné. Hát és a török Tamásnak a felesége volt
3: a Bombonos.
2: A Bombon másik tagja. Aha. Hát és nem győztem elnézést kérni, hogy ilyen nyíltan elmondtam a véleményemet az ő férjének a zenekaráról.
3: De mekkora esélyed volt, hogy
2: hát nagyon kevés volt, hogy pont a török nével fogok össze. Igen.
3: Óvatosan kell szídni a mindenféle zenekarokat, mert történhet hát, ilyen igen, az emberrel.
2: Igen, vagy erősen körül kell nézni, hogy ott van-e az illető, hogy egy filmből idézek.
3: Igen, hát ez egy igazi tragédia, viszont ami Szolnoki Péterrel történt, hogy a 76 esztendős volt csupán, ahogy talán most is az előbb említettük, nyugodjék békében, tényleg nagyon fog hiányozni nagyon sok nagyon. Rétegének a magyar kultúrából, és akkor következik a másik ember, akitől búcsúzunk, aki Sam Neill, aki jóval idősebben hagyott itt minket, de tulajdonképpen ez az új-zélandi színész is váratlanul távozott, mert hogy volt neki egy komoly betegsége, hogy a rákos volt, amit be is jelentett a nyilvánosságnak.
2: Abból úgy néz ki, hogy fölépült.
3: Úgy néz ki, hogy fölépült.
2: Hogy jobban lett.
3: Igen, és most a legfrissebben az van, hogy a családja valamennyit elárult abból, hogy minek következtében halt meg, és hát van köze a betegségéhez, tehát valószínűleg a kezeléseknek a mellékhatásai voltak olyan hatással a szervezetére, amelyet hát nem tudott rendesen elrendezni, vagy nem tudta kibírni. Fantasztikus színész volt, tényleg egészen döbbenetes az, hogy az Oscar közelébe se került. Most ezt egy kicsit helyre raknám, mert sok helyütt még mindig szoktam kapni kommenteket, amikor bárki kapcsán, most éppen a Harry Dean Stanton született 100 éve, és róla is leírtam, hogy eszébe nem jutott senkinek, hogy nem tudom, hogy hány évtizeden keresztül volt ez az ember is meghatározó amerikai karakterszínész, hogy jelöljék Oscarra, és mindig jönnek a kommentek, hogy hát ez kinek fontos. Azért azt szerintem nekünk is fontos. Tehát,
2: hát ez egy jelzőbója azért.
3: Igen, egy jelzőbója, meg szerintem fontosak ezek a külső kritikák, még hogyha ez egy magyar kritikustól is jön, az Amerikai Akadémia felé. Tehát, hogy nekem pont azért fontos az Oscar, mert egy kicsit azért fönntartom magamnak a jogot, hogy meghatározzam időn hogy szerintem kinek kéne Oscart kapni, hogyha olyan megbecsültséget akar magának az Oscar, mint amilyennek egyébként örvendezhet.
2: Időnként. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont Roy-jal beszélgettünk, egyik közös ismerősünk, Ördögi Roy, és beszélgettünk arról, hogy a mai fiatalok, és mi hiányzik a mából, ami régen volt, és érdekes dolgot mondott, nem fogom tudni visszaadni pontosan, de hogy a szelektorok hiányoznak,
3: igen.
2: Götze és Guzsák.
3: Hát én erről szoktam beszélni mindig, igen.
2: Igen, és akik sorvezetőt mutatnak az ő szakértelmük alapján, nem mondják meg, hogy te mit szeres, nem mondják meg, hogy te hogy viszony a világhoz, de mutatnak ilyen lehetőségeket. És amit te is mondasz, Oscar-díj is lehet egy Oscar jelölés is lehet egy ilyen, hogy igen, van egy bizottság, aki benne van ebben a filmes szakmában, belülről és egy kicsit kívülről is látja ezt az egészet, és azt mondja, igen, Harry Dean Stanton erre az életműre, erre a ponton megérdemel egy jelölést, hogy figyeljen oda rá a világ, hogy őt 1000 millió dologért lehet jelölni.
3: És hát ugye itt az az érdekes, most mondhatnánk még neveket, Donald Sutherland például, meg jó néhány ilyen igazán nagy név van. Tehát, hogy
2: itt vagyunk, te meg én például.
3: Például. Igen. Tehát a Harry Dean Stanton, meg a Sam Neill is szerintem olyan színész volt, akiről nemhogy tudott a legtöbb olyan ember, aki valamelyest szereti a filmeket, meg követi a mozi és a mozgók képek világát, hanem ő egy tényleg tulajdonképpen mind a kettő közönségkedvenc volt, szerintem a Sam Neill egy kicsit talán jobban szem előtt volt, a Jurassic Park miatt, meg a nem tudom én a...
2: Figyelj, Zongoraleckében nem ő játszott.
3: Dehogy nem,
2: a Zongoraleckében is ő játszott, igen.
3: Persze. Hát ő is rettenetesen sok filmben játszott, nagyon sokan emlegették most a halál kapcsán nálam is a Facebook oldalon azt, amikor Merlint alakította, de volt ő egyébként Damien egy Omen folytatásban is.
2: Tényleg, harmadikban.
3: Szóval, hogy nagyon-nagyon széles volt a színészi skálája, tehát ilyen független filmekben is, nagy blockbusterekben is szerepelt, és hát őt se nagyon vették észre, vagy hát nem jutott el az Oscar jelölésig, pedig hát mondjuk éppen a Zongora lecke is egy olyan film volt, ami nyert is a Oscart, talán nem is egyet, meg hogy ott nagyon sok mindenkit jelölt, onnan.
2: Holly Hunter talán meg is kapta érte. Vagy
3: igen.
2: Hülyeséget mondani?
3: Nem mondasz hülyeséget, ő biztos, hogy megkapta, de is talán az a film meg többet is kapott, de mindjárt megnézem.
2: Mati Aranyos volt, azt mondta, hallottad, hogy meghalt a Jurassic Parkos bácsi? Mondtam, hogy tök jó összefoglaltad szemmi
3: munkásságát. Igen, az ő esetében egyébként engem sem zavart, hogy a legtöbben így hivatkoztak rá a cikkekben is.
2: Tehát ez nem a szomszédok.
3: Nem a szomszédok, egyrészt, másrészt meg a legszélesebb közönség előtt valóban azzal a szereppel lett ő látható. Uh-huh. És hogy ezzel azonosították nagyon-nagyon sokan, meg az egy szuper szerep szerintem.
2: Abszolút, meg
3: maga a film is. Kérlek szépen megnéztem, elég sok Oscarra jelölték, e közül hármat nyert, jól mondtad, a Holly Hunter nyerte az egyiket, a Zongoráckéről beszélünk, az Anne Paquin volt a másik, ugye akkor még kislány.
2: A legjobb film kapta, nem? A legjobb rendező?
3: Nem, a legjobb forgatókönyv kapta még meg, de jelölték még ezen kívül a legjobb rendezése, és a legjobb filmre is többek között. Tehát, hogy ez egy nagyon szem előtt lévő film volt annó, és hát a három főszereplők közül ugye mondjuk Sam Neill volt a legkevésbé hangsúlyos, de azért ő is eléggé, vagy 3-4 főszereplők közül ő is eléggé fontos volt.
2: Szóval Szolnoki Péter és Sam Neill is igen jelentős életművet hagytak itt nekünk, úgyhogy elég sokáig elkísérnek még bennünket.
3: Reméljük,
2: nyugodjanak békében. Most röviden elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban, az Odüsszeával fogunk kezdeni, egy picit hosszabban, mint a szoktuk.
3: Igen, most 4 tartalom helyett 3-at szerkesztettem be, éppen azért, hogy az Odüsszeára legyen bőven idő, mert hogy valóban az év talán legnagyobb volumenű mozifilmjéről beszélünk, ami nagyon sok szempontból érdekes és fontos, meg hát szerintem igen zseniális a sikeredet, már csak ezért is fogunk róla többet beszélni. Aztán dumálunk arról a horrorról, amit már a múlt héten így belengedtem, hogy igyekszem majd megnézni, ami X-et kapott, ugye, ami a legszigorúbb korhatár itthon, ez a Gonosz halott ég című film, és tegnap este jutott eszembe, hogy én láttam a legutóbbi Guy Ritchie-t moziba, a Szürke zónát, csak elfelejtettem beszerkeszteni, pedig egyébként nem is utáltam, tehát ezt már így előre elárulom, hogy bár nem tartom olyan nagyon jó filmnek, de ahhoz képest, amiket írtak róla, szerintem egészen szórakoztató, és hát nagyon jó benne a színészgárda, úgyhogy érdemes még elcsípni mozikba, erről is beszélünk majd, és hát ez lesz igazából a
2: kínál. Így van, ez lesz ma a filmszerészben, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: halok, jaj.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
2: Akkor az Üdüsszájával kezdjük. Christopher Nolan nagyszabású, hiszen ő nem tud kisszabásút rendezni. Nagyszabású filmje. Pont most Tomival, a kollégámmal beszélgettünk itt a rádióban, hogy 96%-on van a Rotten Tomaton, a újságírós szekcióban.
3: Igen.
2: Az viszont... Az előzetes alapján én nekem így igazából nem jött meg a kedvem ehhez a filmhez, majd elmondott, hogy de, jöjjön meg, mert jó, vagy nem. És ugye ez a 96% ez mégiscsak jelent valamit, hogy lehet, hogy érdemes lenne neki
3: esetleg. Már csak azért is, mert ugye a Rottennél ez a dolog úgy működik, hogy bár nagyon fontos maga a százalék, de a magas százalék, a magas százalék akkor értékes igazán, hogyha ez minél nagyobb kritika számból jön le ez a százalék. Igen, és az Odyssey esetében azt hiszem, hogy olyan 200 kritika van.
2: Hát itt még 160 tehát, valamennyi volt.
3: Igen, tehát ott azért nem fog már nagyon visszaesni, sőt még lehet, hogy növekedni fog a százalék. Így van, Christopher Nolan jó ideje szinte csak ilyen hatalmas filmeket készít, és az Odüsszeiával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy még a nagy filmjeihez is képest ez a legnagyobb filmje. Nem csak azért, mert ez a legdrágább, tehát olyan 250-300 millióból készült, ami őrületes nagy összeg, meg hát a legtöbb helyen is ezt a filmet forgatta egyébként, 4-5 különböző országban forgattak, sivatagokban, Máltán, persze Los Angelesben is, tehát ilyen nagyon-nagyon sok helyszínen. A legtöbb trükköt ilyen handmade módon oldották meg, amit csak tudtak, de persze van benne CGI, és hát szerintem már önmagában az is rendkívül meglepő volt, hogy a Nolan hozzányúl egy ilyen műhöz, mert valahogy nem tudom, én nem feltétlenül gondoltam arra, hogy neki ez egy ilyen vágyálma, ahogy leforgassa az Odüsszeiát. Valóban az előzetes az szerintem egyébként olyan, mint a film, tehát hogy valószínűleg azért nem is tud a szó klasszikus értelmében nagyon erős kedvet csinálni a teljes alkotáshoz, mert megmutat valamit abból a szomorúságból és szigorúságból, ami erre a filmre alapvetően jellemző végig. Tehát, hogy ez nem egy emelkedett kalandfilm, tehát ez benne talán a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen valahol Nolan azt csinálta ezzel is, ezzel a történettel is, mint az összes történettel, mint a Batman sztoriával, vagy Dunkerkkel, vagy bármivel, vagy az Oppenheimerhez.
2: Hogy lekapcsolta a villanyt.
3: Nem az, hogy lekapcsolta, le is kapcsolta a villanyt, plusz lehúzza az egész történetet a földre. És ez egy olyan történet esetében, ami tele van varázslattal, mágiával, szörnyekkel, boszorkányokkal, szirénekkel, mindenfélével, elég bekökkentő. És ezt úgy csinálta meg a filmben, hogy bár hozott olyan döntéseket a szereposztásban, amiket a magukat woke ellenesnek nevező rasszisták szeretik támadni, mert ugye Szép Helén a Miért a Lupita, és így tovább, és így tovább, de alapvetően nem a színészek szintjén tud ez a film szerintem meghökkentő lenni, hanem pont az, ahogy ez az egész mitoszhoz hozzááll, hogy minden megjelenik benne, tehát ugyanúgy a boszorkány disznóvá változtatja őket, ugyanúgy megjelennek a szirének, ugyanúgy megjelenik a szörny, ugyanúgy ott van a küklopsz, minden ott van, csak mindenből, mint hogyha így kilúgozta volna azt a nem tudom én, azt a csillámport, vagy kiszedte volna belőle, ami jellemzi ezeket a történet, és maguk a varázslatok is inkább ilyen nagyon sötét horror jelenetekhez hasonlítanak. Például a boszorkány nem is disznóvá varázsolja igazából Odüsszeusznak ugye a társait, hanem így szinte mint egy gyúrmát így átgyúrja őket. Tehát hozzányú a fejükhöz, és addig gyúrja
2: tehát
3: őket.
2: Tehát nincs túl romantizálva ez a dolog.
3: Egyáltalán, sőt, kínosan ügyeltek arra,
2: hogy fájjon
3: a dolog, tehát amikor benn vannak a barlangba, és ott van a klüklopsz, és tök sötét van, valahogy Nolan megtalálta annak a módját, hogy ilyen klasszikus filmkészítési eszközökkel egyébként egyébként elképzelhetetlen helyzetet mégis elképzelhetővé tesz azzal, hogy nem arra teszi hangsúlyt, hogy milyen mesebeli kinézete van ennek a Kuklopsznak, hanem hogy milyen érzés lehet egy tök sötét barlangban attól félni, hogy bármikor fölkelhet az a szörnyeteg, aki lenyel minket keresztbe. És egyébként magában a filmben is van egy csomó olyan húzás, ami egyrészt a kicsit a mitoszt húzza le a földre, hogy mondtam, de közben meg valahogy a korszakot is bemutatja. Például van egy karakter benne, aki a film egy bizonyos pontján kiskutyákat válogat egy ilyen kosárban, akik éppen születtek, és láthatóan nézi, hogy melyik az erősebb, és melyik a gyengébb. Ez jelenetébként arról szól, hogy Odysseushoz hogyan került hozzá a kutyája. És ott ül a színész, és úgy dobja le, érted, a kiskutyát, miközben beszélget a mélybe, mintha tényleg krumplit hámozna. Mintha ez lenne a legnormálisabb hétköznapi cselekedet. És van benne néhány ilyen jelenet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a gyerekek, akkor így mentek a dolgok. Tehát nem feltétlenül azok a dolgok voltak fontosabb prioritás szinten, mint ma. De azért nem, ez a film persze nem arról szól elsősorban, hogy akkor milyen volt a társadalom, hanem egy katonáról szól igazából, akinek, nem is tudom, hogy mondják ezt, amikor valaki nagyon erős háborús traumát szenved, és utána van egy ilyen, van ennek egy neve.
2: Valamilyen
3: szindróma. Igen. Szóval, hogy Matt Damon alakításában Odysseus egy ilyen katona, aki ezzel küzd, plusz hirtelen az egész történet elkezd szólni valahogy, és szerintem ez az igazi szemtelenség benne, a kultúra haláláról. Tehát valahogy arról szól az egész film, hogy az emberiség egy bizonyos ponton úgy döntött, hogy az erkölcs és a morál az nem lesz olyan fontos, mint az, hogy előrébb lépjünk az életben. Tehát ott valahogy ez a film, ez sokkal inkább szól arról, hogy Odysseust mi várja otthon, amikor ugye visszamegy a házába, és tele van kérőkkel, a Robert Pattinsonnal, meg ki tudja kicsodával, hogy mi várja otthon, hogy miért van belekényszerítve abba, hogy különböző döntések közben úgy döntsön, vagy hogy különböző döntését úgy hozza meg, hogy végül valamiféle erőszakos megoldást kell találnia, tehát meg kell ölnie valakit, vagy harcolnia kell valakivel. És szerintem az igazán szemtelenség, hogy az emberiség kultúrájának az egyik égkövét használja arra a Christopher Nolan, hogy arról beszélne egy kicsit, hogy mi állatok vagyunk. És bármennyire is gondoljuk azt, hogy nem tudom én, nagyon-nagyon sok teremtménynek a földön hát felette állunk, ez a természetünkre nem igazán igaz. És szerintem ezért is nagyon klassz film, mint gondolatokat ébresztő alkotás az Odüsszeia, mert elsősorban erről szól, és hát persze iszonyatosan lenyűgöző. Tehát, hogy egészen fantasztikus az, ahogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult speciális effekteket megoldották, akárcsak a Kuklopszot, aki nyilván CGI-jal is rásegítettek, de ott tudtom már például építettek egy meglehetősen nagy, ilyen animatronikonak nevezhető bábút, hogy amikor a színészek rohangálnak a jelenetben, akkor valóban legyen ott valami, és szinte az összes ilyen trükköt nagyon-nagyon realistának érzi az ember, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan részei a dolognak, ahol hát egyértelmű, hogy csak CGI-t tudtak használni, mert azt máshogy nem lehet megoldani.
2: Akkor ezt leszögezhetjük, hogy összefoglalhatjuk úgy, hogy az egyszerű oregoni lakos nem fog csalódni, és nem lesz frusztrált attól, hogy igazából fogalma nincs, hogy az eredeti mű miről szól, mert hogy kap egy olyan valamit, egy olyan feldolgozást, ami tud az eredeti mű ismerete nélkül is élmény nyújtani.
3: Igen, leginkább azért egyébként, mert hogyha a cselekményszálakat, sőt, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor tulajdonképpen ez egy rendkívül hű adaptációja az Odysseának, mert ugyanúgy az a flashback szerkezet van benne, ami a műben van benne, tehát így is lehet nézni igazából.
2: Oké, csak de hogy benne van minden cselekmény ahhoz, hogy megértsd, nem úgy, mint a Szent Szarvas meggyilkolásában.
3: Ja, nem,
2: hogy
3: nem.
2: A könyvtárba kéne járni előtt, hogy megértsd.
3: Ez egy könyvhű adaptáció, tehát sőt, szerintem még büszke is arra, hogy hosszú idő óta ez az első mozi verziója, tehát hogy azért meg van mutatva benne az, hogy 2026-ban hogy kell kinéznie egy ilyen fantasynek. Nyilvánvalóan azért is törődnie kellett Nolannek a közönséggel, mert hogy nagyon sok pénzbe került ez a film, tehát egyáltalán nem mindegy a Universalnak, hogy mennyien nézik meg, és még két dolgot el szeretnék mondani, ami érdekesség, az egyik az, hogy ez az első olyan film, amit kizárólag csak és kizárólag IMAX kamerákkal forgattak, mert még a Nolan is, csak én nem tudom, én ilyen arányosan szokott általában ezzel a technikával dolgozni. A másik pedig, hogy arra és ez nagyon érdekes szerintem, érdekes különbség lehet a szinkronos és a feliratos változat között, bár én csak a feliratos láttam, hogy eredetileg a Nolan nem használ ilyen archaikus nyelvet, tehát mondanak benne ilyet, hogy Hello Odysseus, tehát hogy van ilyen benne, de azért nyilván figyelt arra, hogy nem mai szlengen beszélnek, viszont a Speyer Dávid tudtommal hexaméterekben írta meg a film szinkronját, úgyhogy szerintem érdekes lesz.
2: Ez egy kunst.
3: Érdekes lesz ezt a kettőt össze, amitől én még csak a feliratosat láttam.
2: Nem sokára jövünk vissza, tartunk egy rövid szünetet, iszunk egy kávét, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: Egy horrorfilmmel jövünk vissza, a filmszerész hallgatjátok. Mindig van egy olyan érzésem, hogyha valamiből elkezdenek sokat csinálni, tehát például a Conjuringból, hogy ez előbb-utóbb elkezd elkopni a sztori. Így vagyok egy kicsit ezzel a gyerekkorunkban az erdőszelleminek hívtuk, az Evil Dead című.
2: Igen. Című. Sam Raiminek a forradalmi filmjei.
1: Most már sorozatát, vagy nem is tudom, ezt minek mondják.
2: Hát ez igazából univerzumát, egy reboot, remake, sorozat, nem is tudom pontosan, mikor készült az első ilyen remake, ami az első 1979-es vagy 80-as
1: evédelet. 16 körül.
2: Valahogy így. Akkor készült, és akkor azóta készült még két rész, és ez a legutóbbi, ugye ez a gonosz halott ég, ez látható most a mozikba, és ez az a film, ami X-es besorolást kapott, ami ugye nálunk a legdurvább besorolás, igazából viszonylag kevés nyugati országban létezik ilyen korhatár besorolás, aminek az a lényege, igazából én a moziba is röhögtem rajta, mert ugye elmentem megnézni, este 10-kor vetíthetik csak, ugye ez az egyik legkomolyabb megszorítása ennek a korhatár besorolásnak, és amikor az elején megjelenik az X felirat, akkor már nem tudom, hogy ki a hangja ezeknek a korhatár karikáknak, de hogy bemondja a hang, hogy csak felnőtteknek a megtekintés.
1: És tele volt gyerekkel a mozi.
2: Nem az, hanem hogy a 18-as akkor mi? Tehát a 18 éven felülieknek az tulajdonképpen ennek a szinonimája, nem? Hiszen 18 évesen lesz az ember nagykorú, meg felnőtt.
1: Itt nálunk, igen.
2: Igen, tehát hogy semmi értelme nincs ennek. És hát azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy egyszerűen ezekkel a besorolásokkal kirekesztenek igenis létező horror szubzsánereket. Tehát hogy az, hogy létezik az extrém horror alfaja, vagy alműfaja, az nem egy új találmány. Tehát extrém horror filmek már nagyon-nagyon-nagyon régen készülnek, amiben ugye az egyik legfontosabb hatáselem az úgynevezett gore, ami tulajdonképpen az explicit hát ilyen kibelezések, felnyásolások és egyéb undormányok kitartó hosszan való mutatását jelenti, és hát vannak olyan horrorfilmek, amik kifejezetten erre építenek, vagy ezekre a hatásokra, tehát nem a nyikorgásra, meg a jumpscare-re, amire mondjuk a James Wan, vagy az által is említett Conjuring filmek építenek, hanem ezekre a brutalitásokra.
1: A Hostel például.
2: Igen, igen, és a gonosz halott franchise, az eredeti franchise, az ugye azért volt forradalmi, tehát Sam Raimi azért tudott rögtön egy ilyen igazi horror herceggé válni, mert nála két dolog megfért egymás mellett, ami a legtöbb horrorban kioltja egymást. Az egyik a humor, a másik pedig ez a nagyon dúlva gore. És tehát ahhoz, hogy komolyan vedd a gore részét az erőszaknak, ahhoz a humornak nagyon speciálisnak kell lennie, hogy ne legyen nevetséges ez a sok durva effekt. És ezt a Raimi nagyon-nagyon jól csinálta az eredeti Evil Dead filmekben, és ezekben az újabb Evil Dead filmekben is figyelnek arra, hogy legyen humor, de elsősorban itt inkább az a fontos, hogy maga az a gonoszság, ami árad magából a címből is, meg az egész franchise alaphelyzetéből, hogy van ugye egy ilyen sátáni könyv, ami kiszabadítja a legdurvább gonosz szellemeket, meg démonokat, szóval ez a mély gonoszság, ez valóban úgy jelenjen meg ezekben a filmekben, hogy ez igazán hatásos legyen. És ebből a szempontból ez a harmadik film is működik, tehát ezek a gore részek, az, hogy a gyertyát iszik a démon, meg nem tudom én, ezek tényleg nagyon-nagyon működnek, és ugye ezeknek ilyen kettős hatása is van ezekben a filmekben, mert hogy ugye az van, hogy megszállja a démon a gazda testet, és úgy csinál mindenfélét annak az embernek a testével, hogy az őt ugye nem érinti, tehát a démonnak ettől nem lesz baja, de a testet attól még azért roncsolja, és ezért van az, hogy a történet végére már ezek a megszállt emberek ilyen lógó fejjel, meg nem tudom én mivel.
1: Sántikálnak.
2: Meg sántikálnak, tehát ilyen zombiszerűen néznek ki, de nem zombiszerűen mozognak a legtöbbször. Ennek az alaphelyzeten a legutóbbi filmnek egyébként egy családi sztori, és igazából az látszik rajta, hogy nagyon következetesek azok, akik ezt a franchise-t építik, mert az előző két film is két különböző nemzetiségű, különböző stílusú horrorfilmestől került ki, és ez az új film is egy harmadik stílust mutat be, vagy inkább egy harmadik stílussal találkoztatja ezt az Evil Dead franchise-t. Sebastian Vaniceknek hívják ezt az embert, aki egyébként nem szláv eredetű, mármint hogy a neve az lehet, hogy az, de hogy egy francia filmrendező, és hát ez a film is a francia új hullámos extrém horrornak tulajdonképpen a megjelenése.
1: A magas a feszültség.
2: Olyasmi, igen.
1: Ide illik.
2: Igen, nagyjából az a stílus, meg a mártírok, ugye az is egy elég híres ilyen francia extrém horror, és ezekben a filmekben, tehát a francia extrém horrorokban jellegzetesen vissza-vissza szokott térni a családi téma, tehát a családon belüli erőszak, és így tovább, és így tovább. És hát ebben a filmben is nyilván megjelenik ez, de tekintettel arra, hogy most már tényleg minden második horrorfilm egy kicsit erről a traumáról szól, vagy a gyászfeldolgozásról, vagy a családon belüli erőszakról, ez is kicsit már olyan klisének tűnik, de mondom, amikor tényleg ilyen pokoli effektek vannak a filmben, akkor az azért nagyon erősen működik szerintem.
1: Guy Ritchie-vel megyünk tovább, ugye egy olyan film, amit majdnem elfelejtettünk bemutatni.
2: Igen, majdnem elfelejtettünk
1: a három film kínálatból ez érdekelt a legjobban.
2: Annyira sejtettem, hogy ez a leggyengébb egyébként.
1: Mindjárt gondoltam.
2: De azért ezt elmesélném, hogy bár már tényleg elég régen megy a mozikban, már úgy értem, hogy több hete megy a mozikban, és akkor mentem el megnézni, amikor volt ez a nagy kánikula, tehát egy kicsit ilyen kényszerből, de azzal együtt, hogy a Guy Ritchie filmet én mindig szívesen nézem, még a gyengébbeket is, de hát olvastam róla, hogy ez nem annyira jól sikerült, és hát igazából, ahogy mentünk előre a filmben, úgy nyugodtam meg, mert alacsonyak voltak az elvárásaim, és hát annak nem az, hogy megfelelt, hanem túl is teljesítette, és az az érdekes a Guy Ritchie-ben, hogy egyrészt én nem tudom, hogy mikor alszik, mikor eszik, tehát ott az, hogy érted, az Apple Plus-on is legalább nem tudom, pár havonta, vagy Netflixen, vagy akárhol jelentkezik egy új sorozatta, plusz csinál egy plusz filmet csak streamingre, plusz csinál egy filmet, tehát ebben az évben talán ez a második vagy harmadik projektje, és be van neki tárazva egy csomó, szóval szerintem ő reggel fölkel, és még gyorsan reggeli előtt leforgat egy filmet, hogy aztán a déli forgatásra következő filmre odaérjen, és az érdekes, hogy ezeknek a filmeknek a javarészét ő írja.
1: És ez a kunszt.
2: Ez a kunszt, és hát a szürke zónában, ha valami el van találva, szerintem az alaphelyzet az nagyon érdekes, mert hogy a Guy Ritchie-nek az újabb filmjei közül viszonylag nagyon sok egyfajta heist film. Tehát, hogy egy csapatot láthatunk, akiknek vagy meg kell szerezni valamit, vagy ki kell rabolni valakit, vagy meg kell ölni valakit, vagy meg kell menteni valamit, de hogy ezek ilyen menő csapattagok, akiknek megvan általában a speciális
1: skilljük.
2: És szinte mindegyik film így épül föl, és a szürke zóna is igazából erről szól, egy olyan csapatról szól, aki hát egy nagyon speciális feladatból él, abból él, hogy ilyen korrupt politikusokat, meg korrupt üzletemberektől próbálnak meg visszaszerezni olyan pénzeket, amiket ők vagy elloptak, vagy kölcsönkértek, és nem adják vissza, és megpróbálják elrejteni ilyen különböző helyeken. De nem csak a politikusok, hanem mondjuk drogbárók, meg ilyesmi. Ez egyébként nagyon érdekes, hát hogy mondjam, analógiát mutat a mostani magyar helyzettel. Tehát ebben a filmben is van néhány olyan szitu, amikor úgy nyúlnak utána egy csávó után, hogy ő régen egy eléggé megbecsült hát közéleti személyiség volt. No, és hát ennek a csapatnak a tagja, Jake Gyllenhaal és Henry Cavill, ugye ők az abszolút főszereplője ennek a filmnek, hát mind a ketten játszottak már Guy Ritchie-nél, mind a kettőt nagyon szereti Guy Ritchie, Henry Cavillt egy kicsit jobban, talán ez a negyedik, vagy az ötödik filmje Guy Ritchie-vel, ugye ő volt a nem a legutóbbi, hanem az előtti Superman, tehát a a DC filmekben, és hát ez a szuper csapat próbálja meg, a Leisa González az egyetlen, nem van még benne azért fontos női főszereplő, de a legfontosabb női főszereplő ő, tehát ő bízza meg tulajdonképpen ezt a társaságot, és hát igazából azt láthatjuk, amit mindegyik ilyen Gáricsi filmben szoktunk, hogy van egy narrátorunk, aki végig ilyen szellemes módon löki előre a cselekményt verbálisan, meg persze csomó ironikus beszólása van, játszanak a térképekkel, minden ilyen nagyon klipszerű, egy Gáricsi filmben legalább 5 percenként egyszer kell egy osztott képmező, amit így használ, meg úgy használ, a narrátorok egyszer csak gondolnak egyet, és eltűnnek, és egy tök másik szereplő kezdi el narrálni az egész történetet, és közben meg vannak ezek a nagyon jellemzően Gáricsis párbeszédek, tudod, ezek a kicsit ilyen macsó, csipkelődős, beszólogatós, kompakt dumák, amik akkor is szórakoztatóak szerintem, hogyha nem feltétlenül a legeltaláltabb szövegei a Guy Ritchie-nek. Szóval, hogy nem a legjobb filmje, sőt, nem tudom, szerintem az első 10 legjobb filmjében sincs benne a szürke zóna, de semmiféleképpen nem egy olyan film, amivel ne lehetne lenni, nem tudom, 98 percig, amíg tart.
1: Hát szerintem Guy Ritchie-nek a művészete az olyan, mint egy ilyen gyors étterem, amit éppen kedvelsz, és mondjuk tólig az ott lévő kínálatból igazából így vagy úgy kicsit fanyalogva ugyan, de nagyon szívesen fogyasztasz.
2: Igen.
1: Szóval Guy Ritchie is egy ilyen rendező szerintem.
2: Igen, és mindig benne van egyébként, hogy majd a következő filmje megint jelentős lesz, mert azért el tudja ő még találni, meg mondjuk én a sorozatait is szeretem, tehát a Gentleman-t is nagyon
1: nagy. Az jó is volt.
2: Majd jön nem sokára egyébként, talán még ebben az évben a második évad.
1: Szuper. Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, és jövő héten is találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol ezeket a podcasteket felelhetitek, tehát akkor jövő héten találkozunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
2: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon.

0: Az ENSZ bizalmi válsággal küzd, és túl gyakran maradt tétlen, amikor nagyhatalmak vagy szövetségeseik megszegik a szabályokat, mondta Baka András köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Az államfő szerint egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a szövetségeseket sem lehet más mércével megítélni, mint a többi államot. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, és minden tagállamára ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta a lehetséges válaszlépéseket az Oroszország felől érkező hibrid fenyegetések kezelésére. Mark Rutte főtitkár szerint szükség esetén ezeket alkalmazni is fogják. A NATO arra is felkészült, hogy Oroszország fokozza a tevékenységét a kibertérben és más területeken. Rutte közben arra szólította fel az országait, hogy nyújtsanak további támogatást Ukrajnának. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint az akkumulátoriparral kapcsolatos hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik. A főhatóság kiemelten ellenőrzi majd az akkumulátorgyárak létesítését és működését, valamint a környezeti hatásvizsgálatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy szükség van az iparra, de nem mindenáron, az emberek egészsége az első. A CNN és a Politico munkatársait is visszaengedik a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés ugyanis blokkolta Donald Trump rendeletét, amellyel kitiltotta az érintett médiumok újságíróit az elnöki hivatalból. A biztonságiak eleinte még visszafordították a sajtómunkásokat, de a szerkesztőségek újabb beadványa után a bíró sürgősségi meghallgatást rendelt el. A bíróság szerint a rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és ezért vissza kell adni az újságírók belépési engedélyét. Megnyílt a WordPress fotókiállítás Budapesten, a Biodómban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A WordPress fotó mellett idén is látható kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be, a Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma többnyire felhős lesz az ég, de futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Folytatjuk természetesen security témával, de azért kicsit jobban kinyitjuk a kaput, és betekintünk a Konica Minolta ajtajai mögé, mert hogy érkezik ide Székely Dániel, a Konica Minolta Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója és Nagy Attila szervizigazgató, de addig egy pár üzenetet a kedves hallgatóktól, mert hogy látom, hogy bőven írnak. Van, aki aggódik, hogy már Gede Balást és Mihálovics Andrást nem hallotta, és reméli, jól vannak, minden rendben van velük, majd természetesen erről tudunk bővebben beszélni később, és Borravalóval kapcsolatban is érkezik rengeteg hozzászólás. Azt szeretném mondani, hogy 9:40-kor ennek dedikáljuk az NOPQ gasztrorovatot, amit kvázi erre a témára szerettem volna egyébként is felfűzni, de mivel annyira jól és sok hozzászólás érkezik, hogy ezt érdemes

0: körüljárni. Na, azt mondja, hogy beszéljünk akkor arról, hogy itt az ITBN 2026-on a Konica Minolta miért van jelen, és hogy mit képvisel a cég. Üdvözlöm az urakat!
1: Jó reggelt kívánok, köszönjük a lehetőséget, üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Még egyszer elmondom, Székely Dániel és Nagy Attila vannak itt a cég képviseletében, az ügyvezető igazgató és a szerviz igazgató. Az előző beszélgetésben átugrottunk.
2: Mondta, hogy hol fejeztük be, mert azt ígértük, hogy onnan kanyarodunk.
0: Igen, átugrottunk azon a kis apró ponton, hogy maga a cég, a Konica Minolta sok mindenki számára ott van meg, hogy na hát fényképezőgépek, nyomtatók. Ez egy nagyon erős brand ebből a szempontból, de messze-messze, ahogy hallhattuk az előbb is, nem ezzel foglalkozik már a cég, nem csak ezzel foglalkozik a cég.
1: Hát meg kell néznünk azokat a tartalmakat, amelyeket nyomtatnak, szkennelnek és kezelnek információkat a mi berendezéseinkkel. Tehát ugye mi egy technológiai vállalat vagyunk, és ugye a technológia ma már ugye nagyon széles körű. A kérdés és a hasznosság valójában az ügyfelek számára az, hogy hogyan alkalmazunk ezt a technológiát az ő üzleti környezetében és üzleti folyamataiban. És a mi fókuszunk az jellemzően az, hogy azt az információt megértsük, kezeljük, és ebben bizonyos hasznosságot adjunk. Itt kollégáim már ecsetelték, hogy ebben különféle dokumentumkezelő rendszerek miként járnak élen. Amiért az ITBN konferencián szeretünk volna idén megjelenni, ez szintén abból indul ki, hogy alapvetően milyen környezetben működnek az ügyfeleink jelenleg. Tehát a 21. században azt látjuk, hogy azért a kiberbiztonság és a kiberfenyegetettség az egy olyan meglévő és jövőben is egyre fokozódó tendencia lesz, ami egész egyszerűen nem megkerülhető. Nem csak a szabályozási környezetre gondolok, amiatt bizonyos cégek bizonyos méretben és paraméterek szerint kötelesek különféle védelmi intézkedéseket megtenni, hanem egész egyszerűen az, hogy a gazdasági bűnözés egy jelentős része áthelyeződött alapvetően a kibertérbe. Tehát szerintem mindannyiunknak vannak olyan céges ismerősei, ügyvezetői, akik csalás áldozatai lettek, és akik kénytelenek voltak pénzt átutalni, vagy egész egyszerűen
0: Ugye a ransomware a legismertebb ezek közül, de rengeteg olyan megoldás van már, ami hát ugye ez már a szervezett bűnözésnek a nagy pályája konkrétan. Kiszámolták, hogy a lényegben a drogbiznisznél sokkal jövedelmezőbb, kevesebb a befektetés, és a végén pedig több az, amit ki lehet nyerni.
1: Teljesen minimális lebukási kockázattal, tehát sok ügyfelünktől látjuk konkrétan azt, hogy milyen megtévesztés áldozatai lesznek, hova utalnak, mennyi pénzt, és alapvetően olyan alacsony a felderítési arány egész egyszerűen ezek esetében, hogy szinte elkönyvelhető az, hogy ez soha nem fog megtérülni, az elkövetőket nem fogják megtalálni. Tehát arra biztatjuk az ügyfeleinket, hogy amikor kiberbiztonságban gondolkodnak, akkor azon túl, hogy a felhasználóikat oktassák, és a kvázi ilyen no-brainernek gondolt, a szervereket védjük, tűzfalunk van, stb. Csináljanak és nézzenek alapvetően picit mélyebbre a rendszerben, és itt nagyon érdekes gondolatokat és meglátásokat tudunk nekik mondani.
0: Hát igen, biztonság ugye üzleti kérdéssé vált abszolút, és nem az a kérdés, hogy feltörik-e a céget, hanem azt, hogy mikor, és akkor ezt hogyan lehet csillapítani. És itt van egy ilyen érdekes eszköz, ami nem a robotra gondolunk, aki most itt kínál éppen az ajtó előtt, azt majd megnézzük közelebbről, hanem a nyomtatóról, mint belépési pontról. Hát azért fel sem merülhet talán egyesekbe, hogy itt van egy olyan dolog, ami hát elég sok érdekes adatot tud tárolni, illetve hát átmegy rajta a cégnek a komplett számlázása sok esetben, nem csak a HR, de minden pénzügyi információ.
3: Jó reggelt kívánok, én is köszönöm a meghívást. Tehát igazából ugye az iskolában is úgy tanultuk, hogy a multifunkciós nyomtató vagy szkenner az egy periféria. És a periféria az micsoda a számítás technikában? Ugye egy fejhallgató, vagy egy mikrofon, vagy ne adj Isten egy egér, vagy egy billentyűzet.
2: Rádobjuk, aztán nem kell kikapcsoljuk.
3: Igen, így van. Viszont ez a mai világra azért kicsit megváltozott, ugyanis ezek a multifunkciós berendezések, azt látni kell, hogy gyakorlatilag ugyanolyan processzorral, memóriával, háttértárolóval rendelkeznek, mint egy bármilyen számítógép, amit ugye minden nap használunk. És ezek a rendszerek, ezek képesek futtatni szoftvereket is. Hogyha képesek futtatni szoftvereket, akkor ugye beszélgethetünk arról, hogy milyen fajta szoftvereket futtassanak ezek, és itt ugye óhatatlanul bejön a képbe az, hogy vannak rossz akarók, akik ugye ezt kihasználják, ezt a fajta lehetőséget, és olyan fejlesztéseket, vagy olyan belépési pontokat keresnek ezeken az eszközökön, ahol egyébként ki tudják használni ezeknek a gyenge pontját.
0: Igen, ráadásul ugye ez nem egy olyan periféria, ami a belső hálózatra rá van kötve, hogy mindenki printelni tudjon, hanem egy okos eszköz. Ugye, és itt ugye megjelenik az IoT eszközöknek a problematikája, ami távolról elérhetővé válik, és hogyha már igen, akkor azon milyen szoftver fut, van-e sérülékenység rajta, oda lehet-e menni, és ott szépen végig böngészni azt, amit mondjuk nem a vállalati partikon fénymásoltak le, mert az is érdekes, és azzal is lehet kompromitálni, de inkább a dokumentumokat.
1: Ráadásul jellemzően hozzáférést adunk az eszköznek, az ERP rendszerekhez, ahhoz, hogy mindenki elérje, és az alkalmazásainkat, üzleti alkalmazásainkat elérje maga az eszköz, mert ugye nyomtatnunk kell benne, és alapvetően adatokat ki és beteszünk az eszköz segítségével. Így módon, hogyha kis túlzással valaki rossz indulatú módon bekerül az eszközbe, kvázi adminisztrátori szinten, az bizonyos esélyekkel meg tudja szerezni azokat a jelszavakat is, amivel a további üzleti alkalmazásainkhoz is hozzáférnek, amivel elviszik az adatainkat, és ha elvitték az adatainkat, akkor azon túl, hogy bírságolhatnak adott esetben, meg ez kellemetlen, itt történhet meg olyan jellegű social engineering és olyan adatalapú csalás később tőlünk, vagy beszállítónknál, vagy ügyfelünknél, aki aztán a bűncselekmény áldozatává
0: lesz. Hát, innen már ugye az egyik legelterjedtebb típusú csalás az, amikor beékelődik a két fél közé valaki, és mivel tudja az összes adatot, és azt is tudja, milyen folyamat ment éppen, mondjuk egy beszerzési folyamat, vagy pedig egy beszállítói folyamat, az aláírások is ott vannak egyébként, teszem hozzá, és minden információ. Onnantól kezdve már könnyű beékelődve azt mondani, hogy srácok, megváltozott a bankszámlaszámunk, ezt remélem, hogy tudjátok. De ez csak ilyen nagyon bagatell, nyilván ennél sokkal szofisztikáltabb módszereket találnak ki.
3: Abszolút, és egyébként az az érdekessége ennek az egésznek, hogy ezt a fajta védelmi mechanizmust ugye a szervezetek nagyrészt a szervereken, számítógépeiken maximális szinten végzik, tehát tűzfalakkal látják el ezeket a berendezéseket, különböző hálózati portokat aktiválnak, illetve tiltanak, és ugye ugyanezeket az adatokat aztán utána pedig kinyomtatják a multifunkciós eszközökön, viszont maguk a multifunkciós eszközök már nem rendelkeznek ugyanezzel a biztonsági rendszerrel. Tehát gyakorlatilag itt van nekünk ebbe gyakorlatilag felelősségünk, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy igenis a minden végpont számít, és a multifunkciós berendezések is ugyanolyan hálózati végpontok, amiket védeni kell a hálózaton belül. Ugyanis itt gyakorlatilag tényleg széles spektrum az, tehát zsarolóvírusoktól kezdve olyan adatokat tudnak eltulajdonítani a rosszakarók, amik a cégeknek az érzékeny adatait kijuttatják.
0: Hát itt ugye arról beszélgetünk, főleg, hogyha valaki egy rossz indulatú aktor próbál valamit. Lehet adatszivárgás a rendszerben, lehet az, hogy jogosulatlanul hozzáférnek olyan fájlokhoz, vagy olyan rendszerekhez, amihez nem kéne, de egyébként egy tök egyszerű GDPR incidens is lehet az egészből, ugye, ami nem feltétlenül ez a kategória, de egy cég számára nem egy jó dolog, se a NIS2 incidens, se a GDPR, ugye, amik ezek előírások.
1: Számos kockázat létezik, így van, tehát ez a reputációs kockázat, nehogy Isten a médiában megjelenik adott vállalatról, hogy valami adatvesztés történt, nehogy Isten személyes adatokat érintett ez. Ez egy reputációs kockázat, tehát nyilván nehezen számszerűsíthető, hogy hány ügyfél fog attól, amiatt elmenni egy adott ügyféltől, mert nála ez megtörtént. A sokkal kézenfekvőbb az, amikor tényleg effektív egy átutalást elutalnak valahova, és az alapvetően az egy csaló, hogy is mondjam, forrásból megszerzett átutalási pénz volt, és az konkrétan vesztesség. Tehát, hogy abszolút, itt megjegyzem azt is, hogy azért a vállalatok egy jelentős köre az törvény által is kötelezett arra, hogy ő folyamatosan auditálja az informatikai rendszereit.
0: De ezt akartam kérdezni, hogy meg gondolom a beszállítói láncnál is odafigyelnek arra, főleg ugye a nagyobb cégek, akiknek a legtöbb esetben sokkal erősebb auditai vannak, komolyabban odafigyelnek erre, hogy az ő beszállítóik, akikkel dolgoznak náluk, ez létezik-e?
1: Abszolút. Pénzügyi szférában egy másik jogszabály, egyébként kritikus infrastruktúra esetén ugye a NIS2 az, ami ezt szabályoz, Európai Uniós rendelet, és ugye Magyarország is ezt alkalmazza. De mégis, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a biztonság, a kibervédelem iránti költés nagyjából hogyan tevődik össze a piacon. Tehát különféle felhasználókat oktatnunk kell. Ugye mindannyian kapunk folyamatosan adathalász e-maileket, és hogyha nem oktatjuk a felhasználót, akkor a világ összes védelmét elkölthetjük bizonyos dolgokra, rá fognak kattintani egy rossz e-mailre, egy csatolt fájra, stb., amivel rögtön egy olyan kockázatnak tesszük ki, úgymond a rendszerünket, hogy bekerülhet valamiféle rossz indulatú és kártékony eszköz. És Azon túl, hogy a felhasználókat oktatjuk, a rendszereket védjük, adatforgalmat nézzünk, a végpontokat, szervereket, ahogy szakértő kollégáim ezt elmondják, de mégis valahogy a rendszernek egy kritikus eleme maga a nyomtató dokumentumkezelő infrastruktúra, és az iparági kutatók azt mondják, és a mi ügyfelekutatásunk is visszaigazolták, hogy érdekes módon ahhoz képest, hogy mekkora költés van ezen a piacon az egyes komponenseken, itt még sincs akkora figyelem. És ezt szeretnénk mi itt alapvetően elmutatni, és ezzel kapcsolatban hozunk egy ugye nagyon-nagyon nagy ügyfeleink is vannak, akik elképesztően élenjárók a kiberbiztonság területén név nélkül. Ővelünk együttműködünk, és közösen fejlesztünk, és az értékajánlatokat szeretnénk elvinni kis és közepes vállalatoknak, akik lehet, hogy saját erőből nem ismerik föl az ebből adó jelentő kockázatokat. De a jó hír az, hogy itt vagyunk mi, és hogyha velünk kommunikálnak, akkor nagyon egyszerű és testre szabott módszertannal tudjuk felmérni az ő kockázataikat.
2: Tudjuk kicsit konkretizálni, hogy mik a főbb hiányosságok a tapasztalataitok alapján a cégeknél, mi az, hol nem figyelnek oda?
3: Hát gyakorlatilag a mi tapasztalatunk az jó néhány gap analízis végeztünk most már ezzel kapcsolatban, és azt mondhatom, hogy elég jó tapasztalataink vannak. Tényleg itt a legegyszerűbb dolgokra kell gondolni. Tehát az például, hogy az eszköznek a saját gyári jelszavát használjuk adminisztrátori funkcionalitásokra, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy bárki hozzáférhet innentől kezdve ez az eszközhöz, és bármit csinálhat rajta, átveheti az irányítást. Olyan hálózati portok vannak nyitva egyébként a rendszeren, amin keresztül egyébként, hogyha valaki bejut megint csak a hálózatba, akkor bármit hozzá tud férni. De tényleg itt a legalapabb dolgokra kell gondolni. Úgyhogy egyébként maga a technológia az a legmagasabb szintű biztonsági rendszer tudja adni, de hogyha ez nem jó kezekben van, vagy nem úgy van bekonfigurálva, hogy annak a nagykönyve meg van írva, akkor gyakorlatilag egész egyszerűen sérülékenyé válik. És a harmadik...
0: szeretném tenni, az a furcsa ebben, hogy olyan, mintha tippeket adnánk, de nem azt tesszük, mert hogyha nagyon egyszerű, mert hogyha valaki rákeres ezekre, erre konkrét wikik vannak, hogy milyen gyári eszközöknek, mik a gyári beállításai. És ugye a mesterséges intelligencia eszközökkel ezeket nem napokig tart végig futtatni, hanem másodpercekig. Tehát az a probléma, hogy ez az első dolog szerintem, tehát az 1.0, amit végignéznek a rossz indulatú támadók.
3: Így van, nem mellesleg egyébként ezeknek az eszközöknek, ahogy említettem is, ugye van egy operációs rendszer, egy firmware, és ezt a firmware gyakorlatilag ugyanúgy napi szinten kell tartani, gyakorlatilag, mint akár egy mobiltelefon esetében. Ugye gondoljunk csak bele, hogy a mobiltelefonunkra milyen időközönként kapunk frissítéseket, pont annak eredményeképpen, hogy ne legyenek sérülékeny pillanatok a rendszerbe. Ez ugyanúgy a multifunkciós berendezéseknél is adott.
0: Tehát, hogy ezek az alapok, és érdemes erre felhívni a figyelmet, erre szolgál ez a Print Security program.
3: Így van, tehát gyakorlatilag, ahogy már említettem, ez tartalmaz egy gépelemzést, ami abból áll, hogy egy 30 kérdéses kérdőíven keresztül végignézzük a hálózatnak a gyenge pontjait. Mi kifejezetten csak arra fókuszálunk, a nyomtatás és a környezete. Tehát nem nézzük, vagy nem vizsgáljuk azt, hogy egyébként az IT teljes hálózat az hogyan néz ki ebből a szempontból, tehát mi ezt először analizáljuk. Ezt követően adunk egy javaslatot az ügyfeleink számára, hogy mik azok a beállítások, amiket szükséges azonnal véghez vinni, vagy pedig majd csak egyébként ráér, lehet egy kicsit később.
0: Előbb húzzuk ki az áramból a készüléket, és utána beszélgessünk tovább.
3: Igen, hát ugye szokták mondani, hogy ha történik egy incidens, akkor azonnal ugye izolálni kell a rendszert. És ezt követően pedig mi egy folytonos szolgáltatást tudunk biztosítani annak kapcsán, akár folytonos monitoring rendszert tudunk emellé tenni, tehát hogyha történik valami incidens a hálózatán, akkor azt mi észre fogjuk venni, firmware frissítését gyakorian fogjuk végezni neki. Illetve ez a teljes csomag úgy válik egészé, hogy gyakorlatilag egy éves felülvizsgálatot biztosítunk még annak eredményeképpen, hogy megnézzük, hogy egyébként hogy alakult az elmúlt időszakban neki a rendszere.
0: Fú, azt nézem, hogy nagyon sok programmal készültetek itt az ITBN-en.
2: Megfelelőség. Van egy security lounge is.
0: Az nagyon jó. Tehát ugye, amiről beszéltünk, az NIS 2, a GDPR megfelelőség, az előkerül többször, és ez a security lounge is nagyon érdekes, ráadásul előadások is lesznek azzal kapcsolatban, hogy minden végpont számít, ugye? Ez a fő mondani való.
1: Itt szakértő kollégáink várják a téma iránt érdeklődőket, és egész egyszerűen fölveszik velük kapcsolatot, és le tudják egyeztetni azt, hogy mikor tudunk egy ilyen rövid felmérést eszközölni az ő cégüknél. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek megéri. Annak is, aki úgy gondolja, hogy nagyon élen jár, és minden egyes egy biztonsági intézkedés megtett már csak azért is, mert azért mindig jó az, hogyha van egy külső harmadik fél, aki ezt megerősíti, és hogyha a mi cégünk ad erről a témaszakértőjeként egy kvázi igazolás, hogy ez végigment, akkor azt kell mondjam, ez egy külső auditor által is kvázi megerősített állítás lesz. Ha pedig vannak olyan findingok és egyéb javítást igénylő, vagy fejlesztés lehetővé tevő területek, akkor pedig ezért éri meg. Úgyhogy ezért javasolnám mindenkinek a részvételt.
0: Hát, ha meg nem tud, akkor vannak ugye ilyen személyre szabott, vagy cégre szabott nyílt napok, vagy nyílt nap, ahol érdemes utána nézni a Konica Minolta oldalán, szerintem ott lehet jelentkezni, hogyha ide nem tud eljönni valaki, de ha már itt van a bárna környékén valaki, szeretné ezt így megtapasztalni, akkor mindenképpen a Security Lounge-ot keresse. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok ezt.
1: Köszönjük.
0: A Prince Security-be avatott be minket Székely Dániel, a Konica Minolta Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója és Nagy Attila szerviz igazgató.
4: Utasd, mi szépet hallgat.
5: Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
10: Jó reggelt mindenkinek, szép napot azoknak, akik már régen ébren vannak, mint például Zsuzsi.
11: Igen, szép jó reggelt mindenkinek. Igen, én 4 óra óta ébren vagyok, de semmi gond, szerintem Kántor Endre ugyanígy korán kelt velem.
10: Jó Zsuzsi, a stúdióban ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, és a kedves hallgatók, köszönjük szépen a sok üzenetet, például D. Kartás írt.
11: D. Kartás, igen, azt mondja, optimista jó reggelt Kartások, és Zsuzsi, Kántor Kartásnak köszönjük az egész heti kitartást. A forgalom a szokásos, a pénteki aggály és tünetmentes 21 perces 0,08 másodperc a szokásos relációban, az a Szerencs utcai lámpa rossz üzeme okán szerintem ott lehetett egy váltás, úgyhogy emiatt lett ilyen jó az eredmény, bár mindannyian együttesen szurkolunk, hogy egyszer 20 perc alá becsúszon ez az idő, úgyhogy azt hiszem egyszer sikerült nyáron 19 perc alatt beérnie, és nem tudom, hogy árulkodhatok-e, bár igazából D. Kartás már egyszer elárulta, hogy ő miért is kell ennyire korán, hová megy, ezt beszéltük?
10: Hát vagy megy, tudod, de dolgozik.
11: Nem, képzeld, de nem.
10: Ha nem?
11: Nem, kézzel, kiderült néhány héttel ezelőtt, hogy D. Kartás minden reggel edzeni megy ebben az időben.
10: Ja, és bizony. Utána visszadolgozni.
11: Igen, és aztán utána indul a nap. bizony.
10: Azért megy ilyen korán.
11: Így van. Úgyhogy,
10: köszönjük szépen az infót.
11: Abszolút inspiráló, amit csinál. Köszi szépen. 0636 98 0 98 0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek.
10: És a Messenger is olvassuk. És a Messenger. Persze, igen, természetesen.
11: Azt Endre fogja majd olvasni.
10: Ez az én reszortom.
11: Igen, és van egy nagyon jó titulusod. Ezt nem tudom, hogy tudod-e. Na, de én hallgatom a fiúkat, úgyhogy...
10: Úristen.
11: Úgyhogy tudom, hogy te
10: most lettél. Most akkor ki a elő a farbával?
11: Te lettél a fiúk által meghatározott hivatalos Millás reggeli sajtós, ha nem tudtad volna eddig.
10: Ez nagyon kemény.
11: Igen, mert hogy nagyon sok olyan levél, illetve hozzászólás érkezik, amit azt gondolták a srácok, hogy te tudsz a legjobban megválaszolni.
10: Igazából ezt tudod, hogy micsoda, ez csak egy ilyen problématologatás tőlük, mert tudják, hogy ha így oda tologatják a problémát hozzám, akkor majd én megoldom.
11: Igen.
10: Értem, szóval dolgoztatnak.
11: Dolgoztatnak.
10: Jó, köszönöm,
11: Zsuzsi.
10: Titulusokat osztogatnak. Én már megérte, hogy itt vagy ma reggel, és még el se kezdődött a műsor.
11: Szeretettel köszönjük az Eufrozinákat és a Kendéket. Boldog névnapot nekik. És persze mindenkit...
10: Hát a Kleónok...
11: Szeretettel köszöntünk, akinek születésnapja van. Hát figyelj, én most itt nem tudom, napestig tudnám sorolni, hogy milyen nevek vannak még, a Ritáktól kezdve a Solymárokon keresztül a Sólyom Miklós.
10: Nekem a Kleón azért tetszik, mert ugye megcsinálták a nagy sorozatot az alapítványból, és ott a Kleónok, akiket így klónoznak folyamatosan. De egyébként ez a Kleófásnak egy verziója, a Kleón, úgyhogy létező név.
11: És vajon ez egy női név, vagy férfi név?
10: Nem, az férfi
11: úgy,
10: név.
11: Kérdezem, de nem,
10: igen,
11: nem
10: a Kleón
11: tudtam,
10: az abszolút.
11: Kleón, aha. Kleófás, Clio, az is jó név.
10: A Kleopátra az a női verziója a Kleófásnak.
11: Igen. Mikoltok, Nikolok és Nikolászok is, valamint a Nikolettek és a Nikolát.
10: Egyébként igazad van, lehetne végül is női név is így rövidítve.
11: Igen. Zavarba ejtő minden esetre, és nem túl gyakori.
10: Na, azt mondja, hogy ha híres eseményeket nézünk ezen a szép napon, mi történt? 1493-ban Kolumbusz Kristóf elindul második útjára az új világ felé. Ez már könnyebb volt. 92-ben az egy nehezebb ügy volt, 93-ban már kicsit könnyebb volt rávenni a finanszírozókat. Aha. Szerintem. Mert ott már elmondta, hogy mennyi csoda és fantasztikum és tyű,
11: igen,
10: miket
11: és
10: találtunk.
11: És micsoda új világ, igen, és mindenki a csodájára jár.
10: Igen.
11: 1555, szerintem ez egy ilyen kötelező évszám mindenkinek, aki művelődéstörténettel, történelemmel bármikor is foglalkozott, az augsburgi vallásbéke született meg a napon. Hivatalosan is elismerik az evangélikusok egyenjogúságát a német-római birodalomban, és ezzel lezárulnak a reformáció korának vallásháborúi.
10: Aztán érdekes dátum még, én most már egy szemezgetek belőle, 1925, a telefonhírmondó RT kísérleti programja, ebből lett később az MTI, a telefonhírmondó volt az őse ennek.
11: Igen. 1926 is fontos dátum a munkavállalóknak mindenképpen. Harry Ford vezette be ugyanis e napon a napi 8 órás és a heti 5 napos munkaidőt, de nem feltétlenül azért egyébként, mert annyira jótékony volt, hanem rájött arra, hogy ez az ő hatékonyságát és gyakorlatilag a munkatársainak a fogyasztói társadalomba való bevonását is segíti, hogy rövid legyek és célszerű.
10: De azért érdekes, mert a Robert Bosch volt az egyik első európai gyáros, aki ezt követte, és bevezette a 8 órás munkaidőt, és kimondottan egy ilyen dolgozóbarát filozófiája volt neki, és azt mondta, hogy fektetni kell és az alkalmazottakban, mert különben úgy lesznek csak jó munkások, és úgy csinálják majd meg a jó termékeket, és ő ezzel a filozófiával vette át ezt.
11: Gyakorlatilag a HRS-ek úttörője.
10: Igen.
11: Védőszentje és nagyatja.
10: Figyelj csak, ez egy fontos. 1956 üzembe lép az első transzatlanti telefonkábel. Nem véletlenül hívják úgy. Most már nagyon ritkán hallom az euró-dollárt, ugye, hogy a kábel De régenben még szerintem volt ilyen kifejezés. Azt mondja, hogy van-e még?
11: Én még 1977-et is idehoznám, mert hogy ez egy sportdátum, elég fontos. 4200 ember részvételével megtartották az első chicagói maratont. Ez azóta is egy nagyon híres esemény, úgyhogy 77-ben indult, és 4200. Szerintem azóta már legalább, nem tudom, a duplája vagy a triplája részvevővel indul ez az esemény. Aztán átadták 1992-ben a forgalmat a Rajna-Majna-Duna csatornán, amely a világ leghosszabb belvízi útja lett ezzel.
10: És hát most nem olyan jó.
11: Hát nem, sajnos nem. És aztán volt egy fontos dátum még ugye 97-ben, azóta is sokat beszélünk róla, mert hogy ítéletet hirdetett a Hágai Nemzetközi Bírósága a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer ügyében. Ezek szerint a 1977-es szerződés érvényes, jogtalan volt Magyarország részéről az építkezés leállítása, a Szlovákia részéről pedig a C-variáns megépítése, a Duna elterelése, úgyhogy erről a témáról nyilván ezen a nyáron az aktualitása miatt sokat beszéltünk, pontosabban különböző aspektusait ugye vizsgáltuk a Duna vízállása tekintetében.
10: Na nézzünk akkor híres születésnaposokat. Tököli Imre, erdélyi fejedelem 1657, William Faulkner, akitől majd idézünk, Nobel-díjas amerikai író, 1897-ben született ezen a napon.
11: Igen, ő a modern amerikai irodalom megteremtője volt, és erőteljes egyedi művészeti stílusa miatt kapta meg 1949-ben az irodalmi Nobel-díjat. Aztán 1943-ban született Csomós Mari, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a nemzet színésze. 1944-ben Michael Douglas, Oscar díjas színész, és érdekes, hogy ugyanezen a napon született, 1969-ben az ő felesége, Catherine Zeta-Jones, aki szintén Oscar-díjas színésznő.
10: Én Pedro Almodóvárt emelném ki, ő 49-es születésű, és eszembe is jutott, amikor így néztem az adásmenetet, hogy újra kéne nézni két filmet, ami nagyon tetszett még így a korai, hát mondjuk így a, igen, végül is lehet mondani, hogy a közepéről a karrierjének, az eddig a 93-as a Kika című elképesztő vicces, érdekes Almodovár film. A másik pedig a 97-es az Eleven hús. Mind a kettő egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon különleges. Hát amilyen egyébként Almodovár, amilyen tud lenni.
11: Két születésnapos van még, illetve három a hazai palettából, mind a mellett, hogyha már az Oscar-díjas színészeket említettük, akkor hozzuk ide 1968-ból Will Smith-t is, aki szintén ma ünnepli a születésnapját. A hazai palettából pedig 1976-ban született Nagy Ervin, Jászai Mari díjas színész, nem tudom, politikusnak is kellett
10: persze,
11: most már titulálunk.
10: Most már igen, abszolút, most már igen. Abszolút. Kultúrpolitikus,
11: így
10: az
11: van,
10: mit szólsz?
11: Nagyon jó.
10: Az egy picit úgy enyhíti az élét, nem?
11: Igen, és én maradnék a színészi érdemei mellett, mint ide hozandó, kiemelendő információt. 1977-ben Kabát Péter magyar labdarúgó, ő mellé viszont már odaírnám, hogy ma már mint celeb ismerhetjük őket, őt, és 1983-ban született Varga Dániel, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázó. És persze boldog születésnapot kívánok mindenkinek.
10: Azt hittem, hogy 73-ban, na mindegy.
11: Nem,
10: csak
11: 83,
10: azért, mert hogy 2012-ben adták ki azt a remastered lemezt, amin az az 1973-as felvétel is szól, ami most fog megszólalni itt nálunk. Az Elastic volt a lemez címe, zseniális, úgyhogy valamikor a napokban jött szembe, és azonnal eszembe jutott, hogy ez egy jó pénteki muzsika lesz, úgyhogy ezzel kezdünk.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit írnak a lapok.
1: Mondjam?
2: Mondjad.
1: Hát figyelj, én egy olyan összeállítást hoztam most, amit azoknak ajánlanék, akiknek van mondjuk 5 szabad perce, így péntek reggel, és nem tudják, hogy a sok-sok hír közül mit fogyasszanak. Hát az első és legfontosabb, de ezt csak így címszóban említem meg, de nyilvánvalóan visszatérünk még rá, hogy újraindul a Népszabadság október 8-án, online és nyomtatott formában is, igaz, hogy heti lapként, de hogy ez egy nagyon fontos információ, ugye 10 évvel, pont a 10 éves évfordulón, amikor megszűnt a lap, annak az évfordulója kapcsán 10 év múlva, azaz október 8-án újraindul, úgyhogy ez egy szuper jó hír. Izgatottan várjuk, de nem is erre szerettem volna felhívni a figyelmet, erről szinte mindenki beszámol, hanem egy kicsit kitekintettem így a nagyvilágba. A Telexen például találtok egy cikket arról, hogy Donald Trump és Xi Jinping a Fehérházban találkoztak, és a kereskedelmi kérdések mellett a mesterséges intelligencia stratégiai kérdéseire is felhívták a figyelmet. Ez egy napi rendszerű pont volt a számukra. A két ország kapcsolatában egyszerre vannak jelen az együttműködés lehetőségei, és komoly érdekellentétek például a technológia, a kereskedelem és a globális befolyás területén. A Telex azt járja körbe ebben a cikkben, hogy milyen aktuális dolgokról, konfliktusokról tájékozódhatnánk, hogyha elolvassuk ezt a cikket, illetve mik rajzolódnak ki a két nagyhatalom vezetői között ezen a találkozón. Úgyhogy ha szeretnétek felkészültek lenni a témában, már pedig elég sok minden történik ebben a témában, akkor mindenképpen olvassatok bele. És ha már mesterséges intelligencia, akkor mennék a HVG-re, ott van egy nagyon meglepő cím. 3 éven belül jöhet az AI apokalipszis. Ez kérdőjel van a végén, tehát nem egy állítás. Viszont a Yale Egyetem professzorával készült interjúban arról beszél ez a bizonyos agykutató, hogy szerinte a mesterséges intelligencia nem csak a munkánkat, hanem a mindennapjainkat is megváltoztatja. Ez mondjuk teljesen természetes, viszont agykutatóként...
2: Hát akkorákat mondott ez az agykutató, hogy majdnem leestem a székről.
1: Így van, tehát, mert hogy azt mondja, hogy az agyműködésünkre is hatással lesz. Mert hogy az AI kényel messé teszi a gondolkodást, és szerintem már vannak kutatások. De. Hadd mondjam végig,
2: ez imádom ezeket.
1: Kognitív képességek romlására utalnak ezek a kutatások, tehát hogy tényleg ilyen hát én igazából köznyelven úgy mondjuk, hogy elbutulnánk ettől. Közben pedig az AI fejlesztések miatt nyilvánvalóan nagyon fontos pénzügyi befektetések állnak, ami szerint ugye elképzelhetetlen, hogy egy lassulás várható legyen ebben a szektorban. Egyébként a kutató még azt is hozzáteszi, hogy 3 éven belül bekövetkezhet egy olyan katasztrófa, amely rákényszeríti az emberiséget az AI-hoz való viszonyának az újragondolására, és ez egy ilyen nagyon finom keretezése annak, ami igazából egy ilyen katasztrófa jóslás a címhez képest, úgyhogy 3 éven belül jöhet az AI apokalipszis, nem jön, viszont tényleg
2: hát nem tudjuk, hogy mi jön, de mindegy. Az a lényeg, hogy ezt kb. Már 80-an mondták előtte, most ő is felszállt erre a vonatra, nem baj. No. Én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy jó PR-osa, és leültek, hogy te figyelj, mivel kéne esetleg dobbantani így a nevemet így bedobni, na mit szólnál, hogyha az AI-ról beszélnénk meg? Az nagyon jó, nagyon jó.
1: De egyébként valid, nem? Amit mond, és hát valid, agykutató, így igen. Nyilván hiteles az, amit állít.
2: Hát igen. Na. Igen. Mindegy. Én azt gondolom, hát figyelj, hitelesség, maradjunk ennél a témánál. 444, Lánci Tamás vállalkozást indított, PR tevékenységre vállalkozást alapított Lánci Tamás, nem limonádét fog készíteni, nem. Pedig szerintem a tapasztalatai alapján nagyon jól bejönne, hiszen a bekerülési költség és az ár között óriási margot lehet megállapítani, úgyhogy mind tudjuk. Minden esetre a tulajdonosa és egyben ügyvezetője és a mozgástér elemző és tanácsadó Kft.-nek, úgyhogy ez egyébként már 2014 óta ír egy ilyen blogot ezzel a címmel, úgyhogy PR tanácsadásban lehet őt keresni, aki egyébként úgy érzi, hogy ez egy megfelelő pillanat, 444-en tájékozódhat.
1: Maradék a 444-nél, én ott egy másik cikket szúrtam ki, tényleg háború jöhet Európában, itt megint kérdezik, optimista péntek van, de én folyamatosan
2: érdekel. A dánokról van szó, nem?
1: Nem.
2: De a dán hírszerzésről?
1: A dán hírszerzésről, de én igazából összefoglalóan csak annyival vezetném fel a cikket, hogy egyre több olyan európai vezető és hírszerzési szolgálat beszél az orosz hibrid fenyegetés erősödéséről, amely ugye hát ilyen különböző félelmekre adhat okot, miközben egyébként a közösségi médiában már háborús riogatások terjednek. A 444 ebben a cikkben azt vizsgálja, hogy hol húzódik a határ a valós biztonsági kockázat és a figyelmeztetés és az orosz propaganda között. Tehát nem annyira durva a helyzet, de egy esetleges európai eszkaláció veszélye az benne van a lehetőségek
2: hát
1: között.
2: Hát ugye ez a Guardian cikkből jött először, mert ott ők írták meg, hogy a dán hírszerzésnek a jelentését, mely szerint Oroszország a következő hónapokban korlátozott katonai támadást indíthat egy NATO tagállam ellen, és ez volt az eddigi legkomolyabb figyelmeztetés, amit egy ilyen nyugati hírszerző ügynökség adott ki, és ezt egyébként nyilvánosságra hozták a jelentést, és azt mondták, hogy alacsony, de növekvő a kockázat, és közben az összes olyan ügyet összeszedte a Guardian, ahol valamiféle dróntámadás, véletlen, igen, elnézést kérünk, nem így gondoltuk, hopp, véletlen odalőttünk egy repülőgépre, jaj, volt robbanószer ezen a drónon.
1: Nem is
2: hát,
1: mi voltunk.
2: Ilyen, nem mi voltunk, elrepültünk az atomerőmű fölött, fotóztunk, de nem a miénk a drón. Uh-huh. Szóval, hogy az a helyzet, azért ez elég erősen benne van a pakliban. Az, hogy a közösségi médiában mi történik, Németországban is egyébként, uh-huh, nem csak Magyarországon, az egy másik téma. Hát ez egy érdekesség.
1: Minden esetre a tájékozottság tekintetében szerintem érdemes még egy picit a 444-nél maradnunk, abból a szempontból, hogy egy nagyon jó podcast sorozat van az orosz helyzettel kapcsolatban. Ezt még a választások előtt, az orosz választások előtt indították el ott a kollégák, és hogyha bővebben, mélyebben szeretnétek a témában információkat szerezni, akkor én ajánlom a figyelmetekbe ezeket a podcasteket is, mert nagyon, nagyon jól kontextusba helyezik az orosz választásokat és az orosz politikai és gazdasági helyzetet.
2: Népszavában van egy érdekes cikk, vissza tegnap, hogy sokat foglalkoztunk a borra való kérdésével, egy igen, szintén 444-es anyag miatt, igen. Nem pénzt kérnek a magyar vendéglátósok, hanem sok minden mást. Van egy olyan szakmai javaslatcsomag, amelyben összeraktak egy jó pár pontot négy szakmai szervezet ebben a javaslatsorban, és az most készült el. A Dunaparti vendéglátás szabályozásán át az Airbnb hosszú távú rendezését, az áfa kulcsok és a repi adók ügyének megoldását, ezek is szerepelnek abban a javaslatsorban, ami most készült el. Állami támogatást nem kérnek, nem pénzt kérnek, hanem egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózást, rugalmasabb foglalkoztatást, kevesebb adminisztrációt, és a szakmai képzés átalakítását. Tehát ugye szerintem egyébként megfontolandó, mi is fogunk beszélni a vendéglátás helyzetéről műsorban, továbbra is érdekes a téma, és meggyőződésem, hogy ez egy nagyon fontos rész, ami itt elhangzott, hogy a szakmai képzés, tehát az edukáció és az oktatás, és a másik oldalon pedig az, hogy nyilvánvalóan ki kell alakítani azt a réteget és azt a kultúrát, hogy az a réteg, aki fizetőképessé válik, az el tudjon menni ezekre a helyekre, és igen, benne legyen a tudatában, hogy egyébként ilyet csinálunk, hogy így elmegyünk ezekre a helyekre, mert egyébként megtehetjük.
1: Hát, mert megtehetjük. Tehát azt hiszem, hogy itt van a kulcs, igen, amit kimondtál. És igen, foglalkozni fogunk majd ezzel a témával picit bővebben majd a 7 órás hírek után, mert egy nagyon furcsa ellentmondást fedeztünk fel. Pontosabban nem mi, hanem a kutatásnak a vezetője, mert hogy egyre több a turista Budapesten, de mégis zsugorodik a vendéglátás. Ez egy kicsit ilyen paradox helyzet. Reményi Káronnal fogjuk majd közelebbről megvizsgálni ezt a kérdést.
2: Na jó, nézzük akkor a tőzsdén, mi történt.
3: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Na, nézzük, mi történt a tőzsdén. Ha a budapesti értéktőzsdét nézzük, akkor egy 0,3%-os mínusz lett a nap vége. A MOL 1%-os pluszban zárt, és a Magyar Telekom is pluszban, de csak 0,1%-os pluszban. Csökkent viszont a Richter Gedeon részvények árfolyama 0,2%-kal, a Waber RC 0,7%-del, az OTP 1,2%-kal, és az Autovaris is 1,2%-os mínuszt könyvelhetett el. Továbbra is nagyot esik a Cvakunikum 4,4%-os mínusszal, és azt lehet mondani, hogy ezzel, igen, ezzel talán a legnagyobb mínuszt könyvelhette el a budapesti értéktőzsdén, ugye itt a DGO tender elbukásáról van szó alapvetően, és ezt árazzák a befektetők. A forint közben egy jó kis erősödést csinált napközben, utána pedig visszagyengült előző szintjére, de nem lehet panaszkodni a forintra, mert hogyha most megnézzük az euróforint árfolyamát, akkor 365.74-en áll jelen pillanatban, úgyhogy ez a nagy erősödés az benne volt. Hát közben pedig ugye Amerikában a bíztató iráni hírek hatására javult a hangulat, ellenben a szaudi húszi konfliktusnak a hatására pedig romlott a hangulat a tőzsdéken, úgyhogy egy ilyen ambivalens napot lehet látni. Ha most megnézzük, akkor a VIX Index 3% fölötti pluszban van, ugye ez a volatilitást mutatja a piacokon, és a Nasdaq egyedül az, aki pluszban tudott maradni, 1%-os pluszban, egyébként az S&P, a Russell 2000-es, a Dow is visszaesett. Na most ugye a Hormuzi szorosnak a megnyitására vannak ilyen tárgyalások és tervek, de mint mondtam, ugye a konfliktus, hogyha nagyobb kontextusban nézzük, és belevesszük azt a szaudi húszi részt is, akkor itt azért történik egy kis pitty-putty, és ezt látszik is, mert hogy láttunk emelkedést a Brent árfolyamában, $105.67 most már az irányadó könnyűolaj típusra, a crude pedig $93.11, és az a helyzet, hogy ez a fajta emelkedés, olajár emelkedés azonnal hat a 10 éves amerikai államkötvényekre, amiknek a, azt hiszem 10 bázispontot növekedett a hozama, úgyhogy most már bőven 5% fölött van, ami viszont azonnal hat az amerikai tőzsdére, hiszen az Amerika intézmény bevetett hit az, ami kicsit csorbul ilyenkor, nő a kockázat, így aztán ez egy nagyon rossz hír. Úgyhogy sajnálatos módon ez látszik a világtőzsdén most, a FTSE mínuszban van, és onnan fog majd valamikor nyitni, 0,3%-os mínusz, a párizsi tőzsde 0,5%-os mínusz, a DAX több mint 0,5%-os mínusz Németországban, Ázsiában pedig úgy tűnik, hogy egy enyhe felívelés van, de azt láttam, hogy reggel, amikor nyitott a Kospi Index, akkor nem volt annyira jó hangulatban. A Nikkei azonban 1,3%-os pluszban van, a futures-ök közül a Nasdaq az, ami emelkedik, a Dow Jones és az S&P Futures mínuszban tartózkodik. Céghíreknél az Intelnél volt egy jó kis pozitívum, 3,9%-os plusz, de egyébként alapvetően azt lehet látni, hogy nem túlságosan örülnek az amerikai piacok, és az, amit te említettél, Zsuzsi, a Xi és Trump találkozó, hát az is olyan volt, hogy közhelyek sorozata jött le az összefoglalókban, de valójában az történt, hogyha lebontunk mindent, hogy nem egyeztek meg semmiben,
1: igen,
2: nem történt semmi, aha, amit eddig nem tudnánk, mosolyogtak egymásra, Trump elmondta, hogy marhasság, hogy az AI-t korlátozni akarják, Xi meg elmondta, hogy nem marhasság, mert kell. Úgyhogy ez egy nagyjából ez volt, és közben egymásra mosolyogtak.
1: De azért lettél volna pókafalon, nem azon
2: Istenem,
1: a megbeszélésen.
2: Figyelj, nem nagyon, nem tudom, én nem bírom elviselni ezt az embert. Na, szóval az a lényeg, hogy...
1: Vajon melyikre gondolsz?
2: Hát ugye nehéz, mind a kettő nehéz ember, de az egyik nehezebb.
1: Igen, igen, az egyik hallgató azt írta egyébként, hogy általános intelligenciáról kellene beszélgetni a Trump úrral.
2: Ez, igen, ez így van, nem a szuperintelligenciáról, de hát hogy is lehetne más, hogy... Na jó, ez volt tehát a tőzsde.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: itt van, megjött, és már nagy nehezen föl is szerelkezett Schmidt Andi.
1: Hello,
2: befutotta a fejhallgatót.
1: Befutotta ezt a feladatot.
2: Megtalálta a Jack Dugót.
4: Nincs is jobb, mint egy reggeli fejhallgató zsinór. Kibogózás.
1: Ennél már csak az a jobb, amikor a műsorvezető társad megsajnál téged, mert nagyjából 5 másodperccel az adás előtt rájött, hogy ja, nincs a stúdióban a Nyúl Zsuzsinak fülese, úgyhogy gyorsan keresünk neki. Engem a frász kerülget, hogy ideérünk-e kezdésre, de látod meg.
4: Senkinek nem volt, még a technikusnak sem. Ugye tegnapi kitelepülés után még dobozban álltak a szerkentjük, és... Bár megoldanánk, Zsuzsi, szerintem.
1: Szerintem simán. Figyelj, Zsuzsi, lehozzuk. Abszolút.
2: Minden szegmensben, például a borosban is van Uber megmondó, mondja a kedves hallgatók Messengeren, aki saját magán kívül még semmit nem adott el. Tehát például limonádé kontextusban is a self-sale koeficiens megállapítása lenne szükséges, azaz az önfényezés mennyire konvertálható valós termékértékesítéssé.
1: Érdekes.
2: Hoppá.
1: Érdekes meglátás. Egyébként azt mondják a hallgatók, hogy te vagy az ő hősük.
2: Dehogy is.
1: Endre, mert hogy egész héten itt voltál, és
4: ez tényleg
1: toltad az adásokat, úgyhogy ezt nagyon sokra értékelik, nagyon nagyra értékelik
2: hát
1: a hallgatók.
2: Hát teljesen elérzékenyültem. Köszönöm szépen.
1: Igen. Dékartásnak pedig azt üzenik, hogy van 0-24 órás terem. Mert kiderült, hogy Dékartás nem dolgozni megy reggel, hanem edzeni. Zsolt azt üzeni neki, hogy ő már
2: ott végzett is. Hát de reggel jobb edzeni, nem? Mint este.
1: Hát én nem tudom.
2: Tényleg? Melyik a jobb?
1: Ez nem egy érdekes.
2: Szerintem ez a tipikus...

0: tanulója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál. Mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős torlódást okozhat. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. A 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Puskás arénában, ezért várhatóan délután 6 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, az István-mezei utat és a Verseny utcát is. A mérkőzést megelőzően is azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Meghívta a 14. Leó pápát Magyar Péter. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A hétvégére tovább melegszik az idő, kellemes napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Baka András az ENSZ közgyűlésén elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot is. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magán audiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A bővülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül. A miniszter közlése szerint az infláció jelenleg 1,5%-os. A fővárosi törvényszék jogutód nélkül törölt 14 közérdekű vagyonkezelő alapítványt, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Batthyány Lajos Alapítvány szervezetét. Az érintett alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államhoz kerültek. A döntés az alkotmánymódosítás után megváltozott szabályozás alapján született. A száraz talaj nehezíti az őszi vetés előkészítését. A Hungarometer elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de három hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati

0: És helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár sok napsütéssel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, és természetesen 7 óra 13 perckor a stúdióban Nyúl Zsuzsi.
6: És Kántor Endre, és természetesen mindjárt folytatjuk a témákkal, ami egy kicsit rávilágít a hazai vendégre, pontosabban a budapesti vendéglátós helyzetre és az abban rejlő anomáliákra, de előtte a hallgatóktól idéznék 0636 98 098 0 SMS, Viber, WhatsApp üzenetek érkeznek hozzánk. Összefoglalóként annyit tudnék elmondani, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek még mindig mozgatják a hallgatóinkat. Van, aki azt mondja, hogy azért konkrét tudományos kutatásokat hoznak más portálok azzal kapcsolatban, hogy a ChatGPT-t kérdezik meg a pontos idő kapcsolatban is, igen, az emberek.
5: Igen,
6: ami szerintem tényleg így egészen elképesztően furcsa helyzeteket hoz a ChatGPT, és egyáltalán az a mesterséges intelligencia.
5: Bocsánat, szóval igen, arról volt szó, hogy az agykutató úr lemaradt ezekkel, és nem mondott semmit a cikkében, mert már több éve folynak ezek a kutatások, és az, hogy kipusztítja az emberiséget az AI, az is egy, hát csak a Millás reggeliben előfordult már 5 éve is ez a téma, tehát arra utaltam, hogy
6: ezek az információk. Aztán egy másik aspektusa a hallgatói véleményeknek az, hogy igazából a könyvnyomtatásra is azért azt mondták, hogy itt aztán micsoda félelmek lesznek, és az emberiségnek ez rosszat fog tenni.
5: Főleg az egyház.
6: Igen, igen. Aztán
5: a tudás őrzői.
6: Történelem. Igen.
5: Hát a fene tudja. Hogy nem pusztultunk ki, arra rácáfolt, ez tény.
6: Igen, és micsoda fejlődést értünk el vele.
5: És jó. Rájött a kedves hallgató, hogy mit szerettem volna,
6: igen,
5: az előző muzsikával.
6: Igen, rájött. BSS M35. Felkértő, ez szívecske.
5: Ez egy ilyen kódolva igen, van. Blood Sugar, érted. Sex Magic, 35 év napra pontosan. Végül is, hogy azt hiszem a hivatalos dátum az a tegnapi, de majd mindjárt megnézem. Uh-huh. De szerintem napra pontosan 35 éve jelent meg a Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic albuma, és együtt jelent meg egy másik emblematikus, óriási hatású lemezzel, ami pedig a Nirvana Nevermind című lemeze. Tehát gondolj bele, milyen időket éltünk, amikor egy napon jelentek
6: hát
5: meg ilyen lemezek.
6: Igen, kettő. Igen, hát pont arról beszélgettünk adás előtt, hogy aki egyszer alteres volt a gimnáziumban, az világ életében az marad, és ezek ilyen meghatározó popkulturális élmények a számunkra, amiket
5: szóval
6: most mondasz.
5: Szóval lesz majd a Nevermindról is egy felvétel, de ez a Blood Sugar Sex Magic volt. Most azonban nézzük meg ezt a vendéglátás szituációt.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, azt mondja, hogy van egy ilyen, hogy a lángos csapda. Én majd most dekódoljuk, hogy ez mit jelent, de ugye az az érdekes dolog derült ki, hogy rekord turizmus mellett is fogy a budapesti vendéglátás. A kutatás arról szól, hogy Budapest turizmusa rekordokat dönt, egyre kevesebb vendéglátóhely működik közben a fővárosban, és hogy sehol a világon nincs ilyen. Mi történik a budapesti vendéglátással? Reményi Káron, a kutatás szerzője, a Raconteur Agency vezetője van itt velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hagyj pontosítsak egyből az elején. Európai Uniós szinten láttuk azt, hogy nálunk fogy a leggyorsabb ütemben a kereskedelmendeglátás jelen pillanatban.
5: Ezt jó, hogy mondtad, mert közben néztem adatokat, és Bécsben is fogyás volt, de akkor ez az ütem nem mindegy. Uh-huh. Azt nem láttam a bécsi számokban, hogy a turizmus az emelkedett volna-e, de minden esetre az nagyon-nagyon-nagyon nagy az olló, hogyha Budapestet nézzük. Hogyha egy rekord turizmus mellett azt látjuk, hogy hát nem csak Budapesten, de egész Magyarországon milyen vendéglátási válsághelyzet van. Na, mi van a kutatásban?
8: Most alapvetően ez egy forrás alapú kutatás, tehát mi a KSH, a Stadat, Eurostat adatok alapján indultunk ki, mindenhol elsődleges forrásokat használtunk, és emellé jön be az az érzet és tézis, ami tulajdonképpen a kutatás címét is adja. Én 17 éve foglalkozom vendéglátókért a kommunikációval, főként éttermeket üzemeltető cégcsoportokkal, gyors étteremláncokkal, nagy kávéházakkal foglalkozom. És mi a piacon az érzet? Főként Budapesten borzasztóan nagy a tömeg, ugyanakkor már a kiemelkedő üzleti utcákban is gulyásbárok, lángosbárok, erre specializáló éttermek vannak. Lehet marhapörköltes lángost tenni, meg kacikis lángost is. Tudsz felvízezett gulyást is enni, és néha egy pincér egyébként pálinkás pohárra rohan utána, hogy adja egy csillagos Google értékelést. Most ahhoz képest, amit én láttam 2010 és mondjuk 16 között, hogy mennyire szépen elindult felfelé a hazai gasztronómia, most az ügyfeleink, partnereink és egyébként a kutatás megjelenés óta nagyon-nagyon sok piaci szereplő, ágazati szereplő jelezte, hogy ezt végre valaki lemerte írni, hogy ez egy nem jó irány. Másik oldalról viszont a kutatás ennél azért trükkösebb, ugyanis nem feltétlenül a lángos okozza a problémát. A lángos az egy valid termék, nem biztos, hogy van ekkora számban helye a magyar vendéglátásban. Ugyanakkor az is látszik, hogy az idei év az egy ilyen elképesztő csúcspont volt, ezt a kutatás részletesen be is mutatja, hiszen egy nagyon-nagyon viszontagságos nyári szezonon vagyunk túl. Ennek volt csúcspontja mondjuk a Bajnokok Ligája döntő, volt ugyanakkor egy Forma 1 magyar nagydíj, egyébként a nyár közepén volt egy foci világbajnokság. Gyakorlatilag a BL döntő az egy nagyon kiugró pont volt, állítólag a foci VB alatt nagyon kevés vendég volt, a Forma 1 megint visszakompenzált, de összegészében messze elmaradt a kereskedelmi vendéglátás teljesítménye attól, amit vártak a piaci szereplők is. Kicsit közelítsem a problémát. Alapvetően volt egy nagyon erős forint erősödés ugye április után. Ez gyakorlatilag az európai küldőországok számára azt jelentette, hogy 12-14%-kal drág volt a budapesti vendéglátás átszámolva. Emellé teszünk mondjuk egy étlapba beépített 15%-os szervizdíjat, és még oda tesszük a vendég elé a terminálnál, hogy még adhatsz ezen felül 5-20% fölött tetszőleges jattot. Ezeket a számokat összeadod, akkor már nem biztos, hogy olyan jó esik Budapesten vendégnek lenni egy étteremben.
5: Hát figyelj, amit mondtál, és ami a lángos csapda, először azt hiszem, hogy májusban foglalkoztam ezzel legkorábban, amikor budapesti vendéglősök beszéltek arról, hogy ott az ő környékükön hogy terjeszkednek ezek a gulyásbár és lángosbár láncok. Érdekes látni, hogy egy nagyjából egy vagy összefonódó tulajdonosi körről van szó, meg azt is érdekes látni, hogy hogyan lényegében azt, amit kellett volna, ha már Bécset említettem itt az elején, valahol kanonizálni, hogy mit jelent a gulyás, hogyan lehet azt elkészíteni. Ezt nem sikerült megugrani, ezért aztán a csirkegulyás, a vegán gulyás és a minden gulyás lehet kapni. De még tovább megyek, ugye, Az értékeléseket algoritmusokkal végzik, elég magas értékelési pontszámot kapnak a különböző csatornákon ezek a helyek, és nem létező ételeket kínálnak, úgy, mint 250 éves magyar termékek. Ide említeném például a bribacsát és a bribókát, ami két olyan szó, ami nem létezik konkrétan. És hát ezzel nehéz lesz megharcolni, hogyha busszal viszik oda a turistákat.
6: Várjatok, itt van egy másik összefüggés szerintem, amire érdemes rávilágítani, ez pedig az, hogy nyilván olyan turista réteg érkezik Budapestre, akik nem feltétlenül a legkifinomultabb ízléssel rendelkeznek, és nyilvánvalóan ilyen formában a legvastagabb pénztárcával sem. Mert ha egy kifinomult ízlésű vendég érkezik Magyarországra, az nem feltétlenül csak a gulyásra meg a lángosra lesz kíváncsi, hanem elmegy azokba az éttermekbe is, amiről az előbb Áron beszélt, tehát hogy 2010 és 16 között azért elég jó minőségű vendéglátós kultúra alakult ki a budapesti éttermek körül. Áron, segítenél nekünk megvilágítani, hogy ez a két dolog hogyan függ össze?
8: Ja, alapvetően Budapest szintén elindult annak idején nagyon erősen az a kocsmaturizmus, romkocsmaturizmus. Ezt a címkét még szerintem nem sikerült levetnünk, és nem is biztos, hogy teljes mértékben kell. Ugyanakkor itt nagyon markánsan látszott, a 6.-7. kerület volt leginkább kitéve annak, hogy brit küldőországból az a klasszikus, igazából ígyunk 2,5 napon keresztül folyamatosan, és bulizzunk. Ez egy valid turisztikai, mondjam, kereslet, de nagyon megterheli egy belvárosnak a működését. Ezzel párhuzamosan egyébként ugye elkezdett végül esni a zenésbároknak is a száma, hiszen nem fenntartható ilyen tömegben ez az igény. Viszont itt ugye kvázi, most értsétek jól, de egy olcsó pénz áramlik be.
6: Igen, erre
8: a fővárosba.
6: Előbb, igen.
8: Ha megnézitek, most nem akarok márkajelzést mondani, de az egyik fapados légitárságnak is már a fapadosabb verziója fordul meg leginkább Ferihegyen, én még így szólítom. Ez semmiképp sem jó jel, és ugyanakkor mondok egy tök másik ellenpéldát, pont bécsi középkorú párral beszélgettem némettől egy pár hete egy pezsgőbárnak a teraszán, akik jelezték, hogy itt nagyon szeretnek átjönni vonattal egyébként Bécsből, és itt eltölteni egy hétvégét, amúgy 5 csillagos szállába szálltak meg, de nagyon nehéz számukra megtalálni azt a prémium vendéglátó helyet, ahol egyébként tudnak még hazai gasztromjába belekóstolni, és nem érzik úgy, hogy elképesztő árprémiumot fizetnek, még ahhoz képest is, ahogy Bécsben étkeznek.
6: Oké, ebben a kutatásban azért némi megoldást is javasoltok a szektor szereplőinek, vagy döntéshozóinak. Kerekítsük le a beszélgetést oda, hogy milyen lehetőségeket láttok abban, hogy erről a pontról elmozduljunk.
8: Ugye a kutatás egy vitaindító, azt szeretném ezt rögezni, tehát sajnos nincs nálam a megoldások kulcsa, viszont az biztos, hogy egy egységes gasztronómiai álláspont akár kormányzati szinten, vagy a piac szereplő bevonására természetesen az segítene, tehát miről szól a magyar gasztronómia, vagy miről kellene. Nyilván át kellene vizsgálni, hogy jelen pillanatban milyen külső tényezők sújtják ezt az ágazatot, energia, árak, alapanyagárak, ingatlanárak, munkaerőpiac, edukáció, stb. Illetve, amin tudomásom szerint már dolgozik az MTO, az olyan destinációs menedzsment, ami segít ezeket szélesebb körben kommunikálni, és pont ellene menni a gulyás és lángos anomáliának és az olcsó turisztikai megoldásoknak.
5: Szerintem a fapados járatoknak a destinációja és a költés között azért nincs egy ilyen egyenes összefüggés. Azt elég sokszor kimutatták, hogy sokan eljönnek szívesen fapadossal, és azt a pénzt, amit nem a repülőre költenek, azt elköltik a szolgáltatások között, ezeken a destinációkon. Amit viszont mondtál, hogy a bekerülési költsége milyen ezeknek az éttermeknek, vendéglátósoknak, és ezért milyen árak jönnek ki a végén. az egy nagyon nagy kérdés, hogy azt a minőséget, amit mondjuk Ausztriában sok helyen meg lehet kapni, de tök mindegy, lehet Csehországot is említeni, ugyanazt a minőséget, azt nem biztos, hogy megkapod ugyanannyi pénzért itthon, és talán ez egy érdekes dolog, ugye az energiaárat lehet alapvetően aláhúzni, elképesztő rezsivel működnek ezek a rezsi védelemben nem résztvevő vállalkozások, ugye? És akkor az összes többi, amit még hozzátettünk, a munkaerőpiaci problémák, az adózási kérdések, de hát ugye nem véletlen, hogy pont most fogott össze 4 vendéglátó szervezet, hogy megfogalmazzon egy ilyen javaslatcsomagot, hogy legyen ennek valami hatása.
8: Biztos, hogy kell, és egyébként a második kutatásunk jelenleg készül, hogy spoiler ezek egy kicsit, ami pont egyébként EU fővárosokat vizsgál, különböző vendéglátóipari kategóriákat kutatunk, és emellett gyakorlatilag előétel, főétel, desszert, sütemény árszínvonalat rakunk reálbérek mellé. Ott fog igazán kicsúcsosodni az, hogy valójában Budapest mennyivel drágább, ha drágább, mint a többi főváros. Viszont cserébe mennyit keresnek az emberek, mert azt gondolom, hogy itt viszont azt is látni kell.
5: Bocsánat, hogy fogjátok nézni, mert fontos lenne, hogy ezt vásárlóerőparitáson is megnézitek, tehát a hazai bázist figyelembe véve, hiszen ugye nem lehet csak külföldiekre alapozni egy vendéglátóipari szektort, kéne, hogy legyen egy olyan hazai bázis, ami megtartja ezt.
8: Abszolút. Ezért azt hiszem, hogy egy komplexebb kutatás lesz, viszont arra akartam kiukadni, hogy itt már kvázi a hazai vásárlóerőnek a kiesése is egyébként terítékre került vizsgálati szinten, azt hiszem pont Pogácsa Zoltánék beszélgettek erről, hogy oké, igen, van rekordturizmus, viszont hova tűntek egyébként a magyar vendégek? Ez is egy elképesztően jó kérdés. Mi viszont nem ebből erről az oldalról közöttettük elsősorban a problémát, hiszen mondom, ügyfél szinten jön vissza, hogy igen, nagyon sok a turista, nagyon sokan sétálnak el, beülnek, alig fogyasztanak valamit, és ebből nem tudom megjárni.
5: Igen.
6: Van egy hallgatói, nagyon sok hallgatói észrevétel érkezett. Egyet emelnék ki, ami szerintem összefoglalja ezt az egész beszélgetést. Azt írja a hallgató, hogy nem csoda, hogy Pesten fogynak az éttermi vendégek, a külföldiek lehet, hogy jönnek, de mi helyiek egyre kevésbé megyünk el étterembe, azon túl, hogy drága, jön a 12-17%-os szervízdíj, majd az arcunkba tolják a termék, hogy adj még borravalót, undorító, írja a hallgató. Pesten eszel egy főételt, iszol egy sört, fejenként 10 000. 2 hete Gyula egy menő étteremben, a nejemmel feles sör, főétel, desszert, borravaló 14 000, írja nekünk Balázs.
5: Igen, hát ugye erről beszéltünk nagyjából.
6: Így van, tehát hogy azért jó. Egy dolog, hogy a turizmus mennyire hat, illetve hogy a magyar helyzet, tehát a helyi éttermekben a helyi emberek mennyire tudják megfizetni az árakat. Ez egy másik fontos, nem túl pozitív hír.
5: Várjuk a következő kutatást, és kicsit akkor tisztában fogunk látni, de úgy látszik, hogy ez egy olyan téma, ami most nagyon nem trendi, hanem most lett sok mindenkinek elege, úgyhogy úgy látszik, hogy itt valami változás kell. Áron, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
8: Szépen. Én is köszönöm. Sziasztok.
6: Szia, szia. Reményi Káronnal beszélgettünk, a kutatás szerzőjével, a Reconcher Agency vezetőjével, és arról volt szó, hogy hogyan hat az olcsó turizmus a budapesti vendéglátásra.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: Szóval visszatérve erre a gulyás lángost, most megnéztem a borravaló Facebook oldalát, márciusban írtam először erről, hogy mi a sztori, ez a gulyás éttermek és lángos éttermek térnyerése, és utána pedig májusban beszélgettünk.
6: Téged is foglalkoztat ez a téma?
5: Hát persze, lehetett látni, hogy itt valami probléma van, ezt márciusban már kiverte a biztosítékot nálam, ami azt jelenti, hogy érdekes, hogy fél évig tartott, hogy az eljusson idáig, hogy most már így foglalkoznak vele. A másik pedig a Trump-Xi találkozó. Aki nem látta volna a következő zenének a videoklipjét, nagyon ajánlom, hogy nézze meg. Akár lehetne mondjuk ENSZ közgyűlésnek is, biztonsági tanács közgyűlésnek is címezni a dalt, hiszen lényegében erről szól a videó, és arról, hogy hát inkább ne beszéljen senki.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén. Grimm testvérek, Jancsi és Juliska.
3: Egy kanibál vénasszony egy mézes kalás gyermekkelepcét üzemeltet az erdő mélyén. Hőseink, a kiskorú testvérpár naívan besétálnak a csapdába. Na, eddig tart a mese, és itt kezdődik a horror. A vasorú foglyolejti őket, Juliskát dolgoztatja, Jancsit pedig konkrétan meg akarja enni, ezért hizlalni kezdi. A testvérek gyorsan kinövik kezdeti naivitásukat, és bravúros összjátékkal lapátra teszik a banyát. Happy End, ami azért fókuszért kiállt.
2: Javasolt vélemény.
3: Jobb, mint a bárányok hallgatnak.
2: Indokolt kérdés.
3: Gyerekek, nem lett volna elég leütni a nénit?
4: Zsebrádió!
5: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögi Roy mondaná.
6: 50-50.
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
7: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
9: Alright, DJ, put the needle on the record.
7: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
10: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
12: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
13: És Szabó György, az OTP Global Markets üzletkötője a vonalban. Jó reggelt, szia!
14: Jó reggelt, szia!
15: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
13: Na, kezdjük akkor a Magyar Nemzeti Bank kamat döntő ülésével, de nem konkrétan az üléssel, hanem hogy mi volt a legfontosabb üzenet?
15: Hát, hogyha megnézzük itt az elmúlt hetekben egyébként a piac nemzetközi szinten, meg hazai szempontból is, tehát egy banki kamat döntő ülésre kerültek fókuszba. Kedden megtartotta az MNB a szokásos havi kamat döntőülését. A alapkamat mértékét változatlan szinten hagyták 5,5%-on. Egyébként ez nem volt meglepetés, a piaci várakozások is ez voltak, nem számolt a piac vágással. Az üzenet viszont egyébként fontos volt. A fókuszba az inflációs helyzet került, hiszen a jegybanknak az elsőleges célja az árstabilitás fenntartása. Az idei évben az infláció jól alakul, MNB várakozása szerint ilyen 1,8% lesz, viszont 2027-re jelenleg már 3,1%-kal vár az MNB. Ami egyébként az infláció mértékét negatív hatással befolyásolhatja, az a növekvő energiaárak, bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet, és egyébként ebből adódóan egy óvatosabb monetáris politikát fog alkalmazni az MNB. A hazai kockázati megítélés is fontos, hiszen fontos lesz, hogy a költségvetési pálya, hogy alakul euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, hogyan alakulnak és tényleg a külső piaci környezet. Ennek hatására továbbra is inkább adatvezérelten fogja meghozni a döntéseit az MNB, és nagy valószínűséggel idén már egyébként nem fogunk kamatvágást látni a Nemzeti Bank részéről. És ezeken felül egyébként még tartogatott érdekességet, hiszen az egyik legfontosabb üzenet az inflációs célnak a megváltoztatása volt. 2028. január 1-től 3%-ra 2,5%-ra csökkenti az MNB az inflációs célját, és ezzel összhangba kerülünk úgymond a régiós gyakorlathoz képest is, és egyébként közeledünk az LKB-nek az inflációs céljához. Ez az intézkedés valamennyire egyébként az euró bevezetésének is kedvezhet majd, illetve nyilván az ország gazdasági fejlettségét is tükrözi. A tolerancia sáv az továbbra is ilyen plusz-minusz 1% marad. Ehhez egyébként fontos lesz elérnünk azt, hogy a devizapiaci stabilitás fennmaradjon, és a hazai kockázati felár is csökkenjen. És a harmadik ilyen legfontosabb üzenet pedig az, hogy amúgy 2027-től kezdődően az LKB gyakorlatához fogunk igazodni, és évente csak 8 kamat döntőlést látunk majd, mostani 12 helyett. Összességében egyébként az MNB az nem feltétlenül volt egyértelműen szigorú, de az látszik, hogy kivál, hogy hogyan alakul a további piaci helyzet.
13: Ez érdekes, amit mondtál, ugye az inflációs célnak a meghatározásáról is beszélgettünk, és tényleg ez egy ilyen, nem, egy, igazából egy átlagember számára ez nem tart annyi információt, mint amennyit sikerül kihámozni belőle, hogy ez most miért változik. De hogyha megnézzük a nemzetközi kamatpolitikát és a kötvényhozamokat, akkor itt azért látunk izgalmakat, hogyha Amerikára átmegyünk, mert ugye a 10 éves államkötvény az most megint, nem tudom, 10 bázispontot ment föl tegnap a hozama a szaudi-húszi ütközeteknek a hírére, és hát gyakorlatilag ez vezérli most a kereskedést.
15: Így igaz, és ilyen szempontból amúgy a hazai 5,5%-os alapkamat szint az egyébként még továbbra is magasnak számít. Az LKB meglépte ugye szeptemberben a 25 bázispontos emelést, a Fed is emelt 2023 óta először, szóval, és jelenleg egyébként a piaci várakozások is az is, hogy Fed idén még egyszer 25 bázispontot fog emelni, és mi a következő egy évben be van árazva 3 kamatemelés, nagy cserendeleg a várakozás az LKB-től is hasonló, tehát hogyha két nagy jegybankot nézzük, akkor ugye a szigorítás útján maradhat a közeljövőben, és így az MNB-nek egyébként csökken a mozgástere, hiszen hogyha az inflációs célt el akarjuk érni, akkor az árfolyam stabilitását fent kell tartani, a forint stabilitását, hiszen az eléggé jelentősen befolyásolja az infláció mértékét, és ahogy említetted egyébként, igen, a másik nagyon fontos szerdai esemény egyébként az a 10 éves kötvényhozam emelkedés volt, most ilyen 5,17 környékén látom, emögött inflációs félelmek is húzódtak, jött egy erősebb feldolgozóipari adat Amerikából, szigorúbb komment a Fed részéről, az 5 éves amerikai kötvény aukció során kisebb volt a kereslet, és egyébként nyilván az olajárának a folyamatos változása sem segít megítélni egyébként, hogy hogyan alakul majd az infláció a közeljövőben, de hogyha megnézzük a magyar kötvényhozamokat, akkor ott is jelentős emelkedést láttunk, és a hosszabb magyar kötvények is ilyen 5,6-5,8%-os szintek környékére emelkedtek.
6: Hogyan teljesített a héten a forint? Milyen hatással voltak a heti események a devizákra?
15: Hogyha az MNB kamatdöntőülésig vizsgáljuk itt az euróforint keresztnek a mozgását, akkor lassabb forint erősödés volt, maradtunk nagyságrendileg a sávba, de elértük most a 360-as szintet is, viszont egyébként itt a kötvénypiaci turbulencia a feltörekvő devizáknak nem kedvezett, így a forintnak se. forint és az lotyi is gyengült a főbb devizákhoz képest. Euróforint 360-ról egyébként 367-es szintig gyengült, és a dollárforint is rég nem látott szintre került 322 környékére. Emögött a dollárnak az erősödése húzódik, hiszen erre a piaci turbulenciára az euró-dollár egy 14-es szint alá tudott a dollár erősödni az euróval szemben. Csütörtökön egy 13.65 környékén jártunk, és jelenleg egyébként az euró-dollár 13.75, euróforint pedig 3.65-40 környékén húzódik.
6: Van-e olyan fontos esemény, amit várunk jövő héten?
15: A fókuszban egyébként a tengeren túl lesz, Amerikából érkezik a PCE árindex, majd ez egy az amerikai háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások árának a összességében mennyivel változik, azt fogja megmutatni, és amúgy a Fednek az egyik legfontosabb adatsora itt az inflációs mérőszámok közül, illetve pénteken érkezik majd a munkaerőpiaci adatsor és az NFP, a non-farm payroll, pedig megmutatja, hogy egy hónap alatt hány főbe bővült a nem mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak száma. Mai nap is lesz még érdekesség, meglátjuk majd 8 óra 30-kor a magyar munkanélküliségi rátát, illetve ha pedig az eurózónát nézem, akkor pedig inflációs számokat fogunk kapni itt a tagországokból a jövő hét során.
13: Ezek a jó kis makrók, de közben mindenki szeme az AI-ra, Amerikára, Kínára, Hormuzi szorosra és az egész közel-keletre szegeződik, meg hát nem is tudom, soroljam még az ENSZ csúcsra, az ukrajnai helyzetre, az orosz fenyegetettségre. Hát ilyenkor nehéz lavírozni.
15: Igen, elég nagy piaci turbulenciát váltanak ezek folyamatosan ki. Meglátjuk, tehát hogy ez a bizonytalan piaci helyzet, ez szerintem ugyanúgy fent fog állni, mint ahogy a héten is láttuk.
13: Oké, köszönjük szépen az információkat. Jó kereskedést, már a jó pihenést a hétvégére.
15: Köszönjük szépen, további szép napot mindenkinek.
13: Szabó Györggyel, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
7: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
13: Na, azt mondja, hogy a kedves hallgatók közül volt, aki azt mondta, hogy el kellett kapcsolni az előző DJ Shadow Run the Jewels.
6: Igen, mert hogy a gyerekek értenek már angolul, és volt benne egy csúnya kifejezés.
13: Nem
6: jogos,
13: egy.
6: Jogos, de, teljesen jogos.
13: Sajnos nem egy volt, de igen, ez jogos. Itt azért mérlegelni kell, hogy ez mennyire csúszik át még a még ezen a mércén. Valóban necces, valljuk be őszintén, vannak magyar zenék is, amik sajnos explicit tartalommal rendelkeznek.
6: A belgának is van egy becsúszott biója, az is, amit igen. Nem játszunk sajnos.
13: Ja, hát mondjuk igen, de sajnos játszottunk a héten olyat is, ami pedig nem volt kisípolva, de azt gondoltam, hogy ennél a felvételnél most így szemet tudunk hújni, meg már tán a fiatalabbak suliba vannak, meg oviba, elnézést, hogyha ez gondot okozott. Szeretnék most vissza menni a kegyeibe, kedves hallgatóknak.
6: Exhumáljuk magunkat a annyi jogon?
13: Így van, exhumálni szeretném magamat ezzel. Nagyon érdekes, mert ez az előadó az egyik legsikeresebb olasz énekesnő és színésznő. 1956 óta volt a pályán, hogy tavaly hunyt el, és több mint 65 millió lemezt adott el élete során. Elképesztő sok jó zenéje van, és azért érdekes az életműve, mert felkapták nagyon, mégpedig a filmes szakma, mégpedig először 2004-ben ezt a felvételt, ami egy a találkozásról, a randiról szól, ugye erről is ez a címe a felvételnek. Az Ocean's 12-ben volt egy ilyen szupernyitó jelenet ezzel. Nagyon romantikus, végtelenül romantikus, tényleg. Elolvad mindenki tőle, tehát pont az ellentéte a Run the Jewels-nak, a Nobody Speak-nek. Aztán a Gossip Girl-ben volt 2021-ben, a Fehér Lotus-ban szintén, és most újra a Gentleman új évadában, a második évadban egyszer csak megszólalt ez. Aha. Úgyhogy ezt nemrég abszolváltam, eszembe jutott, úgyhogy most mindenki csukja be a szemét, és kicsit így felejtsük el a mesterséges intelligenciát, meg az összes fenyegetettséget.
6: És élvezzük az életet.
13: Így van. Okay.

0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
0: Most szólalj meg te, mert én nem tudok.
2: Na, Olaszországba kell menni, de igen, minimum valahogy ezt az érzést fel kell kelteni. A kedves hallgatók is ezt írják nekünk. Köszönjük szépen.
0: Olyan azt jó mondja, érzés azt látni, de mindjárt mondd nyugodtan.
2: Ne, mondd csak, olvasd el, amit.
0: Én csak azt szeretném kiemelni, hogy tényleg elképesztő, hogy milyen szimbiózisban vagyunk a hallgatókkal, mert amikor valamit mondunk, valamit bedobunk, akár zenében, vagy érzésben, ők azonnal reagálnak rá. Azt írja nekünk Krisz, hogy annyira romantikus volt ez a zene szerinte, hogy kiül egy pohár borral a teraszra, és éljen a zene, ez kell péntekre. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó üzenet. Aztán szép ez az olasz dal, valamint az énekesnő hangja is, írja nekünk valaki, és végül pedig jó reggelt, annyira, de annyira jók a mai zenék, kb. Egy hónapja itthon vegyesek az érzések, két meló közötti állapotban is millásra kelek.
2: Írja Döme, mert Döme. Most már nem Bern, hanem Budapest.
0: Igen, most Budapestről. Döme írja nekünk.
2: Úgyhogy sejtem.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteiteket, és tényleg nagyon jó volt. Kicsit
2: hát, mert ugye írja hogy kb. 7 éve hallgatlak titeket, azóta, amióta Svájcban élek, és most befejezte a külügyes pályafutását, és vegyesek az érzései igen, most Budapesten.
0: Igen,
2: itt van Andi.
3: Igen, engem is ellazított. Ugye? Rányomtam a volumét, és olyan jó volt.
2: Jó volt.
0: Azt írja egy hallgató, szép volt erre ébredni, köszi.
2: Ez egyébként de van jó egy neki.
0: Álom, szuszék.
2: Jó is, kedek.
0: Nyolckor ébredni? Na, hát igazán
2: ezért kell 8 órakor is, még jó reggelt is kívánni.
0: Így van.
2: Van, aki akkor kell, úgyhogy nagyon Andi, a legfrissebb luxus hírekkel.
3: Igen, én 9-kor váltok át a jó reggeltről jó napotra.
2: Igen. Szóval jössz a legfrissebb igen hírekkel, információkkal, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy 2 év után ismét megrendezte az SAP az egyik legfontosabb üzleti rendezvényét az évnek, az SAP Now AI Tour Hungary-t, Balatonfüred.
0: Így van, ahol ott volt természetesen a Millás reggeli is, és nagyon sok olyan izgalmas információ hangzott el, amit szeretnénk hangosítani most erről a konferenciáról, úgyhogy érkezik hozzánk Hídvégi Péter, az SAP ügyvezető igazgatója, és a részleteket fogjuk majd megbeszélni. Miről volt szó? Hogy sikerült a konferencia? Maradjatok velünk!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
4: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
6: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiállitasok.mta.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál, ahol mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni, ez a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jelentős fennakadást okozhat. Nem működnek a jelzőlámpák a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban, várhatóan délelőtt 10 órától délig karbantartás miatt, ebben az időszakban a forgalmat rendőrök irányítják. Telített az M3-as bevezető szakasza a városhatártól, az M5-ösön befelé a határúttól szintén erős a forgalom, ahogyan az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Kerepesi úton befelé a Pongrác út előtt. Akadozik a haladás a 11-es főút bevezető szakaszán és a Hadrianus utcától a Pünköstfürdő utcáig, a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, valamint a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé. Varga Etele, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Évvégére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Valós időben mérik a levegő minőségét Gödön. Tárgyalnak a Hormuzi szoros megnyitásáról. Kellemes napos száraz idő jön a folytatásban. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magán audiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Évvégére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció előnyeiből. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés. Emellett mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot is kialakítanak. Új mérőrendszert épített ki a Samsung Gödön, amely a gyár környékének levegő minőségét valós időben követi. Az adatokat egy online felületen bárki regisztráció nélkül megtekintheti. A tervek szerint összesen 4 mérőállomás működik majd a város különböző pontjain, 3 már továbbítja is az adatokat.

0: elmúlt órákban. A légvédelem összesen 17 ukrán drónt lőtt le, ezek közül 7-et a reggeli órákban. Esetleges áldozatokról vagy károkról egyelőre még nem érkezett jelentés. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök előzőleg arról beszélt, hogy tűzszünet hiányában Ukrajna mindent megtesz azért, hogy megnehezítse az oroszok számára a telet. A hormuzi szoros megnyitásáról tárgyalnak az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban. A Reuters szerint egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják. Irán megnyitná a stratégiai fontosságú átjárót, Washington pedig feloldaná az Iránnal szembeni gazdasági blokkádot. A legnagyobb akadály, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést. 88 éves korában elhunyt Marina Vladi, a francia színésznő, író és énekesnő pályafutása során a korszak legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt. 1969-ben feleségül ment Vladimir Vysotsky orosz énekes költőhöz, akinek a kedvéért Moszkvába költözött. Házasságának történetét Szerelmem Vysotsky című könyvében mesélte el. Később ebből színdarab is készült, tucatnyi könyvet jelentetett meg, közöttük 2005-ben az emlékiratait.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több kevesebb napsütés is valószínű, keleten néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos idő lesz, esőre kicsi az esély.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
2: Ahol széles a spaletta.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Na hát romantikával zártuk az órát. Sziasztok, ez itt a Millás reggeli, folytatódik a Rádió Café 98.0-án, méghozzá Kántor Endrével.
5: És Nyúl Zsuzsival.
4: És természetesen ezúttal is reagáltak a hallgatók a zenére. Ez az, egy jó kis Nirvánával megindítottuk a 8 órát, 8 óra 9 perc van egészen pontosan.
5: Igen, és szeptember 24 volt a napja, amikor 1991-ben egy napon jelent meg a Nirvánának a Nevermind című albuma, meg az előbbi órás blogban játszott Red Hot Chili albuma Blood Sugar Sex Magik egy napon, úgyhogy erre emlékeztünk meg. Sajnos ez már 35 éve volt, ami nagyon hülyén hangzik, de hát ez,
4: az,
5: de hát
4: az, ez az van. Az a leghülyébb, hogy erre emlékszünk, tehát hogy azért az, mi erre igen. Konkrétan emlékszünk erre a napra. Na de hát ez így van. szép.
5: Köszönjük szépen az üzeneteket, amiket küldtetek nekünk minden csatornánkon, akár legyen az Messenger, akár Viber, SMS vagy WhatsApp, olvassuk is őket, és persze jött még több javaslat, hogy mi 35 éves még többek között, majd foglalkozunk zeneileg ezzel is, de most más dolgunk van.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
5: Mert ahogy beharangozta már Zsuzsi az imént, a témánk az lesz, hogy két év után ismét megrendezte az SAP az év egyik legfontosabb üzleti rendezvényét, az SAP-nál AI Tour Hungary-t. Ugye ez Balatonfüreden volt ez a konferencia, most a múlt héten, és ezzel kapcsolatosan a tapasztalatokról fogunk beszélgetni, illetve az SAP Hungary frissen publikált középvállalati kutatásáról, méghozzá Hídvégi Péterrel, az SAP ügyvezető igazgatójával. Szervusz, üdvözlünk a stúdióban.
7: Sziasztok, jó reggelt. Köszöntöm a Millás reggeli hallgatóit is. Elnézést, egy személyes komment, hogy hát a Nirvana és a Red Hot. Most így eszem jutott, hogy ezekre a számokra együtt bulisztam én is annak idején. Ugye? Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, bár nem tudtam, hogy egy napon jelentek meg, úgyhogy ma is gazdagodott a tudástárom.
5: És mivel mindhárman ott voltunk, hát Péter nyilvánvalóan, hiszen a keynote-ot is ő tartotta, de hát ugye ott voltunk ezen a rendezvényen, ezért van tapasztalatunk. Nekem ez úgy nézett ki, hogy erre már mindenki várt, úgyhogy érdemes volt két év után megrendezni.
7: Igen, mi is nagyon vártuk, én is nagyon vártam, és így már értékeljük a rendezvénynek a tapasztalatait. Én úgy érzem, hogy jól sikerült, több mint 1000 résztvevőnk volt. Erre igazán büszkék vagyunk, hogy ez a létszám azért nagyon komoly, és tényleg azt mutatja, hogy Magyarország egyik legfontosabb, legnagyobb üzleti informatikai eseményéről beszélünk. És hát ez az 1000 résztvevő, ez egyfajta SAP család, egy nagyon szoros és nagyon jó szakmai közösség. Nagyon sok érdekes prezentáció volt, több mint 100 előadás vagy kerekasztal beszélgetés zajlott le, de hát szerintem a legfontosabb része a rendezvénynek az volt, hogy újra együtt volt ez a közösség, networking, beszélgetések, lehetőségek, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült megrendezni, és a visszajelzések alapján jól sikerült a rendezvény.
4: Térjünk át szerintem arra az érdekes kutatásra, ami aztán egy kerekasztal beszélgetés témája is volt, mert hogy ebben az volt a célotok, hogy egy kicsit megmutassátok azt, hogy hogy állnak a középvállalatok az ERP és az AI fejlesztés területén. És az is érdekes volt a kutatásban, hogy itt azért milyen szakadék van a nagyvállalatok és a KKV-k közötti megítélésben, ami felé szeretne elmozdulni az SAP, hiszen nagyon sok esetben még azzal találkozunk, hogy nagyvállalatokkal kötik össze a neveteket, miközben ott vagytok a KKV-szektorban is.
7: Igen, ez egy komoly változás most a cég életében, és számomra is személy szerint Magyarországon egy nagyon érdekes és nagyon fontos kihívás, hogy hogyan tud az SAP egyre teljesebben megjelenni a középvállalatoknál. Egyébként mint egy magyar állampolgárként is ez egy nagyon jó dolog, hisz azt tudjuk, hogy a középvállalati réteg az minden nemzetgazdaságnak a motorja. Tehát abban részt venni, hogy segítsük a középvállalatokat, az egy nagyon jó dolog. Az SAP valóban, ha egy kicsit ilyen póliasan fogalmazok, azt szokták mondani, hogy a nagyvállalatok uri bulia. Érthető, hisz hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, amikor a cég megalakult, akkor nagy német vállalatoknak a komplex működési problémáját próbálták egy integrált szemlélettel, egy ilyen vállalatintási gyakorlatilag SAP alakította ki a vállalatítási rendszer fogalmát megoldani, és azért ez az egy komplex kérdés. Nagyon sok adat, nagyon komplex folyamatok, és ugye egy olyan rendszert alakítottunk ki, amelynek a fenntartása azért amellett, hogy sok értéket hoz, de költséges is, és ez a nagyvállalatoknál térül meg. De eltelt nagyon sok év, és ez alatt a sok év alatt azt a felhalmozott tudást, amik ilyen legjobb iparági gyakorlatokban valósulnak meg a rendszerekben, arra jöttünk rá, hogy ezt lehet olyan módon is tálalni az ügyfelek fele, hogy megnézzük, hogy az egyre alacsonyabb vállalati rétegeknek mi az, ami fontos, mi az, ami standard módon működtethető, és hogy tudjuk átmenteni ezt a sok jó gyakorlatot a középvállalati réteg számára költséghatékonyabban. És ugye ezek alatt az évek alatt megjelent a cloud technológia, amivel úgy tudjuk nyújtani ezt egyfajta szolgáltatásként a cégeknek, hogy nem kell komoly IT beruházást eszközölniük, nem kell erőforrásokat fenntartani. Tehát elérkeztünk egy olyan megoldásba, ahol költséghatékonyan, sokkal gyorsabb bevezetési idővel tudjuk nyújtani a vállalatoknak ezt a megoldást. És ugye másik oldalról, ami a kutatásból is visszajött, hogy bizony ez a vállalati réteg, ahogy növekedett Magyarországon is, érettségben elérkezett egy olyan szintre, ahol már korábbi szigetrendszerek, egyedi megoldások a működést nem támogatják eléggé, ami egyébként szerintem egy ilyenfajta generációváltással is együtt járt.
4: Igen, abszolút ez jött ki a kutatásból, hogy nagyon sokféle eszközt és lehetőséget használnak, miközben itt lenne az ideje, hogy beruházzanak egy teljes komplex rendszerfejlesztésbe, és valószínűleg erre a generációváltás is rá kell, hogy mutasson, mert teljesen más, hogy szocializálódik egy új vezetői réteg.
5: Hát meg mások a kihívások, ugye? Igen. Gondolom azért, hogy átfedés van a között, hogy amit a kutatásban találtatok, meg amit ott a helyszínen mondtak, mond nektek, hogy hát mik a kihívások, meg mire szeretnének válaszokat.
7: Bizony. A két érdekes adatot emelnék ki a kutatásból, ami egyébként számomra abból az első, az egy nagyon komoly meglepetés volt, hogy én a nagyvállalati környezetben szocializálódott emberke vagyok. És az jött ki, hogy a megkérdezett körülbelül 400 vállalat, amelyiknek az árbevétele 10 milliárd forinttól fölfele éves árbevétel tekintve, található is olyan körülbelül 100 milliárd forintig néztük. A megkérdezett vállalatvezetőknek megközelítőleg 25%-a mondta azt, hogy már rendelkeznek egy ténylegesen integrált átfogó ERP jellegű megoldással, és számomra ez a szám rendkívül alacsony. És körülbelül egy olyan plusz 40-50% mondta azt, hogy egyes üzleti területekre van érett megoldásuk, és viszonylag egy ilyen nagyobb, tehát egy ilyen, körülbelül egy olyan 25% pedig mondjuk maximum ilyen szigetrendszer, Excel-ek, stb. Tehát, hogy alapvetően egy ilyen átfogó, üzemvitelileg támogatott, automatizált, digitálisan érett vállalati kép nem rajzolódott ki. És akkor a második nagyon érdekes adat, hogy a megkérdezett vezetőknek több mint 80%-a arra számít, hogy a következő egy-két évben komoly beruházást eszközöl pont az üzleti informatikai területbe. Tehát ez a kettősség nekem nagyon mutatja azt, hogy a környezetből jövő hatás az, hogy bizony nekem versenyképesebbnek kell lennem, jobban kell látnom a működésemet, ami nyilván abból adódik, hogy elérkezett méretben, működésben egy nagyobb szintre. Ez együtt jár azzal, hogy eddig alapvetően egy első generációs tulajdonosi réteg valószínű felhozta a vállalatot erre a szintre, de nagyon sok egyedi megoldás a legacy rendszerekkel
4: dolgozta. Hogyha egy mondatban kellene összefoglalnod ügyvezetőként ennek a kutatásnak az eredményét, akkor mi volt az eszenciája számotokra? Van mind dolgozni, el kell indulni, komplexebb, meg kell érteni a problémákat, és arra kell reagálni. Nekem ilyenek jutnak eszembe. A kerekasztalon is sokat beszélgettünk erről.
7: Igen, egyfajta, én szerintem ez a generációváltás talán ez a legjobb szó, tehát hogy mind sok szempontból a környezeti változás egyfajta tulajdonosi generációváltás és egy digitalizációs generációváltás. És ami még érdekes volt számomra, hogy visszakössek, hogy valóban a konferencián elhangzottak nagymértékben ráerősítettek erre. Nagyon örültem annak, hogy például ugye a gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár asszony dr. Fábián Ágnes elfogadta a meghívást és beszélt arról, hogy a kormányzat hogy látja a középvállalati réteget, és ott egyértelműen előjött, hogy ők ugye olyan statisztikákat hozott fel, ami azt mutatta, hogy a magyar középvállalati réteg digitalizációba, AI használatban le van maradva az európai átlaghoz képest, és utána átkötött ugye arra, hogy fenntartható digitalizációs fejlesztésekbe kíván a kormány is beruházni a jövőben, ebben segíteni a vállalatokat, tehát hogy alapvetően el kell rugaszkodni abból a megközelítésből, hogy különböző programokból vagy finanszírozásokból kapott pénzekkel én gyártósort veszek, vagy valamilyen egyszeri beruházásban rakom bele, hanem arra kell próbálni fókuszálni, hogy fenntartható módon hatékonyabban tudjak működni, mert ez a versenyképesség alapja. És én azt gondolom, hogy ez mint üzenet visszajött kormányzati oldalról is, és ez látszott a kerekasztal beszélgetéseken is.
5: Hát ez azért jó, mert ugye a másik oldalról is ez jön, hiszen nehéz, kiszámíthatatlan gazdasági környezet van, a vállalatoknak elképesztő költségeik vannak energiaügyben például. Tehát ha fenntartható módon működik, az azt is jelenti, hogy pénzügyileg fenntartható kell, hogy legyen, és közben egyébként költ IT-ra, mert ez a másik, hogy visszaszokták fogni ugye a marketing, igen, visszafogják az IT költést, haladjunk így tovább, és akkor majd jövőre csinálunk valamit.
7: Nem jött vissza a kutatásból egy ilyen fajta pánikszerű válsághelyzet. Én megéltem az utóbbi 10-15 évben olyan globális helyzeteket, amikor vállalatok 40-50%-ban hirtelen visszafogták az IT költésüket. Ezt lehetett érzékelni a pénzügyi válságnál, meg a pár évvel ezelőtt lévő energetikai válságnál. Én most inkább úgy érzem, hogy tehát a válaszok alapján a döntéshozók mintegy 80%-a szinten tartaná, vagy növelné a következő években az IT költéseket. Tehát egy ilyenfajta trendfordulóhoz érkeztünk ebben a tekintetben, tehát van egyfajta digitális lemaradottság, meg van egy felismerés, hogy ebben bizony lépni kell.
4: Meg tudjuk azt világítani, hogy vajon most mit várnak a közepes méretű vállalatok pontosan az AI-tól, ugye ez egy szintén megkerülhetetlen kérdés. Mi az, ami kiderült a kutatásból? Mindenki nyilván saját ChatGPT-t szeretne, az elsősorban azon szocializálódunk ilyen digitális tekintetben, de vajon hol tartunk most, mi az elvárás, igen, vállalatok szintjén?
7: Ez egy másik kicsit számomra meglepő válasz volt, ami pozitív értelemben volt meglepő. Nagyon sokat foglalkozunk az AI-jal, az SAP-nál, és szerintem kicsit más a nagy komplex vállalatok helyzete és megközelítése, meg egy középvállalat. Ugye ahhoz, hogy egy AI megoldás jól működjön, az alapvetően jó minőségi adatokra, viszonylag standard folyamatokra van szükség, hiszen akkor fog jól működni egy AI megoldás, hogyha az az adaton tanul, hogyha az arra befektetett energia gyorsan megtérül. És szerintem nagy vállalatok azért alapvetően azzal küzdenek, hogy 10-20 éves nagy rendszer legacy-kat visznek magukkal, amelyre egy jó pontos adatréteget felépíteni nem könnyű. És akkor az a fajta jövőkép, hogy én beépített AI ügynökökkel tudjam automatizálni a folyamatomat, azért az egy komolyabb beruházás nagyvállalatok esetében. Míg itt, mikor megkérdeztük a középvállalati vezetőket, hogy mi az, amit igazából ők látnának, és amit elvárnának az AI-tól, az, hogy egy ilyen produktivitás segítő ChatGPT, vagy legyen egy ilyen generatív AI. A lényeg az, hogy tudjak vele beszélgetni, és segítsen a hétköznapi munkámban megoldani a problémákat, vagy szeretném inkább már azt, hogy ügynökök a folyamat miatt automatizálják, akkor erre a másodikra válaszoltak. Tehát elég nagy az elvárás abban, hogy viszonylag gyorsan ezt a fajta automatizált folyamati képességet megkapják, és azt gondolom egyébként, hogy mögött van egy realitás is. Tehát pont ez az a vállalati rét, amelyik egyfajta békaugrással, hogyha le tudja vetni könnyebben azokat a múltbeli rendszereket, és egy standard működésű, legjobb gyakorlatokat tartalmazó rendszert implementál, akkor azzal együtt már fog tudni érkezni. Beérkezik egy olyan AI érába, ahol ezeken a folyamatokon AI ügynökök tudnak működni. Tehát számukra közelebb van az a fajta jövőbeni valóság, ami a nagyvállalatoknál még egy több éles probléma.
4: Az a kérdés, hogy van-e jó minőségű megfelelő adat, mert ugye ez sem mindegy, hogy miből tanítjuk fel, mivel kezd el gazdálkodni. Ebben a tekintetben mi volt a tapasztalatotok?
7: Ez egy érdekes válasz volt abból a tekintetben is meglepő, hogy egyik oldalról ugye viszonylag sok rendszer, néha szigetszerű működés mellett a vállalatvezetőknek alapvetően az volt a válaszadás, a véleménye, hogy 50%-uk azt mondta, hogy viszonylag biztos és jó minőségű adattal rendelkeznek. Inkább amikor arra kérdeztünk rá, hogy ezek mennyire konzisztensek, mennyire kapcsolódnak egymáshoz, ott már a válaszadóknál az volt, hogy kevésbé. Ez valószínűleg vissza is tükrözi azt a rendszer térképet, amivel ezek a vállalatok rendelkeznek. Itt szerintem pont az a lényeg, hogy nem lehet szétválasztani az üzleti folyamatot, az azt futtató alkalmazást és az adatot. Tehát azt gondolnám, hogy a helyes irány az az, hogy nem ezeknél a vállalati folyamatoknál, bocsánat, megint a pórias, nem kell kitalálni a spanyol viaszt, tehát meg kell próbálni, ha a szoftver ez a szervizben gondolkodok, akkor meg kell próbálni kihasználni azt a standard alkalmazást, ami számomra egy már kipróbált jó folyamatot fog hozni, és ezekből már olyan adatok fognak generálódni, amit sokkal könnyebben lehet majd AI-jal működtetni.
5: Vannak visszatérő témák, meg visszatérő viták, ilyen például a felhő. Mi a helyzet most a felhővel? Mi eldőlt, hogy felhő, vagy on-premise, vagy hibrid?
7: Szerintem eldőlt. Szerintem eldőlt, és nagyon érdekes volt hallani a rendezvényen, a kerekasztal beszélgetésben, ugye erről is kérdeztétek az ott ülő vendégeket. Ugyanaz a vélemény, amit én is mondok, hogy itt a középvállalati rétegben ez a dolog teljesen eldőlt. Tehát ők sokkal inkább rá vannak kényszerülve arra, hogy a költséghatékonyság működtethetőség érdekében ezt egy szolgáltatásként vegyék igénybe. Nem engedhetik meg maguknak, hogy saját infrastruktúrát tartsanak föl, nem tudják azt olyan biztonságosan üzemeltetni, erőforrás oldalról sem fogják tudni. Tehát a megkérdezettek alapján jelenleg már vagy teljesen felhős, vagy hibrid megoldásban körülbelül a vállalatok 70-80%-a működik, és körülbelül 20%-a, amelyik ma még on-prem módon működik. Ez a mai helyzet, és a jövőben pedig egyre inkább tolódnak el még jobban a felhő irányba az igények. Uh-huh. Ez szerintem természetes, és ami még nagyon érdekes, hogy az indok, amiért a felhőbe mennek, az az adatbiztonság. Tehát évekkel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy elindulok a felhőbe, mert féltem a biztonságot. Most ez a dolog megfordult, hogy inkább megyek a felhőbe, mert akkor egy nagyobb biztonsági környezetbe fogok érkezni, mint amit magamnak fent tudok tartani.
5: Hát annak, aki most magára ismert ezekben a félelmekben, kihívásokban, kutatási eredményekben, annak mit javasolsz?
7: Tehát ugye nyilván egy olcsó válasz lenne, hogy keressen meg minket. Én azt gondolom, hogy ugye rákérdeztünk rendszerekre, AI-ra, IT-re, de azért alapvetően az üzleti döntéshozóknak valamilyen szinten üzleti tervben kell elsőként gondolkodni, és én is mindig azt mondom, hogy ugye nem önmagáért építjük ezeket az IT megoldásokat. Tehát, hogyha én üzletvezetőkkel beszélgetek, én azt kérem, hogy próbáljuk megnézni azt, hogy a következő 3-4-5 évben hova akarnak eljutni, mik azok a kihívások, amelyek ma nagyon szorítják a cipőt, azt látják-e, hogy mondjuk exportpiacokra akarnak betörni, vagy új üzemegységeket kell építeni, ahol az látszik, hogy a meglévő legacy rendszerek ezt a fajta bővülést már nem tudják ellátni. Mm. Vagy azt látom, hogy nyerességességben szenvedek a versenytársakhoz képest, akkor üzemviteli hatékonyság lehet probléma, és ezeket a célokat priorizálni. És utána, hogyha ez megvan, akkor erre lehet egy úgynevezett célarchitektúrát kialakítani, és egy roadmapet, egy utat építeni. Erre egyébként nagyon jó tanácsadó cégek vannak, mi is tudunk ezekben természetesen segíteni.
5: Még a végére egy jó rögtön, ezt tudtam, hogy meg fog jönni. És hol van a biztonság a felhőben, amikor Donald Trump letöltheti bárkinek az adatait, írja Lásd Hágai Bíróság. Hát én úgy emlékszem, hogy az SAP az egy európai cég.
7: Igen, ez most szerintem nekünk egy előny, hogy európai cég vagyunk, sőt az SAP élen jár abban, hogy együtt dolgozva akár az Európai Unióval olyan szuverén felhő és szuverén AI megoldásokat alakítunk ki, ami pont ezt, ami az európai vállalatoknak egyfajta lassúságát eredményezi, óvatosságát eredményezi, az lehet, hogy a következő évtizedekben egy versenyelőnyé fog alakulni, és valóban az SAP ebben élen jár, dolgozunk nyilván azon is, hogy ezt a fajta szuverén felhő megközelítést európai vagy akár országos szinten hogyan lehet megvalósítani.
5: Hát ez is egy óriási témakör, ami nagyon-nagyon forró most. Péter, köszönjük szépen, hogy itt jártál.
4: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
5: Érdekes eredmények voltak, és érdekes konferencia.
4: És köszönjük a meghívást a Millás reggeli nevében, és bízunk benne, hogy legközelebb is találkozunk.
7: Ezt biztosra veszem.
5: Köszönöm. Lesz még ezzel kapcsolatos info a millásreggeli.hu-n, mert beszélgettünk ott több kollégával, ezekről videók készültek, és ezeket ki fogjuk posztolni, úgyhogy majd figyeljétek az Facebook oldalunkat és a millásreggeli.hu-t. Hídvégi Péter, az SZLP ügyvezető igazgatója volt velünk a stúdióban. És akkor, ha most egy olyan nap van, amikor van egy ilyen keményebb, és van egy ilyen lágyabb.
4: És akkor ezt ilyen hullámokban. Játszol mindenkinek az érzésein gyakorlatilag. Egy
5: van, egy nagyon jó svájci énekesnő, úgy hívják, hogy maradjunk Európában, az SZLP. Jó. Tehát az Anna Erhardnak hívják, egy svájci énekesnő, aki most már Berlinben él, és 2024-ben jelent meg egy nagyon jó lemeze, arról következik a Not Rick című felvétel. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life. And she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment.

0: szónak is száz a vége.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
3: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: look, I think.
1: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
2: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Van egy nagyon jó kis idézetünk, a következőképpen hangzik. Valamikor arról lehetett megismerni egy úriembert, hogy milyen könyvei vannak, manapság meg arról, hogy milyen könyveket nem ad vissza.
4: Igen. Egyébként tényleg.
3: V.M. Flauner, Nobel-díjas amerikai író mondta.
4: Faulkner
3: írt, igen, nekem már máshol járt az agyam, ott járt az agyam, hogy vajon nekem ki nem adott vissza könyveket.
4: Igen.
3: És hát tudnám sorolni. Itt most így név szerint. Én egyébként már eljutottam odaig, hogy nem is adok kölcsönkönyvet.
4: Szerintem most kell visszakövetelni.
3: Most kell? Ennek az idézetnek a kapcsán?
4: Vannak olyan könyvek, amiket az ember nem ad vissza, és az a durva, hogy ezt a kölcsönadó és a kölcsönvevő abban a pillanatban tudja, hogy megtörténik a szeméből kiolvassa, és a valamiféle ilyen, nem is tudom, ilyen lehetetlen dolog megakadályoz minket abban, hogy ezt így hangosan kimondjuk, de mind a ketten tudjuk, hogy ez így lesz. Ez borzasztó.
3: Mondjuk akkor nagyon érdekes, amikor tudod, hogy most itt ezen a ponton elválnak az útjaitok az életben, igen. És valamilyen hivatkozással elkért tőled valaki egy könyvet, és hát erre való hivatkozással nyilván lehet visszaadni, vagy nem adni, viszont taktikában mondom, hogy nem a legjobb könyveidet kellene ilyenkor.
4: Az a baj, hogy mindig azokat adod.
3: Hát mert jó szívű vagy, persze, hát nyilván. Igen, igen. Neked van ilyen saját sztorid? Most
4: amit én nem adtam vissza?
3: Igen,
4: figyelj,
3: adtál vissza,
4: én most egy óriási terhet dobtam le magamról, amikor nem tudom hány év után visszaadtam egy könyvet.
3: Aha.
4: Persze felszólításra tettem, de elszégyeltem magam, és igaza volt az illetőnek, vissza kellett adni. Az a helyzet, és van olyan viszont, amit dédelgetek könyvet. Sajnos kettő példánya volt a Foucault Ingának nekem.
3: Igen.
4: Kettő azért, mert egyszer az egyiket kölcsönadtam, nem kaptam vissza.
3: Melyik könyv volt
4: ez? Az Umberto Eco Foucault Inga. Kölcsönadtam, nem kaptam vissza. Megszereztem egy másik példányt, visszakaptam. Kettő lett. Most egy sincs. Mind a kettőt kölcsönadtam, nincs. De nálam a polcon van kettő olyan könyv legalább, amit úgy kaptam kölcsön, és nagyon nagy melegséggel a szívemben gondolok azokra az emberekre, akiktől kölcsön kértem. Mindig eszembe jutnak, de nem akarom visszaadni a könyveket, ragaszkodom.
3: Én egyszer nyomasztottam valakit azzal, hogy adjon vissza egy könyvet, és azt végre azt hiszem, ilyen hosszú évek után meg is kaptam. Tehát visszakerült, és képzeld, hogy a mai napig úgy nézek arra a könyvre, hogy de jó, hogy vissza tudtam szerezni attól a bizonyos embert.
4: Látod?
3: Úgyhogy ez fontos volt.
4: Egyébként, aki olvasott William Faulknert, az tudja, hogy nagyjából majdnem biztos, hogyha lottózni kell, hogy Mississippi-ben játszódik a regény, illetve van egy tök jó írógépe, ami ki is van állítva, a hordozható Underwood márkájú írógépe.
3: Nagyon érdekes az ő történetében, hogy alapvetően bevallottan, hát nem vetette meg az alkoholt, de nem volt annak a híve, hogy valaki alkoholos állapotban írjon. Tehát ő nem a művészi inspirációként használta, hanem a problémái elkerülése érdekében, mert hogy hát voltak, hogy mondjam, kenyérgondjai, és ez nagyon nyomasztotta a hétköznapokban, hogy nincs elég pénze, és akkor az italhoz fordult.
4: Hát nézd, szerintem sokat vitatkozhatott volna Ernest Hemingway-jel ebben a témában. Szerintem Hemingway nem tartotta ezt akadálynak.
3: Ő nem, és nagyon érdekes, hogy őt említed, mert elhívták forgatókönyvírónak is Hollywoodbe, ahol például Hemingway egyik történetét dolgozta fel, és írt belőle forgatókönyvet. Egyébként pedig azért vállalta el ezt a munkát,
4: ami
3: mert
4: pont ellentétes a két stílus,
3: igen,
4: ugye van
3: abszolút,
4: a minimalista
3: abszolút.
4: Hemingway, és van a terjengős, áramló Faulkner.
3: Igen, ezért volt érdekes ez többek között pedig még azt kell kiemelni, hogy megoldotta ezzel az anyagi problémáit. Úgyhogy volt egy ilyen forgatókönyvírói vénája is, és igen, ahogy mondod, szerintem, ha valaki sokat szeretne megtudni így a déli kultúrával kapcsolatban, az amerikai déli kultúrával kapcsolatban, akkor mindenképpen kell, hogy olvassa őt.
4: Most viszont nem amerikai déli kultúra jön, hanem visszamegyünk Olaszországba, de nem 1971-ben, hanem 2026-ban, Milánóba, a Lorette nevű formációval.
3: Ma ilyen olasz napot tartunk.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Vége a nyárnak, és most már nem a nyári utazásokról beszélgetünk, de utazásról lesz szó, és az utazás az azért érdekes, mert majd az OTP Travel szakértőivel többször is beszélgetünk, és ők az üzleti utaztatás világát különböző aspektusokból mutatják majd be. Most arról lesz szó, hogy hogyan változik ugye a nyári szabadságok után, és melyek az aktuális trendjei az üzleti utazásoknak, utaztatásoknak, és hogy például a fenntarthatóság az milyen szerepet kap az ezekről való döntésekben. Bakó Balázs, az OTP Travel vállalati szolgáltatások értékesítési vezetője van a vonalban. Jó reggelt!
0: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mit lehet elmondani az üzleti utazásokról, utaztatásokról? Mennyire élnek ezekkel a cégek, és milyen trendeket lehet látni?
3: Szerencsére még mindig nagyon nagy számban élnek ezzel a cégek, vállalatok. Ugye az OTP Travelnek is mintegy 1500 korporét ügyfele van. Itt azért mindenképpen visszatérnék arra, hogy és egy nagy vízválasztó volt a Covid, ugye, ami már jó 6 évvel ezelőtt történt. Ott voltak különböző találgatások, hogy majd az online világ, a Teams és az egyéb ilyen platformok átveszik az üzleti utaztatás szerepét elég nagyban. Szerencsére ez nem így lett. És hát azt látjuk, hogy utána 2022-től nagyon nagy mértékű felpattanás volt, olyannyira, hogy az OTP Travelnek, amelynek a tevékenységének egy elég jelentős része, kb. 60%-a az üzleti utaztatás, a tavalyi év volt a legeslegjobb éve, úgyhogy azt látjuk, hogy igenis van erre igény.
0: Érdekes ez, mert hogy ugye az ember azt gondolná, hogy repülőhelyeket meg szállást azt így bárki le tud foglalni online, de mi az a hozzáadott üzleti előny, amit egy professzionális üzleti utazási témához, vagy egy célhoz, egy iroda hozzá tud adni a vállalat számára?
3: Igen, pontosan így van, egy sokaktól, főleg potenciális ügyfelektől, partnerektől megkapjuk ezt a kérdést, de hát, hogy egy Budapest-London repülőjegy, ugye azt mi is tudjuk, stb. Hát itt valójában pontosan az, hogy a szaktudás, a tapasztalat, nyilván, hogyha mondjuk valaki tengeren túlra utazik, ázsiai országból utazik, az átszállási idők, belső járatok, a szállásfoglalás, a transzferek, hiszen minden mellett, tehát a repülőjegy, szállás, transfer, vízumintézés, utasbiztosítás, akár vasút jegyek foglalása, ez mind-mind beletartozik a napi korporét utaztatási tevékenységbe, és hát valójában tehermentesítjük ilyen esetben a cégeket, elég nyomott, és főleg az alapszolgáltatásához képest nagyon alacsony szolgáltatási díjakkal dolgozunk, és hát nyilvánvalóan ilyenkor nem kell az adott cég kollégájának ezzel napi sok-sok órát foglalkozni, ami levesszük a vállukról ezt a terhet. A másik dolog az, hogy hát 0-24 órás sürgősségi rendelkezésre állásunk van természetesen, tehát ha bármi baj van, már pedig azért az elég sűrűn előfordul ma a világban egy járattörlés, egy strike, valami probléma mondjuk a szállodánál, túltöltötték, vagy éppen csőtörés van, akkor ott vannak a kollégáink, akiket el lehet érni, az ügyeletes kolléga az ott esetben, és egy gyorsan hatékony megoldást tudnak nyújtani.
2: Szerintem onnan érdemes ezt a kérdéskört megközelíteni, hogy ezt ki tudja, meg mi a szaktudás, és hogy miért jó, hogy mi az, ami üzleti utaztatásnak, vagy üzleti útnak minősül egyáltalán, mert talán akkor innen egyszerűbb megérteni, nem biztos, hogy van arra ideje, meg kedve, meg lehetősége valakinek, hogy útközben átszervezze, meg ezzel a folyamattal foglalkozzon.
3: Igen, ez is így van. Hát valójában, hogyha alapdefinícióból indulunk ki, azt gondolom az, amikor egy vállalkozás üzleti céllal megy jellemzően másik országba, de hát vannak hazai szolgáltatások is, mondjuk szállásfoglalás és akár komplett rendezvények, amikkel foglalkozik az OTP Travel. Tehát ilyen esetben is hát valóban nagyon gyors változásokra és gyors reakciókra van ma már szükség, és hát ez menet közben is felmerülhet, hogy hoppá, változott a programom, nem ekkor utazom, nem akkor utazom, később jövök vissza, előbb jövök vissza, tovább maradok, és vagy éppen más városba megyek, úgyhogy ez is elég gyakori.
0: Endre említette a felvezetőben, hogy hangsúlyt kap a fenntarthatóság és a vállalati utazásokban. Milyen fókusszal beszélhetünk erről a témáról?
3: Hát egyre fontosabb ez a dolog, hát nyilván azért itt Magyarországon is ezt a nyarat láttuk, hogy mennyire rémes volt a 35-40 fokokkal és az aszály, tehát szerintem testközelből tapasztalhatjuk itt a globális felmelegedés hatásait. És hát kétségtelen az, hogy azért az elsősorban a légi közlekedés, meg hát a turizmus globálisan, azért az sajnos ehhez is hozzájárul, és hát nyilván mind a légitársaságok, mind a szállodák, mind a transzfercégek keresik, és hát most már meg is találták, és fokozatosan vezetik be a megoldásokat. Azért néhány számadat, hát egyébként globálisan kereskedelmi repülőgépekből 30.300 darab van aktív forgalomban, és évente mintegy 5 milliárd ember utazik. Ez mondjuk napi átlag 13-14 millió embert jelent. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy szám, és a légitársaságok arra törekednek, hogy minél fenntarthatóbbá váljon a működésük. Gondolok itt elsősorban a megújuló üzemanyagra, ezt angolul a Sustainable Aviation Fuelból SAF-nak hívjuk röviden. Ezt elsősorban használt étolajból, használt állati zsiradékból állítják elő. Elég költséges, de egyre több légitársaság vezeti ezt be. Egyébként a JATA-nak, a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetségnek van egy ilyen irányelve, hogy 2050-re nagyjából nullára csökkentsék a légi közlekedés széndioxid kibocsátását. Hát van egy ilyen folyamat, és egyébként azt tapasztaljuk, hogy egyre több nagyvállalat is nagyon tudatosan lép.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ügyfél oldalról is ez bejön, ugye, hiszen ha nekik megfelelési kötelezettségeik vannak, ESG, különböző mérőszámok, zöldítés területén, akkor ezt nem lehet az, tehát, hogy is mondjam, értem, hogy ültetnek fákat, ami nagyon jó, meg elhangzott itt pont a múlt pénteken nálunk, hogy mennyire fontos, de azért ez nem váltja ki.
0: Meg egyébként nagyon sok konferencián mérik a karbonlábnyomot is, hogy egy-egy szereplőnek, akár előadónak, vagy résztvevőnek mekkora karbonlábnyoma van, amíg elérkezik egy konferenciára, úgyhogy ez is érdekes, és nyilván, hogyha hiteles adatokkal ezt alá kell támasztani, akkor ez jó információ lehet.
3: Pontosan így van. Egyébként ezt mi is tehát számos ügyfelünk kéri már tőlünk, főleg a nagyvállalatok a széndioxid kibocsátás, vagy a karbonlábnyommal kapcsolatos adatokat. Azért globálisan, vagy hát mondjuk Európában, Nyugat-Európában ez már eléggé előre haladott. Nálunk azért inkább a nagy vállalatok, akik ebben élen járnak. A KKV-knál azért itt még van hova fejlődni, de hát azt látjuk, hogy ez egyre inkább szempont. És hát valóban azért ilyen volumeneknél, ilyen nagy számú utazásnál ez egy nagyon-nagyon fontos.
0: Igen, érdekes, hogy néhány évvel ezelőtt talán egy ilyen nice to have-ként emlegettük az utazásban a fenntarthatósági szempontokat, például egy üzleti utazásnak a megtervezésével kapcsolatban, most viszont már szinte egy elvárás, vagy legalábbis egy olyan igény, amit gyakran benyújtanak a résztvevők.
3: Igen, ez pontosan így van, és hát egyébként az OTP Travel-ben élen is jár, mi Magyarországon elsőként kaptuk meg az ilyen 100 pontos keretrendszer alapján adott Travel Life partneri státuszt. Tehát mi elég erősen élen járunk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Tehát jellemzően olyan légitársaságokat, akár olyan árakat igyekszünk ajánlani az ügyfeleknek, és hát nyilván ez az irodai működésnél is így van, hogy maximálisan fenntarthatóan működünk.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szépen. További szép napot, jó munkát kívánunk.
3: Én is köszönöm szépen, viszont kívánom, viszont hallásra.
0: Bakó Balázsral beszélgettünk, az OTP Travel vállalati szolgáltatások értékesítési vezetőjével.
2: Igen, és mint mondtuk, lesz még szó különböző aspektusokból, utazásról, utaztatásról a szakértőkkel. Most viszont van egy pár info még, mielőtt az utazó szakit elérjük. Többek között ez az üzenet, amit Panka írt, ez nagyon vicces. Sziasztok, nekem van egy könyvlopók albumom a telefonomban, hogyha valaki kölcsönkér egy könyvet, lefotózom őt a könyvvel együtt. Vicces gyűjtemény és remek szembesítésre és emlékeztetésre. Nagyon ajánlom, bár én még kb. Egyet sem szereztem vissza. De az vicces, de egyébként nagyon jó pofa.
0: Igen.
2: Úgyhogy
0: akkor én vezetek a csapatban, mert nekem egyet már sikerült visszaszereznem, de
2: ez érdekes. Figyeld meg, mindjárt megkérdezzük az Andit, aki most érkezett, hogy Andi,
1: Yes.
2: Van-e olyan könyv, amit kölcsön adtál, és nem kaptál vissza? Hogy rög?
0: Szerintem neki is van egy albuma.
1: Van, de fordítva. Igazabb ez, gondolom.
2: Fordítva igazabb.
0: Nem adja vissza.
2: Azaz.
0: Aha. De... Tehát a félkönyvtárad ilyen kölcsönkért véletlenül
1: de vannak
0: felejtett.
1: Nálam, vannak aha, nálam. Aha. Főleg egy barátnőmtől. Uh-huh. És mindig meg is jegyzi, és akkor mondom, hogy hát még nem olvastam ezeket.
0: Majd egy hét múlva térjünk vissza rá, amiből lesz egy hónap és négy év, tehát így. Látom, hogy keresel a gondolataidban nagyon.
1: Sokan úgy adtak, vissza aha, is adok, aha. Tehát, de beírják a nevüket uh-huh. Ceruzával.
2: Igen. Ugye ez... régen az Ex Libris, az matrica, vagy a pecsételő, uh-huh. Az mennyire divatos volt, nem véletlenül. Uh-huh. Viszont azt nem értettem soha, hogy ezekben a régi keménykütési könyvekben miért van sokkal több üres oldal az elején. Nyilván oda lehetett dedikálni, de ez könnyű kivágni. Tehát ugye hiába volt ott az Ex Libris pecsételő, az így eltűnt, és már nem is ott, már nem aha, is volt benne aha. Könyvtárpecsét, és a többi, azt, minden oldalra benyomták utána, a keménykötés belsejébe, hogy ne lehessen.
1: Egyébként velem. A Fukó Inga nekem is az egyik
2: tessék.
1: Legnagyobb kedvencem.
2: Na látod.
0: Szerintem nagyon elegánsá teszi a keménykötésű könyveket, hogy ilyen előtte sima fehér lapokat kell lapozni. Valahogy olyan megemeli a könyvnek az értékét számomra. Nem feltétlenül úgy, hogy a pecsételt oldalakat a könyvtár miatt kitépjük.
1: De a fotóalbumokban is mindig van előtte üres fehér lap, tehát igen. Nem dur beleindul igen. Azonnal.
2: De lehetőséget ad a trükközésre.
0: Ezt próbáltam mondani, hogy nem. Nem szép okay. Dolog.
2: De figyelj, ez...
0: Mindenki élt vele, ugye?
2: Ez a baj. Na mindegy. Jönnek a hírek Schmidt Andival, aztán meg jövünk vissza, meglepetésszerűen feltárcsázzuk Ács Gábort, és olyan témákról fogunk beszélgetni, amiről mi reggel még nem tudtunk.
0: Nem tudtunk, de képzeld el, hogy én...
2: Azóta beírkálta, képzeld
0: el. Beírkálta, azt megnézzük, viszont én úgy leveleztem tegnap a Gábor, ezt el kell, hogy mesélnem, két e-mail között a következő üzenet hangzott el egymást, tehát ő közte és én köztem. Jó utat, Gábor! Néhány órával később, remélem jól utaztál. Tehát, hogy mi így kommunikáltunk tegnap, de hogy hova érkezett, azt nem tudom pontosan.
2: Na, tessék, majd kiderül.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
7: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a főváros 9. kerületében, a Közraktár utcában befelé a Kinizsi utca előtt, így a két irány forgalma egy-egy sávban a kifelé vezető oldalon haladhat. Ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Kőbányai úton kifelé az Orci tér után. Erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban, a Butaörsi úton szintúgy, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve szintén lassulásra kell számítani, ahogyan a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt és a 11-es főút bevezető szakaszán a Hadrianus utcától a Pünköstfürdő utcáig. Jelentős torlódásra kell számítani a Haraszti úton befelé a Péter Apostol utcánál, ahol tart a közműjavítás, és emiatt a két irány felváltva egy sávban jelzőlámpás irányítással haladhat. Varga Etele, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Évvégére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Valós időben mérik a levegő minőségét Gödön. Kevés eső, száraz talaj, nehezen indulnak az őszi vetések. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Év végére készülhet el a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció előnyeiből. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés. Emellett mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot is kialakítanak. Új mérőrendszert épített ki a Samsung Gödön, amely a gyár környékének levegő minőségét valós időben követi. Az adatokat egy online felületen bárki regisztráció nélkül megtekintheti. A tervek szerint összesen 4 mérőállomás működik.

0: rendeltek ki. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter szerint az akkumulátoriparral kapcsolatos hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik. A főhatóság kiemelten ellenőrzi majd az akkumulátorgyárak létesítését és működését, valamint a környezeti hatásvizsgálatokat. A miniszter hangsúlyozta, szükség van az iparra, de nem minden áron. Az emberek egészsége az első. A száraz talaj nehezíti az őszi vetés előkészítését. A Hungaromet elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de három hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain is helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a Kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos időnk lesz, esőre pedig kicsi az esély.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit folytatjuk. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, 9 óra 10 perc van, szeptember 25-én vagyunk itt Kántor Endrével.
3: És Nyó Zsuzsival köszönjük szépen az üzeneteket, 0636 98 0 98 0, és sokan írtatok azzal kapcsolatban, milyen klassz Ex Libris pecsételők van, és a Borcsa írt egy nagyon jó üzenetet, hogy az üres oldalaknak a régi könyvekben nyomdatechnológiai, illetve könyvkötészeti okai vannak, egy papírív felhasználásához kapcsolódik, illetve az ebből létrejövő lapszámhoz, amiket fűzéssel kötöttek össze régen. Ma már a ragasztásos technológiák miatt, ugye, ami elég jó, erre nincsen szükség, sőt, spórolunk az oldalakkal, írja. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük, ezért volt Borcsa. Ez. És volt egy másik, aki helyreigazítós kommentet fűzött az előző
3: volt.
1: Évi.
3: Jó,
1: igen, mert hogy ugye nem kemény kötésű,
3: kemény borítójút
1: hanem
3: akartam.
1: Kemény borítójú.
3: De ő azt mondta, kemény táblás, ő
1: kemény
3: így fogalmazott.
1: Táblás, igen, kötés.
3: Igen.
1: A kemény kötés az a maci, írja.
3: Hát rosszul ismeri a kollégát, de nem. Kemény kötés, kívül kemény, belül puha.
1: Ez tehát... így van, egy nagyon kedves ember, igen.
3: Na mondjuk ezzel is vitatkoznék, de az már nem az én dolgom.
1: Figyelj, amit én tőle nem tudom, így befogadóként tudok mondani, az, hogy
3: jó, vele, hát vele
1: mindig nagyon,
3: nagyon
1: kollegális, igen, és kedves.
3: Igen. Nagyon aranyos, kedves, igen, ja. És távolságtartó.
1: Igen.
3: A nap hírét szeretném megosztani, csak azért, hogy mindenki örüljön neki. Több papírzacskónyi, droggyanús növényi törmeléket találtak három férfinél Zalaszentgróton, akik azzal védekeztek többek között, hogy ez nem az övék, ezt véletlenül találták utazás közben,
1: igen.
3: Ezt a police.hu-n lehetett fellelni, de a kedvencem, figyelj, mivel négyből hármójuknak pozitív lett a gyors tesztje,
1: aha.
3: Kihallgatták őket kábítószer birtoklása vétség miatt, ezt hagyjuk, hogy ez most ez mennyire jó, meg mennyire rossz.
1: Hát én azt hitték, kollégánom.
3: A kihallgatás ennyi. Alatt a csapat két kreatívabb tagja arra hivatkozott, hogy véletlenül találták a kendert, indiai kendert utazás közben, később pedig egyikőjük ebből készített szalonástántottát.
1: Ó, szalonástántottát bekeverték? Ez nagyszerű. Új felhasználási mód.
3: Szalonástántottát kérem szépen. Úgyhogy igen.
1: Jó, hát fél, nagyon, nagyon kreatív mentés. Hát egy kicsit, nem tudom, túltolták az oregánót. Én nem tudok másra gondolni.
3: Igen.
1: Tehát picit. Jó, hát akkor ezek szerint nem csak sütiben ízesítőként használható fűszerről van szó.
3: Ezek szerint. Úgyhogy egyébként sem a miénk volt.
1: Igen, nem.
3: Na jó, utazzunk.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
3: És itt van velünk a vonalban Ács Baritón Gábor. A Basszus kulcs kinyit minden ajtót, és a Te mond, neked mélyebb a hangod című önéletrajzi ihletésű szaktanácsadó könyvek szerzője, coach, guru és utas.
4: Szevasztok,
1: szia,
4: igen.
1: Szia, Gábor. Figyelj, közkívánatra el kell mondanod, hogy igazából a műsor befejezése után és a mi levelezésünk alatt és a ma reggeli adás között hova utaztál?
3: Meddig jutottál,
1: meddig jutottál? Nagyon sokan kérdezik.
3: Nem hogy... békésben vagy, nem azt mondtad?
1: Hol vagy most?
4: Bilbao.
3: Az nem békés.
1: Bével kezdődik végül is. Ja.
3: Félreértettem. Azt hittem, azt mondod, hogy békésben vagy.
4: Nem, Bilbaóban is a mi járatunkat nem tréfálta már meg az a fiatalember, mint az előzőt, a csütörtökit, abból volt a hír, hogy egy gyerkőc betelefonált, és telefonbetyárkodott, és a gépet félre kellett állítani, teljes biztonsági átvizsgálások, forráskésés, minden. A rendőrség a nyomára jutott és beazonosította, úgyhogy majd jön a vizsgálat, ami nyilván miután gyerekkorú majd egy enyhében nyilván fog szárulni.
3: Hát nem hiszem.
4: Egyébként hozzá, mert hát nem tudom, de hát itt úgy
3: tudom, hogy valakinek el kell vinni a balhét.
4: Na, ez azért merül föl, és azért jó kérdés, mert hogy néhány nappal korábban egy felnőtt balhézott, és le kellett szállni a gépnek, és egy csomó költség keletkezik ebből, plusz költség, késések, tovagyűrűző, plusz reptéri költségek, és ott a vízzel bejelentette, de nem vízzel specifikus, tehát ez mindenleg társaság, így csinálja, Reiner többször is kommunikálta, hogy az kőkeményen ráverik az utasra. Az gyakorlatilag tönkre megy élete végéig, tehát hogyha ez sikerül, akkor olyan tartozása lesz attól, elrettentésnek szánják nyilván, hogy ne szórakozzanak, meg balhézzanak az utasok. Jó ötletnek tűnik, vagy éppen nem tűnik jó ötletnek, csak simán berúgnak. Tehát ez a...
3: De figyelj csak,
4: ez egy ilyen kérdés.
3: Ez az, hogy a balhézol a fedélzeten, mert mit tudom én, túl sok alkoholt fogyasztottál felelősség teljes hiányában, viszont az más, hogy telefonbetyárkodik valaki, ez két különböző ügy.
4: Persze, nyilván teljesen más, én csak azt mondtam, hogy elvileg annak is vannak büntető jogi tételei. Akkor nagy károkat okoz, és ha mondjuk egy felnőtt telefonbetyárkodna, akkor ott ugyanúgy meg lehetne csinálni azt, hogy akkor a költségeit, ami ebből fakad, hogy a gépnek mondjuk félre kellett állnia, elcsúszik, vagy mondjuk ezt kézzel. Ha ez mondjuk már úgy történik, hogy már felszállt, és akkor mondjuk tehát nem elkapják a felszállás előtt, mint most itt a bilbaói csütörtöki járatnál történt, akkor az még súlyosabb következménye vannak. Ezt csak azért raktam egymás mellé, mert...
3: Hát de hogyan lehet ilyenkor ezeket a költségeket, Gábor? Hogyan lehet ezeket a költségeket felmérni? Értem, csak hogy nem felmérni. Tehát az, hogy a légitársaságnak mekkora költsége van, az egy dolog, de mondjuk én, aki mondjuk veszek egy koncertjegyet, oda akarok utazni valahova 3 napra, totál szétveri az első másfél napomat, kiesik a koncert, kiesik... Hát ez az. Tehát ugye ott utazik 200 ember.
4: Hát ha mind a 200 külön beperelheti, de hát nyilván nem fogják, tehát elvileg ez csak a légitársaság költség, amit ilyenkor pörög. De egyébként, ugye az is egy érdekes kérdés, hogy kinek a felelőssége az, hogyha valaki, tehát hogy mennyiben a légitársaság, mennyiben a földi kiszolgálók felelőssége az, hogyha valaki részegen balhézik, hogyha már a földön is részeg volt, és ha úgy engedték föl, akkor viszont hogy az a légitársaságnak a felelőssége is. Ha kiszolgálják a repülőn, akkor az is. Hogyha csak fölcsempészte a saját italát, és úgymond nem veszik észre, akkor más a helyzet. Tehát ez is egy kicsit bonyolult, hogy alapvetően ki a hunyó abban, hogy egy utas eljut odáig, hogy olyan részeg lesz, hogy elkezd olyan problémát okozni, hogy amiatt meg kell szakítani, utat le kell szállni. Meg ugye vannak a képek, amikor oda ducktépezték. Milyen magyarul?
3: Igen.
4: Szikszalagozták. Körbe szikszalagozták. Oda szikszalagozták körbe az üléshez, mert így lehetett csak ártalmatlaná tenni. Szóval ez kemény játék, de azért a légitársaságok látszik, hogy ez miután egyre lassan, de nő ezeknek az esetnek száma, elkezdték ezt aktívabban kommunikálni ilyen riasztási céllal.
1: Na, ha már itt a biztonságot említetted, akkor nézzünk rá arra, hogy szigorítja az utas felvételi szabályokat, a Ryanair mondja erről néhány szót, léci.
4: Igen, hát erről már beszéltem korábban, hogy valamiért hirtelen nagyot ment a magyar sajtóban, nem tudom. Hát gondolom, hogy a szokásos az történt, hogy valaki fölkapta a külföldön, akkor a kolléga ráugrott, és akkor clickbaiteljünk, és akkor így szétterjedt az egész magyar sajtóban. Egy tavaszi bejelentés, akkor jelentette be a Ryanair, és hát gondolom, hogy most, hogy közeledünk magához, a bevezetés időpontjához, akkor valaki így véletlenül észrevette és ráugrott. November 10-én fog életbe lépni, hogy 40 percről 60 percre nő a check-in pultnak a zárási ideje, tehát a mínusz 40-ről, tehát a gép indulása előtti 40. perc helyett már 60-nál bezár a check-in és a backdrop, tehát hogyha nem kell neked becsekkolnod, amúgy általában nem is, csak a csomagleadás működik itt, mert be kell, tehát az jó sok pénzbe kerül, hogyha nem magadnak online csekkolsz be. Szóval mindegy, a csomagleadó pult az 20 perccel korábban zár. Ryanair elmagyarázza, hogy milyen jó ez neked, mert így több időd van átmenni a biztonsági ellenőrzésen, kényelmesen odaérni a kapuhoz, stb. De hát ez alapvetően a légitársaság érdeke elsősorban. Tényleg előfordul, hogy hosszú az eljutási idő, és pont ezzel a, ezekkel a utasokkal, akik csomagot adtak fel, ezekkel nem lehet azt megcsinálni, ugye biztonsági okokból, hogy hát nem ért oda a kaphoz, akkor itt hagyjuk, aztán szasz. Tehát ez nem működik. Ha van feladott csomag, akkor azt le kell szedni a gépről, azt ki kell keresni, és abból, tehát ha egy én utas késik el, akkor abból biztos, hogy késés van. Úgyhogy ha feladta mínusz 42-nél, mondjuk az eredeti rendszerben, akkor a csomag oda megy, fölrakják, a utas meg elkavarodik, akkor abból késés van, és azt lehet, hogy a utas is megszívja, mert lehet, hogy elkezdik lefedni, és a utas közben megérkezik, és akkor már ő bukta az egész utat, de a légitársaságot csak egy és egyetlen dolog érdekli, hogy ő ne késsen egy percet se. Úgyhogy az egész rendszernek ez a lényege. Szóval egy régi bejelentés, csak közöldünk az időponthoz, azt mondta még tavasszal a Ryanair, hogy azért ez az egy csúsztatott bevezetés, mert őszig megoldja azt, hogy a repterei 95%-ában már ott lesznek a önkiszolgáló pultok, tehát meg hogy gyorsabb lesz magának az ügynek az intézés, tehát te meg tudod szalagozni a csomagodat, és föl tudod adni, rá tudod rakni a szalagra, és ez tehát 20-ból 19 reptéren elérhetővé válik. Nem változtattak a bevezetés időpontján, tehát november elejétől fog ez életbe lépni, úgyhogy ennek ez a története és ez a lényege. Érdekes szám, ezt mindig hozzáteszik, hogy 20% és most már kevesebb, mint 20%. Vagy 20, vagy csak 15? Na, látod, most pedig tegnap este újra megnéztem. Szóval nagyon kevesen adnak föl csomagot, ez a lényeg. Uh-huh. Azt hiszem, hogy 20% alatt van, akik csomagot adnak föl.
3: Nézzük akkor még egy hírt, és utána van egy pár kérdés, amire válaszolnod kell. Jó. Mi ez a Volotea leépítés?
4: A Volotea Magyarországon gyakorlatilag ismeretlen légitársaság, de egyébként a Ryanair Wizz Air modellre próbált ő építeni, pedig már nagyon régóta működnek, én nem tudom, szóval 6 vagy 7 éve mentem velük egyszer, de valahogy egyébként pont nem esett, vagy pont nem jött ki úgy egyik utazásom se. Alapvetően spanyol és francia központú, de Görögországban is erősek, én például Santorinire mentem velük, majdnem mentem velük egyébként Kárpatoszra, az olyan reptér, hogy gyakorlatilag nem jár senki fapados, és ők egyedüliként mentek. A gyönyörű görög sziget egyébként, Kréta és Korfu, vagy Kréta és Rodosz között, egyébként ajánlom mindenkinek, és oda például repültek, mondjuk jövőre repülnek, azt nem tudom. Minden esetre ők tehát egy 45-ös flottával rendelkező légitársaság, és egyébként pont itt Bilbaóban, amikor leszálltunk, néztem nagyot, hogy itt egymás mellett állt 6 gépük. Mondom, összesen azt hittem, hogy összesen, mondom, a flottának a...
3: Nagy része ott van, akkor most épp a tanácskozás van, hogy mi legyen.
4: Egyik nagy bázis. Szóval a lényeg az, hogy őket is elérte a válság, és hitelátstruktúrálást kérnek, tehát pénzügyi nehézségekkel is küzdenek, és flottát vágnak vissza. Tehát amiről beszéltem, hogy ha kitart a magas üzemanyagár, akkor arra, és ha arra már a legerősebb pénzügyi mutatókkal rendelkező cég is Ryanair, reagál, és ez a Ryanair, tehát ez megtörtént az elmúlt hetekben, akkor nyilván a gyengébbek is kénytelenek lesznek valamit lépni, és a Volotea is ebbe a sorba illik, illetve a Volotea bejelentése is ebbe a sorba illik. A 45-ös flottát visszavágják 33-ra, ami azért érdekes bejelentés, mert ez néhány nappal azután született meg ez a bejelentés, konkrétan tegnap, amikor még új járatokat jelentettek be, meg szép, meg békésen mesélték a terveiket, a szép lassú fejlődésre, bővülésre, aztán rájöttek, hogy kicsit újra számolták a matekot, meg lehet, hogy jöttek a hitelezők is, hogy hát ez így nem működik. Oké, ez az elmúlt néhány hétnek az eseménye az, hogy a határidős árak elkezdtek tartósabban magas olajárakat előrejelezni. Tehát, hogyha csak 10 vagy 15 vagy 20%-kal egy középtávú üzemanyag beszerzéshez egy följebb tolod, akkor az Excelben teljesen más fog kijönni alul. Például az, hogy majdnem csődbe mész. vagy nem rájuk értem, de hogy vannak olyan légitársaságok. Tehát itt nagyon-nagyon vékony lett a profit a gyengéknél, és a Ryanair pontosan azért mondja azt, hogy most aztán már tényleg lehet jegyár emelkedés is, mert ha a gyengék el fognak tűnni és kiesik a kapacitás, akkor tud majd ő gyakorlatilag árat emelni, és meg szeretne, meg mindenki, aki megmarad. Úgyhogy most tényleg egy elég komoly helyzet van a légiközlekedésben, hogyha azzal számolunk, hogy ezek a mostani magas üzemanyag árak fölmaradnak. Korábban azért a határidős árak alapján úgy volt, hogy azért visszacsökken lassan, ahogy a konfliktusok majd rendeződnek. Nem tudjuk, hogy rendeződnek a konfliktusok, most magasabb árat áraznak. Aztán simán lehet, hogy jön egy hirtelen megegyezés, most leginkább ugye az olajban érintett a Hormuzoros és a környéke, és leáll a drónháború is, de ameddig gyakorlatilag a tartalékvezetékként szolgáló szaudi csövet is el lehet drónokkal találni, és mondjuk ki lehet iktatni jó pár napra, vagy akár hétre is, és ez a veszély állandóan ott lóg, akkor egyre kevesebben számítanak arra, hogy akár csak a következő egy-két évben az olajárak azok lejjebb tudjanak majd menni. Úgyhogy a légitársaságok erre reagálnak, és akkor ezért szűkítik a kapacitásokat, egyre több járat válik a mostani árak mellett, hogyha ezeket kell tartósítani, és lejárnak a korábbi alacsonyabb árakon kötött fedezeti ügyletek, akkor teljesen máshogy jön ki a matek, és erre a legjobb példa a Volotának a reakciója, aki egy újabb légitársaság. Operatív szinten volt nyereséges, de hát azért még a küzdős fázisban van, és most volt annyira profi, annyira nyereséges nem tudott lenni, még a lassan növekedő fázisban van, nyilván gyengébb pénzügyekkel rendelkezik, szóval ez mutatja azt, hogy mi a helyzet a légiparban.
3: Na jó, nézzük akkor egy pár kérdést. Azt mondja, hogy Budapest-Bergen-Budapest úticél október 23-26, tehát benne a őszi szünet kezdetében, jelenleg 70 ezer egy főre a közvetlen járat érdemes várni, vagy csak rosszabb lesz?
4: Hát tényleg csak ismételni tudom önmagam, mert úgy tűnik, hogy gyakorlatilag minden második kérdés a kiemelt szezonra vonatkozik. Igen. Tehát őszi szünet, téli szünet, tehát tavaszi szünet, ezekre jönnek a kérdések. Persze, mert a többi időszakban mindenki megtalálja, és tök egyszerű bolcsolyeket találni. Ezekben meg nem duplájára nő a forgalom, hanem a 20-szorosára, 40-szeresére, tehát mindenki csak akkor tud utazni. Az a baj, hogy ilyenkor tényleg teljesen lutri. Tehát azt kell kitalálni, hogy lesz olyan utastárs, aki ezt hajlandó megfizetni. Ha nem lesz, akkor a rendszer nyilván leárazza egy kicsit. A sokszoros ára fönn fog maradni, az egyértelmű, de hogyha tényleg biztos menni akarunk, akkor nem nagyon tudunk mit csinálni. Tavaly volt olyan ősziszünetben olyan úti cél, ahol fölment 100.000 forint, aztán lejött 30-ra, volt olyan, hogy fölment 100.000-re, és ott maradt, és nem jött le. Miután Bergen új úti cél, ott még azt sem tudom mondani, hogy mi volt tavaly, mert nem láttam, mert nem volt még járat, idén indult, vagy idén indult újra, úgyhogy nem tudom, tehát ha a 100 eurós jegyek egy irányba, tehát a 30-40 ezer körüliek az őszünetre, azok sajnos olyan helyekre, ahol tényleg szívesen mennek a magyarok utazni gyerekekkel, tehát iskolai szünetekbe, az sajnos reálisnak tűnik. Valószínűleg meg tudják tölteni ezekkel az árakon a gépeket.
1: Bilbao nagy célunk oda menni, írja nekünk az egyik hallgató, megéri önálló úti célként is, hogy látod?
4: Megéri, viszont ugye most még, tehát most érkeztem és rövid lesz, nem tudok róla beszámolni, viszont az nagyon érdekes, hogy a hétvégi okosutasba egy kedves kollégámmal beszélgettünk, tehát még én nem indultam el, de ő arról beszélt, illetve a környékbeli régiókról is, úgyhogy rengeteg tippet fogunk tudni adni, úgyhogy az okostest ajánlom, úgyhogy ez lesz a témánk. Úgyhogy nekem még csak előzetes volt, indulás előtti, jaj, hova menjek, módon faggathattam Bagi László kollégámat, úgyhogy az okostest ajánlom, és akkor ott egy csomó minden Bilbao környékéről, tehát Baszkföld környékéről és a környező tartományokról is akkor még meg lehet hallgatni.
3: Röviden akkor a következőt, Gábor. Mondja a Zsuzsi a kérdést.
1: Igen. Kérdezi valaki, hogy Budapest-Isztambul oda-vissza november 10-e körül hétvégén milyen lehet? Fognak-e?
4: Hát... Ez 15 ezer körül szokott lenni, 10-15 között szokott lenni az alap ár, és a hétvégéken föl szokott menni 20 novemberben Isztambul. Viszont Ha jól rémlik, a térre megmarad a Debrecen-Isztambul járat, és ami általában olcsóbb szokott lenni, hogyha az segít, vagy ha valaki pont arra lakik, hogy mindegy honnan indul, vagy hogyha mindegy neki hova érkezik, mert fölpattan országbérlettel, aztán Pesten van, nem kerül semmibe a vonatozás, és mondjuk időben meg nem gond, akkor egy Debrecen indulás azt mondjuk olcsóbbá tudja tenni még Isztambult.
3: Jól van, okay. Gábor, akkor tapasztalt ki Bilbaót nagyon jól. Kérlek szépen, ne legyél olyan fapados turista, aki csak olcsó éttermekben eszik. Egyél finom helyi finomságokat, keressél jó dolgokat.
1: És autentikus finomságokat.
3: Így van, Bilbaóban ez nem lesz nehéz szerintem.
4: Ajánlott a kollégám, úgyhogy az okos utas formában van
3: tessék,
4: info nekem
3: is. Szuper, jó. Na jól van, okay. Elengedünk. Köszi szépen, szia.
1: Szia, Gábor, köszi, hogy itt voltál.
4: Köszi, szia.
3: Ács Gábor egyenesen Bilbaóból üzent, és reméljük, hogy most nem esett szét az autónak a ajtaja a dörmögő hangja miatt, amit szokott okozni az éterben.
0: Ácsiz in the air, a Millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Lesz még épp testben rovatunk is, és azzal fogunk majd foglalkozni, hogy van európai sporthét, kérem
1: igen,
3: szépen.
1: Igen, méghozzá szeptember 23 és 30 között. Nekem nagyon tetszik ez a kezdeményezés.
3: Benne vagyunk a sporthétbe.
1: Igen, és nem csak a sport fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy mennyire hozzájárul a mentális egészségünkhöz is a rendszeres mozgás. Ez egy érdekes meglátás, mert a sporttal kapcsolatban a mentális egészséget valahogy kevésbé hangsúlyoztuk az utóbbi években, vagy kevésbé került előtérben. Ennek a kampánynak viszont fontos része ez is.
3: Úgyhogy ezzel jövünk majd vissza. Most akkor következzen egy zene, amit a Ukulele Death Squadnak köszönhetünk, és hát egy ilyen utazós zenét Ács Gábor úrnak szeretettel.
5: And I will follow you and walk all day through the night from Beirut to Barcelona.

0: just to stab you with your own cold lies.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
2: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút, a megyeszékhely Pezsgő-Nyüsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza Sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés. Ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Szőlő az Alföldön? Hát persze, a Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemege szőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta, világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: A vonalban Vavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató. Jó reggelt, hello!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hát nem volt éppen egyszerű ez a hét, de gondolom a mai nap sem lesz az. Magyar vonatkozásban munkanélküliségi adatok jöttek ki, nem túl jók az adatok. Esetleg ennek van-e hatása, vagy most ezt nem látni még?
5: Egyelőre nagy hatást nem látok erre vonatkozólag. Úgy néz ki, hogy ez a mai nap egy kicsit ilyen levezető lesz az a pörgős hét után, amit te is említettél. Egyelőre minimális az elmozdulás, plusz 89 pont az indexben. A forgalom is nagyon alacsony, még nem érte az 1 milliárdot, tehát régen volt ilyen, amikor egy pénteki napon, amikor beszoktam jelentkezni, ilyen alacsony volt, tehát ezt én is éppen most rápillantottam, ez meglepett. És hát egyelőre azt látom, hogy külföldön is pozitív a hangulat, de olyan nagy pörgés nincsen, és azok az adatok, amelyeket említettél, a munkanélküliség, illetve nem is tudom, hogy miatt még a állam folyófizetési mérlep, hogyha jól emlékszem, igazából nem mozgatta meg a piacokat, tehát nem volt ráhatása, mind a kettő egy kicsit rosszabb lett a várakozásnál, azt láttam.
4: Oké, milyen mozgás van, amiben van?
5: Amiben van mozgás, egyelőre a MOL egy kicsit feljebb van, a tegnap szépen emelkedett, most folytatja az emelkedés 5260 forinton, itt ez megfigyelhető, hogy az olajárral párhuzamosan mozog mostanában a MOL árfolyama, most tegnap ugye megint 108 dollárt kellett adni a Brent típusú olajért, ez meg is látszódott az árfolyamban, és egyelőre kitart ez a pozitív hangulat a MOL kereskedésében. Az OTP 0,5%-a van feljebb 45.520 forinton, a Richter egy kicsit gyengült, 1%, ajándékot 12.540 forintig, és a Magyar Telekom is lefelé mozdult el, 2.540 forinton volt az utolsó kötés. Ha ránézek itt még a kisebb papírokban, nagy elmozdulást nem látok itt, tehát úgy néz ki, hogy azokba se jött olyan hír, ami jelentősen megmozgatta volna az árfolyamokat.
4: Volt a forintban izgalmas mozgás tegnap, ma mit látunk?
5: Konszolidálódik a helyzet, én azt látom, most 365 forintot kell adni egy euróért, tegnap ugye majdnem 367 forint felett is volt az árfolyam, most egy kicsit erősödik, tehát itt egyelőre még mindig abban a sávban vagyunk, tehát ez a 360-366, kicsit néha feljebb, egy kicsit néha lejjebb, de ebből a sávból az utóbbi szerintem legalább egy másfél hónapban nem nagyon mozdult ki a forint árfolyama, alapvetően ugye a várakozások is ezt az árfolyamat prognosztizálják, az és ugye tegnap tartott egy sajtótájékoztatót, ahol a 360-370 sávot jelölte meg az idei évre. Egyelőre tartjuk ezt a szintet.
4: Oké, valami izgalmas külföldről esetleg? Amerikában, mintha jönne egy pár makroadat, nem?
5: Hát nem nagyon, még ezzel sem nagyon tudok senkit. Tehát hogyha jól emlékszem, egy bizalmi index, nem egy tartós cikkek rendelés állománya jön, tehát ez nagyon karcsú, tehát az ennél karcsú. Azért sokkal jobban ez.
4: A geopolitika.
5: Igen, figyelünk a nemzetközi helyzetre.
4: Jó, oké. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést nektek.
5: Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
4: Vavreg Zsolt lakossági üzletek igazgatóval beszélgettünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Mindjárt az európai sporthét jön, előtte meg azt mondom, hogy úgy is lehet ám sportolni, hogy az ember az autóban van, vagy pedig az utcán, vagy az irodában, mert lehet táncolni. Úgyhogy táncolni. Lehet rázni egyet. És én azt gondolom, hogyha Audra May-t halljuk, akkor arra mindenképpen, főleg akkor, amikor arra szólít fel mindenkit, hogy csatlakozzon a, hát hogy is mondjam, egy zugfőzdének a péntek esti bulijába, amikor a barátokkal együtt elmegyünk a zugfőzdébe, ugye szépen magyarosan úgy mondják, hogy elmegyünk olvasni először, mennyit olvasol Zsuzsi, és akkor hány könyvet olvasol ki,
6: igen.
4: Oda is mehetünk, ahol akinek nyomdája van, és akkor igen. ott óriási buli van.
6: Ott alapozunk, és utána irány a könyvtár, nem?
4: Így van.
6: Ott sok könyv van. Lehet olvasni.
4: Szóval ez a Moonshine's Friday Night Shack Party következik.

0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: És benne az Európai Sporthét. Egy mozgó embert hívtunk fel, akit úgy hívnak, hogy Kembe Sorel, műsorvezető, színész, egykori vívó.
2: És a Nyúl Zsuzsi volt csoportársa.
1: És a Nyúl Zsuzsi volt csoportársa, aki tudja róla.
2: Szia, hello.
1: Úgyhogy figyelj, itt most nem lehet vetíteni Sorel, mert a Zsuzsi mindent tud rólad, hogy milyen műfajokban és milyen sportágakban tetted magad próbára, de azt is tudja rólad, hogy boldog ember vagy, ahogy a reklámban elhangzott.
2: Így van.
3: Hát igen, nagyjából mindenben megpróbálom megtalálni a jót, alapvetően még ha vannak is ilyen mélypontok, az nem olyan tátorítan a jókeztől. Úgyhogy igyekszem. Felnőtt fejjel gondolkodni. Ja.
1: Na nézzük akkor az Európai Sporthetet, mit kell erről tudni, és hogyan lehet részt venni?
3: Hát igazából arról szól ez az egész kezdeményezés, hogy ugye elmennék vissza egy kicsit az ősrobbanáshoz, hogy viszonylag az összlakossághoz képest nem túl sokan mozognak aktívan. Tehát nagyjából az egyötöd, de most bonthatjuk itt férfiakra, nőkre, de szerintem teljesen fölösleges az egyötöd, és alapvetőleg itt az a kezdeményezés célja, hogy mindenki találja meg azt a fajta mozgást és mozgáskultúrát, amiben jól érzi magát. Ez az európai sporthét.hu per mozgástérkép oldalon található egy csomó olyan lehetőség Magyarország területén szeptember 30-áig jövő csütörtökig, ahol ingyenes vagy kedvezményesen lehet mozogni, kipróbálni ezt a. Szóval ez az egyik oldala, tehát ezért fontos, és aztán van egy központi esemény is, ami a holnapi napon 26-án, szeptember 26-án Veszprémben a Pannon Egyetemnél van, ez a Be Active Night, és ott is gyakorlatilag ott csúcsosodik ki ennek a programnak a folyama, és nagyjából ott egy 17 órától 23 óráig tartó periódusban lehet ugyanezeket a tevékenységeket kipróbálni a helyszínen. Szóval erről szól ez az egész, de hogy itt engedjetek meg egy kis kitérőt, hogy mindenki ugye úgy szokott nekiindulni egy évnek, hogy valamilyen fogadalmat tesz, vagy legalábbis sokan, és a fogadalmaknak a nagy részében benne van, hogy elkezdek edzeni. Aztán utána egyszer csak ez így elmarad, vagy utána jön a bikini szezon, aztán akkor csak itt belehúznak az emberek, de hogy alapvetőleg itt van egy szerintem is félreértés, hogy mindenki várja először a motivációt, és aztán utána elkezd mozogni. Én ezt megfordítanám, először kell elkezdeni mozogni, és a motiváció közben jön meg, amikor már van eredménye, amikor mások is azt mondják, hogy hű, mi az, látom, hogy edzel. Na, az motivál. A legelejét nagyon nehéz motivációval elindítani, mert mindegyik mozgásformának a kezdete kínszenvedés.
1: És ez egy ilyen külső motiváció, miről te beszélsz, de van belső is, mert nem úgy, hogy a te magadat hogy motiválod fejben, hanem hogy fizikailag is jelentkezik, biológiailag is motiváció. Hogyha elkezdesz mozogni, akkor felszabadul egy csomó olyan hormon, meg olyan hatása van, hogy tényleg vidámabb leszel tőle.
2: Ez a másik nagyon fontos üzenete, bocs, Sorel, mindjárt átadom a szót, csak nekem ez volt az egyik legérdekesebb aspektus ennek az egész kampánynak, ami tehát szeptember 23 és 30-a között zajlik, és egyik az Európai Tanács támogatásával valósul meg ez a programsorozat, szóval, hogy nem feltétlenül csak a testi mozgásról van szó, hanem annak hatásáról is, mert hogy nagyon jó a mentális egészségre, kiegyensúlyozottságra, és nekem még valami eszembe jutott, ez pedig az életvezetés, mert ha rendszeres sportot beiktatsz az életedbe, akkor az egy dedikált hely lesz, ahol nem fogok más csinálni, nem megyek el különböző programokra, hanem ott azzal foglalkozom, hogy én magam edzek, sportolok, és figyelek magamra.
3: Igen, ez egy szokássá válik előbb-utóbb, és nem az lesz, hogy a meló után akkor beülök egy sörözőbe, hanem a meló után elmegyek edzeni. És ez szokássá válik, és előbb-utóbb hiányzik is. Most én egy kicsit itthon kellett feküdjek, vagy nem is feküdjek, pihenjek, mert hátam egy kicsit tönkrement, de már kattogok. Tehát már készen attól, hogy nem lehet ezt nagyon megerőltetni, de szerintem jövő héttől újra neki csapódok a mozgásnak, és engedjetek meg még egy kis kitérőt. Itt a mozgásról beszélünk, és nagyon sokan ugye úgy vannak azzal, hogy akkor mozgok és diétázok. Hát érdemes lenne ugye úgy gondolkodni, hogy a túl azon, hogy egészséges ételeket eszünk, oké. De van egy aspektus ennek az egésznek, hogy Magyarországon azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az éves halfogyasztás per fő az ilyen 6,5-7 kiló.
1: Igen, nagyon alacsony, igen.
3: Európa Uniós sereghajtói között vagyunk, már csak Ausztriában, ahol szintén nincs nagyon sok tenger, ott 16-17 kilót tesznek meg, Japánban meg 95%-at per év, per fő. És mivel a tengeri halakban van egy olyan jótékony hatás, az omega-3 zsírsav, azért egész masszívan jelen vannak, és szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére alkalmasak. Ha ezt kombináljuk a mozgással, akkor talán még hosszabb távú hatást tudunk kifejteni. Na, csak ennyit szeretem volna még hozzátenni.
1: Igen, nem csak a tengeriben egyébként, alapvetően jó táplálék, és nem kell arra gondolni, hogy ezt nem tudjuk kifizetni, mert most hirtelen arra gondolt valaki, hogy az aranydurbincs mennyibe kerül, és abból egy családi ebédet megcsinálni, vagy vacsorát, de mondjuk a nagyon jó minőségű busát is lehet kapni. Tudom, azt gondolják, hogy rossz, de nagyon jó. Tehát én ezt tudom nyugodtan ajánlani, úgyhogy persze nem kell mindig azt tenni, de igen, együnk egészségesen, és együtt legyen a táplálkozás és a mozgás. Neked mi a recepted?
2: Igen.
1: Mármint, hogy nem kajában, hanem
2: a heti mozgásra, a rendszeres mozgásra.
3: Hát én az van, hogy ugye tavaly szerepeltem ebbe a Starbucks műsorba, és ott nagyon rászoktam erre a mozgásfajtára. Ott mondjuk heti 5-öt mentem, azt nyilván nem életszerű fenntartani, mert hogy nem készülök semmilyen versenyre, de én heti 2-3-at még mindig elmegyek, amikor egészséges a hátam, és ez a recept. Hát nagyjából, hogy karban tartsam magamat. Na azért mégis most már 50 fölött vagyok, mindjárt 51 éves leszek. Előbb-utóbb jön ez meg az a probléma, remélhetőleg ez kitolódik.
1: Figyelj már, most már második olyan dolgot mondod, amivel nem értek egyet, ez az egyik.
3: Na, de mit mondtam?
1: Figyelj, ez fejben dől el. Először is. Tehát az 50 az új 30, így menjünk neki a dolognak. Értem, hogy most fáj a hátad, de az azért van, mert valamit rossz alkottál. De majd az rendbe jön, és akkor utána visszajön a fiatalos hozzáállás.
2: És hadd tegyek rá még egy lapáttal, én 48 évesen kezdtem el boxolni.
1: Ó!
2: Igen. Úgyhogy, igen, és nekem nem csak a mozgás, mint olyan adott nagyon nagy és új élményt, hanem azt vettem észre, hogy a kitartásom erősödött általa, illetve nagyon jó stresszlevezető.
1: Az
2: egy
1: biztos.
2: Húzós hét után elmenni egy jó kis szombat reggeli boxra, ahol ott a csapattal együtt kardiozunk, edzünk, nagyon-nagyon ütős tud lenni.
1: Nagyon jó.
2: De ha megengeditek vissza még egy kicsit a kampányhoz, igen? Ugye az a cél, hogy heti legalább 150 percet mozgással töltsünk el. Ez elsőre nagyon soknak tűnik, ezt határozta meg ideális időpontnak egyébként ez a kampány, de szerinted hogyan lehet ezt beépíteni a hétköznapokban, hogy ne érezzük ezt a fajta kötelességet egy olyan kellemetlenségnek, amit aztán nem tudunk fenntartani. Szorán, mi a véleményed erről?
3: Az a 150 perc, hogy akár az is számoljuk, 2,5 óra. Szerintem nem annyira sok ez. Mm. Szóval, hogyha az ember már csak, hogyha otthon neki esik valaminek fél órát egy nap, az simán össze tudja rakni. Hogyha elmegy kétszer egy edzőterembe, és mondjuk nem a telefonját nyomkodja, akkor azzal is össze lehet rakni. Hogyha elmegy kétszer-háromszor futni, már is megvan. Szóval én nem gondolom, hogy ez egy nehéz, ez egy szándék kérdése, és itt lehet, hogy a motiváció itt kell, hogy jöjjön, hogy tehát valamilyen szándékon belül kell, hogy legyen, hogy elindítsam. De hát én nem gondolom, hogy ez megugorhatatlan lenne, még a munka mellett sem.
1: Igen, kezdjük el, az a lényeg. Kezdjük el, és utána jön az autópilóta. Az a lényeg, amikor én volt olyan, hogy nem is oda kellett volna mennem, mentem hazafele, és az úszodánál megálltam az autóval. És rájöttem, hogy hát én nekem egy meetingem van, de én neki így mentem az autópilótával az úszodába. Úgyhogy amikor ez megvan, akkor már jó úton járunk szerintem.
3: Persze, hát nem véletlenül mondta azt a nagy világmárka, hogy just do it, és ez tényleg
1: igen.
3: És ez bármire is kivetíthető, hogyha az ember tervez valamit 7 évig, és nem kezdi el, az terv marad mindig. És nagyjából erről szó szerintem ez a sportolás is, el kell kezdeni, és aztán utána, ahogy mondtátok, egyszer csak olyan szokás alakul ki belőle, amit aztán visszafordíthatatlan. Tehát nem véletlenül futnak az emberek egyre többen, egyre több olyan sportesemény van, akár a városban, nyilván az autósok nagy örömére, de hogy alapvetően rengetegen elkezdtek mozogni, de hogy még mindig kevés, tehát nem olyan nagy baj, hogyha ez több lesz, és én látom, hogy nekem a kislányom most 8-os, és ott már az osztályban, nem tudom, hogy ez családi háttér, szociokulturális háttér, vagy micsoda, de az osztályban a gyerekek túlnyomó része már van ilyen sporton. Az én lányom is mondjuk kipróbált már mindent, már úszott, akkor most vívott, én próbáltam ugye rávinni arra a vonalra, aztán azt mégsem akartam, és röplabdázik, úgyhogy mindegy is, nem biztos, hogy professzionális sportoló lesz belőle, nem biztos, hogy olimpikon lesz belőle, de mozog, és ez
1: az így van, így van. Köszönjük szépen, motiváltál sok mindenkit szerintem, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is segítettünk. Köszi szépen!
3: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
2: Szia!
1: Kembe Sorel, műsorvezető színész, egykori vívó, sportnagykövet, nyugodtan mondhatjuk, az Európai Sporthétről beszélt, európaisporthét.hu, itt lehet mindennek utána nézni.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
1: Én az egyensúlyban hiszek, tehát amikor azt mondta Sorel az előbb, hogy munka után beülni egy sörre, azért azt is csináljuk már, létszi.
4: Tehát, hogy abban is van egy kis sport.
1: Egyrészt, másrészt meg anélkül, hogy bárkit alkoholfogyasztásra buzdítanánk, mert nem erről van szó, nagyon fontos a szociális tevékenység, amikor
2: mondani,
1: együtt vagy másokkal beszélgetsz.
2: Ez a lényeg. Igen.
1: Azért hívják úgy az angol helyeket, meg az ír helyeket, hogy pub, mert az a public house, a közösségi háza, oda mennek az emberek, és ott él a közösség.
2: Igen.
1: Tehát ez...
2: Na, hát mi is itt egy közösséget alkottunk egész héten, meg igazából itt a stúdióban is ma Andit aktívan bevontuk ebbe, úgyhogy meg hát persze a hallgatókat is, én velük is abszolút közösséget érzek, főként azért, mert nagyon sok mindenre reagáltak, és főként a zenéidet dicsérték, Endre, úgyhogy sokan azt mondják,
1: hogy... Már csak az én zeneim lennének, tudod. De nem az enyémek
2: volt.
1: Ja, úgy igen, de jó lett
2: volna. A te szerkesztésedben, úgyhogy ezért külön pont meg persze azért is, hogy egész héten toltad, úgyhogy szuper voltál.
1: Na majd jövök hétfőn a biztonság és a változatosság kedvéért. De miért ne? Dehogy, de hát tök jó, nem? Jöjjünk hétfőn.
4: És hétvége lesz addig valami?
1: Hétvégén meleg lesz.
2: Mozgás
4: igen,
2: lesz.
4: Jó lesz.
1: Lesz mozgás, lesz mindenféle.
4: Szerintem főzünk még egy utolsót kint a szabadban.
1: Tudtam, hogy ezt mondjátok. Én most a fertőtóhoz megyek, és ott nem fogok tudni halat főzni.
4: Én végre láncsókra, mert utoljára augusztusban
2: voltam otthon. Na, én meg haza anyuhoz, Decsre, főzünk egy jó halat.
1: Na jó, szeretnék én is.
2: De éhes vagyok.
1: Az a baj, hogy nem tudom, két hete ettem halásztevet utoljára, és már a 3 nap múlva megkívántam, most megint megkívántam.
4: Én 2 hete harcsapaprikást főztem, úgyhogy...
1: Én befejeztem a beszélgetést.
2: Na jó, szevasztok.
1: Sziasztok.
2: Hello.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
2: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó napot kívánok! Tart a helyszínnel és a főváros 9. kerületében a Közraktár utcában befelé a Kinizsi utca előtt. Emiatt a két irány forgalma változatlanul a kifelé vezető oldalon egy-egy sávban haladhat. Továbbá baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a Zuglóban is, a Tököli úton a Róna utcánál. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan délig a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este a Grupama arénában, ezért várhatóan délután 6 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság útját, az István-mezei utat és a Verseny utcát is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es, illetve az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtónál mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.

0: reggel az országgyűlés, amelyen a képviselők a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjéről és több mentelmi ügyről is dönthetnek. Szavaznak Baka András jelöltjéről, Szatmári Zoltánról, valamint Magyar Péter Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogáról. Az ügyészség Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlenkezelés, Sesták Miklósnál pedig vesztegetés elfogadása miatt kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magán audiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Tovább élénkült a magyar munkaerőpiac augusztusban, miközben a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is nőtt. A KSH adatai szerint 4.654.000-en dolgoztak. A munkanélküliek száma pedig 229.000 volt, a munkanélküliségi ráta így 4,7%-ra emelkedett. A foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz képest csak minimálisan nőtt, éves összevetésben azonban már magasabb szinten van, a munkanélküliségi ráta hosszabb távon továbbra is stabil, harmadik éve 4,5% körül alakul. Ismét civilek sérültek meg az északai orosz és ukrán dróncsapásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában két egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb két sebesültről tudni, emellett logisztikai központot, infrastrukturális létesítményeket. Szállító hajót, valamint drón összeszerelő üzemet is találat ért. Ukrán légi csapásokban, az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését függesztették fel. A Hormuzi szoros megnyitásáról tárgyalnak az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban. A Reuters szerint egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják, Irán megnyitná a stratégiai fontosságú átjárót, Washington pedig feloldaná az Iránnal szembeni gazdasági blokkádot. A legnagyobb akadály, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk. A borongós felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos idő lesz, esőre pedig kicsi az esély.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bajos Latú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szintipop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Stephen Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott. Így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az Orgy industriális rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2011-ben pedig a Los Fulanos latin funk együttes dolgozta fel a szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A San Franciscói indie zenész Hani El-Khatib karrierje olyan gyorsan indult be, hogy alig fél évvel az első fellépése után klubokból amfiteátrumokba került, amikor kiválasztották a Florence and the Machine előzenekarának egy turnéra. A dolog szépséghibája, hogy saját bevallása szerint akkoriban fogalma sem volt róla, kik Florence-ék, csak a következőket vette észre. Hirtelen nem 50 részeg deszkásnak zenélek, hanem 3000 embernek. Hamarosan a The Black Keys frontembere Dan Auerbach lett a producere. Sajnos nincs róla információnk, hogy vajon őt ismerte-e korábban. A Paralyzed című dalt is tartalmazó 2017-es Savage Times nagylemezen már saját maga végezte a produceri teendőket. Saját magát egész biztosan ismerte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Surfrockot és garage rockot játszik az Ausztrál Hockey Dead Duo. Mindkét műfaji meghatározást kéretik a lehető legkomolyabban, szó szerint venni, mivel 2013-as megalakulásuk története, hogy két gyerekkori jóbarát a hullámok hiánya miatt épp nem tudott szörfözni, ezért unaloműzésként bevonultak a szülő garázsába zenélni. Zach Stevenson énekes gitáros és Billy Fleming dobos az együttes nevét a Simpson család egyik epizódjából kölcsönözte, amelyben a szereplő egy Hockey Dead nevű videójátékkal játszottak. 2024-es Rebuild Repeat albumuk első kislemezdala, a Still Have Room, olyan volt szerelmekről és barátokról szól, akik jól elbántak a dalszöveg költőjénnyével, szívében mégis van hely számukra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Down in Mexico címmel adta ki legelső maxiát a Los Angeles-i The Coasters Rhythm and Blues zenekar 1956-ban. 51 évvel később Quentin Tarantino Halálbiztos című trash filmjében a méltán híres lap dance jelenet alatt csendült fel újra.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Ilyet én is tudok festeni.
1: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nőtt a munkanélküliség augusztusban. Elindult a Bayer Construct csődeljárása. Eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének, 4.654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A bővülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül. A miniszter közlése szerint az infláció jelenleg 1,5%-os. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Évvégére készülhet el a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció előnyeiből. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés. Emellett mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot is kialakítanak. Új mérőrendszert épített ki a Samsung Gödön, amely a gyár környékének levegő minőségét valós időben követi. Az adatokat egy online felületen bárki regisztráció nélkül megtekintheti. A tervek szerint összesen 4 mérőállomás működik majd a város különböző pontjain, 3 már ezek közül továbbítja is az adatokat. Csak nem 2 hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár 1 évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongos felhős ég mellett, a nap is kisüthet, a Dunától keletre néhol futó zápor előfordul.

0: amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kalmár Melinda történész irodalmár, akit köszöntök, szép napot kívánok, szia!
3: Szép napot kívánok, szervusz, szia!
2: A CEU Határtalan Tudás sorozatának a héten volt egy eseménye, amelynek a címe 1956, kinek a forradalma, 70 év táblatából, és ezen a beszélgetésen vettél te részt, valamint Rajner M. János Széchenyi díjas történész, aki az MTA rendes tagja és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora. Első körben arra vagyok kíváncsi, hogy milyen volt ennek a hangulata, a közönsége, hogyan nézett ki ez a kettőtök előadása és utána az interaktivitás.
3: Én máskor is részt szoktam venni ilyen CEU-s rendezvényeken, és általában azt tapasztalom, hogy a beszélgetések zöme rendkívüli módon interaktív, ezért is szeretek nézőként is, és előadóként is ott jelen lenni. A tegnapi esemény is éppen ilyen volt. Először két félórás előadás hangzott el, tehát a miénk, utána volt egy beszélgetés, és utána pedig közönség kérdezhetett. Kérdezhetnénk persze, hogy megfelelő mód-e előadást tartani egy ünnep kapcsán. Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy az ünnepnek nagyon sokféle megemlékezési módja van. A felvonulások, rendezvények, köztéri rendezvények, de egy ilyen előadás azt hiszem, hogy azért nagyon érdekes és azért nagyon fontos, mert lehetőséget ad arra, hogy valóban elgondolkodjunk azon, hogy mit is ünnepünk.
2: Olyan érdekes, hogy ezt mondod be nekem, abszolút ugye a történelmi esemény jut róla eszembe, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan is fogjam ezt meg én, és hogyan is indítsam az erről való beszélgetést. Egyrészt úgy, hogy a délelőtt az autóban ülő, vagy minket hallgató embereknek is ez érdekes legyen. Másrészt, hogyan is készüljek föl pillanatok alatt, mondjuk ebből a történelmi eseményből és ennek a megítéléséből, és én milyen álláspontot tegyek a magamévá. Aztán rájöttem, hogy ezeket mind nem nekem kell, majd te szépen elmondod, de hogy nekem az jut eszembe, hogy ugye 1956 egy történelmi esemény, amelynek a megítélése folyamatosan változott az elmúlt 70 évben, vagyis sok alkalommal. Úgyhogy arra gondoltam, hogy induljunk ki a mából, hogy ma hogyan nézünk, hogyan tekintünk 56. október 23-ára.
3: Abban az értelemben mindenképpen a mából kell kiindulni, hogy akár bevalljuk, akár nem, minden történelmi eseményt a mából értelmezünk. Tehát mi a jelen emberei vagyunk, akár történészek vagyunk, akár érdeklődő civilek, de mindig valamilyen módon a mai problémáinkat vetítjük rá. Még a strukturális feszültségeket is olyankor, a múltra is olyankor, amikor ünneplünk, akkor is ezeket értelmezzük. Ez csak az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy a múlt megfejtése, és általában az ünnepekkor is akár a szakmai kérdések megtárgyalása is, az mindig egy keret. És ebben a keretben a kép mindig a jelen és a jövő. Tehát valójában azért értelmeződik túl minden kritikus történelmi időszak és pont, mert ezek a kritikus pontok adnak lehetőséget arra, hogy elmondjuk, hogy egyrészt, hogy mit gondolunk a múltról, másrészt, hogy mit várunk a jövőtől. Na most 1956-nak az értelmezése rendszerváltás után, tehát 1989 után lehetett az az érzésünk, a kritikus, nagyon vitatott történelmi pontok, időszakok, és különösen 1956, majd egyszer csak nyugvó pontra jut. Lesz egy konszenzus a szakmában, a civil életben, a társadalomban, majd mindenki egyet akar, egyet gondol. Tehát amikor az előadás címe, az egész előadás címe, az egész esemény címe az volt, hogy ki 1956.
2: Hát igen, mert ugye be túl sok volt a résztvevő, és túl sok volt az a nézőpont, úgyhogy ez nagyon fontos kérdés, hogy van-e közös
3: igen,
2: jelentése.
3: Igen, de azt gondoltuk volna, hogy hát végül felszabadultunk, és akkor már mind ugyanazt gondoljuk, és hogy hát ki 56, a miénk. Természetesen mindannyiunké. És akkor kiderült a rendszerváltás után, hogy ez egyáltalán nem így van. Tehát azok a különböző nézőpontok, amelyek mint a forradalom alatt is jelen voltak, azok azonnal felszínre törtek, és ezek a nézőpontok azért különbözőek, mert a

0: társadalmi célok, igen, és egyáltalán az a társadalmi struktúra, amit örököltünk, ami azért le volt folytva a szovjetikus rendszer időszaka alatt, de előtte léteztek, azok azonnal előjöttek, és azok a vitapontok. Az elsődleges vitapont azért a rendszerváltás után az volt, hogy hát a felkelők, az utca népe tulajdonképpen azt gondolta, hogy a reformkommunisták, akik aktívan részt vettek 1956-ban a forradalomban, valójában nem hiteles képviselői ennek az ünnepnek, mondván, hogy ők részt vettek a rendszer kiépítésében is, tehát hiába lettek később a forradalom szervezői, mártírjai, valójában hát az ő szerepük a leginkább vitatott. Azért mielőtt a mára tovább mennék, azért azt megjegyezném, hogy Körösényi Andrásnak volt egy tanulmánya, és ő az 1945 utáni ellenzékiségnek a logikáját, dinamikáját elemezte, és ott azt mondja, hogy egy ilyen autoriter központosító rendszer annyira tagolatlanná teszi a politikai struktúrát, tehát annyira egyformává, egyneművé, hogy ott semmilyen politikai vélemény valójában nem tud megjelenni, csak az, aminek a politikai játékteret enged, tehát a sajátjainak. Ezért nagyon hát logikus és szükségszerű, hogy egy ilyen központosító rendszerben először belülről lázadnak. Tehát logikus, hogy belülről lázadnak, nagyon sokszor például külföldi szakértők azt várják, hogy na mikor lesz majd egy belső ellenzéke egy autoriter rendszernek, Orbán rendszerrel kapcsolatban, és pontosan hát, ezt
1: csak
0: várták.
1: Mert csak így tud megdőlni.
0: A legtöbb kapacitás ott van, a legtöbb hatás, a legtöbb ismeret, és hát azért nem volt olyan zárt rendszer, mint a Kádár rendszer, de ott nagyon logikus volt, hogy először belülről kell lázadni, ez meg is történt. Na most azt is hozzá kell tenni, hogy amikor belülről lázadnak, az attól nem veszélytelen, hogy belülről lázadnak, pontosan ezt mutatja, hogy a nagyszámú kivégzettek között nagyon sok olyan belső reformkommunista körbe tartozó ember volt, aki valóban kiépítette a rendszert, vagy hozzájárult, de ez nem védte meg őt attól, köztük mindjárt Nagy Imrét sem, hogy őt is kivégezzék. Tehát ez egzisztenciálisan nem veszélytelen dolog. Tehát ezt mondanám. Na most később azért 2010-ben ez eldőlt, ez a vita, mert az Orbán kormányzat úgy gondolta, hogy leteszi a voksát az egyik oldalon, és azt gondolta, hogy valójában a forradalom főszereplői tényleg azok, akik harcoltak, az utcán harcoltak, a pesti srácok, így röviden összefoglalva. Hát ennek ugye az volt a hátránya, hogy ez egy olyan populista típusú politika volt, ami a társadalmat valahogy nem teljesen értelmiség nélkül képzelte el, de azért annak az
1: igyekezett egy kicsit
0: szerepére.
1: Igen, igyekezett egy picit félreállítani, ha lehet.
0: Igen. A másik gyenge pontja ennek az volt, hogy a társadalomnak azt a részét is meg tudta fordítani a véleményében, és orosz baráttá tenni, akik egyébként a forradalomban részt vettek, és látták, hogy mi történt az utcán. Hát azért ez eléggé meglepő fordulat. Abból a szempontból érteni vélem, tulajdonképpen mi volt ennek a logikai alapja, ugyanis a logikai alapja az orosz barátságnak az volt, hogy az Orbán rendszer egy ilyen antiglobalista, nyugatellenes, nyugatkritikus politikát fogalmazott meg, és azért ennek mindig vannak hívei. Hát, ha nagyon empatikus vagyok, akkor azt mondanám, hogy ebből is értek bizonyos elemeket, de hát nagyon korlátozottan.
1: Hát szerintem itt, ahogy mondta, letette valahova a voksát, és ennek megfelelően kell a történelmet is, és a történelemről a saját ideológiánkat magyarázni. Tehát az, hogy az identitásunk stabil legyen, mármint olyan stabil, ahogy ezt a hatalom szeretné, ahhoz a történelmet úgy kell alakítani, úgy kell magyarázni. És az, hogy orosz barát, hát ugye legyen oda egy kapcsolódási pont. Én laikusként abszolút ezt képzelem. És hát ugye hát ez látszódott is.
0: Igen, csak a kapcsolódási pont a társadalom egyik felénél pont az ellenkezője maradt továbbra is.
1: Hát nem, vannak veszélyek.
0: Igen, különösen egy ilyen helyzetben, amikor Oroszország és Ukrajna között egy háború folyik, amiben Oroszország lerohanta Ukrajnát, és ez erős analógia a magyar történelemmel.
1: Tehát na, de azért... hát mondhatjuk azt, hogy a gondolkodás gondolkodást azért teljesen nem lehetett kikapcsolni.
0: Nem lehetett kikapcsolni, de az is nagyon fontos, amit felvetettél, ez az identitás kérdés, mert pontosan azért, mert 56 az az egyik olyan ünnepünk, ami határozottan és egyértelműen identitásképző. Tehát egy olyan ünnep, amikor azt körüljárjuk és értelmezünk, az egy kifejten identitásbeli referenciapont a magyar történelemben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezt pont ezt az identitást felvetetted. És itt tényleg ez volt a Orbán rendszerben. Nos, hát ennek azért volt látható köztérű következménye, mert azért az emlékezés az a köztereken is megjelenik. Hát ugye korábban rendszerváltás után állítottak Nagy Imrének egy szobrot, egy kicsit régen szembe a parlamenttel. Az egy szép szimbolikus szobor volt, Nagy Imre áll a hídon, ez egy átmenő ember, aki hithű kommunistából lesz reformkommunista, a forradalmat nagyon gyorsan meg tud változni. Bejelenti a több párt rendszert, legalább hát szimbolikusan a semleges. Majd pedig a tárgyalás, mint egy ilyen antik tragédiában, ő tulajdonképpen tudottan, szándékosan vállalja a Márti szerepet, megegyezhetett volna a Kádárékkal, ezt nem tette. Tehát tényleg egy ilyen átkelő ember, ebből a szempontból ez a szobor teljesen jó volt, de sok volt. Ezt a szobrot 2018. december 28-án éjszaka, a tiltakozás ellenére éjszaka egyszerűen lebontották és átvitték a Jászai Mari térre. Egy másik köztéri koncepció, szimbolikus történelmi koncepció keretében, a Steindl Imre program keretében a kormány úgy döntött, hogy át kell rendezni a teret lényegében a 44-es mintára, ebbe Nagy Imre már nem illett bele, és volt egy örökmécses egyébként a parlament előtt, azt is elvitték onnan. Na most ugye, most 2026-ban van egy másik változás, azért itt zárójelben megjegyzem kis asszociációs máborban, hogy történész kollégám Gyarmati György egyszer kiszámolta, vagy megszámolta, hogy 1918 és 89 között 9 rendszerváltás volt. Én is megszámoltam, tényleg. Na most, ha 89 után még 2-t bekalkulálunk, tehát a 2010-est, meg a mostanit, akkor már 11-nél tartunk. Tehát egy 35-ben született ember, még él, tehát 90 éves kor elején jár, ő 8 változást ért meg életében. Na most a rendszerváltásokkal mindig emlékezett politikai váltás jár. Tehát ez azt jelenti, hogy az embereknek folyamatosan a rendszerváltásokkal együtt emlékeket kell cserélni.
1: Viszont az meg bennem egy kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy rendszerváltás, az valóban rendszerváltás-e? Tehát, hogy mit értünk pontosan ez alatt?
0: Az egyik legrelevánsabb kérdés, hogy mit tekintünk rendszerváltásnak, de még az is benne van, hát implicitetet logikusan, hogy mi az, hogy forradalom. Mert nagyon sokszor a forradalmat úgy képzeljük, a forradalom az, ahol véres harcot vívnak, aztán majd lesz valami kicsit jobb, de sokan a forradalmat úgy értik, hogy a forradalom az, amikor a politikai struktúra megváltozik. Tehát ad abszurdum, tehát furcsa módon az ellenforradalom kifejezés a Kádárék részéről ilyen értelemben stimmel, hiszen ők is rendszert váltottak, tehát az egy forradalom volt. Na most hát, hogy a 89 utáni az, én ezeket inkább félforradalomnak nevezem, vagy félrendszerváltásnak, mert azért nem radikálisan alakították át a korábbi rendszert, de azért lényeges különbségek vannak. És ezek a lényeges különbségek, ezek nem csak azt jelentik, hogy a politikai struktúrát teljes mértékben átalakítják, de valamikor meg is tartják, vagy csak kicsit módosítják. De itt jön be az, hogy valójában az ideológia is számít. Tehát, hogy egy rendszernek mik a deklarált céljai. Tehát mit vár saját magától, és mit vár az emberektől. Tehát, ha egy rendszer azt állítja magáról, hogy rendszerszerűen, most tényleg nagyon leegyszerűsítem, rendszerszerűen lopni az egy normális működés, mert akkor azzal megalapozódik a magyar burzsuázia, egy magyar hát nemzeti elit réteg, és akkor az jobban tud majd versenyezni a nyugatival. Hát így történészként ilyen nagy távlatokban azt mondom, hogy maguk nézőpontjából volt logika, csak borzasztóan sértő. Tehát benne élni az morálisan sértő, romboló.
1: Így van.
0: Igen. Morálisan romboló, tehát az a nemzedék, aki ezt végigéli, azt az normális épp tudattal nem tudja úgy túlélni, hogy utána a következőknek kéne újra kezdeni, és újra azt gondolni, hogy azért mégis valami igazságosabb, átláthatóbb, követhetőbb, rendszer szinten megfoghatóbb társadalmat szeretnénk, mert abban tudunk eligazodni, abban nem vagyunk frusztráltak, abban nem vagyunk depressziósak, abban érezzük azt, hogy van esélyünk, hogy társadalmi csoportok nem szakadnak le brutálisan, akár 100 évre.
1: Szóval... Nem fordul meg a társadalmi hierarchia, ami ugye akárhogy is, de az egy létező dolog, ettől még lehet békés,
0: igen.
1: De azért, amikor ez megfordul, az tényleg nagyon nehezen lehet viselni.
0: Hát azért az látszott a mostani, ha már itt tartunk, az látszott a mostani választáson, hogy azért beléptek a választók körébe fiatalok, tehát nagy számú fiatal, egy új nemzedék. Ez azért is fontos, mert a történetírásban is úgy van, hogy azért is vannak sokszor viták, mert minden nemzedék újraértelmezi a történelmet. És ez nagyon-nagyon fontos. És ez a nemzedék gyakorlatilag most a saját kicsi történet, a rendszerváltás utáni történet értelmezte újra, akik most választottak, kimentek az utcára, valami mást vártak, elvárnak valami mást, ami nagyon fontos. Felmerült a kérdés ezen a beszélgetésen, ami az előadásokat követte, hogy mit gondolunk, hogy most hogyan kellene ünnepelni 1956-ot, és a kormány már tett is erre egy ilyen felszólítást, hogy építsük, vagy hát alkossunk egy új emlékművet, és akkor először így azt gondoltuk, hogy Rajnár János mondta, hogy hát mindegy, hogy milyen lesz, az a lényeg, hogy a társadalom plurálisan bele tudjon szólni a dolgokba. Aztán mondtam, hogy én rájöttem, hogy tulajdonképpen engem mégis érdekel, hogy milyen lesz, mert most fogjuk megfogalmazni azt, hogy a mostani, tehát az aktuális elvárásunk mi a jövővel kapcsolatban, amikor elmondjuk, hogy 56-ban hol látjuk a hangsúlyokat. Tehát én azért várom, hogy akár a kormány is megmondja, ha meg akarja mondani, hogy mit szeretne, abból azért érzékelni fogjuk, hogy ez a jövőkép, múlt és jövőkép, ez azért mennyire követhető.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy onnan, hogy abból, hogy megfogalmazzuk, hogy hogyan is nézzen ki, hogyan is ünnepeljük, ez azt jelenti számomra, és kérdezem, hogy valide, hogy azt is meghatározzuk, hogy mely részéből merítjük az erőt a jövőnkre nézve.
0: Igen, de ez mindig így van. Tehát az emlékezet politika lényege az, hogy amikor az ember ilyenkor kollektív emlékszik, nem felejt, hanem válogat. Tehát nem arról van szó, hogy mindent elfelejtett, hanem arról van szó, hogy válogat. És egyébként emlékezett politika nem csak fölülről lefelé van, hanem alulról fölfelé. És tegnap is mondtam erre példát, hogy tehát nem csak arról van szó, hogy a Kádár rendszer, vagy a Kádár kormány értelmezte, hogy mit gondol 56-ról, röviden persze ellenforradalom, Nagy Imre áruló, stb. Hanem alulról is volt egy ellenpolitikai emlékezett narratíva, amikor azt gondolták, hogy az új szakasz Nagy Imre nevéhez kötődik, de nem, azt a szovjetek találták ki. Amikor azt mondták, hogy az első szöget a koporsóba a magyar 56-os felkelés ütötte, de nem, hiszen előtte már 53-ban voltak felkelések 3 országban, Lengyelországban is volt már. És egyébként is még bő 30 évig fennállt a rendszer, és akkor sem azért bomlott meg, mert Kelet-Európában felkelések voltak, hanem azért, mert a belülről a szovjet gazdaság olyan mértékben tönkrement, hogy ezt nem tudta fenntartani. Tehát ezért mondom, hogy alulról is létezik emlékezett politika, amikor úgy szelektál az emlékekben, hogy az valójában nem igaz, de van funkciója, mert tulajdonképpen ezzel azt ébren tartotta több mint 30 évig a magyar társadalom, hogy mi a lázadók vagyunk. És ez akkor is fontos, hogy nem igaz.
1: Hát, most, hogy nem, persze, igen, ez igen. Is egy identitásképzés.
0: Itt amikor igen. Azt gondolt, hogy most akkor mit fogunk kiválasztani, egy kicsit azt gondolom, hogy vissza fogunk térni valószínűleg ahhoz a szerintem azért konszenzusosan, tehát egyetértően megfogható eszméhez, hogy van a magyar társadalomban valami akár irracionális szabadságvágy. Na most ez Brandtként nyugaton mindig megvolt 56-tal kapcsolatban. Tehát amikor a férjem sokszor tartott előadást Amerikában, a Magyar Forradalom és Külpolitika, tehát Békés Csaba, és akkor ő mondta, hogy hát fel sem merült, hogy az amerikaiak beavatkozzanak, mert tehát a két szuperhatalom közti háborút veszélyeztette volna, akkor visszautasították. És láttam a közönségen, hogy mindig úgy gondolja, hogy ennek meg kell maradni valami szabadságmítoszként, amiben senki se követette semmit, a nyugat sem, tehát nem nagyon tűrték ezt a kritikát. Na most, és ezért szerettek minket, ezért a bátorságért. most ezzel a mostani választása úgy érzem, hogy kicsit visszaszereztünk valamit ebből a brandből. A magyarok mindenhova, ahol mennek, akkor mindenhol ünneplik őket. Azzal, hogy választásos úton sikerült hát maguknak egy legalább esélyt adni, újra egy esélyt adni. Ez egyébként tényleg nagy tett a magyar társadalom részéről. Nagyon sok társadalmi csoport vesz részt ilyenkor, ugyanúgy, mint 1956-ban. Tehát nagyon sok társadalmi csoport vesz részt egy ilyen választásban és megmozdulásban, egy ilyen váltásban, és a maga módján mindenki ilyenkor forradalmi tettet hajtott végre. Ez analóg az 56-ossal, tehát tegnap kérdezte a nézőközönségből valaki, hogy akkor ki volt a forradalmár? Az egyik jobboldali volt, az egyik egyáltalán nem akart szocializmust, a másik meg akarta váltani, és akkor mondta Rajner János, korábban Litván György is, hogy hát tulajdonképpen mindenki forradalom már volt, teljesen mindegy, milyen világnézetű volt, mert akkor abban a pillanatban azért egyfelé húztak.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Ez az etalon, amit mondasz. Tehát ehhez a szabadság igényhez, az autonómia igényhez, a civil életben és a politikában is, ehhez azt gondolom vissza lehet térni. Tehát ez lehet egy közös pont.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most muszáj lesz adni feles információkat és zenét, de aztán jövünk vissza. Kalmár Melinda történész irodalmára vendégem, és a CEU Határtalan Tudás sorozatának volt egy eseménye, 1956, kinek a forradalma, 70 év távlatából, és erről beszélgetünk, hogy itt mi volt, illetve hogy valóban mi az, amit és hogyan ünneplünk így 70 év után. Zene után tehát már is jövünk, maradjatok ti is.

0: Rádió Café. Rókushegyen, az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
6: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kalmár Melinda, történész, irodalmár, és a CEU Határtalan Tudás sorozatának volt a héten egy eseménye, 1956-ról a kérdés, hogy kinek a forradalma, és hát ugye idén 70 éve lesz ennek a történelmi eseménynek, és hát kiindultunk a jelenből, hiszen honnan másból, de elidőztünk azon, hogy 56-nak ugye különböző megítélései voltak itt az elmúlt 70 évben, illetve azt, hogy bárhogy, bárhonnan is nézzük, tehát az rengeteg társadalmi csoport vett részt 56-ban, és nyilván mindenkinek megvan a maga igaza ebbe, a maga nézőpontja, a maga identitása, de alapvetően ugye a Kádár korszak ellen forradalomnak titulálta, aztán a későbbiekben ezt már forradalomként tanultuk, de az, hogy ellen forradalomnak lett titulálva, és tulajdonképpen egy ilyen ellentmondás nem tűrő hangon, ez azt jelenti, hogy, hogy azoknak az élményét, akik ezt forradalomként élték meg, ez teljes mértékig így leföldelte, elnyomta. Ezt hogyan lehetett fenntartani olyan jó hosszan, hogy ez ilyen hamu alatt égő parázs volt, hiszen aztán 89-ben láttuk, hogy a visszaemlékezések, amelyek addig is suttogó módon megjelenhettek, de akkor mégis, szóval ez nagyon sokaknak okozott nagyon komoly problémát.
7: A két oldalról is kérdés, hogy hogyan lehetett fenntartani, hogy az emberek hallgassanak, és az emberek ebben nemzedékeken keresztül hogyan lehetett fenntartani azt, hogy mégsem felejtenek. Az egyik oldalon, tehát fölülről változatos módszerekkel lehetett, de azért nem kizárólag erőszakkal, ez az érdekes része a dolognak. Erőszakkal is, tehát azért a megtorlásnak a brutalitása és száma azért ijesztő lehetett, hiszen itt azért több száz embert, 230-valány embert végeztek ki, nagyon sokan kerültek börtönbe, az utódaik nem mentek egyetemre, tehát utána is diszkrimináció érte őket, tehát teljesen világos volt, hogy azért egy megtorló rendszer, és ha belegondolunk, a 20. század közepén, Európa közepén ilyen brutális hát volumenű kivégzés sorozat, ahol megvárták, sokszor a fiataloknál még elérik a nagykorúságot, és kivégezték őket, majd pedig teljesen barbár módon gödrökbe dobálják. Ez a Európa közepén van, a háború után nem sokkal. Szóval azért ez azért jelzett valamit a magyar társadalom számára. De a másik, a Kádár rendszernek a trükkössége az volt kicsit már a hibrid rendszerek felé mutató politikával, hogy Kádár az első pillanattól eldöntötte ezt a bizonyos életszínvonal politikát. Na most sokan azt mondják, hogy ez egy alkú volt a magyar társadalom és Kádár között, Kádár adja az elfogadható életszínvonalat, és az biztosította, ameddig csak lehetett, a magyar társadalom pedig ezért felejtett. De a magyar társadalom nem felejtett, a hallgatás az nem amnézia. Tehát nem felejtettek. De volt ennek érdekes módon egy, azért ez egy bonyolultabb alkú volt, ugyanis ez akkor derült ki 1972-ben, amikor a Kádárt kirendelte Brezsnyev Zavidovóba, mert hogy azt gondolta, hogy a magyar reformok, 68-as magyar reformok túl messzire mentek, Magyarország nem akar integrálódni az akkor már egyre bonyolultabb Kelet-Európa felé irányuló szovjet szisztémába, és hát ezért erősen megfette Kádár. És akkor Kádár egészen furcsa dolgokra hivatkozott, egyrészt Trianonra, hogy ez mekkora veszteséget okozott Magyarországnak, a nagyszámú emigrálóra, de még az öngyilkosok számára is, és arra hivatkozott, mint egy figyelmeztetve Brezsnyevet, hogy ő egy legitim vezető, és ott a magyar társadalom szereti és elismeri. Egyrészt, mert egy rugalmasabb rendszert épített ki, másrészt pedig egy ilyen relatív jólétit. Tehát ő ott már úgy érezte magát, mint akinek a vízióját, ezt a legyen rend és relatív jólét a magyar társadalom elfogadja. És a magyar társadalom jó része tényleg elfogadta. Tehát a 70-es években, vagy 80-as években, amikor a magyarok bekapcsolták a tévét, akkor Kádár apánknak nevezték Kádárt. Ja. A maga módján vicces volt, de tényleg. Egy ilyen, hát ilyen imázsában, vagy hát egy ilyen szerény vagyok, nem igen. Tudom, képet terjesztett magáról, a Gyurko írt is a könyvet, szalámit eszik a papírból az íróasztalnál. Szóval el tudta fogadtatni magát, ami azért elég meglepő. A másik oldalon viszont azért október 23-án mindig látványosan felvonultak, mindig végig, tehát nem csak a 56 utáni években, hanem mindig. Tehát én Szegeden jártam egyetemre, tegnap is mutattam képeket, akkor a BTK bölcsészkar előtt az utcában 6-8 hatalmas robúr zöld postás autó jelent meg, tehát ezek tényleg hatalmas autók. Na most, mikor kiléptünk a kapun, mindjárt tudtuk, hogy azért nem sok levél érkezett aznap a bölcsészkar. Igen, akkor utána bánatunkban mentünk a szegedi kocsmákba, és akkor ott pedig ilyen rendes, bőrkabátos, egyenruhás, vagy a bőrkabátos emberek jelentek meg kettesével. Pontosan azért, hogy felismerjük őket, tehát nem is akarták magukat álcázni, tehát igen. Mihez tartás véget. Mihez ez így volt minden nagyvárosban. Na most ez tulajdonképpen a 80-as évek elején törte át. Tulajdonképpen először Nagy Gáspár verse, aki az Új Forrásban megjelentett egy verset, Örök nyár, és akkor Ez egy nagyon szép térben is széthúzódó vers alakzat, ahol a szavaknak az eleje és a vége ni-re végződött, és mindenki tudta, hogy Nagy Imréről van szó. És hol vannak a gyilkosok, nem ismerjük a gyilkosokat, és nem ismerjük a halottak temetési helyét, és hogy egyszer ezt azért majd fel kell, emlékezni kell, stb. Bezúzták, és mégis mindenki tudta, hogy itt valami másik lépés van, de akkor már Brezsnyev halála után voltunk egy átmeneti időszakban, és ilyenkor mindig kicsit az emberek bátrabbak, reménykednek. 86-ban pedig, amikor a 30 éves évforduló volt, akkor az ellenzék már, hát illegálisan, de azért ténylegesen Ősi István lakásán egy konferenciát rendeztek 56-ról. Ez volt az első ilyen eset, hogy hát csoportosan, mert azért a csoportos ilyen típusú politikai megjelenés az izgatásnak számított és büntethető volt, de csoportosan már nyíltan beszéltek 56-ról. Szamizdatok már voltak, Kelet-Európában is, és Magyarországon is emlékszámok jelentek meg, és akkor már elkezdtek nyíltan beszélni. Erről majd pedig 87-ben, januárban megjelent Rajner Jánosnak egy tanulmánya, amiben már jelezte, hogy a kivégzetteknek a listáját összeállítja, ami szintén abszurd. Tényleg, nem lehetett tudni, hogy hol vannak a testek, és nem lehetett tudni a személyeket sem, tehát ezt úgy kellett összeszedni. Tehát innentől fogva azért teljesen világos volt, és különösen a 80-as években, hogy a magyar társadalom nem felejtett. Úgy tett, mintha amnézia lett volna, betartott a hallgatást, részben mert meg volt filmítve, részben mert nem látta, hogy ebből van remény kijönni valaha is, de nem felejtett. Abban a pillanatban, amikor kicsit repedezett a rendszer, hihetetlen sebességgel állt elő.
6: És abban is meg az akkori fiatalok, akik egyszerűen azt mondták, hogy nem hajlandóak ebben. Tehát akik ugye nem élték át feltehetően annak a borzalmát és az attól való rettegést. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak mindig ez a része megsegíti azt, aki mondjuk béklyózva van az emlékei által. Megsegíti a bátorságával, a szabadság iránti vágyával, a szó kimondásával, a jelenlétével.
7: Viszont a családokban, a legtöbb családban voltak emlékek.
6: Hát hogy nem? És vannak.
7: Vannak, és ezekről a család beszélt. Én Salgó Tarjáni vagyok, tehát nekem aztán tényleg voltak. Úgyhogy akkor én még nem éltem. De akkor is. Tehát a család ezeket az emlékeket, ezeket őrizte, gondozta, és az én nemzedékem, akik valóban akkor még nem éltek, mindig is erre, tehát 48-as 56-ra alapozták azt a fajta, amiről korábban beszéltünk, azt a fajta szabadságvágyat, ami motiválta azt, hogy valamilyen módon azért mégis ellenálljunk a rendszernek. És abszolút igazolja azt, amit mondasz, az, hogy a párt belső határozataiban és belső előkészítő anyagaiban számos olyan szöveg és írás van, ahol arról beszélnek a 80-as évek elején, hogy elvesztették a következő nemzedéket. Tehát, hogy
6: ez történt most
7: igen,
6: is.
7: Nincs hozzá nyelvük. Tehát konkrétan erről beszél a Kádár rendszer, nincs az a nyelv, amin meg tudnák szólítani a következő nemzedéket, és ez így is maradt, tehát már nem szerezték őket vissza.
6: Igen. Hát és azért mondom, hogy ez most is
7: ugyanez történt.
6: És ugyanez a kérdés, hogy lehet-e még hozzájuk szólni. Egyébként azt hozzáteszem, hogy közben meg szerintem olyan nagyon fontos lenne pont jelenkorban, nem csak a politikai szempontból, hanem alapvetően a társadalom és a túlélés szempontjából nagyon fontos lenne, hogyha generációk között lenne párbeszéd, és lehetne egymástól tanulni, és egymást húzni, segíteni, és ez már messzire visz, mert itt már én az AI-jal jövök, tehát, hogy ebben a korban, hogyha a tudás és az információ az csak az egyik korosztály kezében van, viszont az élettapasztalat, a bölcsesség egy másikében, és a kettő nem találkozik, azt szerintem kiszámíthatatlan. És ez már nem politika.
7: Azt gondolom, hogy ez az idősebb korosztály felül kell, hogy valamennyire induljon. Tehát tisztelnünk kell a következő nemzedékek kihívásait, és ez rám különösen igaz. Tehát amit, és most nem azt mondom, mi hagytuk rájuk, mert ez olyan slang-szerű, nem tudom, mit hagytam rájuk, de az biztos, hogy tanárként Hát nagyon, nagyon felelősnek éreztem magam, és azt gondoltam, hogy mindent, amit csak lehet, meg kell tenni azért, hogy valamennyire felkészítsem őket arra, hogy nagyon komoly kihívások elé néznek. Tehát jó, nem, tehát ez a nemzedék még nem látott világháborúkat, de a környéken azért nagyon súlyos.
6: Hát azért sok mindent lát. Sokkal több mindent, hát és szenvedést és pusztítást lát,
7: igen,
6: mint mi.
7: Szomszédunkban hihetetlenül brutális, igen. Egészen. Még a háborús viszonyok között is elképesztően brutális háború folyik. Azért ezt figyelmeztető jel, de hát az egész kihívás a klímával és az AI-jal is. Hát nagyon, és ez már az oktatás felé viszi tehát a beszélgetést, hogy a legtöbbünknek, akár történelmet oktatunk, fizikát, biológiát, bármit, az egy nagyon komoly kihívás, hogy a következő nemzedéket tényleg képesek vagyunk-e felkészíteni arra, ami előttük áll. Kicsit az ünnepek átkeretezése, vagy újraértelmezése, valóban kivenni azokból a tanulságokat, azokat a tanulságokat, amik már fontosak lehetnek, kicsit ugyanebben a tárgykörbe tartozik. Ezért mondom, hogy minden nemzedék újra értelmezi a saját történelmét, és ebben kell nekünk valamennyire talán a mi idősebb nemzedékünknek őket támogatni, hogy megtalálják azokat a pontokat, amik a hát egészen leegyszerűen túléléshez hozzá tudnak járulni.
6: Mit gondolsz, hogy mennyire intenzív az érdeklődés, és ezt akár a héten tartott előadásnak a közönség aktivitásából is mondhatod, tehát mennyire fontos nekik egy fiatalabb generációnak 56, és a jelentése is az, hogy eligazodjanak benne, hogy eddig mit jelentett, illetve hogy most hogyan lesz ez ünnepelve.
7: Az a benyomásom, hogy két periódus van, amikor amikor az aktivitás az ünnepek értelmezésre iránt megnő. Az egyik, amikor hát valamilyen típusú váltás van, mint ahogy most is, vagy valamilyen válság van. A köztelevő úgy kicsit stabilabb pangó időszakban kevésbé. De most a váltás újra arra irányítja az emberek figyelmét, hogy akkor az ünnepeket is aktualizálni kell. De ez nem csak 56-ra vonatkozik, láttam augusztus 20-án meglepő mennyiségű komment érkezett 20-ával kapcsolatban, a legváltozatosabb értelmezésekkel. Ilyenkor az is meglep, hogy a civil nem szakértő társadalom mennyire tájékozott tud lenni, valóban. Milyen érdekes felvetések vannak a kommentekben, amit a szakmában viszonylag ritkán hallok, miután nem kötik őket a szabályok, nem kötik őket szakmai tradíciók, nyelvezet, ezért egészen friss dolgokat is fel tudnak vetni. Szerintem ez nagyon érdekes, és most a váltás kapcsán azt gondolom, hogy de ez nagyon-nagyon, tehát logikus, hogy ennyire erős volt az érdeklődés, tényleg sokan voltak, és ez jó, tehát ez kifejezetten jó, tehát támogatandó, úgyhogy nekünk történészeknek az a dolgunk, hogy amikor szükség van ránk, akkor jelen legyünk, és akkor hozzátegyük azt, amit mi hozzá tudunk tenni, tehát új tényeket, amiket a források alapján ismerünk, vagy a saját szempontunkat, de azért távol el tőlem, hogy bárkire rákényszerítsen. Ezt inkább ezek ilyen térképek, amik segítik a társadalmat abban, hogy eligazodjanak a saját hát ilyen jövőképüket illetően is.
6: És szerinted a helyén van-e most 56 megítélése? Kérdezem ezt úgy, hogy a saját történészi véleményed, amilyen vitákban benne voltál vagy ezzel kapcsolatban, és ugye az, hogy 70 év, ez azért azt jelenti, hogy még él az a generáció, igen, aki akkor fiatal volt, és hát bőven él az a generáció, amelyiket ez a generáció termelt ki, és ugye abból a történelmi identitásból vagy háttérből táplálkozott.
7: Hát azt gondolom, hogy azért az akkori jelenlévők, akik akkor ezt átélték, szintén rendszeresen átértékeli az, hogy mit is élt át, kivéve azokat, akik konkrétan részt vettek a forradalomban, ők sosem értékelik át. Tehát
6: hát
7: ők, nekik ez egy fix pont marad, tehát így van jól. Akik konkrétan nem vettek részt, ők azok, akik tulajdonképpen tehát jó értelemben is a véleményüket fölül tudják írni, vagy át tudják újra gondolni, ők nem. De éppen az az érdekes, tehát ezért van az is, hogy amíg azok a generációk élnek ezzel a friss eleven emlékezettel, vagy az emlékezett politika szakértők mondják, tehát akik még friss eleven emlékezettel rendelkeznek, ezért van az, hogy amíg csak lehet, meg kell őket kérdezni. tehát nagyon sokan jönnek oda ilyen előadásokkor is, hogy és ő ott volt a Bartók Béla úton, és itt volt, és ott. De szerintem nagyon érdekesek. Egyrészt azért, mert azt látjuk, hogy ők ezt hogyan dolgozták fel, másrészt időként konkrétan új információik vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát, hogy most ezt így hol tart a szakmában? A szakmában azt gondolom, hogy nagyon nagy meglepetések már nem lehetnek. Tehát azért a hozzáférhető anyagok többségét ismerjük 1956-tal kapcsolatban. Továbbra is csak ezt tudom mondani, de a kollégákon is látom azt, hogy van bennük újraértelmezési, tehát vannak ilyen újraértelmezési hullámok, hogy nem pontosan ugyanazt gondolják, hogy nem ugyanúgy fogalmaznak, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Ez egy szép, tehát a történelmi átértelmezésnek ez a organikus folyamata, ez szerintem szép.
6: És mit gondol, szép ünnepünk lesz ide?
7: Igazából arra jutottunk tegnap, hogy nem annyira szépségére vagyunk kíváncsiak, és nem annyira azt várjuk, hanem azt várjuk, hogy végre lehessen színes. Tehát, hogyha nem egy központi ünnepség lesz, vagy lesz egy központi ünnepség, de sok kisebb másfajta megemlékezés, civilek részéről akkor is, ha nem feltétlenül értünk vele egyet, a színességnek a megjelenése, a civil hát elképzeléseknek a szabad megjelenése, az majdhogy nem fontosabb, mint az, hogy most szép lesz-e, vagy nem. A pluralizmus a legszebb. Azt szeretnénk ünnepelni.
6: Alapvetően
7: végre.
6: Én így gondoltam, igen.
7: Igen.
6: Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
7: és köszönöm,
6: hogy erről beszélgethettünk. Kalmár Melinda történész irodalmár volt a vendégem itt a Pontjókorban, és a CEU Határtalan Tudás eseménysorozatnak volt egy epizódja a héten, ami 56-ról szólt, hogy kinek a forradalma, és 70 év táblatából hogy tekintünk erre. Ezt próbáltuk egy kicsit itt most megjeleníteni. A Pontjókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Mutasd, mi szépet hallgat!
0: Rádió Café. Van barátod.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Rádió Café. Pasaréten, az FM 98-as frekvencián. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rendkívüli ülést tart hétfőn az országgyűlés. Lassan élénkül a magyar munkaerőpiac. Ismét civilek sérültek meg az orosz-ukrán dróncsapásokban. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Rendkívüli ülést tart hétfő reggel az országgyűlés, amelyen a képviselők a köztársasági elnök legfőbb ügyészjelöltjéről és több mentelmi ügyről is dönthetnek. Szavaznak Baka András jelöltjéről, Szatmári Zoltánról, valamint Magyar Péter Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogáról. Az ügyészség Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig vesztegetés elfogadása miatt kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magán audiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Tovább élénkült a magyar munkaerőpiac augusztusban, miközben a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is nőtt. A KSH adatai szerint 4.654.000-en dolgoztak, a munkanélküliek száma pedig 229.000 volt. A munkanélküliségi ráta így 4,7%-ra emelkedett. A ráta a hosszabb távon továbbra is stabil, harmadik éve 4,5% körül alakul. 60 lakással működik jelenleg a fővárosi lakásügynökség. Ezekben több mint 100 ember él. Kis Ambrus a fővárosi közgyűlés ülésén azt mondta, a lakások magántulajdonban vannak, és uniós források bevonásával a lakásügynökség finanszírozását is megoldanák. További budapesti projekteket is előkészítenek. A Fidesz képviselője szerint a lakásügynökség céljával egyetértenek, a módszerrel azonban nem. Ismét civilek sérültek meg az északai orosz és ukrán dróntámadásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában két egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb 2 sebesültről tudni. Emellett logisztikai központot, infrastrukturális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is találat ért. Ukrán légi csapásokban, az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését felfüggesztették. A hormuzi szoros megnyitásáról tárgyalnak az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban. A Reuters szerint egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják, Irán megnyitná a stratégiai fontosságú átjárót, Washington pedig feloldaná az Iránnal szembeni gazdasági blokkádot. A legnagyobb akadály, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongos felhős ég mellett a nap is kisüthet, a Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos időnk lesz, esőre pedig kicsi az esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja ki

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. Egyedülálló 360 fokos panoráma. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nőtt a munkanélküliség augusztusban. Elindult a Bayer Construct csődeljárása. Eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének, 4 millió 654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A bővülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül. A miniszter közlése szerint az infláció jelenleg 1,5%-os. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Új mérőrendszert épített ki a Samsung Gödön, amely a gyár környékének levegő minőségét valós időben követi. Az adatokat egy online felületen bárki regisztráció nélkül megtekintheti. A tervek szerint összesen 4 mérőállomás működik majd a város különböző pontjain, 3 már ezek közül továbbítja is az adatokat. Csak nem 2 hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítő csapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár egy évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongos felhős ég mellett a nap is kisüthet, a Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos időnk lesz, esőre pedig kicsi az esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Zene.
1: Budapesti tagozattal bővül az ördöngös népzenetanoda. A foglalkozásoknak a FONO Budai Zeneház ad majd otthont. A gyerekeket hétfőnként csoportos hangszeres foglalkozások várják, a képzésben pedig az ütőgardon, a cselló, majd később a kontra és a hegedű kap szerepet. Hétfőn esténként zenekari órákat tartanak azon felnőtteknek is, akik rendelkeznek hangszeres tudással, és szeretnék megtapasztalni a népzene közösségi zenekari működését. A műhely alapítója Horsa István népzenész 2010-ben Komáromban kezdte kialakítani azt a sajátos oktatási módszert, amely a hagyományos paraszti zenész tanulás folyamatát próbálja mai körülmények között rekonstruálni. A legkisebbek az első évben az ütőgardonnal ismerkednek meg, ezen keresztül találkoznak a ritmussal és a közös muzsikálás élményével. A következő lépcső a cselló, majd innen vezet tovább az út a hegedű vagy a kontra felé. A népzenetanoda olyan zenei tudást szeretne továbbadni, amellyel egykor a falusi zenészek rendelkeztek. Biztos ritmusérzéket, hallást, repertoárt, alkalmazkodó képességet, a zenekari szerepek ismeretét és a közös zenélés képességét.
0: Koncert.
1: Kósa György 7. szimfóniájának ősbemutatója, valamint Sugár Rezső és Bartók Béla egy-egy műve is megszólal Kovács János vezényletével a Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 25-én a MÜPÁ-ban. A Mohácsi Vész 500. és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezve olyan mű szólal meg, amely mindkét történelmi eseménnyel összefügg. Kósa György 1957-ben egy esztendővel az 56-os forradalom után komponálta Mohács alcímű 7. szimfóniáját, amikor a zeneszerző a több évszázaddal korábbi történelmi katasztrófát ábrázolt a témáival, valójában 1956 vérbe folytott forradalmának traumáját dolgozta fel. A 7. szimfónia 69 évnyi késéssel hallható, egyszerre hajtva fejet 1526 és 1956 hősei előtt írják a közleményben. A 7. szimfónia a kettős évforduló alkalmából kerül a zenekar műsorára, mint Kósa Gábor elmondta, az archaizáló stílusban írt eredeti szöveget Keményfi Gábor író költötte át, hogy a mai ember számára is jól érthető legyen. A koncerten elhangzik Sugár Rezső Hunyadi Hősiének című oratóriuma is, amelyet 1951-ben a Nándorfehérvári Diadal tiszteletére komponált.
0: Koncert.
2: Egy különleges apa-fiú találkozásnak lehetnek tanúi a zene és a népművészet kedvelői szeptember 27-én a Budapest Music Centerben. Berecz András, Kossuth díjas énekes, mesemondó és népmese gyűjtő, fiával Berecz Mihály, junior prima díjas zongora művésszel lép színpadra a Budapesti Vonósok Alma és Fája koncert sorozatában. Az est különlegessége éppen abban rejlik, hogy két látszólag távoli művészi világ találkozik. Berecz András a magyar népi kultúra, a történetek és a népzene felől érkezik, fia pedig a klasszikus zene világának elismert előadója. A koncerten Mozart kis éji zenéje és Beres Sándor 4 erdélyi tánca mellett Haydn két ritkában hallható zongora versenye is megszólal. Berecz Mihály ráadásul egyetlen este alatt mindkét Haydn zongora versenyt előadja, ami már önmagában is különleges vállalkozás. Az pedig, hogy zongorán vagy fortepianón szólalnak-e meg a művek, szintén a koncert egyik zenei meglepetése lehet. Az est így nem csak egy klasszikus zenei koncert, hanem két generáció és két művészeti világ találkozása is. A műsort Molnár Szabolcs zenetörténész vezeti, a Budapesti Vonósok koncertmestere Pilz János. Szeptember 27-én tehát az Alma is fája sorozatban valóban találkozik a gyökér és az ág, a népi hagyomány és a koncerttermi klasszikus zene.
0: Kiállítás.
2: A középkori Budapest elevenedik meg egy különleges kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az Eltűnt épületek hírmondói című időszaki tárlat olyan szakrális emlékeket mutat be, amelyek egykor templomokhoz, kolostorokhoz és a középkori város vallásos életéhez kapcsolódtak. A kiállítás érdekessége, hogy nem monumentális épületeket látunk, hiszen azok közül sok már régen eltűnt, hanem apróbb, mégis sokat mesélő tárgyakat, kőfaragványokat, díszítő elemeket, falképtöredékeket, kereszteket, kis agyagszobrokat és zarándok jelvényeket. Ezek a leletek egy-egy emberhez, sírhoz, vagy konkrét régészeti környezethez kapcsolódnak, így rajtuk keresztül nem csak az építészet, hanem a középkori emberek vallásossága is közelebb kerülhet.

0: hozzánk. A tárlat az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódik, és október 25-ig látogatható.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút a megyeszékhely Pezsgő-Nyüzsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza Sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés. Ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Jelenleg a Munkácsi Múzeumban csodálható meg az a 200 éves festett céláda, amely egykor a Békés Csabai csizmadiáké volt. Az 1848-as 49-es szabadságharckor hazafias motivumokkal újra díszített ládában a városi csizmadiák legféltettebb kincseiket, a cé szabályzatát, pecsétjét, pénzét őrizték egészen 1872-ig, amikor is az első ipartörvény nyomán országszerte felszámolták a céheket. Szőlő az Alföldön? Hát persze, a Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemegeszőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta, világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1-5-1 zenekar egy budapesti gimnáziumban megfogant szerelemgyerek. A srácok az évek alatt több stílust is próbáltak magukra aggatni, de a mai napig keresik az igazit. Ezért most legyen egyszerűen alternatív. Az bármi lehet, ahogy ők mondják. Hétköznapi témákat fogalmaznak meg, nem éppen hétköznapi módon. Néha balladák, néha industriális agymenés formájában öntik hangokba azt, ami a szívüket nyomja. Önmagukat keresik, mint mindenki más, szóval hajrá!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A God's Gonna Cut You Down című tradicionális folkdalt a legkülönbözőbb zenei műfajokban rögzítették már. Elvis Presley 66-ban Rock and Roll, Johnny Cash 2006-ban posztumusz albumán country stílusban, a Blind Boys of Alabama kórus 2001-es Grammy-díjas albumán gospelként csendül fel. Gospel a Bill Landford and the Landforderies 43-as felvétele is, amelyből viszont Moby készített remixet 1999-es albumára, a Play-re.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa, pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni, ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
10: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michel Gurjevic torontói hálószobájában írta első albumát, amelyet egy ismeretlen jótevő eljuttatott Oroszországba. Dalai pillanatok alatt az oligarcha partik háttérzenéjévé és anyukák csengő hangjává avanzsáltak. Az emigrált Kirov balerina és a leningrádi mérnök lánya szülei szovjet és európai lemezeit hallgatva nőtt fel Kanadában, amitől zenéjében is maradt valami hamisíthatatlanul európai. Egyik leghallgatottabb száma is anyukájának szól, Oh My Mother, Russian Ballerina. A művész sors ómene is lehetne. Hasonlították Nikóhoz és Leonard Cohenhez, előadói stílusát olyan szovjet sztárokhoz, mint Alla Pugacseva, hangját Tanita Tikaraméhoz. Viccből China Woman művész néven kezdett zenélni, amelyet gyorsan elhagyott, amikor ezért kulturális kisajátítással vádolták. Mai napig Kelet-Európában van a legnagyobb rajongó tábora, mély és melankólikus, de pimasz életörömtől duzzadó dalainak.
2: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun, drinking coffees in the sun. Someone wanted to be king, fucked up everything.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1993-ban az egyik legfontosabb jazzkiadó archívumának ajtaja nyílt meg az Us 3 tagjai előtt. Jogi problémák miatti aggodalmak nélkül nyúlhattak Herbie Hancock 1964-es Cantaloupe Island című számához. A Blue Note kiadónak Edal Maxia lett az első arany, az azt hordozó Hand on the Torch album pedig az első platina lemeze.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Intenzív zenei közegben szocializálódott a londoni énekesnő Carmi Love. Édesanyja és nevelőapja is rádiós DJ-ként dolgozott. A klasszikus R&B funk soul lemezek, mint Chaka Khan és Rick James korongjai különösen gyakran pörögtek a háztartásban. És Love előadó művészként is régi korok hangzásvilágának hódol. A 2023-as I Just Came to Dance akár a 60-as években is megjelenhetett volna a Motown kiadó égisze alatt. Zenéjében retro szólként definiálhatjuk, némi fuvolás jazzes beütéssel. Szövegében lepattintja az ismerkedni vágyó, kéretlenül közeledő fazonokat a szórakozó helyen, hiszen ahogy azt a cím is mutatja, ő mindössze táncolni szeretne.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put a needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés. Szolnokon folytatja az országjárást Magyar Péter. Ismét civilek sérültek meg az orosz-ukrán dróncsapásokban. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Rendkívüli ülés tart hétfő reggel az országgyűlés, amelyen a képviselők a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjéről és több mentelmi ügyről is dönthetnek. Szavaznak Baka András jelöltjéről, Szatmári Zoltánról, valamint Magyar Péter Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogáról. Az ügyészség Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig vesztegetés elfogadása miatt kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. Szolnokon folytatja országjáró körútját Magyar Péter. A miniszterelnök délután 4 órakor a Kossuth téren tart beszédet. Korábban azt ígérte, hogy megválasztása után is folytatja az országjárást, amelynek során összesen 15 városba látogat el. Veszprém és Pécs után Szolnok a következő állomás. A tervek szerint pedig többek között Miskolcra, Szegedre, Debrecenbe és végül Budapestre is ellátogat. Tovább élénkült a magyar munkaerőpiac augusztusban, miközben a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is nőtt. A KSH adatai szerint 4 millió 654 ezeren dolgoztak, a munkanélküliek száma pedig 229 ezer volt. A munkanélküliségi ráta így 4,7%-ra emelkedett. A ráta a hosszabb távon továbbra is stabil, harmadik éve 4,5% körül alakul. 60 lakással működik jelenleg a fővárosi lakásügynökség. Ezekben több mint 100 ember él. Kis Ambrus a fővárosi közgyűlés ülésén azt mondta, a lakások magántulajdonban vannak, és uniós források bevonásával a lakásügynökség finanszírozását is megoldanák. További budapesti projekteket is előkészítenek. A Fidesz képviselője szerint a lakásügynökség céljával egyetértenek, a módszerrel azonban nem. A száraz talaj nehezíti az őszi vetés előkészítését. A Hungaromet elemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ismét civilek sérültek meg az északai orosz és ukrán drón támadásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában két egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb két sebesültről tudni. Emellett logisztikai központot, infrastrukturális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is találat ért. Ukrán légi csapásokban, az oroszországi Uljanovszkban 8 civil, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrolkémiai üzem működését felfüggesztették.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongos felhős ég mellett a nap is kisüthet, a Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos időnk lesz, esőre pedig kicsi az esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babi Kedit vagyok. Mai vendégem Rippel Ferenc, sokszoros világrekorder artista, Magyarország érdemes művésze, akit a színpadon vagy éppen a porondon a világ szinte minden táján megcsodálhatnak a nézők. Az utóbbi években már kikacsintva ebből a szerepéből az egészséges, testtudatos, aktív életmód hirdetőjeként is hallhatjuk, láthatjuk Ferit. Őt hívtam ma vendégül a stúdióba, hogy ossza meg velünk is ebbéli saját személyes tapasztalatait. Szeretettel köszöntelek, Feri, örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Tudod, hogyha én az előadó művészre gondolok, és mondjuk különösen rátok, a Ripper Brothers-re, akkor azt gondolom, hogy ti világéletetekben testtudatosak voltatok, rendkívüli módon egészségesen éltetek, hiszen el se tudom képzelni azt, hogy ezt a szakmát, ezt a pályát lehetne máshogy űzni. Na, hogy is volt ez? Mert én hallottam, hogy ott volt neked egy komoly megbicsaklásod valamikor néhány évvel ezelőtt az egészséges életmódban.
2: Igen, nyilván a sportolói énem az nagyon-nagyon előjött az artista énben, és azért mondtam külön, mert a sportolók azt mondják, hogy mi művészek vagyunk, a művészek pedig azt mondják, hogy mi sportolók, tehát mi a kettő között vagyunk, és ez a sport és a művészet harmóniáját teremtettük meg, és nyilván ebben nagyon komoly testtudatosság kell. És ez a testtudatosság, ez meg is van, meg is maradt, és meg is volt nyilván, de hozzá a táplálkozás és az egyéb életmódbeli szokások egy picit átalakultak, és abban a pillanatban, ahogy átmentem egy picit kényelmesebb rendszerbe, ház, feleség, születendő gyerek, picit ilyen kertápolásos egyéb dolgokat kaptam az élettől, elbicsaklott egy picit ez az irány, és elkezdtem össze-vissza táplálkozni, rengeteget ittam, ugye azt hallottam, hogy sok folyadékot kell inni, na hát én ilyen napi 3-4-5 literrel ittam meg, nyilván, hogy ez jót tesz a szervezetnek.
1: Na de miről beszélünk, milyen folyadékról?
2: Hát kvázi bármiről. Bármi. Ugye leves, aha, folyadék, tea, kávé, víz, minden beleértendő, és nap végére összejött 5 liter, és hát így teljesen a szervezetem átalakult, mert hogy ennyivel nem tudott mit kezdeni. A vesénfiltrációs rátája az viszonylag szűk lett, ugye ez azt jelenti, hogy korosodik az ember, a vese nem működik annyira jól, és összesen csak 1,5 liter jött ki belőlem, plusz az izzadság, meg a lihegés, és én meg megittam rengeteget. És a kettő közötti részt elraktározta rajtam, és úgy néztem ki, egy felfújt Michelin baba. És ugye ebből az lett, hogy ez nagyon megborította az egészségemet. Majdnem elértem a 100 kilós súlyt, és hát a testvérem, a Ripper Brothers alsó és nagyon erős tagja, oszlopos tagja, jelezte nekem, hogy bátyuskám, valamivel kezdje magaddal, mert kezdelek nem elbírni. Lomha lettem, tohonya, és az egész egy nagyon furcsa ilyen downgrade, tehát ilyen lefele irányba vitte az életemet, és én akkor, a fiam 1 éves volt, amikor ez az állapot megtörtént, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy így menjen, hát nem fogom megélni a ballagását. És akkor így kapcsoltam, rájöttem ezekre a dolgokra, rájöttem, hogy nem kell annyit inni. Hát csak 1,5 liter jön ki belőlem, akkor minek kiszok ennyit?
1: Egyébként miért ittál, azt meg tudod?
2: Mert ezt hallottam, ezt súlykolták,
1: tehát, hogy minél több
2: ezt
1: folyadékot
2: mondták az ember, hogy minél több folyadék, az jót tesz a vesének, meg jót tesz a szervezetnek, meg tisztítja, meg nem tudom. És most, hogy megismertem pontosan a működési mechanizmusomat, a sajátoméről beszélek, mert másét nem ismerem, de a sajátomét egész jól sikerült kiismerni, rájöttem, hogy nem kell többet inni, mint amennyit ki tudok magamból engedni. És akkor nem raktározza el rajtam, nem leszek ödémás, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen az történt, hogy feltöltöttem úgy a vízraktárakat, mintha mondjuk egy sivatagi futásra készülnék, mert mielőtt mondjuk tényleg ilyen nagy távokat is szoktam futni, azelőtt van, hogy 1-2 hétig direkt feltöltöm magam, hogy a sportesemény alatt ne legyen belőle probléma, ne száradjak ki. De ezt ciklikusan kell csinálni, és most, hogy ez visszaállt, természetesen nem csak ennek köszönhetően, de az étkezésnek is köszönhetően sikerült megőrizni az egészségemet. A Ripper Brothers munkássága tovább folytatódik, nagyon jó erőbe vagyunk. Beálltam egy ilyen

0: 75-76 kilóra, könnyedén játszik, könnyedséggel elbír a testvérem. És ugye nálunk az a beállítás, hogy ebben a ősi vagy ókori rendszerben, amit mi képviselünk, mert ezek a gladiátorok az ókori Rómából jöttek, ezek a tudások, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, ahol az arénában a gladiátorok emelgették egymást, meg megmutatták az erőket. Mi ezeknek vagyunk a modern tulajdonképpen leszármazottjai, vagy művészei, és ebben a művészeti ágban nagyon fontos az, hogy folyamatosan jó erőbe legyünk, meg tudjunk újulni, és ne táplálkozzunk túl.
1: Még mielőtt azt mondanánk, hogy pusztán csak a folyadék túlfogyasztásnak köszönhetted ezt a súlyt, ugye hozzá kell azt is tenni, hogy azért a ti turnéitok során rengeteg országba jártok, különböző táplálkozással találkoztatok, gondolom, hogy totál rendszertelen volt, vagy még lehet, hogy ma is az életmódotok, az életviteletek, de ma már jobban tudsz erre figyelni. Tehát, hogy a táplálkozás és a túlzott folyadék bevitel csak egy-egy ok, azért itt majd még szerintem a beszélgetés persze során néhányra fényt tudunk deríteni. Van neked egy új szlogened, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezt, hogy cél a 100 év? Szlogen, vagy program, vagy hogy használod te tulajdonképpen ezt a küldetést?
0: Küldetés, ez egy fény volt az alagút végén, ugyanis amikor említettem az előbb, hogy egy nagyon picit megingott az egészségem, és a 100 kiló közelében a rossz alvástól, a rossz életminőségemtől nem láttam már semmi jövőképet magamban. Fájtak az ízületeim, fájt a testem, rengeteg mindenem sérült az elmúlt 50 évben, és akkor bizony ez egy mentőkapocs volt, hogy én bizony most addig küzdök, és úgy alakítom az élet, hogy legalább 100 éves koromig érjek. Persze ez egy teória, de ennek megfelelően az ember elkezd, én legalábbis elkezdtem tenni az étkezés meg reformálásával, az alvásom, egyéb szokások változtatásával, sportolási szokásomat is át kell alakítani, és ebből kifolyólag most már ott tart, ugye ezt 14 éve találtam ki magamnak, hogy cél a 100 év, azóta már ez egy kicsit szlogenné is vált, már egy programmá is vált, már nagyon sokan csatlakoztak hozzá, nagyon sok ember keres meg, hogy milyen irányból közelítse ő is meg a saját rendszerét, és hát most ott tartok, hogy most már 55 évesen, ugye egy picit más szemszögből látom ezt az egészet, újra kellett a szlogent alkotnom, úgyhogy cél a 120 év, ez lett most a következő, mert közben rájöttem itt az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy a sejtek nagyon jól tudnak működni, ha megfelelő környezetbe tartjuk őket. Mondjuk egy olyan sejtkörnyezetet kell elképzelni, ahol mondjuk minden ideális, akkor az emberi sejt az akár 120-130-150 évig is életképes maradhat. Na most én ezen dolgozom, hogy ezeket az ideális állapotokat fenntartsam, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, kicsattanóan jól érzem magam, nagyon jókat alszom, leritkítottam az étkezéseimet, általában csak egyszer eszek egy nap, vagy maximum kétszer, ha éhes leszek, és ennek megfelelően az ételek összetétele minősége is megváltozott, olyan ételeket eszek, amiből érzem, hogy megkapom azt a mennyiségű energiát, mégse lesz kajakómám, mégse leszek tőle úgymond túlsúlyos, vagy éppen tényleg beteg.
1: Ne menjünk el egy nagyon fontos félmondatod mellett, ugye azt említetted, hogy az egyetemen azt tanulod, hogy milyen egyetemre jársz, osszuk meg a hallgatókkal, és miért tartottad fontosnak, hogy mindazt a tudást magadra szedd, amit mondjuk egy ilyen intézményben tudsz felszívni?
0: Ennek nagyon szintén mély háttere van, de nagyon egyszerű a kérdés, mert Debreceni Egyetem Agrár részén vagyok, és az élelmiszertudományok doktora címért tanulok, és ennek megfelelően, mivel az élelmiszer mindennek az alapja, abból leszünk, amit eszünk, ezért nekem oda kell visszamenni a gyökerekig. Mert van még mellette egy táplálkozástudományi oldal is, de a táplálkozástudománynak az emberi biológia oldalról megközelítve nagyon szépen kialakult rendszere van, de én úgy érzem, hogy az élelmiszertudomány az egy lépcsővel előtte van. Ott kapcsolódik be, ahol a talaj, az öntözés, a növényeket megeszik az állatokat, vagy az állatok bizonyos termékeit, vagy tojását, vagy zsírját, tejét, nem tudom, elfogyasztjuk mi emberek, és ennek megfelelően egy olyan első lépés alakul ki, amiből már tudok jól működni. És ez nálam nagyon-nagyon jól működik, hiszen ezt a fajta táplálékláncot én most már ilyen izotóp vizsgálatok adatokkal végig tudom kutatni, és nézem azt, hogy azoknak a táplálékoknak, élelmiszereknek, amiket így elkezdünk előállítani, vagy magunkba venni, milyen fiziológiai, biológiai és élettani hatásai vannak, és úgy érzem, hogy magamon is mutatva bizony nagyon jó irányba kezdtem elkeresni. És ebben van a jövő, mert mindenki táplálkozik. Tehát az étkezés az egyik legfontosabb rendszere lett ennek az egésznek, hiszen ahogy érzem, és ahogy tapasztalom, az étkezésnek a legfontosabb része a böjt. És a böjttel indulva a szervezet megtisztul, ezek a cellulári senescence rendszerek egy picit visszafiatalodnak, a sejtőregedés picit lelassul, és az tulajdonképpen a cél, hogy egy év kronológiai év, ami eltelik, mondjuk a két születésnapom között, a biológiai korom csak fél évet öregedjen. Vagy akár még kevesebbet, vagy akár vissza is forduljon, elkezdjen a sejtek fiatalodni, és erre lehet tenni.
1: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ugye van a kronológiai életkorod, ami a születésünk óta az eltelt évek, hónapok, napok száma, és mondjuk a biológiai kor, az pedig azt jelenti, hogy mondjuk milyen szinten van a te sejted, milyen szinten vannak a te szerveid, milyen szinten van a te vitalitásod?
0: Akár így is nézhetjük, erre most már nagyon sok olyan biomarker van a kezünkben, ami ilyen analitika. Tehát ha valaki kíváncsi magára, hogy oké, belenézek a tükörbe, azt látom, hogy 55 éves lettem, 55 éves a kronológia korom. De hogyha mondjuk megnézem egy ilyen tesztel, és megnézem ezt a metilációs DNA tesztet, ez életkortesztnek hívják, ezt egy magyar tudós találta fel, ez a Steve Horváth, és erről is nevezték el a Horváth óra, amiben bárki megnézheti saját magának, hogy hol tart a biológiai kora. Nyálból, vagy esetleg egy új begyből csöppentett vérből kell ezt megnézni, elküld egy labornak, teljesen vakon megy a vizsgálat, illetve ez az elemzés, mert őket nem érdekli, hogy ki, honnan, mikor, milyen mintát küldött, csak az, hogy megmondják, hogy ennek a kapott sejtnek a sejtkora a Horváth klokk szerint mondjuk 34 év, és ezt visszaküldik arra címre. Most nekem az 55 éves koromra az jött ki, hogy 34 év a biológiai korom.
1: Hát
0: az nem egy rossz, és ezek nagyon pontos tesztek. Azt hozzáteszem, ezek olyan metilációs tesztek, amik nagyon-nagyon pontosak, nem nagyon téved. Van egy-két év tolerancia benne sokszor, de az is olyan feltételektől függ. A nyából kevesebbé pontosat tudnak mérni, mint a vércsebből. Most, hogyha ezt én folyamatosan megnézem, akkor látom a fejlődést. Látom, hogy majd megnézem 56 éves, vagy esetleg 60 évesen, és azt látom, hogy vagy maradt a korom 34, vagy akár még visszafiatalodott, akkor nagyon jó irányt vett az egész rendszerem, ugyanis a sejtek folyamatosan meg tudnak újulni, ha a mitokondrium rendben van, és én a mitokondriumoknak az egészségét vettem szemügyre, ezeknek a működését, főleg a citokrom C oxidáz, ez egy olyan ilyen fehérje rendszer a szervezetben, ami anyagcsere vizet állít elő, a elfogyasztott étel hidrogénjéből és a belélegzett levegő oxigén igényéből képzi ezt az anyagcserevizet. És ez az anyagcserevíz, ez egy teljesen deutériummentes anyagcserevíz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs benne olyan elem, amitől ő tönkre menne. És ez lett az egyik kulcs, de ennek a részleteit gondolom most időhiányában nem mondhatom tovább.
1: És meg a kutatásodnak gondolom még ez a jövőbeni kutatásodnak is az egyik fókusza lesz.
0: Fókusza, de már most, mert már publikációim is vannak erről, és már elég szépen be is fogadták, hiszen most már a Nature-ben, a Spring és egyéb ilyen nagy újságban jelennek meg erről az írásaim, de nyilván egy nagyon-nagyon új kutatási irány, ami viszont ősi, hiszen ez a fajta ősi rendszer, ez a deutérium csökkentés, ez itt van, csak régen nem tudtunk róla, hanem automatikusan tettük, amikor mondjuk felkelt a földművelő reggel, megevett egy jó nagy adag szalonnát, és kiment és kapált délig, akkor meg megette azt az isteni finom pörköltöt, vagy bármilyen húsos ételt, tehát ennek az alapjai már régóta itt fekszenek előttünk, csak most kezdtük el tudományosan feltárni és alkalmazni.
1: Igen,
0: és ezért is nagyon menő ez az úgynevezett keto, karnivor, paleoketogén irány, mert ebben van egy nagyon komoly potenciál. Benne vannak az eszenciális aminosavak, benne vannak az összes olyan fontos részek, amik ahhoz kellenek, hogy jól működjünk, de nyilván ennek azért van más oldala is.
1: Tehát akkor te ebben az étkezésben hiszel, vagy inkább azt mondod, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, vagy mindegyiknek más máskor van meg a maga előnye.
0: Nagyon jó a kérdés, és én nagyon szeretem azt, hogy ennyire sokrétű az élet, hiszen ha csak és kizárólag húst tennék, zsírt, meg sót, mint ahogy tettem is sok-sok éven keresztül, és azért, mert nagyon komoly betegségekkel küzdöttem, akkor annak ott volt az ideje. Viszont azt nem lehet lifelong, azt nem lehet élethosszon egyfajta rendszeren lenni, hanem ezt ciklizálni kell. És a ciklizálás az azt jelenti, hogy szezonálisan, tehát most nyár van, most itt van mondjuk a dinnye szezon, meg jönnek azok a gyümölcs szezonok, mindegyikből egy picit az adott termési időben el lehet fogyasztani, és én is fogyasztok. Van, hogy napokig, hetekig nem is eszek húst, csak zöldséget, hogy a szervezetemnek más inputokat adjak más irányból, és a zöldségen belül is szeparálom, hogy mi az, amit megegyek, minek van magas fitát tartalma, magas oxalát tartalma. Ezeket próbálom kiadni az életemből, de megpróbálok tényleg erre a ciklikusságra figyelni, hogy az egyensúlyt fenntartsa, mert itt ez a lényeg. Hogyha csak vega vagyok, akkor az egyensúly elbillen egy irányba, csak húsevő vagyok, akkor a más. Tehát egy ilyen köztes, egy ilyen omnivor. Tehát tulajdonképpen mi a régi időkben is haláztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, és ebből alakult ki az, hogy kiástuk a gumót, azt megettük. Ez most ugye krumpli, vagy batáta, vagy bárminek nevezzük, vagy répa. De hogy a mai korban, ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy nagyon jó egészségrendszer érhető el úgy, hogy a sejtek elkezdenek fiatalodni.
1: Még mielőtt elmennénk szünetre, egyetlen egy kérdést hadd tegyek föl. Neked említetted a böjtöt. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik kifejezetten ellenzik. A te szavadból úgy vettem ki, hogy te élsz vele, és nem is tudom, hogyan említetted, hogy milyen gyakorisággal, ciklikusan használod a böjtöt is.
0: Igen, időszakos böjt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretem azt a rendszert betartani, hogy lefekvés előtt egy ilyen 2-3, esetleg 4 órában már nem eszem. Uh-huh. És akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a szervezet elkezd böjtölni, ugye alvás közben általában nem eszünk, majd ébredés után nem rögtön étellel indítunk, és egy picit még kivárunk, akkor egy nagyon hosszú, akár 15-16 óra, úgymond böjt időszak is lehet, ahol már a szervezet elkezd ketontesteket termelni, hiszen nem jön étel, és a máj ilyenkor kapcsol, és átkapcsolja az üzemanyagot, a glükózot, tehát a cukrok rendszeréből a zsírok rendszerére, a ketontestek rendszerére. És ott nagyon jól tudunk működni. Viszont ahogy a szervezet jelez, és azt mondja, hogy éhséggel jelez, most mondok egy időpontot, dél 1 óra körül, akkor én is magamhoz veszek valami finom táplálékot, de ha nem jelez éhséggel, és még úgy érzem, hogy zubog bennem a sok energia, amit tegnapról bevittem, akkor nem eszem, csak akkor, amikor éhes leszek. Ezért is jeleztem ezt, hogy one meal a day, tehát ez az omad, amikor egyszer étkezem egy nap. De ha nagyon sokat mozgok, nagyon sokat sportolok, és tényleg fel kell készítenem a szervezetemet egy napi komoly feladatra, akkor bizony lehet, hogy többször is veszem. Ez is ciklikus. Tehát nincs olyan egységes forma, amit én követnék.
1: Akkor most tartunk egy pici szünetet, nem csak az étkezésben, hanem a műsorban is. Kedves hallgatók, néhány perc múlva a Rippel Ferivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Rippel Feri, akivel az egészséges életmódról és a biohacking módszereiről beszélgetünk, és Feri, szeretnélek megkérni, hogy avasd be minket néhány olyan életmódbeli változtatásba, amit saját magadon próbáltál, és azt mondod, hogy igenis jó megtapasztalás volt, hát ha beválik másoknak is. És ha már a táplálkozásról beszéltünk a műsor első részében, illetve avval fejeztük be, első hallásra lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ide tartozik, de volt egy japán hölgy, akivel találkoztam egy utam során, és nála láttam azt először, hogy mielőtt leül étkezni, 30-szor előre nyújtott karokkal legugol. És nem volt már idő megkérdezni tőle, nem tudtunk már kapcsolatba kerülni, hogy ezt miért csinálja. És azt hallottam, hogy ezt te is gyakorlod. Lehet, hogy más számokkal, de mondd el nekem, légy szíves, hogy milyennek a lényege, miért fontos ez, mit ad ez a testnek?
2: Fú, ez egy csodaszer. Én ezt tényleg javaslom bárkinek, ugyanis az étkezés előtt én úgy hívom, hogy gyártok egy vákumot. Tehát én előre elhasználom a véremben, meg az izmokban, meg a májban lévő glikogén összes tartalmát.
1: Tehát ez azt szolgálja, hogy tulajdonképpen ürítsd ki, persze, és helyet teremtsd az új tápláléknak, vagy
2: az egyik oldalról,
1: most lebutítva.
2: Igen, az egyik oldalról így is lehet megnézni, a másik oldalról pedig, mivel mondjuk egy ilyen 30 guggolástól azért szépen a combizmok, a nagyfenékizom, a hátizom, minden elkezd mozogni, a vádli nagyon sok energiát termel, és ezek az izomsejtek, az aktin-miozin felhasználja az összes ATP-t, és lesz egy alacsony vércukorszint. Na most, hogyha én elkezdek enni, akkor az ételekből származó energia, főként ugye a glükóz, az a vérbe bekerülve nem a vércukorszintjét emeli meg, nagyon magas értéke, nyilván egy picit megemeli, de mivel lett egy vákum, és az izmok azt mondják, hogy kiürültek a tartályaim, a máj is azt mondja, hogy kiürült a glikogénraktár, sőt, az egész szervezet egy kicsit ilyen hátrányba van, cukor hátrányba, tehát ami az ételekből jön, szénhidrátokból lebontott egységekből cukor, az bekerül a vérbe, és azonnal a szervezet el tudja logisztikázni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz az a somogyi effektus, nem lesz az, hogy felmegy a vércukorszint nagyon magasra, majd kiáramlik ugye az inzulin, erre leesik a vércukorszint, akkor megint eszek valamit, megint felmegy, megint kiár, és lesz belőle ez a somogyi hatás, ez nincs. Nincs meg az, hogy kajakóma. Mert általában a farkaségséggel küzdöttem, ami után bezabáltam, és jött a kajakóma, és ebbe a hármasba lengtem. Most ez a hármasból egyik sincs, mert éhes szoktam lenni, de nem farkaséhes, nem vagyok ideges, hogyha éhes leszek, nincs ez a fajta ingerültség. Aztán nem bezabálok, hanem szép lassan nyugodtan megrágom és megeszem az ételt, és utána nincs kajakóma, nem vagyok fáradt, nem vagyok tényleg letompulva, nem kell ülnöm étkezés után. Én egy picit ezt úgy szoktam megbolondítani még, hogy étkezés előtt megcsináljuk, mi 50-et szoktunk csinálni
1: a mit rendszerben. Mit jelent a mi? Ki az a mi?
2: Hát a családtagjaim, akik figyelnek erre, te és figyelnek rám, is. Rájöttek, hogy úristen, ez tényleg nagyon hatékony. Viszont én egy picit megspékelem azzal, hogy én étkezés után és folytatom azt, hogy a cukrot elhasználom. Miért használom el? Mert néha tényleg szezonálisan vagy ciklikusan szoktam enni zöldséget, gyümölcsöket, most születésnapok voltak, most szülinapi tortákat ettünk, szigorúan gluténmentesen természetesen. Nem kell ilyen mindenmentesnek lenni, csak tejtermék meg gabonafélék ne legyenek benne, ha lehet. És hogyha utána vagyunk, és utána mondjuk étkezés után nem állok rögtön neki guggolni, de mondjuk elmegyek sétálni egyet, vagy olyan mozgásokat végzek, amitől nem hagyom, hogy mint egy zsák krumpli étkezés után leülök a fotelba és nézem a tévét, akkor nyilván a szervezetben megemelkedett cukorszint az ott lesz, és nagyon lassan olvad ki. Én ezt szeretem egy picit meghekkelni. Ez a fajta biohack, amit az első rendszerben be is hoztam az életemben, és akkor itt a válasz a kérdésedre. Ugye a hacking az tulajdonképpen nem más. Régen a számítógépeket, szoftvereket a hackerek fel tudták törni, vagy meg tudták úgy módosítani, hogy gyorsabb lett a számítógép, több adatot tudott egyszerre mozgatni. Ezt mi biológiai hackingnek hívjuk, biohackingnek, vagy biohackingnek, tehát olyan fiziológiai dolgokat változtatok meg magamon, bizonyos külső, vagy sport, vagy egyéb hatásra, amitől a szervezet elkezd az optimálisnál akár jobban is működni. És az egyik ilyen hatékony rendszer az alvás optimalizálás,
1: és hát az is alvás. Térni, és de az köszönöm, hogy mondod. Igen, mert ugye ez az első csoport, amiről most beszélünk, ezek az életmódbeli változtatások, amikor, ahogy mondtad, finom hangolod, így itt volt az étrend, volt a bőjtölés, volt a stresszmentesség, ne felejtkezzünk meg.
2: Hát sportot és is a... beleraktuk már, igen, a mozgás, van, nem, nem is kell és... túl sokat sportolni.
1: És nagyon fontos az alvás. Bizony. Tehát én azt látom, hogy nincs prioritása az életünkben. Mindent az alvás elé tolunk. Tehát biztos, hogy este még eszünkbe jut, hogy ezt nem csináltam meg, azt nem küldtem el, még a, nem tudom én, a gyerek ki kell vasalnom az ingét, és még hosszan sorolhatnánk, tehát gyakorlatilag az alvás az hát nagyon háttérbe szorult az életünkben.
2: Háttérben,
1: megnézek még egy sorozatot, hogy el is mondjak.
2: Előtérbe lehet hozni, igen, és amikor az ember felvesz egy ilyen modern eszközt, egy olyan órát, ami esetleg méri a púzust, ne talán az alvásra is van valami rendszer benne, hogy nézi a mély alvásokat, a REM fázisokat, akkor rájövünk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha este megfelelően előkészítem a szobát, jó sötétet csinálok, csöndet, és megpróbálom még a kékfényeket kiszűrni. Ez nem kell túl sok, ez egy kékfényszűrő szemüveg már annyit segít azon, hogy jól aludjak, ugyanis a szemben vannak receptorok, amik kimondottan a kékfényekre reagálnak, és a kékfényre érkező válasz, az kortizolt fog emelni, mert az jelenti az agynak, hogy még nappal van, meg még aktivitás van, és hogy még nem kell aludni, nem kell melatonin. De most egy ilyen szemüveget felveszünk, mondjuk ilyen 8-9 órakor magunkra rakjuk, és hagyjuk, hogy azon keresztül lássuk a világot, nézhetünk akár monitort is, vagy tévét is egy picit, az már kiszűr annyi ezekből a szemreceptorokból, hogy bejusson olyan fény, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elkezdjük a melatonin termelni. És bizony egy ilyen szemüveg hatására nagyon szépen jön az álmosság érzés. Na most, ha ezt az első hullámot meglovagoljuk, és tényleg azt mondjuk, hogy na jó, sok teendő ide-oda, én most lefekszem, megcsinálom az esti rutint, fogmosás, tisztálkodás, és még az esti rutinhoz tartozik egy gerincrepozíció, ami egy nagyon-nagyon pici pár perces ilyen gerinc átmozgatás jelent, így az egész nap hatását így ki tudjuk szedni magunkból ezzel a kis gerinc átmozgatással, és ezután fekszem le, ezzel az első hullámmal elalszom, csodákat lehet megélni másnap. Komolyan, amikor felébredek energikusan, nem fáradtan, és az ágyból rögtön a kikelés után nem kell azonnal túl bonyolítani, ott is egy pici gerinc rutint kell csinálni, hogy az alvásból érkező mozdulatlanságot egy picit átmozgassuk. Nem kell túl sok, ott is lehet egy picit ilyen különböző jógapózokat szoktam csinálni, alkalmazni. Nyilván az én életemben ezeket kicsit extrém módon kell csinálni, mert én jobbspárga, balspárga hidakat reggel elindítom, és akkor tudom, hogy egész nap hajlékony maradok.
1: Jó, most ezt nem ajánljuk még a hallgatóknak, de például már az egyszerű nyújtózás is, nem? Igen, ott is már az izületeket, ahogy eltávolítjuk, és egy kis finom mozgás. Na ugye, hogyha a biohackingről beszélünk, akkor van egy másik csoport, amikor kémiai vagy fizikai hatásokat is behúzunk a szervezetnek az optimalizálásába. Mennyire hiszel például a vitaminokba, mennyire hiszel az ásványi anyag bevitelbe, vagy szokásod-e, hogy pótold? És milyen módon?
2: Természetesen én ezeket nagyon szeretem, és nagyon szoktam pótolni. Többségében megpróbálom természetes úton bejuttatni ezeket. Ugye az állatok húsában, zsírjában, és főként a belsőségben szinte minden megvan, ahhoz, hogy ne kelljen bevennem kívülről semmit. Kedves barátaim, egy olyan orvoscsapat, aki kimondottan ezzel foglalkozik, egy a paleomedicina rendszerében, akikkel ezt a paleoketogén étrendet tanuljuk és tanítjuk, ebben kiderült, hogy minden benne van, tehát ott nem kell szedni semmiféle táplálkiegészítőt mellé. Viszont amikor valaki tényleg úgymond kicsit többet dolgozik, egész nap kint kapált a kertben, egész nap rohangászott, tette-vette a dolgát, annak bizony lehet, hogy estére nem ártana mondjuk magnézium biszglicinátot az alváshoz bevenni, egy kis glicin porral vízben összekeverve, jobb lesz az alvás, nyugodtabb lesz, elmaradnak a lábikra görcsök, esetleg az egyéb izomgörcsök, és így nyugodt, folytonos alvás keletkezik ebből. De ha reggel ébredést után nézzük, akkor meg ott például a D-vitaminra van szükségünk. Hogyha ki tudunk menni a napra, és reggel a napon tudunk egy fél órát ellenni, az a legjobb. Ha nem, akkor célszerű cseppekből ezt a D3-K2 kombót bevinni. Az étkezéseknél nagyon fontos, hogy B-vitamin is kerüljön belénk. Az egy nagyon széles palettán van, ugye B1-től B12-ig vannak a vitaminrendszerek. A húsokban a többségében ez benne van, de hogyha nem eszünk annyi olyan legeltetett állatnak a húsát, zsírját, és nem azzal indítunk reggel, hogy rögtön egy ribeye steaket megeszünk, akkor viszont célszerű ezeket a B-vitamineket spótolni. Ugye olyan rendszerek vannak már, hogy tényleg a B-vitamin hatását nagyon sok kísérlet igazolja már, és ezekből lehet bevinni. Nagyon jó metilált vitamin rendszerek vannak, amik bizonyos esetben tényleg akár életmentőek is lehetnek. Én ezekből is szoktam, de módjával, ciklizálva. Nem veszek be minden nap 3 marék gyógyszert, vagyis bocsánat, vitamint. Hát ugye a gyógyszerre nem nagyon van szüksége annak, aki már áttért egy szinten, de ha mondjuk megnézzük Brian Johnson nevű biohackert, aki Amerikában évente 2 millió dollárt költ magára, és naponta 130-140 pirulát vesz be, vitaminokat, táblakiegészítőket, akkor álljunk, hogy nem biztos, hogy az a jó irány. Lehet ezt naturálisan is oldani. 0 forintból is megcsinálni, persze, mert ott a nap, a levegő és a víz, amiket lehet használni.
1: Én úgy láttam az Instagramon a kis filmjeidben, hogy te élsz azért a hővel kapcsolatos aktivitásokkal is, és most legyen itt a hő a szauna, vagy legyen a jeges víz, tehát szívesen használod, legalábbis én a jeges vizet láttam.
2: Nagyon szeretem ezeket a hőhatásokat használni, ezeket a hősok fehérjéket aktivizálni. Ugyanis ez arról szól, hogyha mondjuk tényleg bemegyek egy szaunába, és elkezdek izzadni, eznek a fiziológiájában az van, hogy ezek a hősok fehérjék aktiválódnak, és megnézik, hogy mitől jön ez a meleg, hogy tudnák kijavítani a szervezetet. És ez ilyen protein refolding, tehát ők újra hajtogatják a fehérjéket, és a fehérjékben lévő hibákat a Golgi apparátus sejten belül kijavítja ezeknek a hősok fehérjéknek a hatására. Egy nagyon izgalmas terület indult el, mert én ezeket a hőkülönbségeket nagyon szeretem előidézni magamban, ilyen kardiovaszkuláris tréningnek, ami azt jelentette, hogy mostanában lement az átlag púlzusom ilyen 48 beat per minute, tehát percenkénti frekvenciává, ami azt jelenti, hogy tényleg nem dobogja túl a szívem magát, de ha kell, nagyon jó fel tud pörögni egy sprintnél, vagy egy futásnál például, viszont ez az átlag alacsony púlzus, ez azt jelenti, hogy mindig egy kiegyensúlyozott, nyugodt rendszerben élek. Nem kell soha annyira felpörgetni magamat, hogy ettől én ideges legyek. Viszont vannak olyan idősávok, amikor mondjuk fel tudom vinni akár 180-190-re is tudatosan viszem fel. Ugye itt az életkort is figyelembe kell venni, tehát nem akarom túlhajszolni magam. Én úgy gondolom, hogy egy adott mennyiségű szívdobbanásunk van erre az életre, mint ahogy egy adott mennyiségű légvételünk is. És ezt a kettőt egységbe tartom. A légzésre is nagyon sokat foglalkozom. Wim Hof, Buteyko és egyéb légzéstechnikákat alkalmazok magamon, hogy a tüdőmet tágítsam, hogy egy picit még jobb lehetőségeket adjak a szervezetnek. Ezek olyan biohackingek, amik tényleg bárki számára elérhetők, és nagyon gyors és szinte azonnali eredményt hoz.
1: Amiről még nem nagyon hallottalak téged beszélni, ugye, hogyha a biológiai folyamatainkat optimalizálni szeretnénk, csak mondom, hogy közben Feri torna gyakorlatokat végez, és időnként eltűnik a feje előlem itt a pult túloldalán, de megvagy. Szóval, hogyha optimalizálni szeretnénk a biológiai folyamatainkat, akkor nálad beletartozik-e a spiritualitás? És ha igen, akkor milyen módon?
2: Természetesen benne van, hiszen én is azt hiszem, hogy egy fősőbb erő vezérel minket, és mindenkinek megvan a helye ebben az univerzumban, akármelyen sokan is vagyunk már, esetleg 8-9 milliárd ember létezik és él a Földön, mindenkinek van egy saját élete, és ebben a saját életében ő a kapitány. És ez a fajta spiritualitás, ez nekem ott teljesedik ki, amikor saját magamon tudok olyan hatásokat elérni ezekkel a külső impaktokkal, amitől a lelkem megnyugszik, amitől boldogan fekszek le, és alig várom, hogy felkeljek, mert annyira szép a nap, és annyira jó élni.
1: Például mik ezek, Feri?
2: Hát különböző affirmációkat is csinálok, meditációkat, elcsendesedést, különböző olyan spirituális gondolatokat, amiben belemegyek akár így a létezésnek a rendszerébe, hogy miért élünk, és mindig rájövök, hogy az életnek a célja az az, hogy az egészségünk meglegyen. És az egészségünket, hogyha megőrizzük, akkor kifele is egészségesek tudunk lenni, az embertársainkkal jól tudunk beszélgetni, megértőek vagyunk, nincs harag bennünk, nincs feszültség, nincs folyamatos megfelelni vágyás, és ez a fajta harmónia, ez a fajta belső és külső nyugalom, ez tükröződik az emberen, és ez szerintem biztos, hogy előbbre viszi a világot, mert ezáltal megszűnnek azok a távolságok, akik például hozzám fordulnak, ilyen úgymond rendszer javításért, én elsősorban a testmanipulációval foglalkozom, és mindig a testmanipuláció mellé beleépítek, akár titkon nem is mondom, de olyan spirituális dolgokat, egy kicsit a reikiből ötvözök bele, egy kicsit azokból a különböző szuper tanításokból, amiket így az élet során láttam, olyan mentális dolgokból, olyan aura projekciókból, amikből például ezeknél a testkezeléseknél, hogy én testtel kezelek, az azt kell jelenteni, hogy hozzáérek a bőrhöz, tehát belenyúlok az aurájába, akár a fizikai vagy asztrál testjéhez közel kerülve olyan módosításokat lehet csinálni, amitől biztos, hogy hajlékonyabb, hatékonyabb lesz az élete.
1: Amikor előbb azt mondtad, hogy a kapitányai vagyunk a saját életünknek, szóval ez egyfajta öngondoskodás. Azt hiszem, hogy még nagyon sokunkban az él, hogy külső segítséget várunk. Tehát azt várjuk, hogy majd jön, majd segít a szomszéd, majd segítenek a szüleim, majd a gyereke, meg ugye majd az orvosom megoldja helyettem, hiszen ad majd nekem gyógyszert, meg fölír valamit receptre, és előtérbe kell helyezni saját magunkat, saját magunkban. Szóval ez az öngondoskodás, erre ne csak akkor gondoljunk, amikor a pénzt gyűjtjük az időskorunkra, hanem amikor az energiát, az életerőt, a testtudatosságot gyűjtjük az időskorunkra. Valahogy így van ez.
2: Teljesen egyetértek, teljesen jó ez a meglátás. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját hajójának a kapitánya, és ezt a fajta hajót, ami a testünk, a várunk, ezt folyamatosan gondozni kell, és ezért emelem ki az egészséget, mert hogyha belül érezzük, hogy harmóniában vagyunk, és egészségesek vagyunk, azt lehet érezni, amikor úgy minden klappol, amikor azt érzed, hogy na, nem fáj derekam, nem fáj a fejem, nincs szédülés, nincs gyomor émeig, nincs semmi, úgy érzem, hogy jó feszes a testem, gondolataim tiszták, nincs benne feszültség, akkor arra lehet mondani, hogy ez egy optimális állapot. Azt szeretném tartani 120 évig, és hogyha erre törekszem, akkor mindig ezt az optimális állapotot akarom elérni. Mindig erre törekszem, hiszen ha egyszer felállt egy standard, akkor célszerű azt tartani, sőt, akár még lehet fejleszgetni is. Éppen ezért ezt a spirituális világot és ezt az irányt én is szeretem tovább vinni, mert nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy mi lesz az élet után. A biohacking az abban segít, és én igazából ezt a reverse aginget nagyon szeretem, hogy az élethosszunkat nem tudjuk szabályozni. Ez tényleg csak a Jóisten tudja, hogy kinek mennyit ad. Viszont az odáig vezető utat és azt az időt, azt mi töltjük fel? Tartalommal. És az jó tartalommal van feltöltve, egészséges testben, egy egészséges lélek, szellem, akkor az biztos, hogy egy jó együttműködés lesz.
1: Neked az egyetemi pacsorból előre tekintve mi az a célod, amit mondjuk most rövid távon kitűztél magadnak? Hova szeretnél eljutni? Azzal a tudással, azzal a munícióval, amit gyakorlati úton is megszereztél, és most amit elmélettel kiegészítesz?
2: Hát, hogy az élelmiszerekkel úgy bánjunk, és olyan élelmiszerek jussanak belénk, amitől ez az egész rendszer fenntartható lesz. Tehát próbáljuk meg a glifozátmentes élelmiszereket bevinni magunkba, próbáljunk meg olyan minőségű, kvalitású környezetben lenni, ami méltó hozzánk, amiben jók vagyunk, és próbáljuk meg ezt az egész rendszert úgy összehangolni, már a rendszert, a saját rendszerünket, hogy az tényleg sokáig szolgáljon minket, és ne az legyen, hogy mi hátrasorolva magunkat egy lista 5.-6. helyén állva minden előttünk, a hiteltől a családon át, minden előttünk, mi a hátsorban, a végén kullogva, akár betegségektől vagy gondoktól küzdve ott legyünk, hanem hogy mi legyünk ott elől. hiszen ebben az életben, a saját életünkben és mindenki életében önmaga kell, hogy legyen a legfontosabb. Már abból a szempontból is, mert ez tovább vihető utána a családtagokra, barátokra, hiszen kifele érződik ez a szépség, ami bennünk van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Feri, és akkor fölírtam ide 3-4 szót, amire többször is visszatértél a beszélgetés alatt, hogy saját magunknak alakítsuk ki a rendszerünket. A ciklikusság, ami sok mindenre értelmezhető a mai beszélgetésünk alapján, és a módjával, amit szintén érezni kell, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem, de talán ez összefügg azzal, hogy teljesen saját magunknak. Összefügg. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Feri, a jó tanácsaidat. Bízom köszönöm benne, hogy tudtak a hallgatók is csipegetni belőle maguknak.
2: Én is, és nagyon kívánom, hogy sokunkkal találkozzunk még a 100 éves születésnapomon.
1: Úgy legyen. Köszönöm, kívánok, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatók, a mai műsorban Rippel Feri volt a vendégem. Aki vissza szeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az szintén velünk tarthat jövő héten, ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kassal Endre vagyok, az Újságmúzeum főszerkesztője. Én is a Rádiókafét hallgatom. Hallgassátok ti is!
1: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Nőtt a munkanélküliség augusztusban. Elindult a Bayer Construct csődeljárása. A hétvégén mossák az Árpád hidat. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség háromnegyedének 4 millió 654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A bővülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül. A miniszter közlése szerint az infláció jelenleg 1,5%-os. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Új mérőrendszert épített ki a Samsung Gödön, amely a gyár környékének levegőminőségét valós időben követi. Az adatokat egy online felületen bárki regisztráció nélkül megtekintheti. A tervek szerint összesen 4 mérőállomás működik majd a város különböző pontjain, 3 már ezek közül továbbítja is az adatokat. Vegyes nyári szezon zárta a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez fontosak a fejlesztések. A hormuzi szoros megnyitásáról tárgyalnak az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban. A Reuters szerint egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják, Irán megnyitná a stratégiai fontosságú átjárót, Washington pedig feloldaná az Iránnal szembeni gazdasági blokkádot. A legnagyobb akadály, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést. A hétvégén mossák az Árpád hidat. Holnap reggel 13:30 és délután 13:30 között a Budáról Pestre, vasárnap a Pestről Budára vezető oldalt mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A budapesti közművek évente 2 alkalommal, tavasszal is ősszel szokta tisztítani a főváros kiemelt forgalmú hídjait és a váralagutat is.
1: Időjárás a Rádiókafén.
4: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongos felhős ég mellett a nap is kisüthet, a Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos időnk lesz, esőre pedig kicsi az esély.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
5: Egy kihűlt házasság, egy mindennap szeretkező szomszédpár, majd egy közös vacsora négyesben. A katalán Szezgéi Vadító Éjszakák című komédiája a bemutató óta folyamatos sikerrel fut a belvárosi színházban. A darabról és a részletekről az Anna szerepét játszó Péter Katát hallják.
6: Mondhatjuk rá egy polgárpukkasztó, de mindenkit érint. Két házas pár találkozik, az egyik mondjuk szabadabban éli meg a szerelmet, de ez egy frissebb kapcsolat. A másik házas pár pedig 10 éve együtt van gyerekkel, és éppen egy olyan ponton van a házasságuk, amikor még így pont szerintem megmenthető, de már elég rizikós a dolog, hogy elmennek-e egymás mellett, mert így a hétköznapok és a teendők valahogy így bedarálják a kapcsolatot, plusz még egy életközepi válsággal így megspékelve a dolog. Tehát a polgárpukkasztás jelleg az még abból fakadhat, hogy lehet hallani a szomszéd mondjuk a szeretkezéseit és azok hangját, tehát ez a polgárpukkasztó, ha azt mondjuk, hogy polgárpukkasztó, inkább nem szokás erről így beszélni, vagy nyíltan beszélni, de szerintem mindenről jó nyíltan beszélni, a színházban meg pláne, és itt a darabban meg szerintem nagyon szellemes és tök vicces az egész, úgyhogy ezért jó benne lenni, mert egy ilyen frivol téma is van benne, túl a ezeken a problémákon, amivel 40-es korosztály szerintem jelentős része küzd, az idősebb küzdött vele, tehát valaki meg még előtte áll, szóval mindenkinek szólhat, de benne lenni meg azért is, mert ez a frivol téma nagyon viccesen van föltéve, főleg úgy, hogy az egyik házaspár nagyon szabad és szabadszájú, a másik meg nagyon zárt, vagy zártabb, és zavarban van ettől az egésztől, és ez nagyon sok vicces helyzetre ad okot, vagy sül ki belőle.
5: Én azt feltétlenül

0: még, meg változtatnak, meg odafordulnak egymáshoz, vagy úgy döntenek, hogy ebből elég volt. Ez egy döntés, ez is döntés. És hogy hogy döntenek ebben a darabban, mindenki másképp látja, mert a vége egy kicsit nyitva marad, és az pedig a nézőre van bízva, hogy ő magában hogy gondolja tovább ezt a történetet.
1: Én kifejezetten szeretem egyébként, amikor ilyen fontos és mindennapi témák vannak egy ilyen komédiába beleépítve, hiszen ez egy katalán szerző Szeszgének a világsikerű komédiája, aminek hát számos filmfeldolgozása volt, viszont most először szerepel magyar színpadon. Mi a helyzet a női és a férfi szemszöggel ebben a darabban, hiszen azért attól függetlenül, hogy kettő pár is úgymond szemben áll egymással, azért azt is lehet érzékelni, hogy mondjuk a női karaktereknek és a férfi karaktereknek is van egy valamilyen szinten eltérő hozzáállása. Tehát például az egyik pár esetében, akikre a kihűlt házasság is érvényes, ott például ugye Anna egy vacsorára invitálja meg a szomszéd párt, és hát az ő társa pedig eltökéli, hogy ő nyíltan és asszertíven fogja kommunikálni azt, hogy zavarja őt valami minden éjszaka.
0: Hát nem elég asszertívan, azt hozzáteszem.
1: Igen.
0: Lehetne ezt asszertívabban kommunikálni, ő eléggé dur bele kommunikálná ezt. Hát lehet különbséget tenni férfi és női hozzáállás között, mondhatjuk azt is, bár én inkább onnan közelíteném meg, hogy személyiségbeli különbség, hogy az egyik elzárkózik, ettől egyáltalán nem kíváncsi, a saját problémáit látja, a nő meg érzelmesebben és kétségbeesettebben is reagál a dolgokra. Azért nem mondanám, hogy férfi meg női, mert például a másik párnál ugyanúgy a férfi is nyitott és érzelmes. Hát ha az zárkozottabb házaspárnál inkább működik az, amit általában női és férfi sztereotíp viselkedésnek gondolunk. Itt ennél működik mondjuk ennél a párnál, hogy az egyik milyen kicsit az érzelmeket így eltávolítja magától, a férfi nem megy annyira bele, a nő nagyon szeretne benne lenni, erről szeretne beszélgetni, tehát ezt így, ha nagyon általánosan akarunk fogalmazni, akkor általában ezt így szoktuk leírni. De a másik párra ez már nem jellemző, tehát ott már megdőlnek a sztereotípiák, hogy milyen egy férfi, vagy milyen egy nő, vagy milyen egy házasság. Szóval közben arról is szól, hogy vannak sztereotípiák, persze, de léteznek azoknak az ellenkezői is. Tehát érdemes néha úgy tekinteni, hogy van két ember együtt, és ők milyenek.
1: Tudom, hogy a színészi lét, vagy a színművészet nem feltétlenül arról szól, hogy saját magunknak lefordítunk darabokat, hanem inkább be akarunk indítani egy gondolatmenetet a nézőben, de ennek ellenére kérdezem azt tőled, hogy szerinted ennek a darabnak mi az a legfontosabb üzenete?
0: Hát az egyik mindenképp az, amit te említettél már, ez a döntés, hogy abban én szabad vagyok, hogy hogy döntök, meg hogy akarok élni, hogy miről beszélek, hogy hogyan beszélek, hogyan vagyok jelen, mivel foglalkozom, folytatom-e úgy az életemet, mint eddig, vagy akarok valamit változtatni. De például ezeknek a kérdéseknek a felmerülése, vagy amikor így középkorúan eljutsz valahova, és valahogy nem érzed azokat az izgalmakat, amik még fiatalon így adottak voltak, meg nem tudtad, mit fog hozni a következő nap, és már attól izgalomba jöttél jó esetben, és ez csökken, hogy tudom ezt megtalálni, vagy hogy tudom magamat újra ilyen jó termékeny állapotba hozni. Most a termékként úgy értem, hogy csinálni valamit az életemben, vagy kezdeni valamit az életemben, egy hasznosnak lenni, de úgy, hogy én ezt mondjuk még élvezzem is, hogy azt megtalálni. Hogy így ne engedjek annak, hogy így, jó, hát ez lett, ez van, és hagyni az egészet, és így egyre jobban belelaposodni az egészbe. Mert szerintem valamit így mindig meg lehet találni, hogy hogyan legyen jó vagy jobb magammal, meg a másikkal is. Vagy felismerni azt, amikor valami már nem jó.
1: Arról mit gondolsz, hogy most egy ilyen darabot dolgoztok fel hazai keretek között, és bár a színház az egy nagyon különleges tér, ahol azt gondolom, hogy a nézők nagyon befogadók, van esetleg valami gondolatod arról, hogy fog csattanni a nézőkben az az üzenet, amit ez a darab hordoz?
0: Én azt látom azért magam körül, és széles hatáskörre gondolok most. Azért beszélünk kemény dolgokról, és vannak kemény, egyre inkább szerintem szembenézés.

0: kérdések. Most az, hogy a szexualitás, meg hogy ilyen frivol dolgokról is beszéljünk, ez az embereket mindig érdekli, és lehet, hogy nem meri felvállalni, mert úristen, mit fog szólni a másik. Nálunk inkább ez, hogy úristen, mit fog szólni a másik. Sajnos szerintem ez nagyon, nagyon van. De a nézőtér sötétjében ott a szerencsére ez így teljesen eltűnik, és az eddigi tapasztalatok alapján önfeledten nevetnek az emberek ezen. Tehát nincsen zavart, mert nagyon szellemes és vicces az egész, és nem ilyen nagyon komolyan van tálalva. Az emberek nevetnek, nevetni mindig nagyon jól esik, és van megható része is, és lehet hallani, hogy zörögnek a zsebkendős zacskók. Szóval szerintem egy nagyon kerek, tartalmas este, és nem fejbevág, de azért elgondolkodtat, meg ez a téma mindig csiklandozza az embereket szerintem, hogy ki hogyan éli a szerelmi életét, és pont annyira megyünk itt mélyre, hogy így csiklandozzon, de ne legyen már kellemetlen, vagy valakinek zavarba ejtő. Várunk mindenkit a Belvárosi Színházba.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Ilyet én is tudok festeni.
8: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
9: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1979. június 11-én lőtt utoljára John Wayne, amerikai színész. Na ő volt az, aki még a régi amerikai filmrecept szerint készülő filmekben szerepelt, főleg westernekben. Az úgynevezett western filmeket ti is ismeritek, mert a Bud Spencer meg a Terence Hill is csinált ilyeneket. Ezek azok, amikor nagyon koszosan, kalapban, porosan, kolttal lövöldöznek egymásra. Ezek a filmek nagyon sokszor szórakoztatóak, izgalmasak, és sok-sok év alatt kialakult egy teljesen téves hit az úgynevezett amerikai vadnyuragatról, miszerint vannak villámkezű igazságos kovbolyok, és vannak nagyon rossz indulatú kovbolyok. De a film végén az igazságosak lepárbajozzák a genyákat. Fontos része még a western filmeknek a voltizsálás, amit mindjárt elmond az okos, némi indián, vonatrablás és az egyedül belovagolás a faluba.
1: És most kapcsoljuk az okos telefon.
3: Voltizsálás. A lovastorna elnevezés a latin eredetű voltizsálás magyarosított változata. A latin volitare, azaz röpködni szó a lovon végzett gimnasztikát és tornát jelöli. A lovastorna tehát úgy indult, mint a felnőtt lovasport előiskolája, amely megismerteti és megszeretteti a gyermekek széles tömegével a lovat, a későbbiekben azonban önálló sportággá nőtte ki magát. A technika finomodott és az összehasonlítható versenyzésig fejlődött, az egyes országok pedig fokozatosan rögzítették a voltizsálás szabályait. A lovastorna a 4 évente megrendezésre kerülő lovas világjátékok műsorán is szerepel.
2: De a leges, legfontosabb, kihagyhatatlan eleme a John Wayne filmeknek és a western filmeknek, tadá, a falu kocsmája, ami mindig emeletes, mindig van benne egy kemény kalapos zongorista, és mindig melegen isznak benne viszkit. Talán túlzott őszinteség a Zsebrádióban, de el kell, hogy mondjam nektek, hogy én már ittam viszkit. A viszki egy nagyon erős alkoholos ital, tök rossz íze van, és az ember, ha az ember melegben issza, hát be lehet tőle rúgni. Nekem szerencsém volt, mert én hidegben ittam. De a western filmekben a megfáradt kovboly a tök melegben mindig meleg viszkit iszik, ez fontos. Én teljesen megértem, hogy az amerikai prérin, ahol jó meleg van, nincs jég minden kocsmában, de azt előre meg tudom mondani, hogyha valaki éggyomorra, kiszáradva, meleg viszkit iszik, az először kötekezni, aztán meg lövöldözni kezd. Azért a régi filmekben is volt csavar, a John Wayne-nél az volt csavar. Figyelj, betojsz, becsoki, hogy utánozhatatlanul slattyogva ment. Be egy szó, az volt neki a kovboly kúsztja, hogy húzta a lábát a pontban. Ez volt a John Wayne járás, és mindenki utánozta. Őrület.
4: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
1: Mi lesz, ha nagy leszel?
5: Sheriff. A sheriff az angol száz országokban egy speciális tisztviselő elnevezése, aki jogi és rendőri feladatokat is elláthat. Eredetileg városbíró, ma az Egyesült Királyságban a legtöbb tartományban ez bírói vagy jelképes királyi biztosi tisztséget jelöl. Az Amerikai Egyesült Államokban a sheriff szerepe államonként változó, legtöbbször azonban egy adott régió rendőrfőnöke. A legtöbb esetben a sheriffet választják, és az önkormányzatnak van alárendelve. Régebben, amikor még vadnyugatnak hívták a vadnyugatot, és vadabbnál vadabb történeteket lehetett hallani, akkor is voltak sheriffek. Általában egy városnak egy sheriffje volt, és örültek, ha valaki egyáltalán elvállalta ezt a feladatot, ami ugyan rengeteg juttatással járt, ellenben messze nem volt egy életbiztosítás, mivel mindenkinek, azaz bárkinek, sőt akárkinek lehetett fegyvere. És hát lássuk be, betartatni a törvényt olyanokkal, akiknek fegyvere van, és még csak nem is érdekli őket, hogy mi a törvény, nem túl pompás feladat. Hogy a sheriffek munkája is könnyebb legyen, illetve hogy a rossz fiúkat két város között is lehessen úgymond igazoltatni, megalakultak a rendőrbírók, azaz a marsalok. De ez már egy másik foglalkozás.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Volt egy kislány Amerikában, aki nem szívesen játszott a csecsemő kinézetű babáival. Ezért a mamája, akit Ruth Handlernek hívtak, csinált neki egy felnőtt kinézetű babát. Lesz, ami lesz. Egy New Yorki játékvásáron mutatta be a Barbie-t, akiről már sokat volt szó. De vajon miért lett olyan népszerű? Ő nem újszülöttként jött a világra, hogy minden rendes baba, hanem rögtön egy 20 éves, szép, karcsú, fiatal szőkenőként, aki megszemélyesíti a kislányok álmait. Kipróbálhatnak vele mindent, amiről álmodoznak, például, hogy milyen lenne randizni meg csókolózni egy fiúval. És a fiút is megkapják, ugye, mint tudjuk, Ken személyében. Minden megvan, amiről egy kislány álmodozhat. Na jó, de nem lett mindenki szőke, nem lett mindenkinek olyan szeme, mint egy macskának, nem lett olyan hosszú lába, mint egy gyerek zsiráfnak, úgyhogy szépen lassan átalakult a Barbie is. Nem csak mennyasszony, meg divatmodell Barbie-t lehetett kapni, hanem már van orvos, figyelj, asztrofizikus Barbie is. Ma már lehet találni afrikai, kínai, sőt, kerekesszékes Barbie-t is. Úgyhogy egyre inkább elkezdett az igazi emberekre hasonlítani. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan nénik, akik egy csomó pénzt költenek arra, hogy megoperáltassák magukat, hogy úgy nézzenek ki, mint a kedvenc gyerekkori Barbie-juk. De persze ez szomorú és nagyon béna próbálkozás. Sokkal inkább el kéne fogadniuk, hogy mind megöregszünk. Egy kedves arcú nagymama Barbie kéne, hogy legyen, aki palacsintát süt az unokáknak, és közben a rádióból az a híres dal szól, aminek az a címe, hogy Blue Moon, amit akkor játszottak az amerikai rádiók, amikor megismerkedett gyerekkori szerelmével Kennel, aki most egy kopasz, őszakálló nagypapa, és a fotelben nézi a meccset.

0: Zsebrádió. Az igazság ideátlan.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: gördeszkás és vagy biciklis YouTube shorts.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: gördeszkás és vagy biciklis YouTube shorts
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Véletlenül jön szembe a lisztet pöfögő ember után.
1: 2.
2: Tök jó.
1: 3.
2: Kedved lett hozzá, hogy te is csináld.
1: 4.
2: Tulajdonképpen ez tényleg tök menő. Kellene csinálni, és a szüleid is örülnének neki, hogy nem állandóan YouTube-ot nézel.
1: 5.
2: Vége a videónak, megint jött egy lisztet pöfögő ember.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: És villa olló, nem? De minden más, igen.
3: Már sokat dumáltunk róla, hogy régen az emberek csak úgy megtippelték, hogy az év pontosan mennyi idő, és hogy most mi lehet. Ettől jött ki az, hogy például az október a 8. hónap, a december meg a 10. Mindegy. És az azt jelentette, hogy 1000 évenként elcsúszott az idő 8 napot. Tényleg, mert teljesen arrébb voltak. Most, ugye... Közöm, ha nem mondhatjuk, hogy tök mindegy. Hát nem, ugyanis csúszott minden. Csúsztak az ünnepek, csúszott a húsvét, csúszott a karácsony, aztán egy idő után a mezőgazdaságban azt mondták az illetők, már az érdekeltek, hogy nem mindegy, hogy mikor van eperszezon, meg mikor kell levágni valamit, vagy elültetni, úgyhogy az agráriumban dolgozók többen jelezték, hogy vigyünk már egy kis rendszert a dologba, mert bokáig érő hóba nem nő meg az eper. A Gergely pápa úr először, na majd figyelj, ezt sose értettem, egy olasz orvost bízott meg azzal, hogy számolja ki a dolgokat. Ezt tényleg nem értem. Hát kapával ásunk. Orvos számol. Jó, mindegy, oké. Aztán biztos odaadt egy másik pap úrnak, aki nem volt pápa, hanem egy kisebb beosztású pap volt, hogy számoljon utána, végül úgy döntöttek, hogy 1582. október 4-e után október 15-e jön. Ha hozzáadtak egy tízest. Ez a dolog oda vezetett, hogy az országok össze-vissza vezették be ezt a bizonyos naptárat, hiszen akkor még nem volt mobiltelefon vagy internet, hogy felhívták volna egymást, hogy figyelj, hónap 15-e van, voltál boltban, mert hónap nincs bolt. Na mindegy. A lényeg, hogy az oroszok egy saját naptárat futtattak jó sokáig, sok-sok száz évvel később ez azt eredményezte, hogy az oroszoknál volt egy úgynevezett nagyfigyi nagy októberi szocialista forradalom, ebben most az október a lényeg, amit november 7-én ünnepelünk.
0: Megáll az eszem!
3: El fogom dobni az agyivelőmet, hogy a felnőttek milyenek, illetve hát nem ünnepeljük most már ezt a november 7-ét, ami októberben volt, szóval hülyeség. Mert már nem vagyunk a nagy orosz birodalom része. Nem is beszélve arról, hogy ennek a bolygónak, azaz nekünk az emberiségnek jelenleg csak minden negyedik embere tudja úgy, hogy december 25-én karácsony van. De erről majd akkor dumálunk.

0: és most jöjjön egy csipet ész Nuboknak és Próknak.
1: Úgy 50 éve agrárreformot vezettek be Peruban. Valahova elkevertem a jegyzeteimet, úgyhogy ezt a részt kénytelenek vagyok átugorni, pedig rettentően izgalmas sztori. Ó, de bánom. Na, ha Peruról kéne beszélnem, sajnos a legtöbb mondat ilyesféleképp hangzana. A Kuba által inspirált nemzeti felszabadítási hadsereg gerilla felkelése 1965-ben sikertelennek bizonyult, de a maoista fénylő ösvény gerillái által előidézett országos felkelés sorozat politikai instabilitást eredményezett az 1980-as években. Yesum Pepi. Erre mondják azt, hogy viharos évtizedek. Ennek ellenére Peru sok mindent fel tud mutatni, nekik vannak például a legautentikusabb fapikulás aluljáró zenészeik, akik, olybá tűnik, egyetlen egy dalt játszanak mindössze, de azt bárhol, bármikor. Továbbá az őslakos kecsua indiánok nevüket adták egy kiváló sportszermárkához, amiből persze egy fillér jogdíjat sem kapnak. Illetve innen származik az 1958-ban felfedezett beszélő medve, melynek jelenleg ismert egyetlen példánya a londoni Paddington pályaudvaron található. Szobor formájában, ugyebár. Mert hogy ez egy mese, és ezt ti szerintem pontosan tudjátok. Valamiért úgy alakult a 20. század, hogyha az ember kicsit odafigyelt, nagyszerű és izgalmas életet élhetett. Így volt ezzel Michael Bond is. Pedig nem indultak jól a dolgok. A kis Michael rémisztően utált iskolába járni, így aztán jelentkezett a királyi légierőnél, úgyis épp világháború volt, abból is a második. De csúnya blama lett belőle, ugyanis kiderült, hogy légi betegsége van. Ez a finom megfogalmazása annak, hogy minden felszállásnál össze-vissza hányta a pilóta fülkét. Ászpilóta helyett író lett, amivel sokkal jobban jártunk. 59 éven keresztül írta a Paddington meséket, amikből több mint 100 született. Nagyszerű mese ide vagy oda, azt senkinek nem javaslom, hogy lekváros kenyeret tartson a sapkájában, mert az egy hülyeség.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: 1881-ben David Henderson Houston feltalálta a tekercs filmes fényképezőgépet, amiben többet lehet fényképezni. Igen, csak egyet lehet fényképezni, és egy fél órát kellett átsorogni a fényképezőgép előtt, ráadásul abban feje lefelé álltak, és egy nagyon béna arca volt, mert fél órát nem tud az ember mosolyogni, és nem tudja, tudjátok, amikor mosolyogni kell, azt mondják, hogy cheese, meg vizidi, meg vizisi, na mindegy, ezt nem tudja egy fél órán keresztül mondani. Szemben Edison szavazatszámláló gépével a fényképezőgépnek, már ennek a találmánynak mindenki nagyon örült. Örületünk mi is, mert ez a fényképezőgép tette lehetővé, hogy fényképeken lássuk, hogy onnan éltek, meg mit csináltak, meg hogyan öltözik, és hogy néztek ki az elődeink. Mert a fényképezőgép előtt igen nagy galibát okozott néha, hogy valaki csak lerajzolt, vagy lefestett valamit, aztán az meg egyáltalán nem úgy nézett ki.
1: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Léprecsal. A léprecsalás egy régi vadászati módszer volt, elsősorban kistestű madarak befogásakor alkalmazták, amely módszert 1902-ben megkötött nemzetközi egyezményt követően betiltottak. A lép ebben az esetben nem a lépes mézre utal, hanem egy nyúlós, ragadós, emszerű főzetre, amit a fagyony terméséből készítettek. Ezt ágakra kenték, az ágak alá pedig egy csali madarat tettek kalitkában, ami az énekével odahívta a vadon élő madarakat. A madarak rászálltak a lépre, és beleragadtak az enyvbe. Begyűjtéskor a madarak lábát petróleummal mosták le, amely oldotta a ragasztót.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Szerintem a legviccesebb ilyen eset az, amikor a 8. Henrik nevű angol királynak egy Holbein nevű festő lefestette a leendő feleségét, akivel még sose találkozott, csak hát a hölgy igen elkötelezett királylány volt, de nagyon ronda. Igen ám, de a 8. Henrik politikusai nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy ez a Henrik vegye feleségül ezt a Klévei Anna nevű hölgyet, mert ennek a királylánynak gazdag országa és hatalmas hadserege volt, és a politikusok úgy gondolták, hogy ha a 8. feleségül veszi, akkor övék lesz Európa legnagyobb hadserege, egy csomó pénzük lesz, és senki se szívoskodhat velük, még a spanyolok se. Tehát eldöntötték, hogy becsapják a 8-at, és akkor azt mondták ennek a festő úrnak, hogy bármit is lát, ne az fesse le, hanem fessen le egy nagyon szép női hölgyet. A Holbein úr, aki nagyon jól festette egyébként, elment és le is festette a marha ronda királynő egy barátnőjét, és azt mutatták meg a 8. Henriknek. Az meg nagyon megörült, és írt is levelet, hogy akkor ők házasodjanak össze, ez meg is történt, és amikor már a házasodás, a levélházasodás után megérkezett az igen ronda királylány, akkor a 8. Henriknek az ölébe esett az álla, hogy hű de ronda felesége van.
4: Régen minden jobb volt.
2: Ez persze vicces, de fontos tudni, hogy minden nő ezernyi értékkel rendelkezik, és ezek közül csak az egyik a szépség. Abban viszont mindenki biztos lehet, hogy az ő anyukája a legszebb a világon.
5: Egyetértek az előttem szólóval.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: És Szabó György, az OTP Global Markets üzletkötője a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
2: Na, kezdjük akkor a Magyar Nemzeti Bank kamat döntő ülésével, de nem konkrétan az üléssel, hanem hogy mi volt a legfontosabb üzenet?
4: Hát, hogyha megnézzük itt az elmúlt hetekben egyébként a piac nemzetközi szinten, meg hazai szempontból is, egy banki kamat döntő ülése kerültek fókuszba. Kedden megtartotta az MNB a szokásos havi kamat döntő ülését. A alapkamat mértékét változatlan szinten hagyták 5,5%-on, egyébként ez nem volt meglepetés, a piaci várakozások is ez voltak, nem számolt a piac vágással. Az üzenet viszont egyébként fontos volt, a fókuszba az inflációs helyzet került, hiszen a jegybanknak az elsőleges céljait az árstabilitás fenntartása, az idei évben az infláció jól alakul. A MNB várakozása szerint ilyen 1,8% lesz, viszont 2027-re jelenleg már 3,1%-kal vár az MNB, ami egyébként az infláció mértékét negatív hatással befolyásolhatja, az a növekvő energiaárak, bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet, és egyébként ebből adódóan egy óvatosabb monetáris politikát fog alkalmazni az MNB. A hazai kockázati megítélés is fontos, hiszen fontos lesz, hogy a költségvetési pálya, hogy alakul, euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, hogyan alakulnak, és tényleg a külső piaci környezet. Ennek hatására továbbra is inkább adatvezérelten fogja meghozni a döntéseit az MNB, és nagy valószínűséggel idén már egyébként nem fogunk kamatvágást látni a Nemzeti Bank részéről. És ezeken felül egyébként még tartogatott érdekességet, hiszen az egyik legfontosabb üzenet az inflációs célnak a megváltoztatása volt. 2028. január 1-től 3%-ra 2,5%-ra csökkenti az MNB az inflációs célját, és ezzel összhangba kerülünk úgymond a régiós gyakorlathoz képest is, és egyébként közeledünk az LKB-nek az inflációs céljához. Ez az intézkedés valamennyire egyébként az euró bevezetésének is kedvezhet majd, illetve nyilván az ország gazdasági fejlettségét is tükrözi. A tolerancia sáv az továbbra is ilyen plusz-minusz 1% marad. Ehhez egyébként fontos lesz elérnünk azt, hogy a devizapiaci stabilitás fennmaradjon, és a hazai kockázati felár is csökkenjen. És a harmadik ilyen legfontosabb üzenet pedig az, hogy amúgy 2027-től kezdődően az LKB gyakorlatához fogunk igazodni, és évente csak 8 kamat döntőlést látunk majd, mostani 12 helyett. Összességében egyébként az MNB az nem feltétlenül volt egyértelműen szigorú, de az látszik, hogy kivál, hogy hogyan alakul a további piaci helyzet.
2: Ez érdekes, amit mondtál, ugye az inflációs célnak a meghatározásáról is beszélgettünk, és tényleg ez ilyen, nem, igazából egy átlagember számára ez nem tart annyi információt, mint amennyit sikerül kihámozni belőle, hogy ez most miért változik. De hogyha megnézzük a nemzetközi kamatpolitikát és a kötvényhozamokat, akkor itt azért látunk izgalmakat, hogyha Amerikára átmegyünk, mert ugye a 10 éves államkötvény az most megint, nem tudom, 10 bázispontot ment föl tegnap a hozama a szaudi huszi ütközeteknek a hírére, és hát gyakorlatilag ez vezérli most a kereskedést.
4: Így igaz, és ilyen szempontból amúgy a hazai 5,5%-os alapkamat szint az egyébként még továbbra is magasnak számít. Az LKB meglépte ugye szeptemberben a 25 bázispontos emelést, a Fed is emelt 2023 óta először, szóval, és jelenleg egyébként a piaci várakozások is az is, hogy Fed idén még egyszer 25 bázispontot fog emelni, és még a következő egy évben be van árazva 3 kamat emelés, és nagyságrendileg a várakozás az LKB-től is hasonló. Tehát, hogyha két nagy jegybankot nézzük, akkor ugye a szigorítás útján maradhat a közeljövőben, és így az MNB-nek egyébként csökken a mozgástere, hiszen hogyha az inflációs célt el akarjuk érni, akkor az árfolyam stabilitását fent kell tartani, a forint stabilitását, hiszen az eléggé jelentősen befolyásolja az infláció mértékét, és ahogy említetted egyébként, igen, az A másik nagyon fontos szerdai esemény egyébként az a 10 éves kötvényhozam emelkedés volt, most ilyen 5,17 környékén látom. Emögött inflációs félelmek is húzódtak, jött egy erősebb feldolgozóipari adat Amerikából, szigorúbb komment a Fed részéről, az 5 éves amerikai kötvény aukció során kisebb volt a kereslet, és egyébként nyilván az olajárának a folyamatos változása sem segít megítélni egyébként, hogy hogyan alakul majd az infláció a közeljövőben, de hogyha megnézzük a magyar kötvényhozamokat, akkor ott is jelentős emelkedést láttunk, és a hosszabb magyar kötvények is ilyen 5,6-5,8%-os szintek környékére emelkedtek.
3: Hogyan teljesített a héten a forint? Milyen hatással voltak a heti események a devizákra?
4: Hogyha az MNB kamatdöntő ülésig vizsgáljuk itt az euróforint keresztnek a mozgását, akkor lassabb forint erősödés volt, maradtunk nagyságrendileg a sávba, de elértük most a 360-as szintet is, viszont egyébként itt a kötvénypiaci turbulencia feltörekvő devizáknak nem kedvezett, így a forintnak se. Forint és az lotyi is gyengült a főbb devizákhoz képest, euróforint 360-ról egyébként 367-es szintig gyengült, és a dollárforint is rég nem látott szintre került 322 környékére. Emögött a dollárnak az erősödése húzódik, hiszen erre a piaci turbulenciára az euró-dollár egy 14-es szint alá tudott a dollár erősödni az euróval szemben. Csütörtökön egy 13.65 környékén jártunk, és jelenleg egyébként az euró-dollár 13.75, euróforint pedig 3.65-40 környékén húzódik.
3: Van-e olyan fontos esemény, amit várunk jövő héten?
4: A fókuszban egyébként a tengeren túl lesz, Amerikából érkezik a PCE árindex, majd ez egy amerikai háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások árának az összességében mennyivel változik, azt fogja megmutatni, és amúgy a Fednek az egyik legfontosabb adatsora itt az inflációs mérőszámok közül, illetve pénteken érkezik majd a munkaerőpiaci adatsor és az NFP, a non-farm payroll, ez pedig megmutatja, hogy egy hónap alatt hány főben bővült a nem mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak száma. Mai nap is lesz még érdekesség, meglátjuk majd 8 óra 30-kor a magyar munkanélküliségi rátát, illetve ha pedig az eurózónát nézem, akkor pedig inflációs számokat fogunk kapni itt a tagországokból a jövő hét során.
2: Ezek a jó kis makrók, de közben mindenki szeme az AI-ra, Amerikára, Kínára, Hormuziszorosra és az egész Közel-Keletre szegeződik, meg hát nem is tudom, soroljam még az ENSZ csúcsra, az ukrajnai helyzetre, az orosz fenyegetettségre, hát ilyenkor nehéz lavírozni.
4: Igen, elég nagy piaci turbulenciát váltanak ezek folyamatosan ki. Meglátjuk, tehát hogy ez a bizonytalan piaci helyzet, ez szerintem ugyanúgy fent fog állni, mint ahogy a héten is láttuk.
2: Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést, már a jó pihenést a hétvégére.
4: Köszönjük szépen, további szép napot mindenkinek.
2: Szabó Györggyel, az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
5: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
6: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
6: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
7: 1, 2, 3, 4, 5!
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
9: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben.
7: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
11: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
12: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, lassan lehet haladni a Nagykörúton, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt és az Üllői úton a Kálvin tértől a Nagykörútig. Torlódásra számítsanak a budai alsó rakparton a Petőfénynál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Szélkálmán térre vezető utakon, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Budaörsi úton, a Dajka Gábor utcától befelé. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyéri út után vízvezeték javítása kezdődött, ezért sávlezárásra kell készülni. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Siling Zsolt, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Nőtt a munkanélküliség augusztusban. Elindult a Bayer Construct csődeljárása. 60 lakással működik a fővárosi lakásügynökség. Kellemes napos idő jön a folytatásban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magán audiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban. A regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség 3/4-ének, 4.654.000 embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter szerint az akkumulátoriparral kapcsolatos hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik. A főhatóság kiemelten ellenőrzi majd az akkumulátorgyárak létesítését és működését, valamint a környezeti hatásvizsgálatokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy az iparra szükség van, de nem minden áron. Az emberek egészsége az első. Vegyes nyári szezon zárt a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez fontosak a fejlesztések. A hormuzi szoros megnyitásáról tárgyalnak az Egyesült Államok és Irán képviselői New Yorkban. A Reuters szerint egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják, Irán megnyitná a stratégiai fontosságú átjárót, Washington pedig feloldaná az Iránnal szembeni gazdasági blokkádot. A legnagyobb akadály, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első lépést. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongos felhős ég mellett a nap is kisüthet, a Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat, a Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17 és 21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégére visszatér az indián nyár, napos időnk lesz, esőre pedig kicsi az esély.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
18: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer a Rádiókafén. Péntek van Behumi Dórival, Veres Dórival. És képzeljétek el, hogy Reyes Gábor filmrendező, forgatókönyvíró, zenész, zárójel, kérdőjel,
2: nem.
1: Zárójel.
2: Igatja fején, zenész, nem zenész.
1: Majd erről beszélünk. A vendégünk, akinek a legfrissebb filmjéről is fogunk beszélni, a Földszintről, de nyilván szóba fog kerülni, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Rossz versek is itt lesz velünk természetesen, és a magyarázat mindenre is, mert hogy az egészet egybe kell nézni, Gábor, azt hiszem. Szia!
3: Sziasztok, szia. Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát figyelj, hadd kezdjük az elején azzal, hogy én olvastam, hogy te nem szeretsz olyanokkal beszélgetni, akik nem látták a filmedet.
2: Vajon miért?
1: Én a 4-ből 3-at láttam, de egy csúnya influenza kapott el a sajtóvetítés előtt most, és ezért csak Dóri látta a Földszintet. Röstellem, de be fogom potolni.
2: Én elmeséltem.
1: Hajlandó vagy így is vállalni? Hogy...
3: Nem, ki kell menned, természetesen.
2: De csak a Dórinak kell kivenni.
1: Én gondolkodtam ezen a hozzáállásodon, és azért úgy megkérdezném, hogy miért van ez, mert hogy persze ilyenkor hülyeségeket is kérdeznek az emberek, de hát egy film promóciója nyilván arról szól, hogy olyan embereknek akarjuk eladni, akik még szintén nem látták. Tehát érdemes akkor ezt a naív kérdező attitűdöt érvényesnek gondolni.
3: Hát az első két film tapasztalatából leszűrve. A harmadiknál már törekedtünk erre, nem mindig sikerült. Mert egyrészt vannak olyan újságírók, akik eljátszák, hogy látták.
1: Az mondjuk tényleg rossz ötlet.
3: És akkor azokat a patent kérdéseket felteszik, amiket egyébként mindenki feltesz, ez a honnan jött az ötlet, ami persze tudom, hogy minden beszélgetést általában érinti ezeket, de hogy annyira egyértelműen semmi specifikus dolog nem hangzik el a kérdésből, láthatóan egy ilyen, és lehet, hogy promó szempontból bármi jó, csak azt érzem, hogy nem érdemi a beszélgetés, hogyha az illető úgy kérdez.

0: filmről, amit nem látott, hogy én meg úgy válaszolok, és egy ilyen hülye játékban érzem magamat ilyen szempontból.
1: Mostan a Velencei Filmfesztiválon volt a filmnek a nemzetközi premierje, és hát nem először álltál ott Velencében a Vörös Szőnyegen, hiszen a 3 évvel ezelőtti
0: Magyarázat
1: mindenre című filmed, ugye ott díjat is nyert. Amikor ott aztán feltesznek kérdéseket, az mennyiben hasonlít ahhoz, amit mondjuk Magyarországon?
0: Szerintem nem annyira pontos a nemzetközi közönség, mert fesztivál az tök más közönség, aha. Az egy fesztivál közönség, tehát azt jelenti, hogy jelentős részük újságíró, forgalmazó, különböző más filmeknek a stábjai, és olyan filmrajongók, akik szerintem minimum ilyen blogokat írnak, tehát hogy nyilván van egy-két nagyon durva cinefil is, és biztos vannak filmrajongók is, én találkoztam egyel, aki például Velencébe kijött megnézni.
2: Magyar?
0: Igen.
2: Tényleg?
0: Igen.
2: Igazi rajongó.
0: Ő igazi rajongó, és tök jó érzés volt, hogy ennyire fontosak vagyunk. De hát azt vettem észre, de ez már a Magyarázatnál is, hogy valahogy a politikai töltete a filmnek, vagy háttere, az egy ilyen nagyon első számú témakör, amiről szeretnek minél többet megtudni. És minden más, a cselekmény, a karakter, az a második része, azt hiszem. Az előtörténetünk a Magyarázat mindenre, ami elég nagyot ment akkor a világba, tehát tényleg nagyon sok helyen betítették moziba, és rengeteg fesztiválon volt, egy ilyen egyéves, hát én Hackney-nak szoktam nevezni, de egy ilyen egyéves ilyen fesztivál turné volt ez gyakorlatilag. És az volt a tapasztalatom, hogy gyakorlatilag ott mindenki arra kíváncsi, hogy egyszerű középosztálybeli polgárok szemén keresztül bemutatva az átpolitizált társadalmat, ez gyakorlat, hogy meséljek erről valamiért szól erről a film, és ez nagyon érdekli őket. Erre nem számítottunk akkor, amikor csináltuk, és most se egyébként, hogy ez eljut Velencéig, de láthatóan azt hiszem, hogy ez egy ilyen, hát nevezzük exotikumnak, de szerintem minden országnak vannak ilyen trendjei, vagy divatos témakörei, és láthatóan azáltal, hogy országunk vezetője 16 évig egy idő után, a divatos az nem biztos, hogy jó szó, de biztos vannak emberek, akik számára divatos, hírhet, vagy egyszerűen baromi ismert lett, emiatt nagyobb fókusz kapott ez a téma.
1: Egyébként te ezt hogy kezelted? Tehát nem érezted azt, hogy oké, de én nem erről akartam filmet csinálni? Tehát, hogy annyira rányomta a bélyegét ez a közvélekedés ugye a kritikusok által, ami egyébként most a Földcímnél is szerintem egy kicsit jelen van, mert ugyan még Magyarországon nem mutatták be, majd október 1-én lesz a magyarországi bemutató, de nagyon sok kritika megjelent már most a filmről. Én azért jó párat el is olvastam, és abszolút az a meglátásom, hogy nagyon sokan ebbe is politikai áthallást keresnek.
2: Tehát mert van is benne, nem?
0: Van benne, persze.
2: Én azt kérdeztem a Doritól, hogy segítsek a válaszban neked, hogyha most Dél-Koreában látja valaki ezt a filmet, ő is érzi a politikai áthallást, vagy lát egy ilyen nagyon erős karakterekkel, nagyon erős szituációs játékot?
0: Szerintem valamiféle politikai áthallást mindenki lát, hisz van egy elég könnyen átlátható piramisrendszer, aminek a tetején a vezető, a hatalommal visszaélő közös képviselő áll, ez elég könnyű belelátni ilyen dolgokat, és nem is baj, mert mondjuk volt ilyen szándék. Inkább az a fura, hogy szóval én nem egy politológia szakot végzett valaki vagyok, vagy feltétlenül áthámozom a minden nap a hírportálokat, és szóval nem egy aktív követője vagyok a politikai közéletnek, és azt érzem néha, hogy annyira specifikusan kérnek rajtam számon dolgokat, miközben egyszerűen az van, hogy én is egy ezekhez a szereplőkhöz hasonlóan egy középosztálybeli budapesti valaki vagyok, aki érez dolgokat, nyilván látom, hogy a barátaim körülbelül miben vannak, a családtagjaim, és valahogyan ezekből inspirálódva, és nyilván amit látok a világból, és nem feltétlenül a különböző hírportálok videóiból, valami lecsapódik, és abból lesznek ezek a történetek. Szóval, és azt hiszem, néha már annyira szőröznek ezeken a dolgokon, hogy ezt egy kicsit talán el is felejtik, hogy egyszerűen ezek ilyen érzetekből jönnek, és persze baromira érdekli az embereket az, főleg az első filmnél az egy meghatározó dolog volt, hogy akkor ki milyen színű, tehát most nem ilyen rasszokat tekintve, hanem ki milyen párt színű, és ki mit mond, és aszerint milyen lehet az, hogyan lehet ábrázolni, és hát nem mellékesen én milyen színű vagyok, hogyha én így beszélek. Tehát kvázi most, hogy fideszes vagy ellenzéki vagyok. Ennek a kapargatása ennek a témának, ez egy ilyen, én ezt nagyon sokszor éreztem, és az a vicc, hogy közben valahol pont ezért csináltuk azt a filmet, hogy
1: meg tudjuk... Most ez a magyarázat mindenre.
0: Igen, igen, hogy meg tudjuk látni
1: mindkét oldalt,
0: és
2: annak az igazságát.
0: Igen.
1: Amúgy szerintem ez tökre sikerült, és én ezt ebben az olvasatban is egy kicsit ilyen erőszakosnak tartom, de a földszint esetében mindenképpen én láttam, és nekem ez nagyon furcsa, hogy emberek nem tudnak ezen átlátni, tehát vagy egy leegyszerűsítő dolog, megint egy ilyen politikai áthal, azért, mert valaki talál archetípusokat az előző rendszer képviselőivel, mondjuk ugye a közös képviselő, aki itt úgy beszél, mint ugyanazokat a semmit mondó körmondatokat puffogtatja, olyan, mint hogyha mondana valamit, de valójában nem mond semmit. Igen. De ezek archetípusok, tehát hogy ugye végig, mert az összes szereplőt megtaláljuk ugye a társadalomban, és akartam kérdezni, hogy szerinted ez azért van, mert még mindig ilyen traumatizált a társadalom?
0: Hát
1: vagy...
0: szerintem, amíg mi csináltuk ezt a filmet, a társadalom, de ez mindig egy ilyen nagy szó, de még addiktívabban követi az eseményeket.
1: Azóta?
0: És hát a választásokkal ez így kicsúcsosodott, de ezt lehet is tudni, szóval nekem pont valamikor beszélgettem egy újságíró barátommal, és mondta, hogy ilyen a választások környékén ilyen sokszorosa volt a kattintás, a kattintás száma ezeknek a cikkeknek, gyakorlatilag ezzel volt tele minden, aki akkor szerintem bármilyen kulturális termékkel, színházzal, filmmel jött ki, annak nagyon nehéz dolga lehetett,
1: mert
0: hogy az emberek nem is tudtak ebből kikerülni, és szerintem még mindig nagyon sokan benne vannak, szerintem van egy olyan része, ami tök jó, mert nem gondolom, hogy úgy kell élni, hogy az ember nem követi azt, amiben él, a politikát, a különböző változásokat, és hisz abban, hogy valahol, és ezt azt hiszem, egy kicsit így ki is törölték az elmúlt 16 évben, hogy a szavainak van, lehet következménye, akár egy egyszerű átlagpolgárnak is, és ez tök jó, de egy bizonyos ponton azt érzem, hogy az, hogy valaki egész nap ezeken lóg, és 16 különböző videót néz meg arról, hogy politikusok miről beszélnek, és mi történt a parlamentben, ennek azért van egy ilyen határ, ami már nem hiszem, hogy egészséges.
2: Filmkészítő esetében, aki azért nem színházat csinál, tehát nem pár hónapra vagy évre készít valamit, hanem
1: az örökké valóságnak.
2: Így azért visszaemlékszem a filmjeidre, szinte mindegyikben elhangzik. Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, nem tudom, szóval, hogy azért te is beemeled azt, ami most van a világban, és mondjuk 100 év múlva lehet, hogy hát nem tudom, fognak-e ezekre a politikusokra emlékezni az emberek, de a filmjeidet még megnézhetik.
0: Nem, én amit mondtál, én nem gondolkozom azon, hogy hány évre szól.
2: Tényleg?
0: Nem. Baromira nem. Egyszerűen tényleg van egy ilyen érzés, elér egy szintet, ami már valószínűleg ott tart, hogy akkor jó, ezt mi lenne, ha megosztanám másokkal. Az lehet egy félmondat, vagy bármi, vagy egy helyszín, vagy tényleg egy egyszerű ötlet, és ez így elkezd burjánzani. Minél több embernek mondom el, nyilván van egy ilyen szűk kör, akikkel mindent megbeszélünk, És aztán, amikor hónapokon át ez még így kattog az ember fejébe, akkor lesz abból film. De hogy közben nincs olyan szűrő, hogy ez mondjuk 3-4 év múlva mit jelent.
1: És a földszint esetében mi volt az a fél gondolat, vagy fél mondat, amit mondasz, hogy amiből kiindulhat
2: félemelet.
1: Egy félemelet, amiből úgy érzed, hogy ez nem ereszt téged.
0: A földszintnél nem én voltam a kiinduló pont, hanem a Júlia Berkesüli, a filmnek a producere. Ő egyszer csak egy kávéztunk, beszélgettünk, és valahogy így megjegyezte, hogy megnézne egy filmet, ami egy lakógyűlésen játszódik, és én felkaptam a fejemet, és akkor mondtam, hogy én ezzel így el tudnék indulni, és most kivételesen nem az van, hogy én nyögök be valami fél mondatot, hanem és ez tök izgi. Tehát egy kicsit ilyen feladatnak véltem az első körbe, és aztán a lakógyűléstől elkezdtünk valamelyest eltávolodni, hisz a filmnek egy bizonyos jelenete sora az a lakógyűlésen játszódik, de hogy nem feltétlenül csak ott. És aztán ilyen hónapokon keresztül ment az őrlődésre e téma körül, és megérkeztünk ez a főszereplőhöz, és azt követően...
2: Az alapállapotot elmondod, mert ezt még mindig nem mondtuk el ez alatt a 17 perc alatt.
0: Az alapállapot, hogy van egy... festőművészből lett banki adatrögzítő, aki hát olyan 2 éve nevezzük, hogy pályát váltott, amennyiben a banki adatrögzítő az egy pálya, és ezen egy egyszerű pénteki napon, amikor indulnának nyaralni a feleségével, Verával, akkor mielőtt hazaérkezik, Vera talál az most mindegy milyen körülmények között. Nem szeretem lelőni, mert az olyan, szerintem olyan...
2: Az előzetesben is benne van, Gábor.
0: De nem úgy van benne, nem lehet.
2: Jó, oké, akkor most.
0: Szóval talál egy penészes falrészt, és ez egyszer nem hagyja nyugodni. Noha 2 éve itt laknak, senkit nem ismer az egész házban.
1: Mert ő még nem volt lakógyűlésen.
0: Igen, nem volt lakógyűlésen, de ugye a lakókat se. Tehát, hogy egy ilyen, mint egy ilyen teljes idegen elkezd kérdezősködni, és közben a nap délután második felében megjön a felesége, és kiderül, hogy gyarapodnak.
2: Nem penész,
0: ezt így mondani?
2: Nem penész folttal, hanem gyerekkel.
0: Nem, egy gyermekkel.
1: Azt hittem azért mondtad, hogy ne találják ki a hallgatók, mert spoilerezed a történetet.
0: Egyébként próbálok úgy beszélni.
1: Ne spoilerezzük el. Akkor tulajdonképpen az van, hogy...
2: Na látjátok, visszatértünk ebbe a morbid helyzetbe, beszéljünk úgy egy filmről annak, aki még nem látta, úgyhogy láttad.
1: Igen, ez szenyúság, mert ugye péntek van, 25-e is elsőj lesz a premiértek.
0: Szóval annyit mondanék, hogy ez egy olyan film, ami részben egy nyomozásról szól, miért penészes Mén Kristóf fala. Részben van egy olyan, mondjuk, hogy rétege, ami arról szól, hogy mi az a pont, amikor egy ember az apatikus életéből felébred, lerázva magáról, az önsajnálatot, a 40-es évekbeli krízist, ami részben érzelmi gyász és minden egyéb, és a talpára áll, és megpróbálja felébreszteni a lakókat, akik hasonló módon élnek ebbe a házba, hogy igazából nem érdekli őket, hogy milyen állapotban van maga a ház, mert miközben ez a nyomozás zajlik, derül ki, hogy borzasztó állapotban van, gyakorlatilag az összeomlás szélén.
1: És majd csak a reklám után fogjuk folytatni, mert...
2: Mert ez így van. Amiről szó volt eddig, az a földszint, és a vendégünk pedig Reisz Gábor.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
9: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
10: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén. Reisz Gábor filmrendező továbbra is a vendégünk, és a Föld című október 1-től látható új vadonatúj filmjéről beszélgetünk.
1: Szünetben Dorit felsikoltott, hogy a humorról még nem is volt szó, mert igen, pedig ő nagyon élvezte a humorát nagyon ennek vicces a filmnek.
2: Ez egy humoros film, és szerintem, hogyha önmagában...
3: Egy humoros rendező vagyok,
2: hogy ez egy humoros film. Állati humoros vagyok, itt amikor beléptem, akkor belestem a küszöbbe. Szóval, hogy a humor faktor az nekem egy tök fontos dolog, gyakorlatilag nem is teljesen tudatosan jön, hanem mindig kicsit törekszem rá, pedig nem eldöntök dolgokat, de ez egy másik téma. Azt akartam elmondani, hogy önmagában szerintem az, hogy valaki ennek a filmnek a főszereplője egy penészfolt indítja el, abban szerintem azt remélem, hogy bizonyos nézők már értik azt, hogy milyen humor forrás van. Tehát, hogy ez nem nyilvánvalóan nem egy David Fincher thriller, hanem van ennek egy ilyen abszurd felülete ennek a filmnek, és egyre abszurdabb, ahogyan a cselekmény halad előre. Ami a lakógyűlésbe ér véget, ami már szinte burleszki magasságokban jut el.
0: Miért gondolod, hogy a humor annyira fontos?
2: Jó kérdés, azért nehéz erre válaszolni, mert én egy ilyen családban nőttem fel. Nekem az édesapám egy még sötétebb időszakaiban is nagyon-nagyon sok poénnal és ándan viccelődve, és az anyukám is, és a kettők dialógja is, és...
1: De ilyen csípkelődve egymással, vagy?
2: Állandóan.
1: Tényleg?
2: Állandóan ez a... Tényleg nem rossz indulatú, hanem ilyen...
1: Szeretetből.
2: Szeretetből olyan megjegyzés, ami egyébként bizonyos kontextusban teljesen sértő, de azáltal, hogy a közös nyelvük, ez teljesen más, és valahogy így nőttem fel, és a barátaimtól kezdve egyszerűen a humor az egy ilyen... Szerintem egy fontos része annak, hogy az ember akár nehezebb időszakokat is túléljen. És most nem arról beszélek, az nem lesz vicces, ha valakinek nincs mit ennie, bárhogyan poénkodik rajta, de szerintem azt látom, hogy az ember, főleg az a humor, szóval én azt a humort kevésbé szeretem, amikor másokból hülyét csinálunk, hanem számomra az egy fontosabb humor, hogy saját magadból csinálsz hülyét, mert igazából abban az állandó belső perspektívádat valójában átrakod valahova máshova, és tudod magadat kívülről nézni.
0: Szerintem, amiben nincsen humor, abban szív sincs. Tehát, hogyha nem tudok közel kerülni a szereplőkhöz, nem tudok közel kerülni a cselekményhez, nem tudom oda tenni magam, hogyha nem vagyok, úgy érzem, hogy nem vagyok megérintve, hogyha egy humortalan teljesítménnyel találkozom.
1: Nekem meg inkább az van a filmjeidben a humor mellett, hogy tök jól megismerem a férfiakat belőle. Neked egyébként állandóan ilyen kérdéseket feltevő, meg magukban rágódó, tépelődő alakok a főszereplőit, hát gondolom te vagy általában mindegyik.
2: Van olyan ember, aki nem rágódik és tépelődik.
1: Igen. Hát nem ennyire teszik ki.
2: Nem, a filmekben nincsen, szerintem. Aha. Mert egy ilyen macsó csávót ábrázolnak a filmet. De nem is feltétlenül egy buta filmben, hanem hogy mindig egy ilyen tetrekész férfit látunk, és szerintem a férfiak ugyanolyan. Tehát ha megmutatod azt az oldalát, ami egyébként is szerintem létezik, szóval én nem hiszem el, hogy ezek az ikonok, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, ezek az arcok, hogy ezek nem tépelődnek, és nem rágódnak, és akkor is, hogyha egyébként az egész életüket leélik úgy, hogy valóban nem, nincsenek ilyen pillanataik a való életben, nem a filmekben, vagy az irodalomban, akkor meg belül van. Szóval, hogy akkor meg az egy narráció. Tehát, hogy én nekem nem igazi az, aki nem rágódik, és nem örlődik. És persze az, hogy mennyit mutatsz meg ebből, az megint egy lehetséges humorforrás.
0: Igen. Én most az jutott eszembe, egyrészt az egyik kedvenc filmnek az egyik kedvenc jelenete, ez a volt egyszer egy Hollywoodban az első jelenetek egyik, amikor a Leonardo DiCaprio az Al Pacinoval beszélgette, ahol elmondják neki, hogy már kicsit idratja múlt, és hát eljárt felette az idő, és hogy most akkor ilyen spagetti westernembe kéne inkább játszania, és onnan kijön a megbeszélésről, és sír. Tehát, és hogyha a Leonardo DiCaprioból indulok ki, akkor szerintem az egészen váratlan és kitűnő szerepeibe például vicces dolgokat csinál, vagy nézd meg a Sylvester Stallone-t, amikor az Oscarba eljátszott a, szerintem a legzseniálisabb főszerepe. Tehát, hogy mindenképpen valóban kell lesz, hogy akár egy ilyen maszkulin figurának lássuk az esendő is ugye humoros oldalát.
1: Jó, tehát akkor végül is ez cél, nem? Hogy akik még ezt nem gondolták a férfiakról, gondolják a férfiakról. Most ezt nagyon általánosan mondom, de hogy, mert aztán utána megkérdezném, hogy nők mikor lesznek majd egyszer ugyanígy a fókuszodban, vagy mernél-e például nőkhöz nyúlni ugyanígy.
2: Persze,
1: a filmen keresztül.
2: Baromi rég gondolkozom ezen, hogy és mindig úgy akár jó, akkor a következő az már tényleg legyen már egy női főszereplő, de aztán valahogy így alakult eddig. És nem tudom, hogy ebben mennyire van. Valószínűleg része az, hogy biztonságosabb, komfortosabb helyekre nyúlok, ami természetesen saját magam, és abból indulok ki, és valahogy úgy próbálom. Ha más nem, az írás egy-egy fázisában előjönnek ezek. Szóval itt is ebbe a Földcím című filmben nem szó nem volt arról, hogy itt valami személyesség legyen, aztán valahogyan
0: odajukat ki a figura.
2: Ha így nézem, és elkezdeném analizálni, akkor természetesen kevés jelenet van, amiből nem tudnék kiolvasni valami olyasmit, aminek én úgy, nem is szó szerint, de része voltam.
1: Ilyen értelemben egyébként a Rossz versek, ugye egy másik halmazba tehető másik három filmeddel szemben, mert te voltál a főszereplője, te alakítottad a főszereplőt. Két felé oszlik így az eddigi életművet? Tehát amiben te vagy az, aki megírtad és el is játszod, és amiben másnak adod ezeket a gondolatokat?
2: Hát a Rossz versek az egy tök rekahúk tojás szerintem, mert pontosan a teljesen felvállalt életrajzi ihletés, vagy gyakorlatilag remake-je a saját életemnek, és természetesen ezáltal fikcióba helyezve, de hogy ott nagyon sok olyan dolog van, aminél volt egy olyan indítatás, hogy sokan magamutogatásnak fogják gondolni, vagy gondolták, de hogy valójában az volt, azt a frusztrációt próbáltam leküzdeni, hogy mennyire senki nem ismer, és hogy valahogyan el szeretném mondani, hogy ki vagyok, ahhoz, hogy megnyugodjak ebbe a filmes térben, vagy szobában. Én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint amikor elmész egy buliba, ahova valaki hívott, senkit nem ismersz, az a valaki nem tudott eljönni, és ott állsz egy ilyen sarokba, és én azt éreztem, hogy ezt így éreztem magam az első film után, és azt éreztem, hogy valahogy el szeretném ezt mondani, de ez az így jöttem típusú film, szerintem ez mindig van valamilyen szinten. Az első kettő film az esetek 90%-ában, ha a rendezőket néztek, így jöttem filmek, még akkor is a hollywoodi, meg mindenféle, ott vannak az ilyen így jöttem jelei a maguknak a filmeknek, szóval azok mindig sokkal személyesebbek, mint a későbbiek.
1: De hol nem érezted, a szakmában nem érezted, hogy állsz a sorokba, és nem ismernek? Tehát ugye van valami furcsa és megmagyarázhatatlan után, te berobbantál, és hát az is azért egy, ha nem is biztos azonosítható veled a főszereplő, de hát életkorodból, az ország helyzetéből és mindenből a jelent kaptuk abba a filmbe, és ezért valahogy azt gondolhattuk, hogy ismerünk. Ki által gondoltad ismeretlennek, vagy félremagyarázottnak magad?
2: Az első film az nagyon nagy mértékben két ember, nyilván sok ember munkája, de a benne játszó, filmben játszó és főszerepet játszó Ferenci Káron, aki az osztálytársam volt, ő ehhez a karakterhez nagyon sokat hozzátett, és azt hiszem, hogy mehetett egy olyan igény bennem, de ezt így utólag fejtegetem, hogy az a mi kettőnk karakteréből összegyúrt szereplő, és az nem az, ami én
1: az
2: vagyok.
1: Nem te vagy.
2: És, de ennek de rengeteg oka van, hogy miért az a film született igazából. Szóval maga a története az, hogy egyszerűen naplószerűen valóban próbáltam fejtegetni azt, hogy lettek ekkora béna a nőkkel, vagy hát most a bénasságot nem úgy kell érteni, hogy hogy lehetek ennyire szerencsétlen, önsajnálat és egyebek, biztos depresszió is, és valahogyan ebből a fejtegetésből egy ponton rájöttem, hogy igazából ezt szeretném megcsinálni, amit így írogatok, hogy elkezdtem írni azt, hogy gyerekkoromban már hol romlottak el a dolgok, a szüleim kommunikációja, vagy az enyém, vagy a barátaimmal való kommunikáció, szóval, hogy miért alakulnak így a dolgok.
1: Mert ugye mind a két filmben ezt tegyük hozzá, egy elhagyott férfit látunk.
2: Igen. Hát mind a kettő egy ilyen alaphelyzetből jött, ami engem illet. Tehát,
1: egy nagy gyötrődés.
2: Igen. Tehát az első filmnél egy hosszú párkapcsolatból jött ez a dolog, a másodiknál pedig egy ilyen nagyon nagy lángon élő, de rövid párkapcsolatnak a végén, amikor én egyedül ültem a szobába, akkor azon gondolkoztam, hogy ezt valahogyan nem azon gondolkoztam, hogy hogyan csinálok ebből filmet, mert eszembe sem jutott, azon gondolkoztam, hogy hogyan maradok életbe, de ehhez a fajta terápiához, ez, és akkor még nem is jártam pszichológushoz, de az egy ilyen valid dolog, hogy
1: ha nincs pénz, egy pszichológusra csinálj egy filmet
0: magadról, hát ezzel a főszereplővel.
2: Igen. Nem, de az, hogy a gyerekkori éneddel kezdesz el kommunikálni, az vicces, mert rá pár évre elmentem.
0: Benned élő gyereket megöleltet.
2: Igen. És hogy ezek tök vicces, hogy én 2 évvel, amikor már befejeztük a filmet, akkor mentem el terápiára, és gyakorlatilag azok a jártak így előjöttek.
1: De jó.
0: És azt meséld már el, légy szíves, hogy mert ezt most elmondtad, hogy megtudtuk, hogy ezek a filmek honnan jöttek, de hogy egyáltalán a film az honnan jött, de szerintem lehet, hogy csak a következő szedben tudunk erről beszélgetni, majd a hírek után, de ugye nem tudom, hogy tudjátok-e Gáborról, hogy ő hát testnevelési egyetemet végeztél, tehát onnan azért az önterápiába...
2: 100 éve.
0: 100 évvel ezelőtt, de hát az elmondhatott, hogy jött onnan a filmezés. Ugye Reisz Gábor filmrendezővel folytatjuk a 2-es számrendszer második óráját.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
1: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést. Kispesten a Vakbottyán utcában a Lehel utcánál sávlezárás mellett helyszínelnek. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Az Üllői úton kifelé a Kálvin tértől a Nagykörútig, a Lehel utcában a Róbert Károly körút előtt. Torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Déli pályaudvarnál a Szél Kálmán tére vezető utakon, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra a Margit hídtól déli irányban. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezérter és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél tart a vasúti híd felújítása a Soroksári úti lehajtónál, itt megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kanyarodni. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Több kekvát töröltek, rózsaszín motorosok vonulnak, páratlan égi jelenséget láthatunk. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megszűnt 14 kekva, tudatta a fővárosi törvényszék. Az alaptörvény júniusban elfogadott módosítása teszi lehetővé a kekva modell egyszerű kivezetését. A célja az volt, hogy a továbbiakban már nem működhessenek különleges jogi szabályozás alapján, valamint hogy augusztus 31-ig biztosított legyen az állami vagyon kivonása a nem felsőoktatási alapítványokból. Ennek érdekében kellett az érintett, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a nyilvántartásra bíróságnak törölnie. Tülekedés a nemzeti parkok vezetői pályázatán. 120 jelentkezés érkezett az igazgatóságok vezetésére. Ezeket hamarosan elbírálják, a tisztségeket november 1-én lehet betölteni. budapesti albérletében felejtette a kábítószert egy díler. A 22 éves férfi egy népszerű szálláskereső felületen keresztül körülbelül egy hétre bérelt egy zuglói apartmant. A kijelentkezés előtti éjszakát azonban a családjával otthon töltötte, elaludt, és nem jelentkezett ki az előre megbeszélt időpontban. Ott hagyott egy kilónyi tiltott szert, amit a tulaj talált meg, ő egyből hívta a rendőrséget. A drogüzért elkapták, majd őrizetbe vették. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében vonul majd keresztül a városon, mondta rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
4: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára.
7: Érdemes az eget kémlelni. A Fogyóhold és a Fiastyúk együttállása lesz megfigyelhető szeptember végén. A párost jövő szerdán 21 óra körül már érdemes keresni a keleti horizont felett. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Kedves hallgatók, ez itt a kettes szemrendszer továbbra is, és Rejész Gábor filmrendező a vendégünk, akinek legfrissebb, legújabb filmje a Földszint, de mi beszélünk a másik háromról is egy picit, illetve a Dóri, ahogy feldobta, a régmúltról is, ha lehet, mert te sportoló kisgyerek voltál többek között, bár a rossz versek szerint festettél is, meg verset is írtál. Ahogy ezt kell egyébként egy ilyen 80-as években született generációból jövő gyereknek, akkoriban ez így volt, nem? Hát zeneiskolába is kellett járnunk egy picit.
2: De most nem így van, minden gyereknek mit kell csinálni.
1: Lehet. De az a lényeg, hogy ugye a sport az neked meghatározó volt, ha jól tudom, a vízilabda. És nekem az a feltételezésem, hogy ha valamit hozhat az ember a gyerekkor után lerakott sportból, akkor ez a kitartás az tud lenni. És a te szakmádban azért ez lehet, hogy vízválasztó, mert hogy nagyon több filmrendező végez, mint amennyinek lehetősége volt az elmúlt 15-20 évben filmet készíteni. Hogy szerinted lehet, hogy például az ottani felszedett skillek segítenek abban, hogy te végigvigyél egy projektet?
3: Igen, azért vagyok bizonytalan, mert egy csomó mindent meg nem. Tehát, hogy az élsport, amit én tinédzser korom, hát igazából 10 évesen kezdtem el, és amikor 21 évesen fejeztem be, az igazából sokat adott, igen, ilyen téren, akarás, küzdelem, közösség, de ezzel párhuzamosan meg egy csomó mindenről lemondtam. Tehát, hogy nem jártam filmklubokba, edzés után késő este, amikor már, mit tudom én, 14-15 évesen azt ki tudtam bulizni, hogy még este meg tudjam nézni azt a filmet, ami akkor tök jó filmek mentek a tévébe, és körülbelül ennyi. És mit tudom én, színház, színjátszós körök, ilyesmik, ezek mind érdekeltek volna. A sulimban nem is volt, mert akkor indult ez a Kosztolányi Dezső gimnázium, akkor indult, amikor mi felvételiztünk, tehát velünk indult, soha nem volt fölöttünk senki, ergo se a csajozással kapcsolatban nem voltak
1: lehetőségek,
2: meg példaképek, hát, meg
3: példaképek,
2: minták,
3: lehetőségek, hogy kell ezt csinálni, hanem ott mi vergődtünk ebbe a dologba. Ráadásul kevesen is voltunk, szóval nem az volt, hogy volt 15 osztály, vagy akár csak 3, hanem először 2, aztán végül 1. Úgyhogy eléggé ilyen, mondanám, hogy magunknak valók voltunk, de ezt úgy értem, hogy a mi közösségünket hozta nagyon össze, és ez a közösség az egyébként, ami nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy mit tudom én, a filmezés ez magához abszolút, mert onnan indult, hogy...
1: Ezek szereplői is, ezek az emberek a te filmjeidnek, igen, ezek,
3: igen,
1: a barátok.
3: Vannak, akik szereplői, most már kevésbé, mert kicsit azt érzem, hogy váltani is kell, meg...
2: Mert túl jól ismerik a kamerát, és már úgy működnek, mint az igazi színészek.
1: Ja, hogy nem
3: az,
1: elég
3: hát, az még nem lenne baj, nem, valahogy azt érzem, hogy nem... Sokfajta filmet szeretnék csinálni, és nem feltétlenül mindig ugyanabból kiindulni.
2: Egyébként a Földszintben már nincsenek is amatőr szereplők, tehát ott már csak profi színészek.
3: Van a Fülöp Viktor, aki a...
2: Igen, ő humorista.
3: Ő stand-upos.
2: Igen. De többiek mind.
3: De kamera előtt még soha nem volt a Földszint előtt, szóval.
2: De egyébként annyira jó a castingja, úristen, a Földszintnek, ez szuper. Én csak annyit akartam kérdezni, hogy azért itt egy kicsit azt érzem, hogy van benned egyfajta keserűség, mint hogyha azt érezném, hogy hát így durván kimondva, hogy rád lett ez erőltetve, tehát hogy te már korábban így elköszöntél volna a vízilabdától, mondjuk kamasz éveidben, és csináltál nem, volna mást?
3: Nem, a vízilabdától nem lehetett elköszönni, mert azt látom, hogy van ez az élsport dolog, szerintem az élsport az alapvetően nem egy egészséges tevékenység, szerintem elképesztően, és főleg a csapatsportok, azok azáltal, hogy egy közösségbe is bekerül az ember, nagyon sokat adnak, de a másik oldal az, hogy nem ad mást, és abból én nem is tudtam volna kijönni, csak a

0: amikor már egyetemre jártam, akkor állt össze bennem a kép, hogy egyrésztről nem akar, elkezdtem unni baromira ezt a sportot, és most lehet, hogy minden vízilabdás egy minimum egy ilyen kokit adna a fejemre, de hogy konkrétan azt láttam, hogy ez egy nagyon statikus, kevésbé gyors, és egy ilyen 5-6 stratégiai alapon kívül így nem nagyon értettem, hogy miért annyira jó ez a játék, és persze nyilván, amikor az ember amire ilyen 20 körül már elkezd, hogyha nem, tehát én nem felnőtt csapatban játszottam felnőtt csapatban, de nem OB1-be, ott olyan szintet kell tartani, hogy szerintem az valószínűleg teljesen más. Én tudom én, 2-3 edzésem volt a végén, és azt láttam, hogy lassulok is, és azt a szintet már nem akarom tartani, amit annó, és szépen elkezdtem ezt elengedni.
1: És el is fáradtál abban valamennyire, hogy ez a koránkelés, folyamatos edzés ott lenni az úszodába?
0: Az igazából nekem az gimnáziumi időszakban uh-huh. volt végig.
2: De te egyébként ezzel az aranycsapattal, ha nem is párhuzamosan, de láttad őket, ha jól tudom, igen. Benedek Tibor kifejezetten igen. példaképed volt, nyilatkoztad igen. ezt egyszer.
0: Uh-huh. Igazából, igen, nekem rengeteg ilyen példaképen volt, de a Benedek Tibor az messze a legkiemelkedőbb, úgy az összes példaképemet tekintve is, viszont...
2: Várjál, de mert... Már hogy így ebbe filmes példaképeket is beleveszel?
0: Azért, mert a legkitartóbb, legnagyobb küzdő volt, akit valaha láttam, és független attól, hogy ő vízilabdázott, vagy bármi. És maga, nem tudom, volt egy olyan kisugárzása, amit valószínűleg nyilván azáltal, hogy 10 éves koromtól láttam, ahogyan ő világsztár lesz, az meghatározta akkor az életemet, és ez úgy is maradt. Csak kicsit átkonvertáltam azt, amit ő számomra üzent.
2: Egy másik
0: nyilván
2: területre.
0: Kezdetben nyilván a vízilabda volt, de aztán ez tök más lett számomra. És nem is tudom, mit akartam mondani a sportról még.
2: Hát talán az, hogy aztán végül is mégiscsak ezt választottad első körben. Ez érdekes.
0: A vízilabdát?
2: Vagy ez egy, nem, a tesi szakot.
0: Ja, hát igen. Hát
2: megúszás volt?
0: Ez természetesen szülői nyomás.
2: Ja. Mert ők azt akarták, hogy legyél tesi tanár?
0: Nem, hát...
1: Hogy vízilabdás
0: nem, hát az volt, hogy vagy szenetlapátolok, vagy tovább tanulok, és a tovább tanulásnál nem voltam jó tanuló, és amik szóba jöttek, azok olyan dolgok voltak emellett, hogy azt hiszem könnyűipari műszaki főiskolán nem tudom, milyen mérnök, azt nem is értem, hogy merült fel, és miért adtunk be ilyen papír. De
2: mi hogy adtunk? Tehát, hogy ezt a szüleid?
0: Hát természetesen a szüleimmel diskurálva, és az apám egy elég szigorú ember volt, és nem azt mondta, hogy írjam be, hanem eléggé csendes típus voltam. A tesóm az egy ilyen üvöltöző, határozott karakter, ellentétben velem, én a teljes gyerekkoromban általában csendben voltam, vagy elvétve lázadoztam, főleg később, amikor már ilyen 16-17 lettem, és a barátaimmal voltam igazán felszabadult. És a továbbtanulásban az én szüleim, szóval szerintem ez most is nagyjából nagyon sok szülőre valószínűleg elmondható, hogy ha gyerek rosszul tanul, akkor hülye, ha rosszul tanul és ráadásul csendes, akkor valami baj is lehet, hogy van vele.
1: Ez tényleg felmerült nálatok, mint lehetőség, hogy veled valami baj van?
0: Hát itt szerintem kicsit fel, de nem voltak ilyen, nem vittek el orvoshoz, de nem annyira voltam csendes.
1: Jó, megfigyelj, azért, mint gyerekkorunk még nem voltak ilyen vizsgálatok.
0: Igen, igen. Hát ez az, hogy igen. Egyébként, hogyha nyilván, hogyha valószínűleg ADHD, meg ezek a képletek, ezek ott lettek volna, és valószínűleg van is figyelemzavar egyébként, ezt a feleségem mondta, hogy azért a hiperaktivitásban nem biztos, sőt, de a figyelemzavarban igen.
2: Igen, és az is egyfajta ADHD.
1: Akkor csak kaptál címkét így végül.
0: Persze.
2: Nem úsztam. Na és akkor beírtátok ezt a tesi szakot.
0: a nagymamám testnevelő tanár volt, tornász, válogatott sportoló, tornász, csak azért nem került be a, azt hiszem az 56-os egyébként olimpiai bajnoki csapatba, mert akkor már tesi tanár volt, és azt mondta az iskola igazgató, hogy egy testnevelő tanár nem utogassa a fenekét a fotósoknak meg a izén. És gyakorlatilag vége a karrierjének, és valami miatt volt egy olyan bennem, hogy akkor már nem élt a nagymamám, hogy ez egy ilyen sors, hogy ezt akkor nekem csinálnom kell, és ez valamit hozzá. Tehát még nem is voltam, kamasz voltam, amikor együtt is laktunk a nagymamámmal, és az a kamaszkori szemétkedés, az annak főleg ő volt az áldozata, meg minden másnak, és azt is éreztem, hogy így a törlesztett a sors.
1: És akkor vissza kell neki adnod tőled. A karmának vissza kell adnod azzal, hogy te is elmész.
0: Igen, és akkor el kell mennem. Noha mondtam anyukámnak, hogy alapvetően film. És akkor nézhet rám, hogy te hülye vagy. Hát,
2: nem tudták rólad?
0: De tudták. Hát azt tudták, hogy ez nagyon érdekel, és amikor én ezt így konkrétan kimondtam, hogy ezt szeretném csinálni, akkor az anyukámnak az első reakciója az volt, hogy de a filmművészetre nagyon okos emberek járnak. és akkor ez igazából egy pár évre ilyen úgy maradt, hogy a barátaimmal csináltunk kisfilmeket, és a TF alatt volt egy baromi jó esztétika filozófia tanár, tehát egy elméleti tanár, aki tartott filmklubot, meg valahogy ilyen kicsit így még jobban kinyitotta a szemet, és akkor végül akkor indult az ELTE filmszakon filmelmélet, filmtörténet, és én azt hiszem a harmadik évben oda beadtam a felvételimet, és akkor igazából akkor kezdett el ez egy ilyen a Gábor tényleg a filmezés iránt érdeklődik, és valóban akar valamit, és a felvételik, sikeres felvételik, meg a szüleimbe is így megváltoztatták az egész viszonyt ezzel kapcsolatban, és írtatosan büszkék, és meghatottak voltak.
2: És aztán, amikor elkészült az első filmet, milyenek voltak?
0: Az első filmet...
2: Amit mi is ismerünk, mert nyilván most, amit a főiskolán csináltál.
0: Igen, hát az első filmet a szénnél röhögték. Tehát, hogy és így...
2: Mert
0: így,
2: benne vannak.
0: Hát az első pillanattól kezdve felismerték a saját jellemvonásaikat, és nagyon meghatódtak, és nagyon-nagyon örültek. Igazából talán azt mondanám, hogy az egész életemben, ami a szüleimmel kapcsolatos, az a legszebb pillanatai. Az a pár hónap volt, és aztán a rossz verseknél az apám az mondta, hogy na jó, nagyon tetszett neki, de hogy na jó, de következőre azért nem kéne a családi szennyest kiteregetni. Szóval ilyen típus volt. De
2: édesapád, ha jól tudom, ugye elhunyt azóta, a Magyarázat mindenre címűt még megérte?
0: Nem.
2: Fenébe.
0: Nem,
2: akkor ezt nem látta?
0: Nem. 21-ben hunyt el, és a Magyarázat bemutatója már 22-ben kezdtük el forgatni, és 23-ban volt a bemutatója.
2: És
0: szóval
2: akkor azért benne van?
0: Az apukám abban a filmben? Benne, abszolút. Az apa karakter, aki mindenáron szereti a fiát, sokféleképpen lehet biztos értelmezni, de most főleg ez jutott eszembe. Az egy kicsit az apukám, persze. Ráadásul ott a környezet is az, szóval azt a mi szüleim lakásába vettük fel azt a jelenetet, azokat a jeleneteket, amik ott játszódnak, úgyhogy az még keményebb volt, tehát ott voltak ilyen nehéz pillanatai ennek a forgatásnak ilyen érzelmileg.
2: Persze, olyan tárgyak vettek körül, amikhez
0: igen.
2: A filmes apuka nyúl
0: az
2: igazi helyett.
0: Az Naminak, hogy apukám így csinált meg ilyenek. Szóval
1: mondtad neki.
0: Volt ilyen, hogy voltak, az a baj, hogy ha nagyon inspirálódsz a környezetedből vagy magadból, akkor vannak ilyen fixációk, hogy ezt szerintem így kell, miközben nyitottnak kéne lenni mindenre, és egy ilyen közös konszenzus eredménye az, hogy mi van a vásznon, de volt egy-két dolog, ami konkrétabban bekerült, de nem ilyen, nem is, tehát olyanok, hogy amikor nem hiszem, hogy emlékeztek, mert nem egy hangsúlyos dolog, de hogy felkeveri a bögrébe a cukrot a reggeli teánál, hogy azt az én mindig arra keltem, hogy az apukám ilyen nem ideges Csörök. Volt, de úgy keverte, hogy ütötte hozzá, és az például egy ilyen.
2: Igen.
1: Na most ezt így megnyitottad, hogy milyen instrukcióid vannak könnyű veled dolgozni? Szeretnek a színészek veled dolgozni? Szerinted?
2: Nyilván nem mondják
1: hát
2: az
1: Hát nem mondják, de hogy
0: nem, de
1: szerinted?
0: Az van, hogy több helyről hallottam, közvetettem, mert nyilván tőlük nem hinném el, de hogy közvetetten több helyről tudom, hogy szeretnek. Tehát, hogy úgy szeretnek, hogy nem üvöltözöm, nem vagyok egy ilyen idegbeteg. Ha ideges vagyok, akkor is csak így valamiféle belső feszültséget látnak. Szóval nem olyan típusú rendező vagyok, aki valahogy gyakran...
1: Nyomasztja őket?
0: Igen, aki azt gondolja, hogy a filmezés az egy ilyen hatalmas feszültség alatt kell, hogy készüljön. És éreztetni akarja valaki végig, hogy ő a megmondója mindennek. Én egyelőre ez soha nem cáfolt meg, ez az alap gondolat, hogy alapvetően egy ilyen kíváncsi ember vagyok, és arra vagyok leginkább kíváncsi egy adott jelenetnél, hogy a színész az mit gondol erről, mit gondol arról. Nem mindig van erre mód. Tehát, hogy például most a Földszintnél volt egy csomó olyan feszült helyzet, mert annyira kevés időnk volt, hogy az a fajta ilyen nagy nyitott, akkor nézzük meg ezt az egész jelenetet, és csak az említett kíváncsiskodás, arra nem nagyon volt lehetőség, még előtte a próbákon valamennyi, mert próbálunk is mindig, de nem tudtunk feltétlenül annyira szabadon improvizálni, és most ezt nem a dialógok terén értem, amit általában szoktak gondolni az emberek, mert szeretik ezeket, hogy ez a mondat. Vannak ilyen filmes oldalak, ahol a 10 leghíresebb improvizált mondat, és akkor, tudom én, a Jack Nicholson azébe ragyogásba, vagy valahol, hogy akkor mit mondott, ami nem volt benne a könyvben. Nem ilyenekről van szó, hanem hogy önmagában teret engedni annak, hogy az adott pillanatban mi az, ami még beleférhet. Mert abban is baromira hiszek, hogy hiába van tök jól megírva egy könyv, és tök jól lepróbálva, aznap ha csak kicsit szarabb az idő, már akkor lehet, hogy egyszer megváltozik minden.
2: Igen. Innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést Reisz Gábor rendezővel.

0: that's all right.
1: Feel that breeze from the Pacific. Mm-hmm.
2: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
0: One, two, three, ho!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
6: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: A kettes számrendszer utolsó blokkja következik itt a Rádió Cafén. Reisz Gábor, filmrendező, filmszínész, zeneszerző,
2: forgatókönyvíró,
1: vágó.
2: Igen. Amennyi,
1: mert ugye általában ezeket mind te csinál. Jó, nem vagy mindig a főszereplő a filmjeidben, de a vágni is mindet te szoktál?
3: Így nem, valamilyen szinten mindig belefolytam, kisebb-nagyobb mértékben, de van, amikor kevésbé van. Szóval most ennyire nem, tehát ezt így egyedül estem neki, aztán egy ponton, amikor már kezdtem megőrülni, akkor a Schulze Éva, aki egyébként is a forgatókönyvíró társam, őhoz elmentem, elvittem a laptopot, és akkor vágtunk együtt 2-3 napot, és aztán még a Jancsó Dávid vágóval is dolgoztunk a legvégén. Az egy kicsit nagy falat volt így egyedül neki esni ennek.
2: De különben ez most így eszembe is juttatta azt a kérdést, amit mindenképpen akartam veled beszélni, hogy vajon az SF-én ti hogy jöttök ki, mennyire vagytok kompaktak vagy készek, amikor kijöttök, mint filmrendező? Mert azért szerintem ez nonsens, hogy tényleg mindent neked kell csinálni. Tudom, hogy ennek nagyon sokszor a pénz az oka Magyarországon, vagy magyarországi filmkészítők körében, de talán nyilatkoztál egyszer arról, hogy azt, hogy hogy adjátok el magatokat, hogy kerestek producert, vagy intézitek ezt a részét a filmkészítésnek, azt nem igazán tanították meg nektek a főiskolán. Neked fantasztikus osztályfőnököd volt, az Enyedi Ildikó volt az osztályfőnököd, úgyhogy hadd tegyem fel ilyen duplán a kérdést, hogy mi az, ami ő benned, meg a munkáidban, tehát amikor így eszedbe jut munka közben, mert hogy annyira meghatározó volt, amit kaptál, és mi az, amit így nagy betűvel felírnál az SFA honlapjára, hogy tessék megtanítani a következő filmrendezőknek, mert mi nekünk nem mutattátok meg. Tehát a legjobb, meg a leghiányzóbb dolog.
3: Amit az Ildikótól tanultam, az az, hogy a személyesség és a szabadság és a játékosság, ezeket nagyon felerősítette, ezeket a hangokat.
2: De ezek nem alapvetések minden filmrendezőnél? Tehát, vagy hogy
3: nem,
2: érted?
3: Hát nem? Szerintem én tudok párat mondani, hogy szó
2: nem így kell
3: ezekről.
2: Nem így kell neki indulni? Egy munkának?
3: Szerintem mindenkinek másra van szüksége. Mm. Nekem ezeket a dolgokat erősítette fel, de azt hozzátenném, hogy és most nem akarom én leverni az összes tanáron, de hogy senki nem segített nekünk abban, hogy az utolsó évben mégis hogyan kezdjük el ezt a pályát. Az is igaz, hogy a akkori körülmények, akkor pont meghalt a filmfinanszírozási rendszer, szóval ezért csináltuk csináltunk egy sketch filmet, de az tök külön, annak semmi köze nem volt az Ildikóhoz igazából, ahogy az első sketch filmnek se, amit a főiskolán csináltunk, szóval szerintem a mi aztán egy kicsit külön életet élt, de függetlenül a tanároktól nekem az Éva, a Schulze Éva volt a legerősebb ilyen mentorom és tanárom, tehát ő forgatókönyvírást tanított nekem, hát annyira erős, hogy most már közösen, ez a második film, amin közösen dolgozunk, és a korábbiaknál is. Én mindig hozzájártam, szóval nekem az Ildikó például nem maradt ilyen mentorom, akivel találkozom az egyetemi évek után is rendszeresen. És
2: de azért gondolom reagál a filmjeidre neked.
3: Nem mindegyikre feltétlenül, most van olyan, amin szerintem gyakorlatilag egy szó volt, gratulálok, tehát hogy...
2: De ez neked beszédes? Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy nem is tetszik neki?
3: Ja, nem gondolkozom ezen, szerintem annyi van, hogy van azóta, mi voltunk az első osztálya, és utána még volt más osztály, és szerintem ő valószínűleg...
2: És közben jött az SF-e botrány.
3: Igen, szerintem ő telítődött, meg ő is egy filmes, mindig dolgozik egy új projekten, és szerintem vannak, akikkel tudom, hogy tök jó viszony tart fent, és nekem is jó viszonyom volt, de
2: tovább mentetek.
3: De tovább mentünk. Azt éreztem az egyetem alatt is, hogy nekem az Éva az, aki a legtöbbet adja, úgymond, de az Ildikónak eleve egy olyan filozófiája volt, hogy legkevesebbet saját magából, és inkább vendégeket hívott, folyamatosan járkáltak hozzánk filmrendezők, és azon keresztül. Szóval ő például a saját filmjeiről azt hiszem, hogy az utolsó órán vetített valamit, és mesélt róla. Tehát nem az volt, hogy akkor ő sztorizott volna a saját
1: munkásságáról,
3: vagy azoknak a nyilván azt hiszem a legtöbbet mindig abból tanulsz, hogy a válságok és mélypontok és kudarcok, és ezekről szerintem abban a bizonyos utolsó héten, talán nem csak az utolsó órán, ott mesélt ezekről. Lehet, hogy nem voltunk elég érettek, azért ezt bármikor belátom.
2: De akkor ezek szerint ez az iskola, és most nem Enyedi Ildikó, ez az iskola végül azért egy kicsit elengedte a kezeteket ideje korán? Tehát, hogy jó, persze felnőtt emberek vagytok, amikor kijöttök, csak...
3: Én nem hiszem, hogy nagyon volt bárki a filmművészetén belül beleértve a tanári kart, annó a 21-es botrány előtt, aki, vagy 20-as SFE botrány előtt, aki ne értett volna egyet, hogy itt meg kell reformálni ezt a sulit. Szóval kicsit jobban belegondolt, egyértelmű volt, és voltak próbálkozások, és azt szerintem biztos, hogy nagyon sok része sikeres is, de én emlékszem, amikor az első ilyen SFE-s tüntetésre kimentem, és így mondtam a Szabinak, Hajdú Szabinak, hogy figyelj, hát én itt csak így a háttérből, mert én tudod, én igazából, én amíg ide jártam, állandóan ami bajom volt az egyetemi működésével, és akkor mondta, hogy hát ne viccelj, nekem is, csak hát ahogy ez most történik, az úgy nem oké. És akkor így...
2: Tehát nem a fészek szétzilálása volt a célotok, csak nem. Hogy inkább egy picit igen, újabb gajakat hozni, és igen. Ezért kérdezem, hogy akkor az mi, ami szerinted, ha most rajtad múlna, akkor mondjuk így a...
3: Ha én...
2: Igen, a saját oktatásod...
3: egy másik életem is, egyetemi vezető, valami oktatásügyi, igen. Valami akarnék lenni.
2: Eleve kell ennyi embert képezni, ugye, uh-huh. Ebbe a pici nem. Országba?
3: Nem, az a rossz, hogy sajnos nem. Tehát, hogy ebbe a pici országban nem tud lenni, tehát hogy ahova halad a mozi, a filmezés, az egész ilyen szinten nem hiszem. Úgy, hogy közben valószínűleg még divatosabb lett az egész filmkészítés beleért, valószínűleg azért is, mert
2: mindenki a telefonjával forgat.
3: Igazán most jött rá az elmúlt, nem tudom, 5-10 évre visszamenőleg ezek a generációk, hogy gyakorlatilag a zsebükbe van a képrögzítő. Valami miatt ez a mi időszakunkban nem volt ennyire egyértelmű, mondjuk nem is volt még.
1: Nem voltak ilyen telefon.
3: Ilyen nem telefon volt, ilyen nem volt, hogy ezt de közben egyébként kis kamerák voltak, amik ugyanúgy bemehettél egy áruházba, és vehettél volna valami egyszerűt. Tehát, hogy csak lassú volt az átállás erre a dologra. Hogy én mit változtatnék? Hát szerintem az első dolog, hogy lezárnám, ilyen diktátorszerűen hangzik, lezárnám az intézményt, hogy ne arról szóljon, hogy ki mit kommunikál a közösségi médiába, ki mit akar elküldeni a különböző fesztiválokon, de az, hogy és azt látom egyébként, a Bábesbólyai Kolozsvári Egyetemen tanítok, hogy a diákok, azok gyakorlatilag nem az, hogy a pályán lennének, még csak úgy épp, hogy a gondolat, de már az kattog bennük, hogy milyen fesztiválra adják be a filmjeiket.
2: Tehát mit értesz a lezárás alatt?
3: Hogy egy olyan zárt rendszer, egy igazi műhelymunka alakuljon ki, amiben nem kerülnek ki a nyilvánosság elé azok a filmek, mert hogy tanulmány. Tehát, hogy ezek azért vannak, hogy tanuljanak, és ne azért, hogy építsék a karrierjüket, ami lehet, hogy építheti, tehát biztos baromi sok vizsgafilm van, ami építheti, és van, ami építi is, csak szerintem akkor, amikor elkezdődik hogy mit reagál a külvilág, akkor az valójában nem rólad szól, hanem a megfelelési vágyaidról, meg arról, hogy ki dicsért meg, és akkor egy olyan irányba mész, és szerintem az első egy-két évben szó nincs róla, hogy nálunk is kevésbé volt, szóval törekedtek erre, de ezt valószínűleg szigorúbban kellene csinálni. De a másik a másik része, hogy akkor, amikor viszont van, aki érettebb, akkor viszont ki kell találni valami olyan stratégiát, amivel fel lehet építeni az ő karrierjét.
2: Tehát, hogy segíteni, egyengetni addig, amíg mondjuk el nem jut az első kész filmig?
3: Hát amíg el nem jut az első kész filmig, igen. Tehát, hogy konkrétan a forgalmazás, a fesztiváloztatás teljesen nevetséges, hogy én amikor, hát, amikor elvileg 11-be végeztem, valójában 12 környékén kezdtük el forgatni a Van valamit, akkoriban szóban nem jött az, hogy vizsgafilmeket, és úgyhogy harmad-negyed éves, tehát már kiforrotta a vizsgafilmeket, a köztévének játszania kellett volna. Hm. És ez erről soha nem volt szó például.
2: Ja.
3: De hát nagyon sok ilyen van. Hát a másik az az, hogy a Szent Királyi utca és a Vas utca, tehát a Szent Királyi a filmes, a Vas utca a színész, az, hogy ők két külön intézményben vannak, az gyakorlatilag egy olyan határt generál, ami nem segít. Tehát, hogy én szerintem, hogyha közelebb lettem volna a színházhoz és a színészekhez, akkor sokkal hamarabb értem meg az ő működésüket, amit igazából filmek alatt értettem meg. Tehát, hogy a nagyjáték filmek alatt értettem meg.
2: Úristen, pedig ez milyen fontos feladat.
1: És nincsenek is ilyen közös projektek így a 4 év alatt?
3: Van 1-2 kurzus, de
2: hát együtt kéne lélegezni kvázi.
3: Gyakorlatilag a tanárokon múlik, hogy mennyire küzdenek ezért, és mindig van egy kis elzárkózás, mert a színházasok félnek, hogy a filmesek elrontják a színészeket, hogy hát,
1: nem, mint hogyha a színészek nem szerepelnének aztán utána filmekbe.
2: Vagy ha nem rontanák el magukat is maguktól.
3: Igen, de hogy korán jönnek azok az instrukciók, amiket...
2: Aha, érdekes.
1: Figyeljetek, szerintem erről egy plusz 2 órát lehetne beszélgetni.
2: De vagy egy utolsó kérdésem lehet, hogy ez lehet, hogy mondjuk öregkorodra egyszer csak mondjuk leszel te rektor valaha?
3: Nem.
2: A színművészetén. Vagy szóval bármilyen minőségben te vállalnál most vagy később pozíciót?
3: Hát figyelj, nem szeretnék.
2: Nem szeretnék.
3: Igazából tényleg én nem tudom, azt érzem, hogy következő 10, 15 vagy 20 évet azt tényleg kizárólagosan a filmezésre szeretném tölteni, és minden, ami a körülötte van, és ezek olyan pozíciók, amiket szerintem ez a másik egyébként, hogy rengeteg tanár párhuzamosan tanít és filmezik, és ez nem jó. Uh-huh. Tehát, hogy amikor te tanítasz, akkor nem fér bele, hogy délelőtt írsz, és utána délután megbeszélsz, hogy nem, én nem hiszem el, hogy ennyi figyelme és energiája van valakinek úgy, hogy jól és biztosan tud teljesíteni, akár mint tanár, akár mint filmes, szóval. És én nem szeretném ezt széttördelni, ezt a dolgot.
1: Egy utolsó kérdés, így a beszélgetés végére. Most ugye megy a sajtókörút, illetve jön majd ugye a bemutató október 1-én a Földcínnek. Van-e már valami újabb félmondat, vagy gondolat a fejedben, ami már ott mutoszkál, és már azzal vagy elfoglalva a következő projekteddel?
3: Nagyon rövid választ tudok adni.
1: Nem. Oké.
2: Okay. Először meg szeretnéd úszni ezt az egész sajtómizériát.
1: Nem akarok több interjút adni.
2: Látszik, hogy nem szereted, de ettől függetlenül.
3: De itt már most jól érzem veletek magamat. Az lejött?
2: Meg gondolom, ezt kell mondanod.
3: Nem. Tényleg.
2: Jó, de egyébként én tökre megértem, hogy nem erre esküdtetek ti fel, hogy aztán majd a sajtónak kell
1: pörögni. Egyébként van olyan, hanem... szerintem, aki szereti magát mutogatni, de én téged nem ilyennek látlak. Nem. Tehát, hogy nem, ez inkább így a muszáj része a
2: munkádnak. És ez nem lehet, hogy a szereplőid interjúzzanak?
3: Dehogy is nem. Ja, lehetett volna ez. Hívjuk a Tompa Ádámot
1: gyorsan. Lesz ilyen is, kedves hallgatók, úgyhogy, de veled mindenképpen akartunk beszélni, úgyhogy ezt nem úsztad meg.
3: És visszatérve, hogy nekem most igazából, szóval ezt a filmet augusztus 15-én fejeztük be, effektíve, akkor nyomtuk meg az export gombot, és kicsivel több, mint egy hónapja volt, tehát, hogy még nem látok ki belőle, és egyből így Velence, a sajtó, ez annyira intenzív, hogy semmiféle, azért se tudok válaszolni, hogy milyen következő film, mert annyira sok és intenzív és rövid időben, hogy még nem látok ki ebből.
2: Egyébként, ha ezt most leteszed, ezt az egészet, akkor utazni fogsz egy picit, vagy ülni otthon csöndben a feleségeddel?
3: Hát mindkettőt szeretném, de leginkább összevonva kéne, hogy együtt utazunk. Lesz
2: emberektől
3: valami,
2: távol.
3: Elmegyünk nyaralni egy 4 napra,
1: előtte a lakógyűlésre elmész.
3: Az kimaradt viszonylag.
1: előtte azért a lakógyűlésre elmész, mielőtt elindultok a Balatonra.
3: Természetesen, hát ha lift lesz a házunkban, mert nincsen.
1: És hányadikon laktok?
3: Harmadikon.
1: Szívás.
3: Igen.
1: És lesz lift, vagy nem lehetséges? Mert van
3: hát úgy költöztünk be, hogy lesz, aztán kiderült, hogy
1: Hát akkor innen jött. Ez volt az alaptézis.
3: Természetesen.
1: Ja igen, mert olvastam, hogy egy lakógyűlésen kiderült, hogy nem lesz. Igen. Tehát megvettétek a lakást. Igen.
2: Szegény. Igen. Miért? Most fiatal, akkor egytől feled menni a harmadikra. Egyébként.
3: Persze, tök jó. Tök jó. Ez a jó része.
1: Mondom, ezt én, aki mindig is lifteshez éltem. Na jó.
2: Na de hát a társasházas őrületeket megtudhatjátok a Földcím című filmből. És Reisz Gábornak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm. És tényleg jól éreztem magamat.
2: Köszönjük. Örülünk neki. Mi is jól éreztük magunkat. Kedves hallgatók, Dóri?
1: Hogyha van olyan köztetek, aki nemrég kapcsolódott be, és iszonyan sajnálja, hogy lemaradt erről a beszélgetésről, akkor az ne csüggedjen, mert vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatja. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
4: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfénál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, az Erzsébet hídon Pestre, illetve a Szél-Kálmán térre vezető utakon. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve lezárásra kell készülni az Ifjúság útján, az István-mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben indul. A 75-ös és a 77-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Fogorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Támadás a társasházban súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demién Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsomtörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
12: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
11: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható. Hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon Á.

0: 10 perccel múltam, este 6 óra, és ez itt a talpon álló élőben. Hello, Bence!
1: Szia, Peti! Sziasztok, hallgatók!
0: Zoli, régóta nincs, Luca most így alkalmilag nincsen, ellenben itt van velünk Penke Bence. Állandó plusz műsorvezetőnk, állandó beugrós műsorvezetőnk.
1: A cserebogár. Igen. A cserepadról. Tudod, hogy én vagyok az, aki mindig ott melegít az oldalvonal mellett, mert akkor is, amikor csak 2 perc van hátra a meccsből, és a vezetőedző elhasználta az összes cserét, még akkor is úgy, hogy mester, ha kellek, akkor jövök, ez vagyok én a talpon állónak.
0: Igen, igen, aki kezdőként nem jön szóba, de amikor csereként áll, nagyon húz. Te vagy Mário Mandzsukics tulajdonképpen.
1: Gyakorlatilag igen. De mondom, ezt régóta szoktam mondani, hogy én azért lassan, de biztosan szoktam könyökölni. Másokat kifelé.
0: Igen, úgyhogy nem tudom,
1: egyszer,
0: hogy ez
1: most... Egyszer, téged is sikerült.
0: Igen, nem tudom, hogy ez most Zoli vagy a Lóca irányába történik majd, de tény és való, igen, hogy lassan, de biztosan haladgatsz befelé ebbe a rádióműsorba. Egyébként lassan ott tartunk, hogy most már kéne csinálnunk egy szignált arra, hogy te itt vagy.
1: Addig nem nyugszom, hogy még nem lesz egy szignálom. Utána egyszer még bejövök, és soha többet.
0: Ezért nem lesz valószínűleg.
1: Ne, ezt beszéljétek meg a Sanyival, én kérni akarok egy saját szignált.
0: Jó, rendben, de egy olyat, hogy lemegy a rendes, és utána egy ilyen kiegészítés, tehát ilyen lábjegyzet, csillag, hogy igen, de most a Luca helyett van a Bence.
1: Vagy hát
0: igen,
1: vagy csak de úgy, most hogy Farkas Peti, Kovács Zoli, Gulyás Luca, és néha Penke Bence.
0: Aha.
1: Szerintem, de vagy egy és néhát. Tehát vagy egy
0: jó,
1: ilyen,
0: jó, ez egyébként tetszik.
1: Hogy vagy, Peti? Későn kezdtünk.
0: Igen, valóban magam is észrevettem, ennek az volt az oka, hogy mikor ilyen 03-04-kor el szoktuk kezdeni a műsort, akkor én még valahol a Calvin tér magasságában voltam, úgyhogy egy hatalmas nagy speedrunt toltam így az M3-as metró segítségével, vagy pedig egy nagyobb futással, egészen a Dózsa György úttól a stúdióig. Úgyhogy ja, ritkán fordul elő, hogy én elkések, most ez történt, de emiatt ne rám haragudjatok, kérlek, mert a 142E autóbusznak a kimaradása volt az egyetlen probléma.
1: A mai meccsre hangolódva, de az a busz az nem is érinti. Mert hogy ma Magyarország játszik
0: Ukrajna ellen. Így van. Mennyi régi sérelmet most végre valahára? Vissza lehet adni? Hát figyelj, az ne semmi ezt.
1: Végre is csak bejöttek az ukránok.
0: Hát igen, ettől féltünk, nézzenek oda. Eltartott néhány hónapig, de megtörtént, amit.
1: Még ha csak 23-an is, de itt vannak férfiak.
0: Így van, és ha már a korábbi kampányígéretek, végül is a kimaradás is megtörtént, csak az a 142-e autóbusz részéről. Tehát nem arról van szó, hogy mi a háborúból. Hát figyelj, nem nagyon érinti, tehát hogy ez határút és glóriát lakótelep, ha jól tudom, úgyhogy semmilyen szinten nem érinti. Valamiért egyszer csak úgy döntött, hogy így nem jön, és így volt 5-6 percenként járó busz esetében volt egy 12 perc, amikor nem jött, és pont az a 12 perc volt, amivel borult az egész ideutam, és végül éppen csak, hogy besikerült esni. Na de tán nem is ez a lényeg, hiszen ha már így felhoztad, Magyarország-Ukrajna, hogy viszonyulsz ez a mai mérkőzéshez?
1: Én nem tudtam, hogy lesz egészen sokáig, de én örülök annak, hogy egy picit az UEFA megpróbálta tétté tenni a tét nélküli meccseket is, mert ugye ezt a Nemzetek Ligáját ezt azért hozták létre gyakorlatilag, hogy megszűnjenek az unalmas barátságos meccsek, meg felkészülési meccsek. Úgyhogy így most legalább van tétje. Hát itt vagyunk, most elkezdjük a B divíziót, megnéztem a csoportunkat, nem tudnám felsorolni Ukrajnán kívül a másik kettő.
0: Georgia, Észak-Írország.
1: Köszönöm szépen, te ezt tudod, vagy nagyon serényen nézed a laptopodat.
0: Nem,
1: és
0: nem, én ezt tudom.
1: Ezt szoktad tudni. Szóval, hogy azt gondolom,

0: hogy ez így jó lesz, meg hát most ugye te látsz engem, a hallgatók nem látnak, de most is a vasas sapka van rajtam, amit a vasasshop.hu-ról rendeltem, nem fizetnek nekem egy forintot sem, úgyhogy teljesen felesleges volt reklámoznom őket. És hogy meghívót kapott a válogatottba két vasas játékos is, Tóth Milán, illetve Doktorics Áron személyében, úgyhogy én most már csak a lokálpatriotizmusom miatt is meg fogom nézni, hogy Milu és Doki, mert ugye nekem csak Milu és Doki,
1: hiszen igen, az én kutyám óta tulajdonképpen.
0: Itt volna engem is a vasas, csak az a fránya bokasérő, és szóval, hogy Milu és Doki szerepet kap-e Marco Rossi mester, mister terveiben?
1: Hát nem tudom, nézd, a Doktorics karaktere az szerintem úgy odapasszol, a Tóth Milánt én úgy kevésbé látom igazából, így a válogatott kezdőjében, szóval nem tudom még, hogy ez
0: most
1: hogyan fog alakulni.
0: Most a Barna sérült.
1: Hát igen, meg nagyjából mindenki, aki támadásban egy kicsit is használható Szoboszlain kívül. Tehát, hogy ugye Varga Barna sérült, Sallai Roli sérült, és most ott állunk jelen pillanatban, hogy nem sokon múlik az, hogy egy Bárány Donát Tóth Milán csatártuóval fussunk ki esetleg Ukrajna ellen a pályára, és ugye a Kovács, csak most jó belementünk itt a futball szakmázásba, de se baj, szóval az a Kovács Bendegúz, aki pedig a jövő nagy ígérete és Európa egyik legnagyobb csatár tehetségeként tartják számon.
0: Ő a magyar Messi.
1: Hát, az semmiképp, inkább ilyen Ibrahimovicsnak a stílusára lehet őt így megfeleltetni. Nagyon magas, vékony, de közben iszonyatosan érzi a kaput ballába, ami nem egy ilyen nagyon-nagyon gyakori dolog így magyar befejező csatárok tekintetében. És igen, ő most kicsit kevesebbet játszik, ezért nem került be a keretbe, és aztán, amikor Varga Barna megsérült, akkor sem őt hívta be a Rossi, úgyhogy hiába mutatkozott ő már be a nyár elején. Ennek ellenére most ő nem fog pályára kerülni, szóval eléggé lyukasott elől a dolog, de hát ilyenkor szokott mindig előhúzni a kalapból valakit a mester. Aztán lehet, hogy éppen Tóth Milán fog majd verni egy olyan duplát.
0: Majd
1: hogy...
0: meglátod. Hazahozza a dicsőséget Angyalföldre. Na de én tervezem nézni ezt a meccset tévében. Nem megyek ki a stadionba, mert van annál jobb életem. De én hogy nekem most fogod?
1: Nem, sajnos nem. És most nekem
0: nem
1: egy
0: tudok meglepetést tettetni.
1: Tört forgatsz a szívemben ezen a ponton. Az a baj, hogy én nálam volt egy ilyen naptár összecsúszás, és így nem nagyon, kicsit így szét vagyok esve, vagy én nem tudom, de hogy így nem szokott ilyen lenni, de hogy egy napra koncentrálódott nagyon sok olyan program, amin szívesen részt vettem volna, és hát igen, mikor már leszerveztem az egyiket, utána derült ki, hogy van ez a mérkőzés, úgyhogy végül is én egy koncerten fogok részt venni, ahova mint sajtómunkatárs tiszteletjegyet kaptam, és kicsit parasztságnak éreztem volna azt mondani, miután ezt kértem, majd megkaptam, hogy na srácok, én mégse jövök, hiszen a válogatott meccsre tudnék menni, és mindezek egy tetejében egyébként ráadásul a Zolinak a jegyével el tudtam volna menni ingyen a stadionba, és ez utólag derült ki, szóval most ez így különösképpen fáj nekem, hogy úgy nem megyek a stadionba, hogy ráadásul még csak egy fél éremben se került volna mindez.
0: De most, hogyha ráadnál valakire egy fejpántot és egy sapkát, vagy valamilyen amerikai focis mezt, és beküldöd őt a koncertre, akkor nem hinné el az az előadó, hogy te ott voltál?
1: Az a baj, hogy ismerjük egymást elég jól ezzel az előadóval.
0: Értem.
1: Meg, tehát, hogy így személyesen vele beszéltem meg, hogy én fogok jönni erre. Tehát valószínűleg így, nem tudom, keresne a kis szemével a sorok között.
0: Milyen műfaj? Ja. Wow, mert akkor annyira be lesz cuccozva, hogy finge nem lesz arról, hogy ott vagy az sem.
1: Hát nézd, nem tudom, minek hívjam az a helyzet. Gomkötő Sáriról van szó egyébként, akivel a Strandfesztiválon csináltunk interjút annó, meg párszor már hoztam zeneit is ide adásba. Nem tudnám itt kategorizálni, hogy milyen zene. Ilyen kis poposabb sztori, hangszerek szólnak a zenében,
0: igen,
1: tehát nem egy ilyen trepes valami, és vannak számai, amik kicsit a kezdeti Azariára hajaznak, vannak kicsit Budapest báros beütésű számai is, egészen sokszínű az, amit ő produkál.
0: De akkor nem egy klasszikus white girl music, ugye? Mert az én szívemben él egy 16 éves kislány, aki még mindig Shawn Mendezre, meg hasonlóakra,
1: meg
0: Sabrina Carpenterre nagyon-nagyon jól tud bulizni, de nem ez a fajta vonal, ugye?
1: Abszolút, nem, szó nincsen róla, úgyhogy ja, mindenképp javaslom, hogy menjetek el, hogyha itt szeretnétek, meg még biztos van lehetőség elmenni rá, és magam is ugye ott leszek, annyi, hogy kicsit szabadabban vennék részt ezen a rendezvényen, hogyha nem tudnám, hogy mindeközben akár a Puskás stadionban is lehetnék, de valószínűleg ez fordítva is igaz lenne, hogy a Puskás stadionban ülve is fomom lenne, hogy nem vagyok ott ezen a koncerten, mert élőben még nem láttam ezt a csapatot.
0: Még megvárhatjuk azt, amikor Gomkötő Sárjának a Puskás stadionban lesz koncertje, és akkor egyszerre teljes lett akkor mindkét majd ebből a szempontból.
1: Hát igen, meg azon is gondolkodom, hogy esetleg megnézem az elejét, megkérem a Sárit, hogy a jó számokat, a nagyslágereket az elején nyomja, és a második fél időre átérek.
0: Én ezt szerintem, figyelj, ha már vagytok olyanban, akkor igazából legyen neked egy koncert. De figyelj, még megpróbálhatod megkérdezni, hogy nem tudja áttenni egy másik napra. Eleve ki tesz koncertet egy olyan napra, amikor sorsdöntő meccset játszunk az
1: Ukránokkal. Egy Nemzetek Ligája első meccse.
0: Jó, de a magyar válogatottnak minden meccse sorsdöntő most már 60 éve nagyjából.
1: Hát abban az esetben, hogyha a magyar online sportújságírásból indulunk ki, akkor igen, sorsdöntő mérkőzésre készülünk.
0: Ez lehetett volna, ugye a hétfői adásban meséltél még az ötös fogadban arról, hogy mik azok a újságírói, online újságírói szófordulatok, amiktől a gálát kifordul. Ezt meg lehetne csinálni, van ennek egy ilyen sportújságírói vonulata is, és a sorsdöntő mérkőzésre készül a Nemzeti 11, az szerintem tipikusan egy ilyen.
1: Hát bizony.
0: Eleve a Nemzeti 11-től is már egy picit azt mondom, hogy
1: amúgy igen, kicsit az is ilyen túltolt, illetve hát még van egy nagyon fontos ilyen online újságírói eszköz, az pedig az, hogy megsérül mondjuk, mit tudom én, most nem a Sallai vagy a Varga, mert ők tényleg kulcsemberek, mondjuk tegyük fel, hogy megsérül Loik Négó, aki mondjuk éppen tegyük fel, hogy kerettag, tudtom már most épp nem, de mondjuk megsérül Négó, és akkor az van, hogy lehozza a Nemzeti Sport egy olyat, hogy megsérült a válogatott kulcsembere, és ott van egy öt ember a képen, amiből az egyik Szoboszlai jöv a legközelebb a kamerához, és nem tudod, hogy ki az, akiről szó van. Csak hogy kattints, és meg tudod, hogy ki sérült meg.
0: Igen,
1: csak
0: hogy a háttérben picivel defókuszban ott elsétált tényleg Loik Négó, és hát az lehet mondani, hogy képünkön hátul,
1: igen,
0: a
1: homályban,
0: ő az, aki megsérült.
1: Zárójel, képünkön hátul.
0: Igen.
1: De legalább már vagyunk annyira felvilágosultak, hogy nem valami egészen más módon hivatkozunk Négóra a csapatképen. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen pozitívum. Viszont, ami még egy fontos kérdés, mielőtt elkezdenénk a napzenéje rovatot konferálni, nagyon hogy jó. Veled mi újság bent?
0: Képzeld el, én egy megbeszélésről jövök. Nem tudom, hogy mennyit mondhatok el, még alá nem írtam semmit, de egy projektbe vágunk bele, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt. Most megpróbálok úgy fogalmazni, hogy legyen valami értelme annak, amit mondok, de ne spoilerezzek
1: túl sok mindent. Zálogot tenni a hatlakásra.
0: Semmit, és amit általában, amit aláírok, azokat sem olvasom el.
1: Aha.
0: Úgyhogy szerintem van valahol Magyarországon egy olyan irattár, ahol a Penke Bence által aláírt szerződések így gyűlnek, és egyszer csak, hogyha valamivel engem meg akarnak fogni, akkor igazából bármelyik lapot előránthatják.
1: Na, csepegtes némi információt.
0: Igen, ez már egy létező műfaj Amerikában, amit itthon megpróbálunk megvalósítani, nem én vagyok az ötletgazda, de engem is berántottak rá. Az a lényeg, hogy vannak ilyen népszerű játékok, amiket geekek, nördök szoktak játszani, és mondjuk a Stranger Things című sorozatból ismert lehet, és ennek most van emiatt egy ilyen reneszánsza, és ez az asztali szerepjáték, és hogy ebből csinálni gyakorlatilag egy, és Amerikában van ennek egy olyan változata, amikor ezt szinkron színészek, vagy hát a hangjukból élő emberekkel játsszák élőben, és akkor ezt közvetítik profi mesélővel mindennel, és éppen egy olyan beszélgetésről jövök, ahogy ennek most már a sokadik alapját fektetjük le.
1: Azt a betyár mindenségét, ez egész izgalmas a hangzik.
0: Igen, és azt hiszem egészen konkrétan el is mondtam mindent, amit eddig titokban kellett volna tartani.
1: Na jó, van.
0: Akkor... A címét még nem mondtam el, de hogy gyakorlatilag most én így picit még fejben egy fantáziavilágban élek, és mindig nagyon, tehát ez így nagyon-nagyon izgatja a fantáziámat. Én nagyon nem vagyok benne, tehát sosem játszottam ilyen asztali szerepjáték, azt hiszem ez a hivatalos megnevezése. Ilyen nagyon profin volt egy társaság, akikkel így néha-néha elmentem, és akkor így bebeugrottam egy-egy ilyen kalandjukra, mert hogy nem ilyen szexuális kalandjukra, hanem hogy így ténylegesen egy-egy ilyen kampányra, hogy ezt ilyen szakszóval mondjam.
1: Pedig egyébként láttam már olyan típusú szerepjátékot is, és asztalon is csinálták, tehát ez nagy probléma.
0: Igen, és egy kalandortéket is berántottak.
1: Igen, úgyhogy tudok mesélni belsőként.
0: Szép fiú.
1: Na, de akkor az a lényeg, hogy pörög a biznisz, mert és akkor nem áll meg a dologot, hogy ahol, amit idefelé láttam, hogy most éppen egy hajszesz reklámot küldtek át nekem, hogy mintha ebben a te hangodat hallanák.
0: Ezért vagyok, hajszérum. Igen.
1: Nagyon szuper, nem mondd a nevét, kérlek.
0: Neked,
1: igen, ezt nekem átküldt egy kedves barátom, idefelé jövett a metrón, ezért késtem, sajnos. Többször
0: most már be lehet vallani.
1: Igen, be kellett ugranom egy rossz mobba, hogy bevásárolj.
0: Miért nem nekem küldte át, hogy én vagyok-e?
1: Nem tudom, kicsit szerintem szégyelte, és én meg vagyok vele olyanba, hogy felvállalja.
0: De jó lány?
1: Erről majd a zene alatt, mert hogy a napzenéje rovatunk következik, most még pedig Filó Szalmaszál című számát hoztam most el, ami azért nagyon izgi, mert Filó új albumot jelentetett meg néhány nappal ezelőtt, és ennek az egyik legnívósabb száma szerintem ez a Szalmaszál című. Egyébként is imádom Filó munkásságát, nagyon sajátságos, amit hoz, és ja, ennyit erről, mert nem lesz több időnk arra, hogy értékeljünk, ha most ezt túlkonferálom. Filó Szalmaszál.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Filó és a Szalmaszál című száma a talponáló napzenéje rovatában. Hogy tetszett, Bence?
1: Nekem nagyon tetszik az, hogy az előadás módja az pontosan olyan, mint hajnali 3 óra 42 perckor bármelyik karaoke bárban, amikor a brittek már a Totó Afrikát éneklik. Tehát egyszerre mutál, egyszerre nem tud artikulálni, 3 darab snüsz van a szájában, néha csúszik fel, néha picit reket, szóval szerintem erre nagyon kevesen gondolnák, hogy erre karriert lehet építeni, és Filóban ezt becsülöm, hogy ő ezt megmerte csinálni.
0: És sikerült neki, csak mondom, mert hogy egyébként az összes fesztiválon találkozni lehet vele, plusz jó, én egyébként elképesztően imádom. Én meg ezt a fajta ilyen szétcsúszást, vagy ilyen nem tudom, rekesztést, ami olykor-olykor megjelenik benne, én ezt meg pont, hogy egy ilyen element, tehát az érzékeny softboyból olykor-olykor kitörő elementáris férfi erő megnyilvánulásaként értékelem, és így viszont szerintem tök jó és karaktert ad.
1: De ez a szám, ez az a hormonbajusz, ami tizedikben már ott van egy picit az orrod alatt, és még nem mered leborotválni, hogy azt higgyék, hogy férfi vagy.
0: Viszont nagyon tetszik egyébként ez az album, ez ma jelent meg, ha minden igaz, vagy tegnap, de szerintem ma, és az a címe, hogy minden elmúlik, ami mennyire filozófikus, ha belegondolsz, ha ez mindig a szemed előtt tartod. Akár rossz dolgot csinálsz, akár jót, ha rossz dolgot, minden elmúlik. Ha jó dolgot, minden elmúlik. Oh, ne! De valahogy egy kicsit így belesüppedsz így akkor a mindennapokba, és tudni fogod, ha ezt így gondolod, így, vagy ezt így a szemed előtt tartod, hogy oké, nem tart örökké ez a nagyon magas hullám, de az a borzasztó dolog sem, amiben éppen vagyok.
1: Szóval megint tizedik osztályról beszélsz most éppen ezekkel a filozofálgatásokkal. Tehát
0: ezen a szinten ragadtam meg.
1: Igen, szóval így, wow, semmi nem tart örökké.
0: De ez tetszik nekem ez az album cím. Ez tök jó az album címnek, egy ilyen valamilyen mondásnak kell lennie.
1: És ezzel sikerült semmit sem mondania, vagy hát tehát, akár írhatta volna, lehetett volna az is, hogy Carpe Diem, élj a mának.
0: Szerintem az album címnek egy olyan mondásnak kell lennie, amit valahogy a számok töltenek meg tartalommal, egy irányba belök téged, album címe meglátod, mutat egy irányt, oké, erre fogunk menni nagyjából, és aztán ebben az irányban megmutatja, hogy ő milyen darabkákkal gondolja a konkrétumokat. És szerintem erre tök jó egy ilyen kicsit pongyola cím.
1: Arra még van időm, hogy kiemeljem ezt a rimpárt, hogy ez egy gyönyörű lány, rázza a fenekét, lehet megkérem, hogy legyünk egyszer férj és feleség. Hogy fenekét, feleség, tehát ott így ült otthon, és azt mondja, hogy ó igen, legyen benne valami szexi, rázza a fenekét, de a romantikát is hozzuk bele.
0: Mint úgy érzem, Bence.
1: Szerző azzal akarna elvenni valakit, hogy valaki most még egy picit ribis. Igen?
0: Prekoncepcióid vannak Filóval kapcsolatban, ez az én megélésem, úgyhogy ennek ismeretében hallgatjuk most meg ezt a számot, amit 10-es skálán mondasz, és ami után egyből elmegyünk most reklámozni.
1: Ahhoz, hogy prekoncepcióim legyenek, ismerem is kellett volna, ez nem történt meg. 4,32.
0: Felírtuk. Cyborg Templár reakciója következik, utána pedig reklám.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
3: Nem is rossz. Mehet a gépbe.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik?
4: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
4: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést.
5: Nem bírsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Aha, angolul leci.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
2: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul létszi.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. Egyedülálló 360 fokos panoráma. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
8: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
9: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
1: 6 perccel múlt el 6:30, és valami új rekordot állítottunk fel Bencével, hogy mennyire lehet közel befejezni egy beszélgetést a zene alatt ahhoz, hogy megszólalunk a rádióban. Szerintem nagyjából egy másodperccel ezelőtt még beszélgettünk.
2: Igen,
1: teljesen
2: más. Igen, ez még talán bele is hangzott.
1: Igen, igen.
2: Valamely... De nem mondjuk el, mi volt a mondat eleje. Találjátok ki, írjátok meg. Szerintetek mi lehetett az a mondat, aminek a vége az volt, hogy tva.
1: Igen, a lehetőség mindenkinek adott, hogy különböző egészen vállalhatatlan dolgokat projektáljon a mi kis kapcsolatunkban Bencével. Na, viszont még mielőtt elkezdjük a témákat, meg hasonló dolgokat, akartam mondani, hogy mostanában ilyen nosztalgia hullámba csöppentem, képzeld.
2: Ugyanis 27 évesen.
1: 28, de igen. Mégpedig a 6 lépés YouTube csatornát elkezdte földobálni nekem valamiért a YouTube ismételtem. És nem is ismételten, hanem hogy én már úgy ismételtem, hogy korábban is dobálta föl másoknak, nekem eddig még nem. A 6 lépés YouTube csatorna az a Fókusz csoportot, meg a Jól van ez így-et vezető Nagy Ádámnak, illetve a Heti Hetest is újabban vezető Nagy Ádámnak az egyik legelső ilyen YouTube-os projektje volt. 2014-től 2020-ig kb. Ez így pörgött ez a csatorna.
2: Nem bír a fenekén maradni ez a Nagy Ádám.
1: Hát igen, igen, igen. Mennyi ideje van, mióta nem ő a válogatott középső védekező középpályása. és én ezt a csatornát nem tudtam, hogy volt, nem különösebben fogyasztottam a tartalmait, és én ugye a Jól van ez így ismertem meg annó még az Ádámos csokis időszakban, utána elkezdtem nézni a Fókusz csoportot, és akkor utána így szépen lassan mostanában ilyen, mivel nagyon sokat futok, mert készülök egy folyamatot, megint a Fókusz csoportnak meg hosszú és hallgatás szintjén is a helyét megálló tartalmai vannak, tehát podcastként is működik, ezért nagyon sok régebbi Fókusz csoport epizódot is nézegettem, és elkezdte ezért bedobálni a 6 lépés nekem a YouTube. És annyira hihetetlenül felvillanyozó tartalmak ezek számomra, és valahogy én így ebben találtam iszonyatosan nagy mennyiségű videó, és valahogy én azt találtam meg benne, amit én így, ami miatt én megszerettem ezt az egész magyar YouTube dolgot. Tudod, ez az ilyen
2: rossz PC játékokat mutat be?
1: Nem, hanem hogy valahogy az van, hogy egy ilyen srác társaság együtt, van egy-két csaj is néha megjelenik, de hogy egy baráti társaság, akik így az életüket így megmutatják, de közben nem feltétlenül vlog, de hogy így végigkövetheted az ő fejlődés történetüket, végignézheted, ahogy ők beszélgetnek különböző dolgokról, ahogy van benne fesztivál riporterkedés, hogy megy és az ismerkedésről, csajozásról beszélget különböző emberekkel egy 2017-es volt fesztiválon, de ugyanakkor kisfilmeket is forgatnak, beneveznek egy 48 órás filmkészítő versenyre, ahol 48 óra alatt kell megkapod az elején az instrukciókat, hogy milyen filmet kell, és aztán 48 óra alatt később a vágott, fényelt, utómunkázott anyagot le kell adnod, és hogy ilyen, ebből egy verk, hogy ők hogyan működnek csapatként, és az amatőr báj, ami ugyanakkor nem megy a fogyaszthatóság rovására. Szóval én annyira hihetetlenül ráfügtem most ezekre a régi 6 lépés videókra, hogy arra szavaim nincsenek, és tényleg azt érzem, hogy 2017 van, és egy baráti társaság részeként Budapest éjszakáit járom.
2: Egy picit egyébként szerintem, amennyire én rálátok, a Mr. Beast is valami nagyon hasonlóként indulhatott el, ugye ő az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb számokat nézve, nemzetközi amerikai youtuber, aki ténylegesen YouTube dolgot csinál, ő is az, hogy a kis barátaival, a baráti társaságával csinál mindenféle kihívást, de néha csak leülnek és dumálnak és podcastet csinálnak, néha elmennek, és most már hát úgy kinőtte magát, hogy most már a Netflixen vannak különféle kihívásai dollármilliókból, meg szór szét pénzt, és hogy igazából ugyanezt történik vagy ugyanezt történt a Nagy Ádámban is, hogy szépen csak ebből a kis alulról építkező haverjainkkal félprofi szinten elindulunk, és aztán köré épül egy egész stúdió, köré épül egy egész stáb, most már picit beleszól, vagy hát ez a közéleti tartalmakat is gyártanak, és most már nagyon át is politizálódott. Szóval ez szerintem úgy tűnik valamilyen szinten egy ilyen normális evolúciója az összes ilyen baráti, haveri alapon szerveződő műsornak, hogy gyere csak nézd meg, hogy nem tudom, viccesen beszélünk arról, hogy mennyire nyúlós a sajt ezen a pizzán, hogy ha erre így rákapsz, és elkezded profin csinálni, akkor előbb-utóbb kinövi magát, és elveszíti ezt a gyermeki báját. De egy picit ugyanez igaz a talponállóra is, nem?
1: Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy ez tök jó, hogy ez egyfajta tendencia, és akkor ezek szerint kuriózum az, hogy mi még mindig ugyanott tartunk, mint 10 éve lassan. Tehát, hogy ez szerintem egy nagy dolog akkor.
2: De csak nívóban, mert most már legalább egy stúdióban műveletek mindent. Tehát elindultatok egy ilyen koszos garázsból, mindenféle alpári poénnal, és most már egy országos városi lefedettséggel és online lefedettséggel rendelkező rádióban vagytok alpári stílussal.
1: Igen, tehát tulajdonképpen a kulisszák változtak, ám a prónyóság megmaradt, úgyhogy erre kifejezetten büszkék lehetünk. De egyébként még a csapat is változott. És bocsánat, nem egy koszos garázsból indultunk, hanem Újpestről az azóta már megszűnt vezérsörözőből. Úgyhogy ez volt az indulás.
2: Ez még rosszabb.
1: Ami egyébként egy kicsit tulajdonképpen még egy aljasabb szint, mint a kis koszos garázs.
2: Viszont amit megtartottatok, az a név és az intro szöveg.
1: Az intro szöveg ez tényleg szinte szóról szóra ugyanaz, mint az igen. elején volt. Csak akkor még te mondtad.
2: Most lesz 10 éves, nem? Most lesz 10 éves a talponálló.
1: Hát mikor bizony, lesz 10 éves? 2027 februárjában 10 éves lesz ez a műsor.
2: Gyakorlatilag hamarosan elballag az általános iskola alsó tagozatából.
1: Hát nem az, hamarosan meg kell ezt ünnepelni, úgyhogy...
2: Lesz valami nagy buli?
1: Hát van ilyesmi terv, igen, úgyhogy erről még egyre nem spoilerezzünk, meg nagyon sok szeretettel várjuk szponzorok jelentkezését ehhez, mert azért össze kéne kalapoznunk némi pénzt ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, amit egyébként szeretnénk csinálni. Minden esetre vannak tervek, igen, és szeretnénk hallgatókkal együtt megünnepelni majd ezt a bizonyos 10 éves évfordulót, de ez csak februárban lesz, hogy ezt most csak így elcsepegtettem.
2: Igen, egy picit olyan, mint hogy egy ilyen alákérdezős interjú riporter lennék, és elém tetted volna, hogy miket kérdezzek meg erről, de tényleg csak
1: őszintén fogalmam sem volt róla.
2: Ne arra, hogy tökre teszek esetleg valamilyen meglepetés történetet, de akkor itt jó, csak akkor engem is hívjál meg majd.
1: Nézd, még akár erre is van lehetőség. Hát figyelj, hogyha egyébként olyan lesz, hogy jegyvásárlós és nem jövünk ki a terembérlettel, akkor biztos, hogy meghívlak.
2: Jó, rendben, köszönöm szépen.
1: Ha éppen az a 3500 forint fog majd hiányozni, akkor egyet se félfejűleg. Bence, van kedved enni? Na haragudj, felírós jegyünk már nincsen, viszont hogyha megvennéd, az jó lenne.
2: Lehet mély növésű emberekkel célba dobni?
1: Valószínűleg igen, csak jó eséllyel te ott inkább tárgy leszel, mint
2: játékos. Én vagyok a mély növésű ember. Igen, jó. Nem baj, nekem az is jó.
1: Lesz egy olyan kapu, mint a hullámvasútaknak az elején, tudod, és hogyha alatta átférsz, akkor te veled játszanak, hogyha pedig nem beakad a fejed, akkor te játszol.
2: Nagyon jó, értem. Oké.
1: Ez fog történni valószínűleg. Na mindegy, úgyhogy igen, lesz egy ilyen, tök nem beszéltük meg, hogy ezt most így behozzuk, vagy bármilyen szinten szóba fog kerülni, de ha már így alakult, nézd, nem titok.
2: Én februárig el fogja felejteni ez a 8 hallgató, aki éppen most hallgat minket.
1: Persze, nincs ezzel baj. Meg egyébként, ahogy a hallgatóinknak a demográfiáját ismerjük, pusztán csak életkori sajátosságból sem fognak már emlékezni rá holnap. Úgyhogy... Hogyan sértsük meg az összes hallgatókat egyszerre? Nem, egyébként nekünk nagyon fiatalos hallgatóink
2: vannak. Pont ezt akartam mondani, hogy ha más léten, akkor lehet, hogy pont betöltik a 16-ot, és már jöhetnek szórakozó helyre.
1: Nem, egyébként nekünk az a jó, múltkor csináltunk egyet, akkor nem voltál, múltkor csináltunk egyet, hogy a hallgatóinkat megkérdezik, hogy küldjék meg, hogy hány évesek, hogy hívják őket, honnan hallgatnak, és nagyon sok SMS-t kaptunk, és tényleg abszolút nagy a szórás, szóval itt a, nem tudom, gimitől az Aranyalkon nyugdíjas klubig jár ide mindenki hallgatni bennünket, úgyhogy tök jó, hogy itt vagytok, és hogy így közösen megéljük ezt a fajta dolgot, amit már így 10 éve történik lassacskán. De hát ez majd csak februárban lesz esedékes.
2: De a vezérsörözőben, amikor indultatok, akkor még nem mondta, akkor még nem volt szlogen, mert amikor átmentetek az egyik helyre...
1: Nem,
2: akkor...
1: a vezérsörözőben az ötlet született.
2: Ja, ott született az, nem az ötlet.
1: A műsor az egy rádióban indult, tehát nem az volt, hogy mi egy pulton áthajolva beszélgettünk és mondtunk vállalhatatlan dolgokat, aminek valójában csak a pultos lány volt az egyetlen hallgatója. Nem ez történt, hanem hogy ott találtuk, hogy majd lesz egy ilyen dolog.
2: Annyira oddly specific írtad le, hogy szerintem ez történt valójában. Tehát ott született meg. Az ötlet és az első műsor, ami még nem lett rögzítve.
1: De minden apróságot nem fogok elmesélni, mert kell hagyni egy kis tartalmat februárra. Február 20-án lesz egyébként.
2: Február 20, jó, megnézem, hogy ráérek.
1: Hát ez az egy szombat, úgyhogy vaszik 19-én tartjuk majd az ünneplést. Na de, csitt erről ennyit, mert hogy hírt akartunk még feldolgozni itt a mai adásban, és hát ha már itt egy kicsit a vezérsöröző, dohos, pinceszagú hangulatát megidéztük, akkor arra gondoltam, hogy egy picit maradjunk még Magyarországon. Ha már így alá ducoltuk ezt, hogy egy kicsit a magyar sajátosságokat. Tudom, hogy nem szeretjük használni ezt az ilyen nagyon magyaros kifejezést, amikor kis, hát nem is tudom, hogy simliskedésről, rafkóskodásról van szó, de most mégis csak erről van szó. Szombathelyre kalauzoljuk el a kedves hallgatókat, mert hogy nyár elején kiderült, hogy számos nyugat-magyarországi nagyváros útjai azbest tartalmú kőből épültek.
2: The best, azbest, the best. Szerintem ezzel lehetne reklámozni, igen.
1: Ez egy nagyon jó ötlet, köszönöm majd szépen. Mindenféleképpen felvetjük majd azoknak, akik ezt egyébként halálos anyagot Magyarországon útjaiba
2: belkeltik. Nem feltétlenül halálos, csak rákkeltő.
1: Ja, akkor jó. Szóval Szombathely is erősen érintett volt, és ez a bizonyos azbest, ez ausztriai bányákból származik, és az osztrák fél az hát állítólag tudott erről, mégis exportálták ezt a bizonyos követ. Ugye ebből volt ez a balhé. Emiatt vannak ilyen különböző kis diplomáciai helyzetek, és hát erről az azbestről tudni kell, hogy ez amúgy egy nagyon tartós, tűzálló, jó hőszigetelő anyag, csak éppenséggel rá köszönhető lehet, úgyhogy ezzel kapcsolatban volt most elég nagy baj. Tehát már konkrétan ott tartunk, hogy Magyar Péter miniszterelnök is ugye átszólogatott néhányat már Ausztriába, hogy srácok, azért mi lenne, ha ezzel foglalkoznátok egy kicsit. Úgyhogy van itt konfliktus. Na de, miért hozzuk be mindezt 2026. szeptemberében?
2: Hiszen ez már egy nagyon régóta húzódó ügy, az aszbesztel szennyezett Szombathely.
1: Abszolút, abszolút. Na de most Nemény András, a város polgármestere a közgyűlésben számolt be arról, hogy a lakók egy része elhordja az aszbesztet borító köveket. Mert hogy kövekkel próbálják lefedni ezt a bizonyos aszbesztes utat, csak hogy ugye ezt a problémát megoldják, és hát elmondják, hogy vannak, akik a még le nem rakott halmokat bontják meg, míg mások felbontják magát az utat is, az így nyert köveket pedig a házaikban használják fel.
2: Én még messziről indulok, de fejezd be nyugodtan a komfort, de már van egy kérdésem.
1: Röviden csak annyi a sztorinak a vége, hogy vannak, akik az ott dolgozó munkásokat próbálják rajta kapni az, hogy esetleg ők lopják ezt a bizonyos követ, de nem annyira. Minden esetre, hogyha épp meg azzal is figyelik őket, hogyha éppen nem viselnek maszkot, ami szabálytalan, akkor azonnal fotózzák őket és küldik a képeket a kormányhivatalnak, és a polgármester pedig mindezt agályosnak tartja. Úgyhogy két fronton történik a dolog. Egyrésztről a Szombat, tehát hogy történik valami, a munkások lefedik egyfajta kőzettel az aszbeszt tartalmú utat, hogy megóvják attól a problémától a népet. Az egyik dolog, ami eközben történik, az nem más, mint hogy fotózgatják és próbálják rajta kapni azokat a munkásokat, akik ezt csinálják, hogy jól beköpjék őket.
3: Hogy rákos akarsz lenni.
1: Jól be akarják köpni őket, igen, a polgármester, ez egyik. A másik pedig, hogy szimplán elhordják a követ, amit leraktak ebből a célból, úgyhogy tulajdonképpen az értük lerakott követ lopják a Szombathelyiek.
2: Én nekem az első kérdésem, hogy azt jól értettem, hogy itt nézd már, van egy út, ami tiszta azbest, ez nem jó, mit csináljunk? Fedjük be kővel, akkor majd nem jön át az azbest. Tehát, hogy így ez történik, hogy visznek oda követ, hogy azzal így lefedjék az azbest, tehát, hogy így mint hogyha így
1: nézd, nem vagyok egy
2: sárral.
1: Nem vagyok egy aszbesztológus, ezt előre le kell, hogy szögezzem, ám de valójában valószínűleg erről van szó. Pontosabban arról van szó, hogy az utakra kihelyeznek egy ilyen kavics réteget.
2: Mert azon nem jön át az aszbeszt.
1: Én nem tudom, Bence, hát mit teszel fel ilyen keresztkérdéseket? Amíg a rádió műsorra kapcsolatban kérdezgettél alá, addig bevallom, tudtam válaszolni. De azon a ponton, hogy az aszbeszt mentesítés fortéjai és rafinériái kerülnek sorra, nézd, fingom nincs. Úgyhogy gondolom ez van. Nem tudom, még sosem voltam aszbeszt, meg így nem volt a környékem se, nem tudom.
2: Jó, rendben, bocsánat, én megpróbáltam értelmezni ezt a történetet, hogy értelmesen szóljak hozzá, de akkor maradhat az alpáriság.
1: Én azt hiszem egyébként igen, hogy erről van szó, az utakra kihelyeznek kavics réteget, mert hogy az aszbeszt mentesítéshez szükségesek ezek a kövek. Most nem tudom, hogy konkrétan ha csak lerakod ezt a bizonyos kő réteget, vagy kavics réteget, önmagában ez már így felülírja-e az aszbeszt mérgezés lehetőségét, vagy nem tudom, így megelőzi ezt a bizonyos dolgot, vagy sem. Vagy pedig ez csak az, hogy leraknak egy réteg követ, és arra majd még cuccot, ami megállítja az aszbesztet, ezt nem tudom.
2: Honnan tudjuk viszont, hogy a helyiek lopkodják az odarakott köveket? Mi van, hogyha ezek is az osztrákok? Lehet, hogy az osztrákoknak van egy ilyen titkos célja, hogy Szombathelyet elcsatolják Ausztriához. Tehát, hogy így az osztrák kancellár, az így szemet vetett Szombathelyre, Savária Plac, vagy Zamstag Placra, igen. Azt mondja, hogy lesz még Szombathely Zamstag Plac, és azt mondja, hogy már pedig én akkor is összeazbesztezem ezt az egészet, és oda küldi a kis sáveszeit, és elviszi az izét, hogy azt hittétek, megúsztátok? Hát mi szándékosan aszbeszteztük össze nektek Szombathelyet?
1: Szerintem ez működhet, de csak akkor, hogy tényleg arról van szó, hogy az aszbeszt miatt azt gondolják az emberek, hogy ezt a magyar kormány nem tudja megoldani, hogy minket itt ne szennyezzenek aszbeszttel. Ez besült, hiszen átmutogattak egyből Ausztriára. Ez itt nem működött.
2: Nem. Te mit csinálnál, hogyha megtudnád, hogy egy olyan helyen laksz, ami aszbeszttel van? Telenyomba?
1: Hát nem biztos, hogy szeretnék hozzá csatolódni egy olyan országhoz, ahol meg egyébként ez így alap, hogy
2: nem ez volt az első kérdés. Milyen kérdésem? Ha megtudnád, hogy a szomszédodban aszbeszt lakik, mit csinálnál?
1: Nem tudom. Elköltöznél. A főútról.
2: Elköltöznél. Ez a céljuk, hogy elnéptelenítsék Szombathelyet, kivándoroljon onnan a lakosság Szent Gotthárdra, még nem tudják, hogy az lesz a következő. Tehát, hogy így a szombathelyiek így
1: ez egy ilyen lassú...
2: elspickulnak, elmenekülnek onnan, és amikor már sokkal kevesebb magyar szombathelyi marad Szombathelyen, mint hány osztrák már az osztrák-magyar határnál gyülekezik ahhoz, hogy éppen átugorjanak Szombathelyre, és már amikor több osztrák fog ott lakni, akkor egyszer csak így kitűzik az osztrák zászlót, és azt mondják, hogy Samstagplatz.
1: Ennek benne van egyébként. Tetszik az elmélet. Tehát azt mondod, hogy ez tulajdonképpen egyfajta ilyen annektálás az, ami most
2: picit
1: itt meg fog történni.
2: Picit az honfoglalót kezdtek el játszani, az Asbestel.
1: A 2026-os Asbest Anschluss.
2: Az Asbest Schluss.
1: Hát ez szinte biztos, hogy így fogják hívni. Nem, hogyha az dönthetek, hogy így hívják, vagy ne, akkor lehet, hogy inkább csak ezért nem csatolódnék Ausztriához, hogy ez a név ne legyen. Viszont az mindenképp érdekes.
2: Sopron szúrja a szemüket, ugye a leghűségesebb város, mert ott népszavazással döntöttek, hogy szeretnének Magyarországhoz tartozni. És
1: pontosan
2: azt mondják,
1: ezt akartam mondani, hogy azóta szúrja a szemüket, hogy itt ez Sopronból fakad valószínűleg. Hogy azt mondják, hogy igen, Sopron azt mondta, hogy lehetett volna oda csatlakozni hozzánk, nem tették. Oké, akkor vegyünk föl egy kesztyűt, és nyúljunk kicsivel keményebb eszközökhöz. És ez az első lépés. Mielőtt bevonulnának valószínűleg katonailag, hogy Szombathelyet magukhoz csatolják. Én ettől tartok. Na, de hogy kicsit komolyra fordítjuk a szót.
2: Én még nem akartam.
1: Ja, jó.
2: Akkor... Nem, csak még azt, csak mert ugye még ami ott van, és még ami lehetséges, ott a csücsökben Szent Gotthárd, de ez tök jó, mert annak már a neve is eredetileg. Tehát a neve is már önmagában olyan, mintha Ausztriában lennél, nem? Tehát Szent Gotthárddal.
1: Amúgy igen, ez mindenképp.
2: Szerintem, szóval szépen lassan ők így jönnek. Egyszer majd csak azt veszük észre, hogy újra az osztrák-magyar monarchia része vagyunk.
1: Na ez viszont már egy érdekesebb kérdés nyit ki, hogy vajon ez előnyös lenne, vagy pedig sem. Az biztos, hogy a válogatottunk lényegesen erősebb lenne, hogyha David Alaba rohangálna az egyik szélen, még Kerkez Milos a másikon. Tehát, hogy az egy menő dolog lenne.
2: Szerintem ez működik. Arnautovic Szoboszlai kettős elől mekkorát menne.
1: Nagyon látom magam előtt, igen. És az Eurovíziós Dalfesztiválra is egy sokkal nagyobb merítésből dolgozhatnánk, és újból kikerülhetnénk azt a Kozmót, aki az idei Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte Ausztriát, és félig magyar egyébként.
2: Végre lehetnének igazi téli olimpiai sportolink, a síelőink, azok lennének, tehát mehetnének ki edzőtáborba, Tirolba. Szóval így sok, igazából, hogyha újra feltámasztanánk ezt osztrák-magyar monarchiát, sokkal több lehetőségünk lenne a világban.
1: Ha ez megtörténne, egészen biztos kimennék a Deák térre, megfognék egy utcanévtáblát, adnék rá egy puszit, és azt mondanám, hogy Feri, megcsináltuk. Valószínűleg ez történne. Na, csak hogy az érdekelne egyébként, hogy te mit gondolsz erről, hogy mi lehet az oka annak, hogy meglátsz így az úton egy nagyon mennyiségű kavicsot, és úgy érzed, hogy igen, ezt én hazaviszem. Tehát, hogy nem, tehát meglepő, mivel ez annyira tendenciózus, hogy itt történik kavicslopás. Meglepődnék, ha az lenne, hogy hirtelen valakinek nagy szüksége lett kavicsra, és aztán ezt meglátta, és ez pont kiszolgálta a jelenlévő, vagy a helyben lévő rengeteg kavics. Ezen meglepődnék. Valószínűleg itt az van, hogy embereknek alapvetően nincs szükségük kavicsra, és aztán mégis meglátják, és azt mondják, hogy oké, akkor viszont keresek neki helyet. Miből fakad ez a fajta mentalitás?
2: Induljunk ki onnan, hogy igazából az embereknek van szüksége kavicsra, tehát nem sétáltál még eleget 2-3 éves gyerekkel, az enyém az még egy éves múlt egy hónappal, de te is, ha visszaemlékszel, óvodáskorodban a kavics az egy kincs, tehát hogy van egy ilyen gyermeki ösztön, hogy kavicsot szeretnél hazavinni. Tehát a gyerekek azok imádják a kavicsokat, azok gyűjtik a kavicsokat, az egy kincs, hogyha látsz egy szép kavicsot, akkor azt hazaviszed.
1: Tehát valójában túl nagy mennyiségű gyerek van Szombathelyen?
2: Ezt is el tudom képzelni.
1: És ezeket az igényeket kell kiszolgálni azzal, hogy talicskaszám hordják haza.
2: Ez egy ösztön, egy emberi ösztön, egy alapvető gyermeki ösztön, ami feltámad ilyenkor, amikor sok kavicsot látsz, és lehet, hogy ezeknek az embereknek gyerekként azt mondták, hogy nem viheted haza a kavicsot, kisfiam, mert büdös, mert koszos, mert rápisélt egy kutya, és most ez egy ilyen, tudod, be nem teljesített gyermeki álom, hogy viszik haza a kavicsokat.
1: Aha, na jó, ez így viszont teljesen
2: ez
1: valid.
2: Az egyik, vagy valaki sziklakerteket szeretne értékesíteni.
1: Minden esetre, hogyha valaki azt gondolja, vagy ha az legelső probléma az, ami a valódi, és tényleg arról van szó, hogy minden gyerek örül, ha van nála egy kavics, akkor lehet, hogy nagyobb probléma is van, mint az aszbeszt szennyezés megelőzésének a tönkretétele, tekintve, hogy valaki 4000 darab kavicsot viszel azért, mert 4000 gyerek van a telkén. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy ez optimális.
2: De lehet, hogy a gyerekek viszik el. Vagy nem a gyerekeknek viszi, saját magának viszi.
1: Tehát, hogy ő valójában egy soha ki... Ez kicsit olyan, nem, mint amikor én mondjuk gyerekkoromban nagyon szerettem volna egy buffon figurát, a Kiko Mania, az egy ilyen műanyag focista figurákat gyártó cég volt, és én nagyon szerettem volna ebből egy buffont magamnak annó, és ez sose lehetett meg nekem, mert egyszerűen nem árultak Magyarországon olyat, és ezért aztán felnőttként a mai napig bújom az eBay-t, hogy mikor tudok majd találni egy ilyet. Kicsit ez? Egy gyerekkori álom áthozva?
2: Kicsit ez, de én ezt inkább úgy, hogy ha Szombathelyen meglátná látnád, hogy ott fekszik az úttest mellett Buffon kikötözve, akkor szerintem te is hazavinnéd.
1: Szerintem ez legyen a végszavunk, hogy ezt a komoly közéleti hírt ezt mindenképp úgy zárjuk, ahogyan azt kell. Mert hogy el kell most mennünk egy kicsit reklámozni, hírezni, utána néhány zene, és aztán pedig mi következünk, majd innen folytatjuk hamarosan.
0: Rádió Café. Van barátod. A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three,
0: four. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
10: Puh, rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. Három tárgyalásom lesz ma.
11: Nekem 10.
10: Mennyi?
12: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Szintet lép az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában. Start az ukránok ellen pályán a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanat alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Este a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. 3:49-kor kezdődik a meccs, két meghatározó játékosunk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos a jó rajt, és ehhez az kell, hogy a beugrók éljenek a lehetőséggel. Eddig mindössze kétszer játszott az együttes Ukrajnával, és mindkét találkozót megnyerte még 1992-ben. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Szia!
1: 7-es perccel múlt el, este 7 óra. És ez még mindig a talpanálló élőben, Penke Bencével. Szia, Bence!
2: Szia, Peti!
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Luca éppen nincsen velünk, mert...
2: De csörgessük már meg! Mert, ja, igen, mert tudjuk, hogy hol van.
1: Igen, ő most a Betolfi koncerten van, de csak azért, hogy be tudjon nekünk számolni róla a hétfőn, őt elküldtük tudósítani.
2: Száguldó riporter.
1: Abszolút, abszolút, de az, hogy még szerintem nincs benn. És hívjuk fel, próbáljuk.
2: Próbáljuk,
1: de nem
2: fel,
1: beszéltük
2: de
1: meg
2: van?
1: Lucával.
2: Nem baj, nem baj. Ha ügyesen alapozik.
1: Én akkor... remélem, hogy legalább most már matrészek, vagy nem tudom, és akkor csak így, mit kérdeznénk tőle? Szívesen fölhívom Lucát így random, csak hogy mi az, ami...
2: Milyen a hangulat, gyűl nekem már, megnézem, mikor kezdik a koncert.
1: Na jó, oké, és akkor egy kis előzetes bemutatás a Betolfi mai koncertjének történjen
2: most ez most már a második, nem?
1: Igen, igen, a tegnapi nem volt. Mekkora hülyeség is lett volna tegnap, hogy elmenni, majd adásba ma bejönni, nem? Tehát egy teljes baromság az egész.
2: Na azt mondja, hogy 25-e péntek...
1: Azt hittem a Luca telefonszámát kezdve mondani. Na tehát
2: kapunyítás 5 óra. Tehát most simán lehet, hogy bent van.
1: Hát nézd, lehetséges. Na jó, oké, és kérdezzük meg.
2: 8-kor kezdődik a koncert.
1: Tényleg?
2: 8-kor kezdődik a koncert, akkor normális ember ilyenkor már bent van a parkban.
1: Na jó, oké, és megpróbáljuk akkor fölhívni Lucát, de nem hiszem, hogy föl fogja venni.
2: Jó, ha nem veszi fel, akkor egy büntetés kap hétfőn, amit kitalálunk neki.
1: Az a baj, hogy csak akkor tudom kitenni pultra, hogyha már a csengés lement. Nem fogja fölvenni Luca. Aj, mert nem, az egyetlen egy problémám, igen, hogy ugye nem a saját, hogy hívjam fel az én telefonomról.
2: Próbáljuk meg, tényleg jelentkezzen már be.
1: Jó, mert az adástelefont azt úgyse veszi föl, mert azt mondja, hogy most miért venném föl egy random számnak, hisz itt vagyok Betolfi koncerten.
2: De nincs semmi Betolfi koncert.
1: Várjál, egy pillanat, most mit a fölvettem volna.
2: Halló?

0: azok is üdvözölnek téged. Hogy nem tudod felvenni?
1: Azért, mert láttam, hogy a cégesen keresnek, azt hittem, hogy valaki munkaügyben. Igazából hívtok.
2: Ja, én mindig.
1: Ezt nem veszem fel.
2: Nekem három különböző telefonszámom van hozzád, és ebből a cégeset szoktam hívni általában, mert azt a legtöbbször felveszed. De akkor ezek szerint azt most nem. Na, benn vagy már a Budapest Parkban?
1: Még most megyünk be, rengeteg ember van. Már hallom itt az ütemeket, de még nem vagyunk ott, mert nagyon sokan vannak, aztán itt a logisztikát meg kell oldani.
0: Egy kívülállóként szó szerint, hiszen még nem vagy bent, milyen értékeled TXY Bandi DJ szettjét, aki 7-kor kezdett előzenekarként betonok
1: kiadat? Így, hogy ennyire kint vagyok, és alig hallok belőle, csak egy pár ütemet?
0: Igen.
1: Hát így gyengére, de...
0: Igen, egy nap, de ha ez lenne a napzenéje, ha ez lenne a napzenéje, amit most hallasz, akkor anyast kapna TXY Bandi.
1: Ez a kedvenc számom tőle.
0: Nagyon jó.
2: Szóval egyébként ez semmi, soha nem szokott ezt téged megállítani, hogy egyáltalán nem ismered és nem hallottad még a számokat, amiket értékelsz, hiszen a napzenéje rovatban is ezt csinálod, úgyhogy egyáltalán nincs ezzel probléma szerintem.
1: Ez így igaz, valóban, szóval ez nem áll messze tőlem.
2: Na, mesélj nekem arról, hogy mit kell tudni Beethoven mai koncertjéről, miért különleges ez, milyen gyakran megy ő a Budapest Parkba, és miért nem tegnap mentél, és akkor ma itt lehetnél.
1: Hát igen, de csütörtök sajnos nekem nem volt jó, de egyébként azért nagyon különleges, mert ez lesz elvileg a leghosszabb Budapest Parkos koncertje. 2 órás minimum,
0: és szerintem
1: több is, mert egyébként 2 órások szoktak lenni, és 37 számot fog lejátszani.
2: Az mondjuk szombos.
0: Igen, de
1: tehát azért nagyon sok száma van.
0: Vége már teljesen más dalokat fog játszani, tehát a vége már eljön a KFT-től, az Afrika, a Reptére, a Korda Gyuritól.
2: Igen, igen, 32-nél elfogy a saját diszkográfiája, úgyhogy még beemel néhány Mici Mackót, illetve
1: igen,
2: különböző.
1: Neki rengeteg száma van, úgyhogy van miből főznie. De remélem a kedvenc számaim elhangoznak, és nagyon jó lesz a hangulat, és remélem látni is fogok valamit, mert előttem nagyon-nagyon sokan vannak.
0: Na, mesélj még egy picit a szettedről, milyen ruhában érkeztél a Budapest Parkba?
1: A feketében amúgy volt dress code, de szerencsére a fekete benne volt, szóval így igazából, hogyha más színűek lettek volna az így várt ruhadarabok, akkor is feketébe jöttem volna.
2: Bevallom, kicsit reménykedtem, hogy már egy kicsit vállalhatatlan leszel már az alapozásnál, nem tudom, legördült valami.
1: Még el se kezdtük.
2: Na, akkor sok sikert a bentiekhez. Na jó, kipróbáltuk, hogy felveszed a telefont, hogyha szólás nélkül felhívunk adásból, úgyhogy ez egy nagy plusz.
1: Hát ne a cégesen hívjatok, hanem a cégesen, és akkor talán felveszem.
2: Na jól van, jó bulit, szia Luca!
0: Puszi, hajrá!
2: Mondjuk így olyan céges hívta, hogy tényleg nem csodod, hogy nem vett fel egy idegen számot. Gondolta, hogy valami munkaügyben keresik éppen, hogy nem tudom, milyen projektje éppen hogy áll. Lehet, hogy ezt én sem venném fel egyébként a Budapest Parkba sorválva éppen. Na mindegy, kíváncsi ezek. 37 szám azért az nem kevés.
0: Én tényleg azt hittem... Megbánthatom picit Betonhoffit? Én nagyon
2: azt hiszem, Lucát, őt simán.
0: Lucát bántam eleget, most egy picit változatosság kedvéért. Én nagyon szeretem egyébként Betonhoffinak a számait hallgatni, szóval egyébként nekem ott van a top 3 hip-hop előadó, kurrens hip-hop előadó között magyar hip-hop, tehát hogy lehet ezt még szűkíteni, hogy igaz legyen ez a mondat, de hogy igazából valójában 2 darab száma van, csak más szöveggel. Vagy mindegyikre rá tudod énekelni azt, hogy be vagyok zárva Magyarországra, Magyarország belém van zárva, ezt igazából az összes dalra rá tudod énekelni, amelyikre nem, arra pedig azt, hogy na hello, hello, sziasztok, na hello, hello, megyek, ami most az egyik legfrissebb, tehát igazából vannak a lassúak, és vannak a gyorsak. És a hangnemet is 50% van, 50%-os esélyed van, hogy eltalálod a hangnemet, amin Betonhoffi énekel.
2: Egy kérdésünk maradt már csak hátra még itt a téma megkezdése előtt, hogy vajon milyen apropóval hívjuk fel most Zolit? Mert hogy egyébként őt is felhívjuk szólás nélkül, hisz Lucánál 1-1.
0: Hívjuk fel! Kérdezzük meg, hogy milyen most az időjárás Tallinnban.
2: Jó, rendben, hívjuk fel Zolit is. Ez is a privátomról jó, hogyha fölvegyen, mert valószínűleg ő sem fogja tudni majd fölvenni a vadidegen számot.
0: Legyen az, hogy időjárás jelentés, hogy hasonlítsuk össze a Budapest és a tallini időjárást.
2: Jó, ez egy igazán fontos kérdéskör. Az a baj, hogy ilyenkor még lehet, hogy órája van egyébként, mert hogy ezt ne felejtsük, hogy ő amúgy...
3: Halló!
2: Szia Zoli, élő adásban vagy, Penka Bencével üdvözlünk téged!
3: Biztos voltam benne, 100%-ben voltam benne. Másért hívnál.
2: Minden ok nélkül fölhívtuk Lucát, aki éppen a Budapest Park bejáratánál topzódik és Beethovenre akar bemenni, és akkor felvetődött bennünk, hogy amúgy, ha már őt is fölhívtuk szólás nélkül, mi lenne, ha téged is fölhívnánk? És az lenne a kérdésünk, hogy milyen az idő éppen Tallinnban, ez érdekelne bennünket.
3: Sajnos nem mondhatom el 100%-osan, ugyanis a
0: nemzeti
3: és médiahatóság nem örülne neki, de napok óta borzasztó.
2: Na, de mesélj egy kicsit, Zoli, hogy esik az eső, és te egy hatalmas esőkabátban szomorkodsz, hogy nem Budapesten vagy éppen a Rádiókafé stúdiójában.

0: iskolába, vagy mi történik kint a limban mostanság?
1: Természetesen permanensen szomorú vagyok, hogy nem ott vagyok veletek, de amikor ezen túllépek egy picit, akkor meg utána az idő szomorít el, annak tekintetében, hogy másfél hete minden nap esett az eső egyébként, de ezt leszámítva például otthonnal ellentétben itt nagyon szép zöld minden. Tehát, hogy itt 3 naponta kell vágni a füvet például.
0: Azt a betyár mindenségig le, és nem mélegelő, hanem ténylegesen szépen karba van tartva?
1: Igen. Szóval a tallinni időjárás hát tényleg véleményes, de egyébként hozzá lehet szokni, már többektől hallottam, hogy annak ellenére, hogy ilyen rossz az idő, tényleg tulajdonképpen szeptember közepétől, hát olyan, nem tudom, április végéig, annak ellenére nagyon fontos, hogy kimozdulj, mert nem csak a D-vitamin pótlás miatt, hanem amiatt is, hogy ne bolondulj meg a kollégiumi szobádban, tehát ezt mások felsőbévesek, vagy hát akik régebb óta itt vannak, gyakran mondják, hogy muszáj kimozdulni, tehát menj egy kicsit ki, állsz az esőben, és aztán gyere vissza, de legalább mozogj.
2: Tehát igazából szomorú vagy, hogy nem vagy a rádióban, szomorú vagy, hogy esik az eső, és azért kell kimozdulni, hogy ne hajj meg. Ez eddig egy nagyon-nagyon jó kalandnak tűnik, Zoli. Azonnal meghoztad a kedve, ha újra egyetemista lennék, minden vágyam lenne Tallinnba menni egy fél évet tölteni. Pont abban az időszakban, amikor annyira pocsék az időjárás, hogy az emberek amúgy a kardjukba dőlnének.
1: Így van, de van lehetőséged elmenni közeli országok más fővárosába, ahol ugyanilyen szar az idő, ötletek előtt tud tázni legalább. Én ezt csináltam a hétvégén, voltam Lettországban, meg Litvániában is, ahol szintén még így borongós, szürke szar idő volt, de legalább megnéztem a történelmi belvárosokat, amik hasonlóan szépek voltak a Tallinnihez képest. Úgyhogy meg vasárnap megyek majd Helsinkibe, úgyhogy el lehet itt ütni az időt, csak hát igen, D-vitamin szedni kell.
2: Mi a legjobb Tallinnban? Az, hogy el tudsz onnan utazni.
1: Olcsó repülőjegy meg a kompinnen, így van.
0: Egyből a 3 dolgot kell kiemelni, az 3 olyan pillanat volt, amikor nem volt éppen Tallinnban. És hát, ha 4-et kellett volna, akkor azt mondta volna, amikor egyszer Budapestre hazaugrott pár napra.
1: Igen, így van. De ne aggódjatok, holnap is utazok, nem csak vasárnap. Holnap valami vidéki kaja fesztiválra megyünk. Az azért jó, mert a kaja is különösen rossz ebben az
0: országban. Elmész egy olyan kaja fesztiválra, ahol ugyanolyan rossz a kaja, de legalább sok van belőle.
1: Így van.
2: Rossz időben. Nagyon jó.
1: Pontosan, tehát tulajdonképpen az észt konyha kultúra az úgy néz ki, hogy náluk nemzeti étel a rántott sajtgolyó is, és ezzel szerintem már mindent elmondtam.
0: Tehát, hogy a népdalaikban is szerepel a Mirelit rántott sajt, meg ilyen jellegű dolgok?
1: Ebben nem vagyok biztos, de hogy tényleg ugye itt azért elég erős az orosz befolyás, mármint így kulturálisan.
2: Ezt hát jó, hogy hozzátetted, ilyen... mert vannak most más országok, ahol szintén elég erős az orosz befolyás, csak nem kulturálisan.
1: Nem kulturálisan, hanem pénzügyileg. Igen. Vagy hát politikailag. Igen, itt ez abban nyilvánul meg az orosz befolyás, hogy rengeteg gőzölt húst esznek, tehát én ennyi főtt húst még életemben nem ettem, mint itt. Valamint néha ezt a főtt húst belrakják különböző állagú tészta golyóba, és akkor ezt így lehet elfogyasztani. Úgyhogy küzdünk, de még egyelőre talpon vagyunk.
0: Na, de hogyha már így szóba legyettük veled, Zoli, amúgy csak egy rövidre gondoltuk, de nagyon úgy hallom, hogy ráérsz, szóval még néhány kérdés van.
1: Abszolút, itt vagyok végig.
2: Na, csak, van egy témánk.
0: Van egy témánk, annyi, hogy azt most veled dolgoznánk fel, és neked kéne konfolni. Nem, csak hogy így, milyen a szállás maga? Mondod, hogy egy kollégium, de hogy tényleg ez az ilyen büdös, nem tudom, 4 srác egy szobában, a néha ilyen emeleti bulik vannak, ezt kell elképzelni, mint hogy egy sőhercet elképzeljük?
2: Mi büdösebb? A szoba vagy a szobatársaid?
1: Majd beszélek róluk is külön, de hogy maga a kollégium egyébként most lett felújítva, de annyira, hogy augusztus 25-én adták át, tehát konkrétan minden vadi új, az összes ágyat most használják először, tehát még tudom, hogy azt még nem használta senki, tudjátok, nem foltosak a párnák, meg ilyenek.
0: Hát ez mondjuk szuper jó, hogy nem násnak a legény foltjába kell aludnod éppen, kifejezetten nívós lehet az ágy.
1: Viszont olyan problémák is vannak, hogy mivel tényleg vadul minden, ezért még ilyen kisebb működési problémák azért bebe néznek. Ilyen volt például a első hét.
0: Működik a mosógép, csak nincs benne víz.
1: Na, a mosógép az a héten lett, pedig át kellett járni egy másik koliba.
0: Eddig Litvániában mostad a ruháidat.
1: Szóval maga a kollégium az tényleg abszolút modern, igazából ilyen IKEA szag van mindenhol, tudjátok, ilyen új bútor illat. A szobák pedig olyanok, hogy 2 lakórész van egy ilyen apartman helyiségben, és akkor úgy vannak elosz, hogy az egyik szobában vannak 2, a másikban meg egyedül, én egyedül vagyok, és van 2 spanyol lakótársam.
2: Akkor megvan, hogy te vagy egyedül?
0: Egyedül vagy, de van 2 lakótársam, ezt nem feltétlenül értem.
1: A szobában egyedül vagyok, és a mellettem lévő szobában meg 2 laknak, és egy közös konyha részen meg fürdőn osztozik.
2: Na, de akkor legalább kiderült, hogy ki a büdös.
1: így van, és azért még 5 euróval többet is kell fizetnem naponta, mint ők.
0: De és vannak nagy barátkozások, meg ilyen nagy nemzetközi talik, meg most úgy érzed, hogy ilyen Mr. Worldwide-á váltál?
1: Abszolút, igen, az mondjuk a spanyol néphez fűződő viszonyom az még erősen formálódik, ugyanis ők általában 12:30-kor állnak neki főzni, miközben erőteljesen elmossák a tegnapi mosatlanéjukat, de úgy, hogy valamiért szerintem náluk ez egy hagyomány, hogy itt erőteljesen verik a mosogató tálcába a különböző konyhai eszközöket, mielőtt nekiállnának mosogatni, vagy én nem tudom. És akkor így hangosan megbeszélik a dolgokat olyan 12:30-ig, majd utána nekiállnak fürdeni, és 2:00-kor már le is feküdtek.
2: Most az én hajnalról beszélünk?
1: Micsoda?
2: Hajnalról vagy délutánról beszélünk?
1: Hajnalról.
0: Mert én sem tudtam volna képzelni, hogy egy délutáni sziesta jelleggel fekszenek le aludni délután 2:00-kor, de akkor itt nem erről van szó.
1: Nem, általában más taposak szerintek sokat járnak bulizni, és ilyen délután 3:00-kor szoktak kelni.
0: Na és te, Zoli, te mesélj egy kicsit nekem erről, hogy van-e olyan, hogy nem tudom, arcon pörög szépen egy hihetetlen tallinni diszkóban, elképzelem, ahogy te egy DJ pultba is esetleg bekéreckedtél, és szikszallag, x-ek vannak a Melvin Budra ragasztva, miközben az egész egyetem neked tombol. Tehát mennyire tolod meg ezt a bulizás részét?
2: Nem, most fogja azt mondani ezzel, hogy Taliról azt kell tudni, hogy egyáltalán nincsen szórakozási lehetőség.
1: Nem, ez nem így van, viszont azt tudni kell, és biztos, hogy ki fogtok röhögni, hogy eddig, akikkel így beszéltem, nagyjából mindenki ebben a Erasmusos közösségben így ilyen elképesztően chill arc, és ők nem feltétlenül ugye a buli miatt, vagy csajozni jöttek ide, tehát mindenki párkapcsolatban van egyébként otthon, mindenki csak így el van. Járogatunk ide-oda, kocsmázgatunk, de ilyen nagyon nagy arcon pörgések nincsenek, leszámítva egy nagyon erős, kemény magot itt a kollégiumban, akik tulajdonképpen minden nap így írják, tudjátok, hogy na, srácok, akkor a tetőteraszon Tali előtt alapozzunk, mielőtt megyünk be inni a városba, de úgy, hogy nagyjából most 9 fok van, és most is vannak kint emberek az esőben inni a tetőteraszon, úgyhogy vannak elhivatott emberek, én ennyire nem vagyok az, úgyhogy én inkább ez a kirándulós este kocsmázunk arc vagyok. De egyébként van lehetőség bulizni Tallinnban, abszolút. Már csak azért is, mert hogy tulajdonképpen itt az óvárosban itt minden második pincehelység az egy kocsma, ugyanis nagyon-nagyon szeretnek inni az észtek, valamint kaszinóba járni. Tehát, hogyha valaki éppen nem kaszinóban van, akkor kocsmában is vice versa.
2: Ezt nem mond Szalai Bobra, kérlek szépen, mert azonnal kiköltözne akkor ő is Tallinnba.
1: Így van, de hogyha nem szeretnél kimozdulni, akkor tudsz online kaszinózni is, abból is rengeteg van az országban.
0: És egyébként az egyetemi szervezi konkrétan programokat, vagy ilyenkor így be vagy dobva a semmibe, hogy akkor ezt old meg magad? Tehát ezt hogyan kell elképzelni?
1: Vannak programok, de azok vállalhatatlanok.
2: Csak sok a köcsög.
0: Hogy Olá Gino-t idézzük.
1: Az a húsba maró kellemetlenség, tudod, amikor el kellett menned a középiskolában vagy a általános iskolában valami kerületi versenyre, és voltak ilyen ismerkedős programok más iskoláknak a diákjaival. Na, kb. Minden program így néz ki, hogy így arcodat kaparnád, hogy jó, akkor most egy ilyen ismerkedős játékot játszunk, érted, ott vannak 22-től 25 éves emberekig, a felét már amúgy is ismered, és akkor rajzoljatok egymás hátára, miközben sorban álltok, és nézzük meg, hogyan változik a minta a 10. emberre. Ilyen, de ez egy valós program volt, úgyhogy az ilyen központilag szervezett dolgokra annyira nem járunk, de igazából mindenki megszervezi a dolgokat. A baráti társaságban van 2 lány, ők nagyon lelkes szervezők, és igazából mi meg így megyünk, hogy így mindig beküldik, hogy jó, akkor holnap ide megyünk, itt vegyétek meg a buszjegyet, ez az indulás, ez az érkezés, és akkor holnap reggel 9:30-kor Tali a koli előtt. És ez a világ legkényelmesebb dolga.
2: Még nekem egy utolsó kérdésem van, Petinek lehet, hogy van még több is. Melyik nemzetiséget tudnád most a legjobban megbántani így ebben az internacionális közösségben, amiben most vagy? De kikről tudnál, hogy kik a legrosszabb arcok?
1: Egyet nem szép mondani, a franciákat
0: elhatárolom a kérdéstől, sorolnám.
1: Ja, tehát, hogy azért a franciákat, de hogy ellenük egy kicsit ilyen, úgy érzem, hogy kollektív utálat van. Van, mint akik ilyen szakadárokként viselkednek, de nincsenek annyira kinézve azok a spanyol-portugál kontinens, mert ők meg tulajdonképpen csak egymással beszélgetnek, és rendszeresen befoglalnak közösségi tereket, és emiatt senki nem tud más oda menni, és ott jól érezni magát.
2: De legalább chillek. A franciák meg ugyanezt megpróbálják, csak parasztok.
1: Mondjuk így, igen.
0: Hát nézd egyébként, Zoli, ez tök jó, hogy így beszámolsz nekünk így életed egyik legnagyobb kalandjáról. Most ha én választhatnék, hogy Lucával lennék a Budapest Parkból, akivel az előbb beszéltünk, vagy pedig csatlakoznék Tallinnba. Hát nézd, lehetséges, hogy éppen csak az egyes villamosra ülnék fel. De minden esetre nagyon örülök, hogy te jól érzed magadat. Egyelőre nem győztél meg minket, viszont lesz még lehetőséged, mert hogyha minden igaz, akkor megpróbálunk a közeljövőben majd egy közös műsorvezetést online összehozni. Vagy rá hétfőn.
1: Hétfőn nem vagyok benne biztos, de ezt majd adás után leegyeztetjük.
0: Adás után beszélgessen veled, akinek két tagja van, ilyenkor kötelezettség.
1: Mikor fizetnek érte, jó értem.
0: Persze, még ebben a megszólásban van egy pár másodperc, azzal szívesen. Jó, oké, meglátjuk akkor, hogy mikor, de akkor mindenképp várjuk majd a részletesebb beszámolót, meg úgy általánosságban azt is, hogy kicsit vezetgessünk közösen műsort, nehogy itt kimenjél nekem a gyakorlatból.
1: Mindenképp, és amúgy talán egy jó hely, tehát lehet, hogy most így a poén kedvéért itt elvicceltem, meg kicsit szürkén festettem a dolgokat. Maga Észtország is szuper, még egy apró fun fact, 99%-át az ügyeknek tudod online intézni, egyetlen dolgot nem lehet virtuálisan csinálni, az az elválás. Tehát nem tudsz a feleségettől vagy férjedtől online elválni. Ennek az oka, hogy mivel az észtek elég sokat szeretnek berúgni, fennáll a veszély annak, hogy összevesznek részegen, és azért online elválnak. És ezt akarják megelőzni azzal, hogy ezt nem engedélyezik. De házasságot tudsz kötni online, meg szavazni is, meg minden, csak elválni nem.
0: Kicsit azon gondolkodtam, amikor ezt így elkezdted mondani, hogy vajon mi lesz az a probléma, ami neked nagyon megnehezítheti a mindennapjaidat, hogy ezt nem lehet online csinálni. Nem feltétlenül láttam jönni, hogy a házasság felbontása lesz az, amivel nagyon régóta küzdesz itt Tallinnban, de most akkor mindenképpen legalább már ezt is tudjuk. Zoli, nagyon köszi a beszámolót, így rátörtük most az ajtót, de így hirtelen jött egy ilyen spontán ötletként.
1: Jó volt beszélni, vigyázzatok magatokra.
2: Te is, vigyázz magad,
0: te is, hello.
2: Kényelmes a székelc, szia.
0: Na, hát Endre. Akkor jöjjön Endre, vele beszélgetünk a következő megszólalásban, pedig korábbi olyan barátainkat hívjuk, akikkel jó 5-6 éve már nem beszélgettünk, és megpróbáljuk újból lángra lobbantani a barátságunkat. Nem lesz közel rádióhoz, csak szépen emberek, akikkel szívesen beszélgetnénk.
2: Én most így végigpörgetném a telefonkönyvemet, hogy kiknek van meg még a telefonszám, akiket érdemes lenne felhívni. Van a telefonkönyvemben egy Manchester nevű szám.
0: Igen, magyar szám?
2: Magyar szám. Azért hívják Manchesternek, mert egyszer tőle vettem Manchester Mast.
0: Á, vagy úgy.
2: Így mentettem el. De most, hogy elkezdtem rákeresni, itt van a bajvívó magyaroktól Gábor. Őt is megcsörgethetnénk.
0: Nekem egyébként megvan a Carpathian Brigád, a magyar válogatott szurkolói csoportjának a vezérszurkolójának a telefonszáma, és előtt fölhívhatnánk, hogy hogy érzi magát a stadionban éppen. Nem beszélgettünk szerintem nagyjából 4 éve, de miért is nem. Viszont most el kell mennünk zenélni, meg reklámozni, hogy vissza tudjunk térni időben fejvagyírás rovatot csinálni, aztán még esetleg nézegethetjük, hogy kiket tudunk még random feltelefonálni így a telefonkönyvünkből.
2: Megvan még a volt futárszáma tegnapról, de zenéljünk inkább.
0: Legyen ez, utána pedig hívjuk ezt a kedves Filipino urat. Ha ha ha.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
3: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
5: 3 perccel múlt el, 7:30, és ez továbbra is a talponálló. Vendégünk az a műsorvezetőnk, aki valójában vendég, de közben műsorvezető. És
4: nem
5: közben...
4: vagyok vendég most már.
5: Hát így pont ezt próbálom kifejezni, hogy kicsit vendég, kicsit műsorvezető, kicsit plusz fő, kicsit alaptag. Szóval, hogy ilyen, egy ilyen lebegésbe vagy. Egy kategória, ami csak te vagy.
4: Igen, a Penke Bence. A Penke Bence. Én vagyok a Penke Bence.
5: Jó, Penke Bence szerepében van a Penke Bence. Úgyhogy ő van. Sziasztok. Itt velünk. Igen. Úgyhogy mire jutottál? Kit hívunk fel a következőnek a mai műsorban, amiben telefonbetyárkodunk? Találtál-e valakit?
4: Bárkit a Klubrádióból.
5: Ja? Jó, oké. Nem. Nyugi. Színvonalban csak fölfelé lövünk, úgyhogy mi innen nem hívunk fel a Klubrádiósok. Kivéve persze téged. Na egyébként figyelj, én most így belegondoltam, nekem volt már olyan, hogy a telefonomban lévő váratlan névjegyekből kicsit kellemetlen helyzetek születtek. Ezt nem tudom, meséltem-e már neked, vagy hogy meséltem-e itt adásban. Hogy ugye a telefonomban általában megvan minden, valaha volt interjú alanyunknak a telefonszáma, meg úgy. Igen. Mindenkinek, aki így nem tudom, mozog, tehát hogy így a magyar közéletben vagy nyilvánosságban, és egyszer sikerült úgy elaludnom, hogy föloldva volt a telefonom, és így a nagy forgásba gondolom ráfeküdtem a telefonomra, és reggel láttam, hogy 3 alkalommal hívtam föl hajnal 2 és 3 óra között Ambrus Attilát, a Viszkis Rablót. Úgyhogy ilyen például történt már velem. Lehet, hogy nem őt kéne hívnunk így adásból.
4: De lehet, hogy ő lenne azt tudod, aki megyek, segítek.
5: Jó fej egyébként, ő nagyon.
4: Víz kicsit, hogyha hajnal 2-3 környékén hívod, és tehát ő ránéz a telefonjára, hogy mit csináltál, te szerencsétlen?
5: Mi van, Peti?
4: Jövök, segítek. Egyébként, használd az ablakot.
5: Egyébként nagyon aranyos az Attila, szóval nyilván mindenkinek meg lehet a véleménye róla, de személyesen ő egy nagyon-nagyon rendes emberke, úgyhogy nem, tehát nem féltem ettől annyira, mint nem tudom, a 90-es évek derekán Tasnádi Pétert, vagy a 2000-es évek elején Vizovit kilátlót hívtam volna fel.
4: Igen, úgyhogy, picit most ezt a hangot hoztam, mint ahogyan a Tasnádi beszél.
5: Igen, úgyhogy nem ilyen jellegű volt a probléma, de azért mókás volt, úgyhogy azért lehetne még találni cifraságokat itt a névjegyzékünkben. Na de, fej vagy írás rovatunk következik, ennek pedig van egy szignálja, úgyhogy ha már van, akkor hallgassuk meg.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás. Gyere!

0: Záporosznak is a kérdések pillanatokon belül, csak azon mosolyogtam, hogy amúgy ez is milyen, mennyire belterjeskedés ez a rádió műsor, te most így belegondolsz egy kicsit, hogy...
1: Ugyanezen gondolkodtam
0: én is. Ugyanezen, hogy nincs itt kettő műsorvezető, ezért bejövünk ketten úgy, hogy egyébként csinálunk műsor, de a tartalom az, hogy fölhívjuk azokat, akik nincsenek itt. Tehát ennél megúszósabb dolog nincs. Esküszöm, hogy készültünk hírt feldolgozni, máshogy hozta az élet. Na.
1: Csak olvasd fel a hírt, hogy mivel készültünk, aztán mehetünk tovább. Csak
0: de hülye lennék felolvasni, hát feldolgozzuk majd hétfőn.
1: Feldolgozzuk hétfőn, jó, akkor
0: persze,
1: is jövök.
0: Fölöslegesen nem fogok.
1: Ja, itt. Majd késni fogok hétfőn. Mindegy, ezt majd megbeszéljük adás után.
0: Jó, jó, ezt majd megdobáljuk. Na de, fel vagy írás, rovatunk a következőről szól. Abba egy virtuális érmét fogunk dobálni, és abban az esetben, hogy lehet egyébként fizika is, abban az esetben, hogyha fejet dobunk, akkor egy komoly szándékkal föltett kérdést olvas Bence az internet sötét bújraiból. Ha viszont írás dob, akkor én jövök egy szerelmi problémával, és megpróbálunk szerelem, szex, gyengétség témakörben is helyt állni Bencével.
1: Igen, ez egy az a száj vagyok legörbülve, amit mondtál, amikor mondtad, hogy virtuális érmét, ennek a mondatnak nem volt értelme, de én elővettem a szerencse eurósomat, ja, úgyhogy szóval, valójában hogy, fogunk.
0: Tehát, hogy egy valódi érmét fogunk
1: dobálni. Valódi érmét fogunk
0: dobálni. Akár ezt is mondhattad volna.
1: Igen, csak szebben akartam, irodalmiabban akartam kifejezni magam. Az első dobás, fej!
0: Akkor hát, kérlek, olvasd fel a kérdéset. Amit
1: külön készültem a gyakori kérdéseken.
0: Igen, ez nem titok, gyakori kérdések, Reddit, minden mennyiségben érkeznek a random kérdések a netről.
1: Igen, ezotéria témakörben. Ha két ellenséges hadsereg tábori lelkészei és katonái ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, akkor az illető Isten hogyan dönti el, hogy melyik felet segíti győzelemre? Tegyük fel, hogy a két fél egyforma mértékben él Istennek tetsző életet.
0: Hú, ez nagyon jó kérdés, és én ezen nagyon sokszor gondolkodtam már, nem feltétlenül ilyen harcmezei dolgok tekintetében, hanem szintén csak foci meccs. Hogy így nem tudom, megy egy VB meccs, sorsdöntő pillanatok következnek, 11-es rugás, kikapcsol az operatőr a lelátóra, valaki imádkozik. Váltad kép, következő csapat rúg, megint vált, megint más mutat, egy másik szurkoló imádkozik. Tehát akkor most így? Akkor kinek fog hinni? Kinek fogja azt mondani, hogy oké, rendben toljuk? Legyen így?
1: Hát, ja, aha, de várjál, amit te mondasz, az egyéni. Mert ott ugye egy egyéni ima van, mert ott akkor lehet, hogy az van, hogy tudod, így ezt képzeljük el úgy, hogy így, mint mondjuk egy imánál, hogy mondjuk csörög a telefon. Uh-huh. Tehát, hogy ott akkor így csörögnek a telefonok.
0: Hogy aki
1: akkor...
0: előbb beérkezett?
1: Vagy hogyha egyszerre érkeznek be, akkor azt, hogy így, na jó, ki az, akinek a telefonján, vagy ki, melyik az a vonal, ahol így te sokkal szebb életet éltél eddig, ezért a ti élet veszem fel.
0: Vagy melyik oldalról érkezik be több ilyen telefonhívás.
1: Igen, és
0: tulajdonképpen
1: ez,
0: úgy működik egyfajta ilyen elemelkedettebb spirituális szinten, mint egy való világ beszavazósó, hogy akire többen hívnak, az a csapat fog majd 11-esekkel nyerni.
1: Jó, de hogyha visszatérünk az eredet, még a focishoz akarom azt mondani, hogy ha már itt vannak ezek a babonák, meg imák, meg ilyenek, hogy Király Gábor, aki babonából hordta mindig a szürke mackó alsó nadrágot, de hát az a babona, azt hordta akkor is, amikor 8-1-re kaptunk ki a hollandoktól.
0: Hát igen, csak akkor nem ő védett, tehát hogy így...
1: kár, hogy ezt olyan embernek mondom, aki tényleg emlékszik is arra mesre.
0: Igen, ebben a szempontból valóban hordhatta, lehet, hogy neki szerencséje volt aznap, mert nem tudom, kiderült, hogy nem tudom, a kedvence kajája pont a tatár bifsztek lesz a vacsora, és ilyen szempontból szerencsét hozott neki a szürke maszkonadrág, abban a meccsen a kapusunk, ha jól emlékszem, Bogdan Ádám volt. De ez nem probléma.
1: Jó, de érted, tehát hogy akkor is, amikor nagyon kikapunk, akkor is hozzá a szerencsehozó alsónadrágját, melegítő nadrágját, meg amikor nyerünk, akkor is. Tehát,
0: hogy párszor így... már szerencsét hozott, mondjuk az volt, hogy egyszerre elkezdte hordani, és aztán volt egy ilyen nagyon nagy győzelmi szériájuk, és aztán már nem vette le azt a szürke mackonadrágot, nem védett onnantól másba. Azt mondta, hogy innentől szerencsém van. Tehát onnantól, ha kikaptak 1-0-ra, egy gyenge csapattól, akkor is az lehetett a fejébe, hogy jó, hogy rajtam volt, mert egyébként 0-4 lett volna.
1: Értem.
0: Tehát lehet, hogy ez a helyzet, tudod.
1: Na, de térjünk vissza
0: az eredeti
1: akkor,
0: kérdés,
1: hogy a tábori lelkészek és katonák ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak. Tehát ott mondjuk, hogy tegyük fel, hogy ugyanannyi tábori lelkész imádkozik. És ugyanannyi katona imádkozik a csata előtt.
0: Hát, nagyon nehéz ez a kérdés, és szerintem ez ilyen hitbéli kérdés valójában. Én valami olyasmit képzelek el, de ez abszolút egy ilyen abszolút laikus álláspont, és egy ilyen dolgokhoz nem értő ember álláspontja. Olyasmit képzelek el, hogy ami így inkább a te a te javodat szolgálja. Valami olyasmivel gondolkodok. Tehát lehetséges, hogy vagy nem tudom, ami az egyetemes jót szolgálja. Tehát lehet, hogy
1: Isten
0: mindkét úgy, csapat...
1: kifürkészhetetlenek, szóval lehet, tehát, hogy egy nagyobb tervnek a részei.
0: Azt tudom elképzelni, hogy mondjuk, ha az egyik csapat nyer, vagy az egyik, nem csapat, hanem az egyik haderő az diadalmaskodik, akkor lehet, hogy utána ők nem tudom, ahogy bekebelezik azt a félszigetet, ahova éppen mennek harcolni, ott ők nagy vérengzést fognak rendezni, és akkor további emberek halnak, meg viszont ha B nyer, akkor pedig ott csak nyertek egy csatába, aztán megvédték a területet, aztán cső. És akkor ilyenkor hiába imádkoznak ugyanannyira, és ugyanakkor, és ugyanannyian, valójában a nagyobb jó mellett fog majd dönteni, és akkor az égiek majd irányba lögősik a dolgot. Ezt tudom mondani, ez a legkomolyabb válaszom, amit ki tudtam hozni magamból.
1: És akkor arról még nem beszéltünk, mert azt nem teszi fel a kérdező, ezt már én teszem fel, hogy mi van, hogyha ellenkező vallású csapatok vannak, tehát hogyha mondjuk...
0: és megy az izmozás.
1: És akkor ott vajon fent van egy izmozás, hogy én segítem győzelemre a hozzám imádkozókat. Nem, én fogom győzelemre segíteni a hozzám imádkozókat.
0: Na jó, akkor kőpapírolló. Nem, egyébként szerintem így az van, hogy, vagy hát most már abszolút már csak az én meggyőződésem, de ha majd belementünk, szívesen elmondom, hogy szerintem itt az van, hogy igazából egy ilyen nagyobb hatalom létezik, és azt többen hívjuk másféleképpen, és mást gondolunk róla. Tehát én valami ilyesmit látok ebben. Hogy
1: hiába hívod úgy, ahogy, mert nem tudom, nekem valamiért inkább egy fantasy közeg jutott eszembe erről előbb, mint mondjuk az Egrivár ostroma.
0: Hogy te mindegy, hogy tehát én valami ilyesmit gondolok, hogy mindegy, hogy te most nem tudom Allahhoz, vagy Jehovához, vagy kihez imádkozol, valójában, hogyha feltételezzük, hogy ez az egész dolog, ez létezik, és hívő emberek vagyunk, én azt gondolom, hogy ezek ugyanoda érkeznek be, csak máshogyan kezeljük ezt a dolgot. Valami ilyesmi az én fejemben. De mondom, ez azért tök felesleges tovább görgetni ezt a témát, mert totál laikus és totál meggyőződés szintű az a sztori, tehát nem feltétlenül adunk ezzel az egyetemes értékrendhez az, hogy elmondjuk, hogy mi hogy látjuk. Bár mondjuk a többi témában is azt csináljuk.
1: Erről szól ez a rádió műsor. Dobjak-e még egyet?
0: Dobja, persze.
1: Mit fej.
0: Egy fej. Úgy néz ki, ma nem lesznek szerelmi kérdések. De nincs ezzel baj.
1: Semmi gond, mondom a következő kérdést. Állatok kategóriában. Mik azok az élőlények, amelyeknek abszolút semmi hasznuk nincs? Olyan bogarak, amiket még a madarak se esznek meg, és csak kárt okoznak. De jöhet bármi.
0: Bármi?
1: Bármi.
0: Jó, okés. Akkor most nem azt válaszolom, mintha egy baráti sorozat során kérdezted volna, meg pontosan ugyanezt. Figyelj, egyébként...
1: Miért? Mit mondanál? Valami...
0: Nem, hagyjuk is. Szóval nem, egyébként szerintem vannak ilyen... Vagy szerintem... Tehát a táplálékláncban mindenkinek megvan a maga helye, nem? Tehát, hogy most én hiába rühellem a szúnyogot, meg a darazsat.
1: Azt megeszik, de a darazsat kieszi meg.
0: A darazsat megeszi bárki?
1: Szerintem a darazsat nem.
0: Ilyen néhány ilyen, nem tudom, wuhani piacon leszámítva, ahol kicsit olajba megfuttatva egyébként lehet, hogy kicsit karamellizálódva.
1: A wuhani piacon megesznek. Tehát, hogy most miért, tehát az evolúció során, hogy fejlődött ki egy olyan, érted, a denevér is biztos, hogy nem azért jött létre az evolúció során, vagy a teremtés során, hogy egy picit az előző kérdésnél is maradjunk, hogy majd az ember nyársra fűzze és megegye, vagy tűzze és megegye. Tehát attól még, mert mi emberek bármit meg tudunk enni, és bármit ki tudunk rántani és klopfolni, attól még nem biztos, hogy... Tehát ha látsz rántott darazsat, nem biztos, hogy a darazsnak az az értelme, hogy azt meglegyen.
0: Ez nagyon tetszik, ez már egy ilyen filozofikus fejvagyírásról volt. Mi a darázs értelme? Beszélgessünk erről. Mit ad nekünk a darázs? Mitől vagyunk többek?
1: Ó.
0: Az is beporozza egy kicsit a virágokat, vagy ez csak a méhecske? Tök hülye vagyok darázsológiából is.
1: Képzeld el, van egy olyan madár, hogy darázsölyv. Erre most kerestem rá.
0: És ad nekünk annyit a darázsölyv, hogy megéri ezért fenntartani a darazsakat? Tehát, hogy ez vajon ez így fontos számunkra, annyira ez a madár? Tudnánk enélkül létezni?
1: Rákeresek a darázsölyvre.
0: Hogy azt mi eszi meg, engem az érdekelne. Hogy mi az, ami megeszi a darázsölyvöt. Na, komolyra fordítva szót, egyáltalán nem sajnálnám, hogyha a darazsak holnapra kipusztulnának. És valószínűleg a barátaimnak is ezt mondtam volna. Csak sokkal csúnyabb szavakkal és sokkal cifrábban. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy fontos az, hogy egy kicsit disztingváljak. Bence, dobj egyet kérlek. Nincs ebben ennyi, hogy te még a darázsölyvet ilyen hosszan keresd.
1: A fiókákat héja, különböző sasfajok, kányák és az uhuk szokták megenni a darázsölyv fiókákat.
0: Jó, na de mi eszi meg az uhut? Na jó, hagyjuk is. Ezt az végtelenségig lehetne vinni. Írás! Ó, yeah, akkor hát jöjjön. Egy szerelmi kérdés. Hogy viselkedjek én, amíg a barátaim csajoznak? Nagyon fontos kérdés, nagyon jó kérdés. Mit csinálj te? Ketten srácok elmentek bulizni mondjuk. És a barátod neki áll izomból fűzni a nőket. És tegyük fel, hogy neked vagy párkapcsolatod van, vagy nem vagy olyan hangulatban, vagy nem akarsz most éppen befűzni senkit. Ketten vagytok ott, a haverod nagyon csajozna. Mit kezdjél te magaddal? Hát és szerintem szárny segéddé kell van zsámolni.
1: Ezt akartam mondani, kettő lehetőséged van. Vagy elkezdesz, elkezded a telefonodon a weather applikációt nézni, és megnézni, hogy a következő 10 napban milyen időjárás lesz.
0: Tallinnban.
1: Azt már tudjuk, azt már tudjuk. De ilyenkor tényleg oda kell csapódni szárny segédnek. De ilyen nagyon finoman.
0: Igen,
1: ha jó barát vagy, ezt csinálod. És örülsz a másik sikerének.
0: Igen, és az a vicces, hogy minél részegebb a célszemély, nyilván a haverod is, ha kellően részeg, akkor valószínűleg egy ugyanolyan részeg illetőt fog majd találni. És hogyha te meg ott vagy, és ráadásul mondjuk mindezek tetejében még te vagy a sofőr is, és mondjuk józan vagy, te nem akarsz csajozni, rendkívül jól tudod szórakoztatni magadat azzal, hogy mik azok a fiktív jó tulajdonságok, amiket így a barátodról el tudsz adni másoknak. Tehát én ezt például többször játszottam már, hogy volt olyan, hogy így láttam, hogy alig látnak ki a fejükből így a srác és a csajszi, és akkor gondoltam, hogy oké, akkor nézzük, hogy mik azokat históriák, amiket elő tudnék adni a barátomról. Oké, kezdjünk akkor egy közepesen hihetővel. Egyszer eltört a bokám, és a srác a hátán hozott le egy 7 kilométeres hegyről. Azt a tényleg? Hát igen, igen, ezt nemrégiben ezt a sztorit ezt előadtam, majd mikor ezt elhitték, akkor azt mondtam, hogy ez a hegy egyébként Franciaországban volt, ahol aztán párosban megnyertünk egy gokárt, nemzetközi gokárt bajnokságot, ahol a Red Bull Racing csapatában versenyeztünk. És ilyen olyan gokárt volt, ami ilyen oldalkocsi is, hogy úgy lehetett ül. És ezt is benyalta, és azt mondta, oké, menjünk tovább, és tudod, hogy egyre vállalhatatlanabb, vagy egyre hihetetlenebb dolgokat adtunk
1: itt
0: elő.
1: Itt már egy picit a komolyra fordítom, itt már egy picit magadat is szórakoztatod azzal.
0: Maximálisan tehát magamat szórakoztattam.
1: Főleg magadat szórakoztatod,
0: teljesen
1: és itt a vingmenkedés, ez nem arról szól akkor valójában, hogy tényleg neki segítesz.
0: Nem, arról, hogy én remekül töltsem el a péntek délutánomat. Ez pusztán erről szól. De mikor volt olyan, hogy nekem bármilyen cselekedetemet az motiválta volna, hogy másnak jó legyen? Sosem. Úgyhogy természetes.
1: De fordítsuk meg a kérdést, mert most lehet, hogy arról beszélünk, hogy a te ketten vagy. Tehát amit te mondtál, hogy ketten vagytok, neked nincs kedved csajozni, vagy párkapcsolatban vagy eleve, nem tudom, most vagy tudod egy szakításon, és nem akarsz csajozni, de mi van, hogyha ez a kérdés, ez inkább egy ilyen sértett incelnek a kérdése. Érted, hogy ő az,
0: nem
1: aki...
0: Nem értem.
1: Hogy ez egy sértett felkiáltás és sok sérelemmel átitatott kérdés, hogy mit csináljak, amíg a barátaim csajoznak.
0: Ja, hogy mindenki
1: mert velem senki nem akar csajozni. Ők ilyen rettenetes rossz emberek, hogy ők egy buliban csak csajozni próbálnak, ahelyett, hogy közösen innánk meg a Jéger vonatot, ők csajozni akarnak, én nem, engem úgysem akar majd egy csaj sem, ezért látom, hogy ők csinálják, én hogy hívjam fel magamra a figyelmet, vagy hogy meneküljek ki ebből a helyzetből, hogy ezeknek csak azon az undorító, bestiális mosógépre felpakolós reszelésen, hogy téged idézelek a hétfői adásban, jár az agyuk.
0: Hát micsoda hatalmas probléma lett volna, hogyha ez csak a hétfői adásban hangzik el, de szerintem már ott is rezgett a léz, de így, hogy a péntekibe is behoztad, így már legalább biztosan elpomsíznak minket, érte? Na, semmi gond. Szóval, egyébként igen, lehet, hogy ez van, hogyha ez a helyzet áll fönt, akkor javaslatom az ennek, hogy nőj fel, tesó, menjél, nyomjad te is. Hogyha viszont itt tényleg az van, tudod, hogy itt wingmankedni kell, akkor nagyon sok mód van. Tehát az, hogy pusztán ott vagy, és úgy viselkedsz, az egyik opció, úgy viselkedsz, amitől a haverod egyszerűen jobb fejnek tűnik. Ott vagy, és kicsit paraszt vagy. És tulajdonképpen a haverod azzal, hogy emberként viselkedik, már is ő lesz a szóba jöhető srácok közül a jó fej. Tehát az opció, a potenciált benne rejlik. Tehát, hogy ilyen szempontból is működhet. Lehet akár az is tényleg, hogy nem tudom, sztorikban kicsit alá kérdezel, megpróbálod olyan irányba terelni a beszélgetést, amit tudod, hogy így nagy, most hipotetikus helyzet. Én és Bence elmegyünk csajozni. Én úgy tudnám segíteni mondjuk ezt a dolgot, hogy elkezdeném mondani, hogy egyébként is képzeld el, én egyszerűen rühellek feliratosan filmeket nézni. Én azt gondolom, hogy a magyar szinkron az szerintem világhírű. És akkor így ez egy olyan beszélgetés, amire már is rá lehet tenni, hogy jó, de hát azért szakmabelivel beszélgetünk itt, és akkor Bence nem is akarta volna behozni, hogy ő szinkron színész, de már is a csaj, micsoda, te ebbe dolgozol. Hát igen, igen, és behozta azt, amiből kiderül, hogy egyébként az egyik olyan dolgot, amiből kiderül, hogy ő milyen menő, viszont nincs meg az a vagánykodás, hogy én amúgy szeretesó, hát én hát tudod, hogy ki vagyok.
1: Tehát, nagyon szép technika. Nekem, ami ezt a jutott wingmenkedésre, hogy vannak még ezek a kis ilyen szürke eminenciás, ez a hátsó support meg ilyenek, mert nekem meg az jutott eszembe, hogy ugyanígy mi vagyunk, találkozunk, látom, hogy te nagyon fűzöd a csajt, és én szépen ott így ellötyögök mellettetek, felfedezem a helyzetet, hogy mi zajlik, majd oda megyek hozzád, és felét fordulva, de valójában úgy, hogy mind a ketten halljátok, mondom, hogy elmegyek WC-re, Itt addig megvártok, ittali nem mozduljatok el, ezzel is már mindenképpen egy olyan környezetet generálva, hogy akkor nektek mindenképpen együtt kell maradnotok, és hagyok nektek kettes lehetőséget is.
0: Hiszen
1: gondolni.
0: A lány, aki téged nem ismer, és még talán sosem látott, természetesen ott kell, hogy maradjon ahhoz, hogy te engem megtalálj. Tehát mi sem egyértelmű benne.
1: Ne, hát ő nem fog lelépni téged, viszont adok lehet, nem fog lelépni mellőled. Adok lehetőséget, hogy kettesben lenni, nem fogod hagyni. Vagy hogyha azt mondja, hogy meg kell keresnem a barátnőmet, akkor te mondhatod azt, hogy várjuk már meg a Bencét, elment pisélni, mindjárt jön. Addig is milyen szép ez a nyaklánc, honnan van?
0: Igen, és nyilvánvalóan valóban rendkívüli módon tetszik ez a Bravo újság mellékelt bizsú, amit, vagy nem tudom, egyszer a Balaton fenyvesi strandbüfében megvásároltad, mert olcsóbb volt egyébként így, hogyha megvettél mellé két hotdogot. Úgyhogy igen, és én abszolút a feltétel nélküli híve tudok lenni egy ilyen bizsúnak, úgyhogy teljes mértékben tud működni, igen.
1: Dobok.
0: Jó, dobjál, tetszett ez a válasz.
1: Fej.
0: Legyen hát akkor egy komoly kérdés, halljuk. Mi a kérdés maga?
1: És idejön, ez kérlek szépen, előre vannak bekészítve nálam ezek a kérdések, ezek emberek, emberi tulajdonságok témakörben, a partizás, bulizás kizárólag a szép emberek mulatsága? Megfigyeltem, a legtöbb partiban többnyire szép emberek vannak. Ha akad egy pár rondább, aki rázza, azokat legtöbbször kinézik, kiröhögik. Ez miért van így? Szól a kérdés szó szerint.
0: Önmagában a megfogalmazás is tetszik, a pár rondább, aki rázza. Tehát ott csörögnek oldalt a csúnyák, hogy együtt petrezselymet árulnak.
1: A rondák rázzák, a szép emberek meg csak úgy vannak.
0: Igen.
1: Így írja le ezeket a bulikat, ahol a kérdező jár.
0: Hiszen a szép embereknek nem kell tenniük semmit, hogy vonzóak legyenek, míg a rondáknak ugye ellenpontozni kell azzal, hogy oké, így nézek ki, viszont nézd a csípő mozgásomat. Nézd, ahogy rázom. Ez maximálisan el tudom képzelni, igen, egyébként. Na, a kérdésre válaszolva szerintem ez egy baromság. Szóval, hogy ez nincsen, hogy ez csak a szép embereknek lenne a működési módja, és egyébként, ha már itt tartunk, hogy a rondák rázzák, és akkor csak fogjuk meg ezt az egy mondatrészt. Én azt gondolom, hogy döbbenetesen szexi tud lenni, ha valaki iszonyú jól tud táncolni. És ha valaki mondjuk nem egy Adonis, és még csak nem is bízik annyira a csajozási képességeibe, de mondjuk csávóként adott esetben ő eljár táncórára, és utána megérkezik a klubba, ahol olyan freestyle táncot lenyom, hogy mindenki a csodájára jár, és pusztán csak a tánc nyelvén kommunikálva lép oda lányokhoz, ez szerintem tud működni.
1: Egyenes út a friendzone-ba.
0: Nem feltétlenül.
1: Dehogy nem,
0: olyan szexi
1: simán
0: táncok vannak, te még nem láttál olyan szexin táncoló férfiakat, mint én.
1: Jó, de közben érted, olyan arcod van, mint egy mac and cheese-nek, akkor arra nem fogják azt mondani, hogy gyere, hadd hívjalak meg egy italra, csak nem azért, mert jól táncoltál, jóban akarsz lenni vele, mert jól rázza.
0: Ez egy pompomlány hatás egyedül. A pompomlány hatás ugye az a fajta működés, az így jártam anyátokkalból tudjuk, amikor egy csapatnyi ember, csapatnyi nő vagy egy csapatnyi srác csapatként úgy néz ki, hogy nézd már, ott vannak a jó csajok, vagy ott vannak a jó csávok, de ha egyesével nézed meg őket, nem is néznek ki olyan jól. És ez egyedül nehéz produkálni, de szerintem egy jó, iszonyatosan jó mozgás, az már egy kisugárzást, egy magabiztosságot feltételez. Alapból mekkora magabiztosság az, hogy egy szórakozó helyen vagy, és te nekiállsz nem csak lépegetni jobbra-balra, hanem rendesen belevinni a flikflakokat. És ez egy olyan kisugárzás biztosít, ami miatt így elvakulnak az emberek szerintem, és ez biztos vagyok benne, hogy tud működni. Még nem akkor is, ha nem vagy olyan
1: én
0: szép.
1: Én nem értek veled egyet, én eleve azon a véleményen vagyok, hogy a rondák miért járnak bulizni. Hát, hogy ha valaki ronda, akkor az nem menjen el partizni.
0: Jó, így már értem, hogy miért nem jössz velem a koncertre az adás.
1: Na, illetve, hogy a másik, hogy lehet, hogy nem az van, hogy a bulik a szép embereknek szólnak, hanem azért szép valaki, mert bulizni jár. Tehát, hogy a tyúk vagy a tojás. Hogy
0: akár ez is lehet.
1: Meg. Ezt de kérlek erre szépen, egy írás közben dobtam egyet.
0: Igen, 12 másodpercünk van, amíg el kell köszönnünk.
1: Tényleg?
0: Igen, úgyhogy ezen a ponton.
1: Ez ilyenkor szokott véget érni ez a műsor?
0: Igen, nagyon próbáltam jelezni neked, de annyira belelendültél.
1: Azt hittem azt, hogy dobjak.
0: Nem, lefelé néztél és tak-tak-tak mondtad és már dobtál is. Nem, Bence, el kell búcsúznunk. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltatok. És találkozunk legközelebb, ez a legközelebb pedig hétfőn lesz majd. És lehet, hogy még akár Bence is jön, nem tudom, ezt még nem beszéltük meg, lehet,
1: valakit
0: hogy
1: Zoli felhívunk,
0: is valaki, valami lesz, figyú, 6-kor gyertek a Rádió Caféra. Kövessétek a Rádió Café és a talpon álló rádió Instagram oldalát.
1: Penke Bence néven vagyok fenn.
0: Így van, és a Spotify-on is keresétek a talpon álló nevezetű profilt, úgyhogy mindenféleképpen várunk benneteket ezen helyeken. Hajrá Magyarország az esti mérkőzésen, és hajrá
1: Gombkötő
0: Sári a mai koncerten, ahova még megyek.
1: Hajrá Tallinn!
0: Azt mindent elmondtunk, ilyen gyorsan, ilyen sok jó dolgot elmondani. Kösz, Bence, hogy itt voltál.
1: Köszi, sziasztok, szép estét!
0: Ciao.
2: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
6: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Több száz új munkahely Vasban bővült az állateledelgyár, 37 zsák ciprusmoha egy kis teherautóban. Napsütést ígér az utolsó szeptemberi hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 állás helyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
9: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpárologtatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
8: Száraz és zömmel napos lesz a hétvége, íme a részletek. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ojhodicon Kolovikon című ukrán altatódal inspirálta George Gershwint a Summertime című ária megírására, amely a Porgy és Bess operához készült 1935-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ki az ötödik Beatle? A közvélekedés szerint George Martin producer érdemli meg leginkább a titulust, de vannak, akik Brian Epstein menedzsert, Mal Evans turné menedzsert, Pete Best és Stuart Sutcliffe korai tagokat, esetleg a posthumusz dalokon és a tagok sok szóló felvételén tevékenykedő producert, Jeff Lynne-t tüntetnék ki vele. Robbie Williams enyhén szólva is kevésbé egyértelmű jelölt. A popstar mégis John and Paul and Ringo and George and Robbie feliratú pólóban pózolt 2026. januárjában. A büszkélkedős fotó apropója, hogy ekkor Robbie a Britpop albummal kipipálhatta 16. brit listavezető nagylemezét, egyen lekörözve a Beatles-t. Ha a liverpooliak nem is, egy birminghami rockóriás, a Black Sabbath gitáros Tony Iommi játszik a rekorddöntögető korong egyik trackjén, a Racketen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ottawai Soul Jazz Orchestra a funk és az afrobeat világát kapcsolja össze, miközben a rokon stílusok közül a soul, a boogaloo és a jazz felé is elkalandozik. 2008 nyarán elsöprő erejű koncertet adtak a Veszprémi utca zenefesztiválon, amelyet sajnos félbe kellett szakítaniuk, mert őket meg a vihar söpörte volna le a színpadról.

0: Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája?
0: Minisztárszki és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Barna szemű álompasi roldalól 2024-es bosszanovás beütésű trekjében a Vévi kollektíva első női tagjaként ismert Indigo. A szöveg szerint a vágy tárgya számtalan pozitív attribútumának egyike, hogy a kezébe a fejem pont befér. A véletlenül éppen barna szemű Chuck Berry 1956-ban arról értekezett a Brown Eyed Handsome Man-ben, hogy amióta világ a világ, a hölgyek oda vannak a barna szemű álompasikért. A rock'n'roll sztár is belefogalmazott soraiba egy kezekkel kapcsolatos gondolatot, mondandója alátámasztására. Szerinte az ókorban a Milói Vénusz akkor veszítette el mindkét karját, amikor egy barna szemű álompasiért birkózott egy vetélytársával. Amíg a történészek megerősítik vagy cáfolják Berry állítását, feltehetőleg még sok barna szemű álompasiról szóló szám fog megszületni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Airi kifejezés a jamaikai rastafariánusok nyelvében pozitív értelmeket, érzéseket jelöl, illetve bármit, ami jó, jól eső.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A brit elektro-rock zenekar a Kasabian 1999-ben alakult. Nevüket Sharon Tate gyilkosa Linda Kasabian ihlette, aki Charles Mansont is segítette menekülésében. Zenéjüket a Primal Scream, az Oasis és a Stone Roses munkáihoz hasonlítják. A Lost Souls Forever a zenekar második kislemeze 2004-ből.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A magyarok fele fordul magánorvoshoz. Egy rolleres, mobilok és szimkártyák helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jön a 11. Paracetszki kupa. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. 5 mobilt és 4 szimkártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Előfordult már, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Visszatér a para jetski kupa, az ország minden tájáról rajthoz állnak holnap Dunaharasztiban. Vízimentők segítik a mozgáskorlátozottakat abban, hogy átélhessék a sportág nyújtotta élményeket, mondta a rádiónknak Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára.
6: A jetskizés mindenkié, ezzel a mottóval indítottuk el ezt a para jetski kupát, és ezt tartjuk szem előtt a szervezés minden lépésénél is, hogy lehetővé tegyük tényleg minél szélesebb körbe azoknak, akiknek a mindennapokban elérhetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezt a sportágat kipróbálják, hogy átélhessék az élményt, és megtapasztalhassák, milyen jetski versenyzőnek lenni, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban akadályozott személyeket, gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket várunk. Azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy bárki részese lehet ennek a sportágnak.
5: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható. Hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal. Eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
8: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
7: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
7: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
9: Oye, oye, así nomás hay cambios.

0: Üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt a 100 Hold, hogyha péntek este 9, akkor ugye mi szoktunk szólni a rádióban. Ez egy olyan műsor, ahol gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert azt gondoljuk, hogy borzasztóan erős a kortárs szöveg. Ma nem is tudom, ez nem gyerek, ifjúsági, Gen Z, nem tudom, majd kiderül, egy olyan válogatásról fogunk beszélni, ami most jelent meg a Trendkiadó jóvoltából, és az a címe, hogy Hallunk titeket, és egy csomó kortárs zene szövege van benne. Tartsatok velünk, mindjárt kezdünk.
1: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
0: És akkor, ahogy mondtam, ma egy kötetről fogunk beszélgetni, az a címe a kötetnek, hogy Hallunk titeket, Borsi Bálint válogatása és jegyzetei kortárs zenei szövegekhez, itt tőlem szemben Borsi Bálint, és Halál Szemese Indigo, akinek három szövege is szerepel ebben a kötetben. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok!
2: Köszönjük a meghívást!
3: Köszönjük szépen!
2: Bocsánat, csak annyit hozzátennék, hogy a válogatásban oroszlán része volt a szerkesztőnknek is, Edinger Katának, úgyhogy én már majd, hogy nem egy kész válogatás anyagból dolgoztam.
0: De gondolom, mondhattál igent, nemet.
2: Így van, voltak javaslataim cserére, meg kiegészítéseim időnként, de mindenképpen megemlíteném őt is.
0: Ugye ez első nagy kérdés, az mindig az szerintem, amikor, és az a dalszövegekkel kapcsolatban folyamatosan előkerül, hogy az költészet vagy nagyon más dolog. Most például a hétvégén találkoztam költőkkel, akik ugye versformákat, rímképleteket alkalmazzák gyerekverseken, és ők azt mondták, hogy azt egy kicsit fájlalják, hogy a szövegekből eltűnt a rendszer, tehát hogy a rímképletek, meg a ritmusok, meg a nem tudom mi, hogy most mindenki szabad versel például. Tehát, hogy te mit gondolsz, Bálint?
2: Hát a költészetben szerintem ez sokkal jellemzőbb, mint a dalszövegírásban. Ott azért most, ahogy ezeket a szövegeket gyűjtögettem, nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire sok klasszikus, hát irodalmi eszközt használnak igazából a kortárs

0: vagy ritmusképlet.
1: Azért kevés olyan szöveget tudnék felidézni most a populárisabbak közül, ahol egyáltalán ne lenne valamilyen zenétől is függetlenül működő struktúra, vagy belső rendszer. Tehát szerintem ez inkább a költészetben lehet egy deficit most jelenleg, mint a dalszövegírásban. Nekem pont az volt a feltűnő tényleg, hogy mennyire versszerűek ezek a szövegek sokszor.
0: Mitől nevezel versszerűnek valamit, hogy...
1: Hát szerintem egy kicsit olyan, amikor a dalszövegeket zene nélkül próbáljuk elemezgetni, mint hogyha lecsupaszítanánk őket, és egy kicsit azt is éreztem, hogy ez nem egy fair metódus, hiszen a dalszövegek azért dalszövegnek íródnak, és ez nem egy ilyen hierarchikus dolog a fejemben, hogy van a vers, ami egy felsőbb rendű szöveg, és akkor ahhoz képest a dalszöveg az meg ilyen tessék-lássék, hanem egyszerűen a dalszöveg az a zene eszköztárával együtt kell, hogy hasson. Tehát mondjuk leírva lehet, hogy olyan regiszterek nem tudnak megcsillanni egy-egy szövegbe, amik mondjuk az előadásmódon keresztül be tudnak kerülni. De olyan szövegeket próbáltunk összeválogatni, amik azért olyan igényességgel készültek el, hogy nagyjából ugyanazokat az arcokat tudják mutatni zene nélkül is, mint amiket zenével tudnak szerintünk.
0: És itt van Emese, aki ugye az egyik válogatott alany. Rögtön itt az elején, a 25. oldal környékén itt van a Narcisz című dalodnak a szövege. Uh-huh. Ez egy nagyon erős szöveg, és a Bálintnak a megjegyzései is orientálják ugye az olvasót. Egyébként Bálint, az a cél, hogy jobban értsem, hogy egy ilyen generációs ugrást akartatok ezzel csinálni, vagy...
1: Nekem a fejemben az volt, hogy egy kicsit ilyen hídépítő igényű igazából ez a kötet, tehát eleve nagyon nehéz volt elképzelni az olvasónkat szerintem, amikor ezt elkezdtük összerakni, hogy ez tulajdonképpen most a Z-generációs zenehallgatóknak, olvasóknak írjuk, akiknek meg akarjuk mutatni, hogy egyébként ilyen meg olyan intertextuális utalások felfedezhetők ezekben a zenékben, és ez mennyire izgalmas, vagy pedig inkább az idősebb generációnak, akiknek azt akartuk megmutatni, hogy egyébként az Z-generáció dolgozik ilyen eszközökkel, és ez milyen izgalmas, úgyhogy kicsit így kézen fogni két világnak a polgárait, és így középen találkozni.
0: Emes, egy picit beszéljünk erről, hogy te hogy írsz szöveget. Ugye itt a Narcisz az már eleve egy nagyon erős szimbólum. Mm. Egyébként úgy is, mint virág, de úgy is, mint a mitológiai hős. Mm. Nálad ez mennyire tipikus, hogy nyúlsz mitológiához, szokásokhoz, régi történetekhez?
2: Hát talán a történetekhez nyúlás az rendszeresebb, vagy azt lehet szokásnak nevezni a szövegírásomban. Egyébként meg nagyon nem átgondolt ilyen
0: nem
2: formán.
0: Átgondolt?
2: Nem. Vagy hogy valahogy pont ezt mondtam a Bálintnak az adás előtt kint, hogy azért tök jó érzés, hogy ezek így benne vannak, vagy hogy belettem válogatva, meg azért tetszettek ennyire az elemzések, mert hogy én ennyire sok gondolatot azt hiszem az írás közben, meg a kiadás folyamatában nem nagyon rakok a szövegek mögé, és nagyon jó érzés azt látni, hogyha le van írva feketén-fehéren egy lapon, ami egyébként egy kimondhatatlanul nagy szorongást vált ki belőlem, hogy valaki úgy elemzi, pont amiről beszéltetek az előbb, hogy nincs ott a dallam, nincs ott a hang, nincs ott az, hogy nem tudom, én egy színpadon, vagy a táj, amit nézel, miközben hallgatod a füledben a zenét, ez mind nincs, hanem így itt van előttem feketén-fehéren a szöveg, és hogy így megállja a helyét, attól én így rettegek.
0: Mármint, hogy tök jó, hogy megállja
2: hát
0: a helyét.
2: Hát igen.
0: Attól rettegsz, hogy esetleg nem.
2: Igen, meg azért, mert hogy ugye én nem tartom magamat költőnek, vagy nem tartom magamat most a költőt, azt a nem tudom, a régebbi, vagy az
0: Na,
2: eredeti.
0: Na de ez az, hogy mi az, hogy nem tartod magad költőnek?
2: Hát, hogy ez, hogyha azt mondom, mondjuk amikor leülök verset írni, akkor újra meg újra csalódok magamban, hogy ez annyira nem megy.
1: Te próbálsz egyébként verset írni?
2: Persze, van egy verses kötetem, otthon van egy ilyen saját kis füzetem, oda írkálom bele, és valahogy az, ami a dalban annyira természetesen jön, még akkor is, hogy a dallam nélkül csak leírok egy szöveget, ami igazából kb. Egy versíró folyamat, ahogy így rábélyegezem azt, hogy most verset írok, már nem megy. Szóval itt lesz még valamiféle...
0: De ez lehet, hogy ez nem pszichológiai dolog.
2: Igen, valószínűleg ezzel még lesz külön melóm. Na de minden esetre, szóval ennyire nagyon nem gondolom át a szövegeimet, de történetekhez szoktam leginkább így visszanyúlni, meg ilyen, tényleg ezekhez az ilyen, van egy nagyon erős ilyen valamilyen katalizátor, ami mondjuk így történik velem, és akkor az felszabadít egy ilyen nagyon nagy ilyen érzelem hullámot, meg egy ilyen érzelem mennyiséget, amit nekem valahogy muszáj kiadnom, és akkor erre így szavak vannak.
0: Technikailag előbb van dallam, vagy előbb van szöveg a fejedben?
2: Fú, ez szerintem, ez egy ilyen, nem mi tudja. Volt ez, tyúk vagy tojás?
0: Ez. Hol ez?
2: A

0: Ha, nem mondtam.
1: Na de figyelj, nagyon érdekes. Tehát akkor az a címe a dalnak, hogy Narcisz. És akkor rögtön Bálint tesz egy megjegyzést, amit most te ismertes, ne én olvassam fel a te szavaidat.
2: Itt az egyes számú.
1: Igen.
2: A Narcisz a görög mitológia Narcisszoszára utal, aki saját tükörképébe szeretett bele, és akinek önimádata és mások iránti érzéketlensége a pusztulásához vezetett. Az ő nevéből ered a narcizmus kifejezés, a kép első ránézésre szép, de fenyegető. A líra jén E/2-ben szólal meg, de mintha egy külső szemszögből magát szólítaná meg.
1: Na hát szóval, hogy ennyire tudományos, vagy nem is tudom, szóval egy kicsit olyan irodalom órán éreztem magam, hogy így elkezdjük elmagyarázni, hogy mi is ez a mítosz, de például amikor te ezt elkezdted írni, akkor te a Narcisszosz mítoszból indultál? Vagy nem?
3: A sárga színből indultam.
1: Aha,
3: ki,
1: mert ez is egy kérdés, igen,
3: hogy így a sárga szín, hogy az, aki ezt kiváltotta belőlem elsősorban, ő neki a sárga volt a kedvenc színe, és akkor ez volt a film, hogy írsz valakiről egy, az elején egy ilyen disztreknek indult a fejemben, hogy nem tudom, hogy szólsz be valakinek egy zenében, úgyhogy nem az ilyen hip-hop vonalban, hanem kicsit az ilyen indigósabb vonalban, és akkor ez valahogy így átalakult abba, hogy ilyen a sárga, akkor nagyon szeretem az ilyen növényi metaforákat, meg képeket használni, és akkor a narcisz, a sárga az alapból vagy az irítségnek, a színe a narcisz, meg igen, akkor eszembe jutott az a mitológiai kép, szóval ez kicsit ilyen ilyen formán összetett, csak ez a gondolat, mert ez nem úgy volt, hogy leültem, és akkor így ezt jól átgondoltam.
1: Amikor azt írod, hogy sárgulnak a narcisszok a kertedben, Istent látod minden nap a tükörben, haragot tartogatod, mérgező gyökér a földben, ami körötted élt, már megölted. Itt azért a tükör, az Istent látod benne, itt két kérdést is felvet, hogy itt már tudatosan alkalmaztad a mítoszt. Ugye a Narcisszosz a híres képeken is mindig az a pillanat van, hogy belenéz a tóba, és akkor ott önnön magában gyönyörködik.
3: Hát annyira tudatos, hogy ismertem a mítoszt, és valószínűleg ezért jutott eszembe ez a kép. Olyan szinten nem tudatos, hogy utána olvastam, hogy van ez a mítosz, és azért írtam bele, csak már ismertem, és akkor így ebből a tudattárból építkeztem, ami már megvolt erről. De igen, erről szól, vagy ez inspirálta ezeket a képeket.
1: És az Isten, tehát, hogy én értem, hogy itt miről van szó, hogy ugye magadat Istennek képzeled ebben a tükörben, de hogy azért a te szövegeitől nem idegen valamiféle hitről való sejtetés, vagy beszéd, vagy
3: szóval
1: nem
3: imádkezek,
1: de hogy van benne valami, ami egy kötődést jelez az Istenhez.
3: Valamilyen teremtő erőhöz, igen, de itt inkább arról van szó tényleg, hogy ez a narcisszizmusnak, meg az Isten komplexusnak tényleg az a része, hogy te belenézel, és te így elhiszed, hogy te vagy a mindennek a teteje, és itt ennyi az Isten, kicsit pejoratíve.
1: És sikerült beszólnod annak, akinek akartál?
3: Nem tudom, hogy vettél, nem beszélünk szerencsére.
1: Nehéz ugye ez, Bálint, azt akartam megtudni tőled, hogyha az ember megnézi a struktúráját a kötetnek, tehát hogy milyen fejezetek vannak benne, akkor van benne gyökerek, sötét, magam, érintés és közeg. Ezt te tematizáltad?
2: Igen, elsősorban én, ezt szintén Edinger Kata találta ki, hogy legyenek ilyen ciklusok a köteten belül, és hogy pontosan mik legyenek azok folyamatosan változtak a jegyzetelés közben, sokkal több struktúrával dolgoztunk eredetileg, de aztán a végén rájöttünk, hogy ezek közül nagyon sokat össze lehet vonni, és igazából ezek maradtak azok, amik a legnagyobb elkülöníthető egységek próbáltak lenni, vagy hát mi ennek éreztük őket.
1: Na, bocsánat, csak az a kérdés merült föl bennem, hogy szerinted ez a rendszer, ez átfogó képet ad-e ennek a közegnek a témáiról, vagy irányairól, vagy azért inkább az van, hogy a gombhoz vartátok a kabátot, tehát azt mondtátok, hogy nekünk ezek fontosak, és olyan szövegeket válogatunk, amelyek beleférnek ezekbe a skatujákba.
2: Nem, abszolút a szövegek hozták ezeket a skatujákat, természetesen ettől függetlenül ez nem lesz átfogó, tehát nem akarok úgy tenni, mintha ez egy ilyen reprezentatív bemutatója lenne annak, hogy mi érdekli most a Z-generációs vagy Y-generációs dalszerzőket, de azt gondolom, hogy kezdetnek talán nem rossz.
1: Nem, egyáltalán nem, és nyilván lehet részletezni még, tehát hogy van egy csomó olyan téma, ami láthatóan visszajön a szövegekben, de például a gyökerek az nagyon erős, tehát hogy egy csomó szöveg beszél származásról, transzgenerációs problémákról, sérelmekről, többnyire, amiket tovább visz egy következő generáció, vagy amitől elhatárolódni próbál. Ez engem nagyon érdekel, hogy emese téged ez például, ha most teljesen szövegektől függetlenül kérdezném, téged ez átlagon felül érdekel, mondjuk? Tehát, hogy a transzgenerációs kérdéseinkkel többet foglalkozol, mint mondjuk, amit láttál az előtted lévő generációban?
3: Hát a transzgenerációs kérdéseimmel igen.
1: A sajátjaiddal.
3: Igen.
1: Igen. Tehát a saját családod feldolgozásával.
3: Hát igen, vagy nekem az ilyen terápiás folyamat. Aktívan évek óta kicsit ennek az ilyen meglátása, meg valahogy azt szerintem nagyon fontos része így a jelenlegi életutamnak biztos, az elmúlt pár évemnek, hogy ezekkel az ilyen hozott mintákkal foglalkozni, és hogy a személyiségemnek milyen szegmenseit és hány százalékát teszi, vagy teheti ki az, amiből jövök, ezeket hogy tudom alakítani, hogy tudom a magamévá tenni, hogy tudom elhagyni, vagy ilyenek, és akkor ezzel nagyon sokat foglalkozom én a saját magaméval. Igen.
1: De nem tapasztalod azt, hogy egyébként, bocsánat, hogy ezt most ilyen generációs általánosításba hozom, de hogy én azt tapasztalom, hogy sokkal tudatosabban foglalkozik eleve a generációd ezzel a kérdéssel. Mi még nem foglalkoztunk ezzel annyit.
3: Az biztos, hogy nálunk ezt szerintem, vagy nem tudom, nekem a baráti körömben ez téma.
1: Aha.
3: És nekem ez mondjuk egyetemen is téma, meg gimiben is téma volt.
1: Aha.
3: Aminek egyébként nagyon örülök, mert nagyon sok, nagyon érdekes és nagyon kompetens beszélgetésem van ebben a témában, így a terápián kívül is, így barátokkal. És szerintem nagyon fontos. És igen, és a szüleimmel is beszélgettem erről sokat, mert néha ez a házim, hogy a szüleimmel beszélgessek erről. És akkor az tök érdekes, ahogy a nők mondják, hogy náluk ez mennyire nem volt tényleg. Vagy hogyha volt is rá mondjuk igény, akkor nem volt rá tér, vagy nem volt rá lehetőség. És ilyen szempontból szerintem nagyon hálás az én generációmnak az a része, akivel én ezekről beszélgetek nyilván.
1: Bálint, néha, amikor a szövegeket ugye egymás után olvastad, és értelmezted, és szerkesztettétek, hogy nem érezted azt, hogy elképesztően nyomasztó? Például, amiről mondjuk ezek a transzgenerációs problémák, ahogy ilyen drámai módon és iszonyú erővel térnek vissza szövegről szövegre.
2: De, ugye ez szinte ilyen klisé számba hajlik, szerintem, hogy a Z-generáció az nagyon depresszív, és szerintem ennek van valóság alapja. Mert tényleg nagyon, ez szerintem egy nagyon önreflexív, vagy nagyon önreflektív generáció. Szerintem nagyon sokat gondolkoznak a Z-generáció tagjai azzal, hogy miért olyanok, amilyenek, miért olyan a világ, amilyen, és hát nyilván itt elég kegyetlen ásatásokat kell végezni magukba, meg maguk körül sokszor, viszont valahogy nekem a végére mégis inkább az optimizmus volt a meghatározó érzésem, mert azt vettem észre, hogy tényleg ilyen nagyon kegyetlen szembenézések vannak belül is, meg kívül is ezekben a szövegekben, de közben meg, mintha az apátia, meg az a beletörődés, ami szerintem a korábbi generációkra jellemzőbb volt, a tanult tehetetlenségen keresztüli, hát így hit abban, hogy a status quo az nem megváltoztatható, az meg, mintha kevésbé lenne benne, sőt, azt érzem, hogy bizonyos értelemben nagyon radikálisak ezek a dalszövegek, ami nyilván ijesztő tud lenni, de szerintem optimizmusra is okot tud adni, hiszen hogyha hát elnézzük a fasizálódó rendszereket, meg a kiszáradó folyókat, meg az ezernyi problémát, ami éppen körülvesz minket a világban, akkor értelemszerű, hogy a mostani fiatal generáció radikalizmussal felel erre.
1: Ez érdekes, mindjárt azzal fogjuk folytatni, hogy ez a radikalizmus a nyilvánosság előtt mennyire vállalható, vagy főleg, hogyha az ember személyesen mond radikális dolgokat. Egy pici szünet után jövünk vissza Halász Szemesével és Borsi Bálinttal, nem menjetek sehova.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold, Vejszer Alindával.

0: Ez itt továbbra is a Százhold, és a Hallunk titeket című szöveggyűjteménnyel foglalkozunk, vagy verseskötettel, kinek micsoda, szóval kortárs, underground, vagy nem underground, ki tudja ki micsoda, alkotók szövegeivel foglalkozunk, és itt van velem szemben Halász Emese és Borsi Bálint. Bálint, aki ezt a kötetet lábjegyzetekkel és értelmezéssel látta, maga is költő, Emese pedig Indigo művész néven fellépő, dalszerző, és így tovább. Na, tehát ugye olyan témákról beszéltek, ami nehéz tud lenni, és azon gondolkodtam, hogy a nyilvánosság elé tárni ezeket, szóval foglalkozni ezzel baráti körben más, mint azt a döntést hozni, hogy művészi eszközökkel a nyilvánosság elé tárom a radikális gondolataimat, a dühömet, a haragomat. Te ezt tudatosan kezeled? Tudod, hogy mennyire engedsz be?
1: Hát, nem tudom, sajnos. Vagy hogy szeretném azt hinni, hogy igen, de aztán időközönként az érzés jön, hogy amúgy nem nagyon tud. Vagy hogy nem tudatos? Aha, mert az van, hogy nekem ezek ilyen formán, és ezen gondolkoztam, hogy ez olyan önzősége, de ilyen formán az, amikor én írok valamit, az elsősorban tényleg arról szól, hogy én hadd írjam ki, mert így megőrülök tőle. Aztán az, hogy olyan formátumban írom, hogy minél jobban tudjanak hozzá kapcsolódni emberek, tehát minél igazából a megfogalmazás az minél távolabb legyen tőlem, a személyes dolgaimtól, hogy bárki bele tudja helyezni saját magát az E-per-1-be, vagy így a képbe, vagy bármibe. És aztán, amikor erre visszajelzéseket kapok, mondjuk egy koncert után 15-20-an ott állnak kint, és sírnak, és emberről emberre megyek, úgyhogy mindenki sír, akkor egy picit elgondolkozom ezen, hogy most valamit kiraktam, ami valamit megmozgat emberekben, amitől ők lehet, hogy azt hiszik, hogy én tudok valamit, amit ők nem, vagy...
0: Na de nem ez a művészet célja, vagy?
1: Hát lehet, hogy ez a művészet célja, hogyha az ember tudatosan csinálja, csak ezzel akkor lehet ugyanúgy még dolgoznom, meg foglalkoznom kell, hogy ez például nekem itt a hirtelen jött.
0: Bárint ez a te véleményed is érdekel, tehát amiről most az Emese beszélt, ezt versek, irodalmi, nagyobb irodalmi művek, vagy a nagyobb lélegzetvételű struktúrák, dalok el tudják érni embereknél.
2: Én azt hiszem, hogy az egy nagyon jó visszajelzés, amikor az emberek sírnak. Szerintem ennek lehet örülni nyugodtan. Igen, hát ezek ösztönös szövegek szerintem sokszor az Emesénél is, de szerintem még elég sok előadónál vagy dalszerzőnél, aki ebbe a válogatásba bekerült, azért érződik, hogy itt egy terápiás szándék dolgozik ezekben a szövegekben. És hát, hogyha jó érzékkel vannak a szavak megválasztva, akkor ez másokba is el tudja indítani ezeket a folyamatokat.
0: De Emese, szóval azt mondod, hogy általánosítani próbálod, még mindig a narcisznál maradva. Uh-huh. Amit rám raktál, elvittem, kislányként elhittem, itt nincs helye könnyeknek, gyermeki álmoknak, a virágok halandók, épp velük báboznak ártalmas növények, remélem benőnek a kertedben, a fejedben, a testedben, a lelkedben, a narcisz úgy nőjön majd át, iszonyatos fájdalom van benne. Megkérdezem, hogy ez családtagnak szól, vagy ismerősnek?
1: Is. Fájdalomnak leginkább. Tehát vagy így ennek az érzésnek, amit éreztem családtagtól, de éreztem más embertől leginkább.
0: De igen. Ez az érzés, ez a keresztülnézés rajtad, az egoizmus... A nem törődés? Vagy?
1: Nem, ez a valamilyen képalkotása rólam, anélkül, hogy én benne lennék abban a képben. Ez egy keret, amit így nem én fogalmaztam meg, és amiben én csak vagy engem csak így megpróbálnak így belerakni, ami kislányként szerintem tök egyszerű. Sajnos ezt megcsinálni valakivel, és aztán a későbbiekben is bizonyos életszakaszokban ez elő tud jönni, hogy te olyan keretek közé szorulsz be, amiben így amúgy nincs helyed, meg nem tudsz kiteljesedni.
0: De ez valahol ez. Egy picit konkrétan, hogy milyen keret az, ami mondjuk ennyire
1: fáj? Hát például szerintem, nem tudom, nekem gyerekkoromban így az édesapámmal való kapcsolatom, vagy ahogyan most emlékszem az édesapámmal való kapcsolatomra, az volt ilyen egy kicsit, akkor nem tudom, hát így még sok ilyesmi, de nem tudom, arra most
0: jó, nem akarsz
1: tenni.
0: Bálint, te éreztél különbséget a női és férfi alkotók között? Témafelvetésben, vagy nyelvi brutalitásban, bármiben?
2: Hát szerintem az egyik legszókimondóbb az a Cseri Hanna kell, hogy legyen a kötetbe foglaltak közül, ugye a csúnyát
0: hát
2: nem mondjam, ugye?
0: De mindent mondhatsz, mindent lehet.
2: A geci púder kifejezés például ugye Cseri Hannától
0: eredeztethető. Ilyen pólókkal járkálnak emberek ilyen pólókban, nem?
2: Igen, úgyhogy ilyen értelemben nem mondanám. Tehát igazából megnyugtatóan kevés volt a különbség. Én azt hiszem, hogy ha csak ismeretlenül a dalszövegeket, magukat vizsgáltam volna úgy, hogy nem tudtam volna, kik a szerzők, nem biztos, hogy így ketté tudtam volna választani, hogy mi a férfi és mi a női dalszöveg. Persze nyilván vannak nagyon specifikus témák, ahol ez azért kiderül, de őszinte szólva én azt érzem, hogy ezek a generációs sajátosságok, ezek átvették a prioritást a nemi ilyen megosztottság felett. Tehát az önreflexió, meg ezekkel a témákkal való foglalkozás, amiket már egy kicsit soroltam itt az előbb, ezek szerintem elsődlegesebbek.
0: De mondok egy példát. Például erősen tematizálja a kötet, a függőség témakörét, vagy az arról való leszokást, a lejövés témakörét. Nyilván a Bongoron keresztül nagyon sokan és nagyon erősen reflektálnak erre, és ezt a lányoknál sokkal kevésbé érzem témának.
2: Hát ennek biztos van egy szociológiai oka, hogy a férfiakat alapvetően, hát konkrétan az alkoholfüggőség az mondjuk jobban érinti Magyarországon.
0: Ó, van itt, ez egy drogszótár gyakorlatilag azért sok esetben a kötet.
2: Igen, abszolút, vagy ekképpen is olvasható, tehát nagyon sok funkciója van ennek a kötetnek. De egyébként nem hiszem, hogy a női előadókat feltétlenül kevésbé érinteni a függőségnek.
0: De azt tapasztalod, amit én ebből a kötetből, hogy viszont kevésbé artikulálják. Vagy szóval én nem, az ő szövegeikben kevésbé láttam ezt megjelenni. Csalódásokat, igen. Transgenerációs problémák a párunkkal, adott esetben a narcizmus, a ránk kényszerített kép, egy csomó minden, igen. Valamiért például ezt nem láttam a lány szövegekben. De cáfoljatok meg emese, te is nyugodtan.
2: Nem tudom, hogy ez esetleges-e, vagy itt kifejezetten nemi alapon lehet okokat találni ehhez. Inkább azt gondolnám, hogy akkor a tabu azért még talán egy ilyen tabu döntögető generáción belül is a függőségekkel való igazán őszinte szembenézés, mert egyébként szerintem a függőségre való reflektálás és a függőséggel való szembenézés az még nem ugyanaz, és akár ezen a köteten belül is találhatunk mindkettőre példákat, tehát hogyha mondjuk egy Pogány induló dalszöveget megnézek, akkor egy Betonhofi vagy egy Bongor dalszöveghez képest azért nagyon más szintjét látom a szembenézésnek. Szerintem ehhez nagyon sok erő kell, és egyszerűen eleve kevesebb a női előadó még mindig, mint a férfi előadó, tehát lehet, hogy csak így a nagy számok törvény alapján előbb érkeztünk el oda, hogy pont egy férfi előadó döntötte le ezt a falat.
0: Te mit gondolsz, hogy miért van kevesebb lány, vagy hogy te más nyelvet érzékelsz-e?
1: Amúgy annyira nem. Vagy hogy most ilyen, nem akarok ilyen általánosító mondatokat tenni így a témában, hogy így nem tudom, kinek mi a fontos, vagy kiből mi jön ki. Szóval nem tudom őszintén. Uh-huh. Most elkezdtem pörgetni, hogy nekem vajon valamelyik szövegemben amúgy ez megjelente.
0: Én jó pár szövegedet ismerem, lehet nyilván nem ismer az összeset, de hogy nem láttam ezt tematizálni.
1: Nem, hát én ezen gondolkozom, hogy valószínűleg hallő is jön, akkor ez inkább valakiére való reflektálás, de semmiképpen nem a saját függőségeimre.
0: Egyébként az nekem nagyon érdekes, most a 96. oldalt kinyitottam, itt ugye a Jerikó című dalnak a szövege van, megint egy milyen erős motívummal. És ennek meg kellett, hogy legyen alapvetően, mert annyi fontos eleme van ennek a Jerikónak, a hetes szám, a falak ledőlés, szóval ebben nagyon-nagyon sok az olyan motívum, amivel lehet dolgozni, de most nagyon mosolyogsz, van valami sztori.
1: De az nagyon vicces volt, hogy szóval elmentem egy ilyen elvonulásra, és akkor ott küldte el nekem a Dampinto meg az Oliver ezt a beatet, és visszaírtam nekik, hogy így 20 percet kérek, és 20 perc múlva visszaküldtem nekik egy demót, mert megírtam, felvettem, ilyen.
0: 20 perc alatt megírtam, tehát megszületett a gondolat, a motivumrendszer, a szöveg,
1: igen.
0: És az...
1: Aha, igen. Wow, nagyon jó volt, szuper jó élmény volt, flow élmény, és nagyon vicces volt, én megírtam, így imádtam, ilyen kis bandlabbe felvettem kis fülessel, és rá egy napra írt a Kolos, hogy na, nézd, írtam,
0: Kolos,
1: igen, Halász Kolos, hogy nézd, írtam egy számot, az a címe Gadara. és én meg megírtam a Jerikót, és mind a kettő egy ilyen bibliai nagy jelentőséggel bíró város, akkor csak ez mindig ilyen jó ebbe belegondolni, hogy össze vagyok kötve a bátyuskámmal.
0: Egyébként az is izgalmas, hogy ebben a kötetben van egy olyan része, ahol ti feleseltek, vagy reagáltok egymásra. Ez egy direkt szerkesztés, hogy a Kolos után Emese, Emese után Kolos?
2: Abszolút nem, legalábbis nem az én részemről, de nem beszéltünk erről igazából a Katával, aki a végleges sorrendet meghatározta. Nem, őszintén szóval bele se gondoltam eddig. De,
0: pedig nagyon érdekes, hogy egy testvérpár így...
2: Érdekes dinamikát ad ezeknek a szövegeknek, még pluszban is, igen.
0: De figyelj, azért ez a Jerikó, erről ennél egy picit többet érdemes beszélni, tehát hogy mi a közelséged neked a Bibliához, vagy az Istenhez?
1: A Bibliához? Bibliához én sem egyszer elolvastam, átpörgettem.
0: Már ez is több, mint amit sokan megtettek.
1: Ja, hát most ez túlzás, hogy ilyen hatalmas odafigyelése, de nekem édesanyám oldaláról mi meg vagyunk keresztelve a családban, van egy ilyen római katolikus vonal bennünk, ami miatt például, nem tudom, ilyen miséken sokat találkoztam ezzel a történettel, meg édesanyám sokat mesélt nekünk, így nem a Bibliából konkrétan, de ilyen bibliai történeteket, illetve aztán én egy ideig egy evangélikus gimibe jártam, Sopronba, és akkor ott is ilyen, tehát hogy eléggé szerves része volt az életemnek sokáig, akarva akaratlanul, és valahol kicsit ezt is elkezdtem inkább úgy nézni, mint így történetek. Tehát így a Bibliának az ilyen történet mesélő funkciójára kezdtem el inkább figyelni, hogy nagyon szeretem a meséket, a sztorikat, a történeteket szóismétléssel.
0: Értem. Tehát és akkor, a történetek lettek
1: fontosabb. Igen, leginkább. És itt kicsit így ilyen, ha lehet ilyet, akkor egy elhatárolni attól, hogy ez most a Biblia, vagy hogy ez most honnan ered, hanem inkább tényleg kicsit így ilyen mitológiaként tekinteni rá, mint hogy a Narcissnál is így visszanyúltam a görög mitológiához valahogy fejben, itt is valahogy ez volt a fejemben, hogy nagyon nagy haragot éreztem, amikor ezt írtam, vagy azt, amikor ez
0: így... Ez látszik.
1: Igen, reméltem. És,
0: dühöt mondtam volna, de a harag is jó.
1: Igen, hát mind a kettő, minden, tényleg, és nem tudom, mi a magyar megfelelője a frenzi kifejezésnek angolul, őrjöngés.
2: Igen.
1: Ez, igen. Tehát ilyen totális kilét, és nagyon gondolkoztam, hogy mi lehet ez a kép, ami, hogy biztos, hogy valaminek égnie kell, mert az ilyen szuper pusztító, és de közben szuper tisztító is a tűz, kép, és akkor valahogy így ez volt a szó, ami
0: te ezt nem tudom ezt szeretni, tehát egy elvonuláson voltál, ilyen szuper düvel, ahol 20 perc alatt megírtál egy pusztuló várost, mert akkora düh volt benned, szóval mit tud belőled ekkora indulatot kiváltani?
1: Hát...
0: Emberek? Történetek?
1: Igen,
0: közélet?
1: Itt most így emberek, igen, így utólagosan tisztult ki egy kép, egy nem kedvelt személyről. Leginkább próbálom minél diplomatikusabban megfogalmazni, és akkor ezen így felhúztam magam.
0: Egyébként van abban valami csodálatos, amikor valaki ezt az energiáját alkotásba tudja tenni.
1: Na ez az, igen, hogy nagyon sokat foglalkoztam, meg foglalkozok így a haragérzéssel, ami valahogy így mindenkinek így az éterben ez marad meg a legjobban, hogy az ilyen alcím, meg az indigó, az mindig az, hogy a harag, meg a düh, meg a mzé. Nagyon viccesnek tartom, de hogy szóval sokat foglalkozok ezzel, mert nagyon sokáig egy ilyen elzárandó érzésként éltem meg, hogy ezzel így nem éri meg foglalkozni, mert ilyen fölösleges energiapazarlás igazából, mert amúgy nem tudom, sose fogok konfrontálni senkit, nem tudom, és akkor így inkább ezt hagyjuk. Aztán rájöttem, hogy valahogy mégis muszáj ezzel foglalkozni, és muszáj ezt kiadni, és akkor nem is tudom, hogy hol olvastam. Lehet, hogy Feldmárnál, vagy valahol olvastam ennek
0: a... Feldmár András, híres pszichológus.
1: Igen, szóval valami ilyen arcnál olvastam azt, hogy az energiának, tehát egy érzelem energiájának az átalakítása.
0: Igen.
1: Hogy azt hogy lehet így
0: hogy ne pusztításban,
1: átfordítani.
0: Igen, valami igen. Produktív dologban.
1: Mert hogy igazából minden, ami érzelemként így megjelenik a testedben, az kaphat egy bélyeget, hogy ez düh, és azt csak úgy tudom kiadni, hogy beütöm a falat, de igazából ez is egyfajta hajtóerő, amit bele lehet csatornázni valami másba.
2: Vagy hogy mégis eszembe jutott egy érdekes ilyen férfi-női megosztottság ennek kapcsán, amit most mondott az Emese, hogy szerintem is nagyon van valami ilyen szinte ijesztő abban, ahogy a düh megjelenik az ő szövegeiben, tényleg egy nagyon elementáris és elsöprő erővel, és most arról, amit mondtál, arról ugrott be, hogy lehet, hogy ez azért van, mert ez egy ilyen elfojtott helyről jön, és szerintem az indulatokkal férfi előadók is nagyon sokat foglalkoznak ebben a kötetben, úgy általában is, de valahogy nem érzem azt, hogy, hogy ott valami nagyon régóta fortyogó dűtör a felszínre, hanem, hanem lehet, hogy, hogy nekik sokkal megengedettebb volt egész életükben az, hogy mondjuk a frusztrációjuknak hangot adjanak, és ezért aztán kevésbé is érződik elsöprőnek, amikor, amikor mondjuk ideges dalszövegeket írnak, vagy frusztrált dalszövegeket írnak, és akkor ezzel szemben itt meg, hát igen, ez a, ez a gát, ami felszakad, és itt érzékelek egy férfinői különbséget.
1: Ja, ez, ez abszolút. Tök jó. Ez abszolút. Mert már csak azért, hogy szerintem az indulatokat, vagy hogy így, hogy igen, nagyon-nagyon másként engedhette, vagy engedi ki ezt mondjuk egy fiú, vagy egy lány, de szerintem itt az is egy, nekem egy ilyen tök fontos szempont, hogy, hogy tényleg így hogyan, vagy nem tudom, az, hogy ilyen örjöngés, kiabálás, tényleg csapkodás, toppantás, izé, ez, ez nekem így, ez nekem tökre egy ilyen, most a fiús dolog az nagyon szarul hangzik, de hogy így hogy tényleg érdekes. Így olyan, amit onnan, onnan látok, és az, hogy, hogy amikor én frusztrált vagyok, és ezt nem akarom felhúzni egy ilyen nemek közti különbséget, de nekem ez a megélésem, hogy amikor én frusztrált vagyok, akkor azt mégis valamilyen etikett szerint kell nekem így kiengednem, és az, az akkor is egy ilyen párnába üvölt, és lehet maximum.
0: Nagyon érdekes, amit mondtatok. Most a rádióhallgatóknak itt véget ér a történet, de akit érdekel a folytatás, az a Spotify-on hallgasson majd tovább, mert még azért marad bennem egy-két kérdés, és ha van egy pici időtök még, akkor ezt feltenném, ezt a néhány kérdést.
2: Mindenki.
0: Úgyhogy akkor a rádióhallgatók sem menjenek sehova, mert mindjárt még könyv ajánlunk. De akit érdekel, az jön a Spotify-ra.
3: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászhold könyvajánlója.
0: És akkor, ahogy mondtam, hogy ne menjetek sehova, mert újra itt vagyunk, ugyanis eljött az utolsó pillanatunk ebben a műsorban, amikor is vendégeim ajánlanak egy-egy olyan könyvet, alkotót, verset, bármit, ami nagy hatással volt rájuk. Halász Emese. Te kit ajánlasz?
1: Szóval a Munkácsi Gabriellát, és neki is a Rózsaláng kötetét, amit te pont ismersz, mert felolvastuk neked táborban.
0: Ezt most a lányomnak mondtam, aki itt ül a stúdióban.
1: Szóval a Rózsaláng című ötrészes kötete a Munkácsi Gabinak, ami nekem azt hiszem 10 éves koromban kúszott be az életembe, amikor kiköltöztünk Ausztriába a családommal, és utána fokozatosan az összeset szépen lassan bepusztítottam, és levelező társam már vált a Gabi a folyamat közben, aztán most hozzájárok meseterápiára, meseszövésre, és ez egy nagyon szép mese sorozat, ami gyerekként is nagyon izgalmas volt, mert ilyen gyönyörűen van felépítve, és aztán kicsit felnőttebb fejjel visszaolvasva pedig látszik mögötte az a rengeteg intenció, amivel a Gabi megírta, hogy ilyen feloldozások vannak benne, felnövéstörténet, kis romantika, kis izgalom, kis fájdalom, igen.
0: Minden, amit át kell élni.
1: Minden, igen, és egy ilyen tök jó, egy ilyen életút, és nagyon szép, vagy én nagyon szeretem az ilyen szép történeteket, és akkor ez öt részen keresztül egy csodálatos dolog, nagyon tudom ajánlani.
0: Szuper, és még senki nem ajánlotta, úgyhogy tök jó. Juhu. Köszönjük szépen. Bálint, Borsi Bálint.
2: Én igyekeztem egy viszonylag frissebb megjelenést választani, és Ecsédi Orsolyától a Tárgyalhatunk című kötetet szeretném ajánlani. Szerintem azért is hiánypótló, mert nagyon kevés a kiskamasz verses kötet kifejezetten, tehát gyerekversből van nagyon sok, meg nagyobb kamasz, meg felnőtt versből is akad, de kifejezetten ez a 13 plusz környéki olvasókat megcélzó kötet szerintem nagyon kevés, és az Ecsédi Orsolya rendkívül jól találja el szerintem azt a hangot, ahogy ezt a generációt érdemes megszólítani. Ez egy humorral teli, nagyon játékos, szerintem nagyon szép, és közben meg nagyon fontos témákat feszegető kötet. Megismerkedések, szakítások, mindennapi visszásságok, én nagyon jó szívvel ajánlom.
0: Szuper, nagyon köszönöm az ajánlásaitokat, azok is olyan jók voltak, mint beszélgetni veletek. Az elmúlt egy órában Halász Emesével és Borsi Bálinttal beszélgettem egy kötetről, amelynek az a címe, hogy Hallunk titeket, és csupa jó szöveg van benne, úgyhogy ha van 10 éves gyereket, kedves hallgató, vagy te magad 10 éves volnál, mert erre is van példa, akkor ezt mindenképpen szerezd be ezt a kötetet, és nézd meg, hogy mit is hallgatsz, amikor hallgatsz valamit. Köszönjük a figyelmeteket, egy hét múlva újra jelentkezünk, tudjátok, a péntek este 9-kor Szászhold, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Stráda büntetéssel operálnak a netes csalók. 1700 iskola csatlakozott a Magyar Diák Sportlapjához. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyt. Meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak ma a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Szép nyugodt időnk lesz a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cesária Evora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bessame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

0: videót.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A brit alternatív banda a Happy Mondays Step On című számának eredetiét John Congos szerezte és adta elő 1971-ben He's Gonna Step On You Again címmel. A dal fellelhető a Guinness rekordok könyvének lapjain. A könyv szerint ugyanis ez volt az első, amiben máshonnan vett mintákat használtak. A tape looping technikát akkortájt azonban már többen is alkalmazták. A Happy Mondays később egyetlen rövidke, három gitárhangból álló mintát kapott csak ki az eredetiből. A Step On, a csapat legjobban fogyó kislemeze volt 1990-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején indult el Szombathelyen az Anima Sound System zenekar története. A csapat gyorsan kinőtte a Nyugat-Dunántúli várost. Történetét külföldi turnék, több emblematikus dal, milliós nézettségű videók, díjak és elismerések jellemzik. A csapat eddig 12 lemezt adott ki. Külföldön is ismertek és elismertek. Európában Londontól Moszkváig szinte mindenhol felléptek már. Kísérőzenét írtak Salamon András Közel a szerelemhez című filmjéhez. Szerepelt Shalom című daluk egy hollywoodi szuperprodukcióban, és szereztek zenét a Vörös Sándor Színház Terrorizmus című előadásához is. 8 alkalommal játszottak a Sziget Fesztivál nagy színpadán. Szimfonikus nagykoncertet adtak a Művészetek palotájában. A zenekar alapcsapata mind a mai napig Szombathelyen él és alkot. Az Anima Sound System zenéje egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról és egymásra utaltságról, a zenei testvériségről és a magyar tradícióról. A zenekar tudatosan törekszik a zenei sokszínűségre. A kritikusok megjegyzései szerint nincs két egyforma albumuk, s talán legjobban zenei koncepciójukat az a Bartóki gondolat jellemzi, amely megjelent az 1995-ös Shalom című albumukon is. A faji tisztátalanság a zenében jótékony hatás. Köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A félig jamaikai, félig indián szülőktől Kanadában született Caitlin Kinney Simpson operaénekesnek készült, de hamar a reggae és a jazz bűvkörébe került. Először koncertezni ment Norvégiába, ám ott ragadt és megismerkedett a korábban többek között Björk klipjeihez ruhákat tervező, később hivatásos kapusként, végül grafikusként elhelyezkedő, de, és számunkra ez a legfontosabb, zenészként is kiváló Espen Hornnal. Barátságuk gyümölcse a Forgetting to Remember című album. Szóljon most erről a nyitótétel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sziszi 2022. januárjában debütált Jalla című első dalával, amelyet még négy kislemez, köztük a Magyar Klip szemlén díjat nyert Kezeket fel követett. Majd az évet az Aquarium Club lokálban tartott első fellépésével zárta. 2023-ban nem csak megjelent első EP-je Systematic címmel, a Spotify Equal kampány női arcává választották. Fonogram jelölést kapott az év felfedezettje kategóriában, és az Artisius Junior alkotói díját is bezsebelte. Sziszi!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Minden bizonnyal a világ legelterjedtebb dallama és születésnapi köszöntője a Happy Birthday to You. Az amerikai Hill nővérek több mint 130 éves szerzeményét eredetileg Good Morning to All címmel kisiskolásoknak szánták reggeli közös éneklésre.

0: Lázár Dodi vagyok az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
4: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
5: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
5: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádiókafé is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
3: Rádiókafé. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Delov Jávor vagyok a Random Tripből, és maradjatok mindig nagyon komolyak.

0: fordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
3: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat!
1: Rádió Café. Van barátod.
5: Zseppengék, reppennék már. Zseppengék vágják a szárnyomnémán. Tűröm, tűrtöztesd már magad inkább gyere.

0: Original bad boy talk. Comedy room boy.
1: Rádió Café. Újpesten az FM 98-as frekvencián.
2: To the beat, to the 1, 2, take 1, 2, 3, 4, 1.

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: mit mondok.
1: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
2: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
1: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
2: Rádió Café. Van barátod.